nem kell nekem semmi sem, csak velem lenni jó legyen. Megvan hozzám mindenem, csak maradj az én szintemen. Egyéniségem sincs inkább, maradok nagy átlag. Hús

Tök mindegy, hogy nem kaptok más, csak keveset. És mindenre elég lesz a kereset. Tök mindegy, hogy nem kaptok más, csak keveset. Én nem lázadok soha semmi

0: Rádió Café. Van barátod.
1: Én vagyok az, aki szeret.

Én Budapesten a Bolha piacon kezdődik, de a belvárosi röpít az esti szép. Vigyél magaddal, ha hol mesztelen rövetkőzik. Vigyél, még ez a dal véget nem ér. Táncol a macska kő, a talpunk alatt.

Podcaster. A Rádió Café válogatása a legjobb podcastekből. Krízisek és pofonok. Böhm Kornél műsor a kommunikációról, manipulációról és rációról minden hétfő délután 2-től a Rádió Cafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén. Sokan kértétek, ezért elkészítettük. Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és hajrá! Rádió Café, van barátod. Reklámot hallottatok a Rádió Cafén.

0: mesélj!
1: Jól van, gyere!
2: És akkor a hétpróbás DJ megpörgette a földgömböt, majd mutató ujjával megállította.
3: Konga Heaven, Bongo Hell. A Rádió Café világvégi pszichedelikus horror mese délutánja minden szombaton délután 1-től 2-ig.
1: Aztán jól összekeverte, és szólt bele még egy kis...
3: Tuareg blues, etió jazz, japán reggae, brazil diszkó, arab acid, hibrid tangó, thai funk. És ki tudja még, mi minden kerül Cyborg Templár és barátai varázsfűzetébe az Operenciás tengeren túlról. Konga Heaven, Bongo Hell a Rádió Cafén minden szombat délután 1-től 2-ig.
1: Eszkimó csiga, eszkimó csiga, eszkimó csiga, eszkimó csiga.
3: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
4: Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le, és jó utat! Rádió Café. Van barátod!
3: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén.

0: Újra július következik? Egy év Balatonon és 12 hónapból áll.
1: Nekem a tenger a Balaton.
0: Ha szeretnéd tudni, mi történik a magyar tengeren a főszezonban és azon kívül, hallgasd a Partcafét!
2: Megvár a Balaton!
0: Mihálovics Andrással, Prinzinger Péterrel és vendégeikkel minden kedden délután 2-kor a Rádiókafén. Partcafé, a Balaton hangja. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
3: Energiaárak, ellátási láncok, szigorodó szabályozás. Nem egy dolog változik, hanem minden egyszerre. Aki csak megfelelne, az lemarad. Aki érti az összefüggéseket, az halad. Mastercard ESG Summit, május 20-a Aquarium Club. Nagyvállalatok, beszállítók és döntéshozók közös nevezője. Fordítsd a megfelelési kényszert valódi versenyelőnyre. Program és jegyvásárlás esgsummit.hu. Platina támogatónk E.ON. Arany támogatónk CPI Hungary. Sokan kértétek, ezért elkészítettük. Rádiókafé applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le, és hajrá! Rádiókafé, van barátod!
0: Reklámot hallottatok a Rádiókafén.

Szevasztok, Jeli Gergő vagyok a Makarenko zenekarból. Ha nem akartok az élettől még nagyobb pofonokat kapni, akkor a Rádió Cafét hallgatjátok.

Tandem. Színházi alternatívák. Balázsi Panna színészekkel, rendezőkkel, írókkal beszélget a Rádiókafén minden szerdán este 8-tól. Kortárs, független, kísérletező, tehát színház. Tandem, mert új formák kellenek. A Füge produkció és a Jurányi szakmai támogatásával. Sirály. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén. Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádiókafé applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és jó utat! Rádiókafé. Van barátod. Reklámot hallottatok a Rádiókafén.

0: Ugye? Szombat van, igen, hát teljesen meg vagyok zavarodva.
1: Nem, jó helyen tetszik lenni. Látogatási idő minden szombaton a Millás reggeli hétvégi best of adásában. A hét emlékezetes esetei minden szombaton reggel 7-kor a Rádió Cafén.
0: Akkor mit hívjak majd?
1: Millás reggeli best of. Tarts velünk hétvégén is, minden szombaton 7-től 10-ig.
0: De a kórház? Milyen kórház?
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik a Rádió Cafén.
2: Sziasztok, Németh Tamás vagyok, a Telex főszerkesztője. Neked csak 2 perc, de nekünk óriási segítség, hogy továbbra is azt csinálhassuk, amit eddig. Hogy kérdezzünk, utána járjunk, megírjuk. Állj ki a Telexért adód 1%-ával. További infókért látogass el a telex.hu/1% oldalra. Együtt erősebbek vagyunk.
3: Készült a Telex a Szabad Sajtóért közhasznú alapítvány megbízásából.
1: Társadalmi célú hirdetést hallottatok a Rádió Cafén.

0: most komoly? Szatmári Róbert nem megtérít, pusztán megmutatja, hogy a klasszikus zenéről nem csak unalmasan lehet beszélgetni. Enyhe katarzis. Izgalmas vendégek, teljesen új nézőpontok. Minden hétfő este 9-től a Rádió Cafén. Enyhe katarzis. Klasszikus zenéről őszintén, térítésmentesen. Hírek következnek a Rádió Cafén.
1: Magyar Péter Magyarország miniszterelnöke. Ma a mentőket ünnepeljük. Egyre súlyosabb az asszály idehaza. Jó reggelt kívánok, Springman Betty vagyok. Már hivatalos Magyar Péter Magyarország új miniszterelnöke. A kormányfő tegnap tette le esküjét, miután megválasztotta a frissen megalakult parlament. Úgy fogalmazott, új fejezet nyílik Magyarország történetében, ehhez szembenézésre, igazságtételre, megbékélésre és újrakezdésre van szükség. Arra tett ígéretet, nem uralkodni, hanem szolgálni fog. Antal József szavait idézve, addig, amíg ezt a nemzet igényli. Az ülésen a képviselők is esküt tettek, és megválasztották az országgyűlés elnökének Forsthoffer Ágnest. A Tisza kormány 16 minisztériumból áll, a parlamentben 141 fővel van jelen, a Fidesz 44, a KDNP 8, a Mi Hazánk 6 képviselővel. Mintegy 2,3 millió beteget látnak el évente a mentők. A szervezet már a nemzetközileg is egyedülálló 256 állomásból és 204 ügyeleti pontból álló hálózattá fejlődött, közölte a szolgálat a mentők napja alkalmából. Az OMS ma ünnepli megalakulásának 78. a hazai szervezet életmentés megkezdésének 139. évfordulóját. Országszerte csaknem 2000 elismerést adtak át a munkatársaknak a jeles alkalomhoz időzítve. Asszály sújtja Magyarország területének mintegy 90%-át. Jakab Gusztáv ökológus rádiónknak elmondta, már nem átmeneti problémáról, hanem tartós klímaváltozási folyamatról van szó. Hozzátette, sürgős és átfogó változásokra van szükség, különösen az Alföldön, ahol a legsúlyosabb a helyzet.
2: Már olyan állapotban vannak a növények, a vegetáció, mint egy átlagos évben augusztus végén szokott lenni. Egyfajta megoldás, hogy gyökeresen megváltoztatjuk a vízrajz viszonyait az Alföldnek, sokkal nagyobb területen kellene víz visszatartást végezni. Ha ezt nem tesszük meg, akkor még jobban sivatagosodni fog az Alföld.
1: Több helyen változik a közlekedés ma Budapesten az EU félmaraton futóverseny miatt. Több villamos és buszjárat módosított útvonalon közlekedik. Érdemes tájékozódni, mielőtt útnak indulnának. Ma is sok napsütés vár ránk, csak a délután második felében növekedhet meg erősebben a felhőzet a déli és a nyugati tájakon. Délnyugaton helyenként záporok is kialakulhatnak, néhol az ég is megdörrenhet. A déli estél élénk, erős lehet, napközben 23 és 28 fok között alakulnak a csúcsértékek, késő estére 13 fokig hűl le a levegő. Holnap már megérkezik a csapadék, záporok, zivatarok, viharok várhatók, a szél is sokfelé lehet erős, viharos.
0: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez itt a Hajnalodik. Reggel 5 és 6 óra között. Benne hírekkel, kulturális programajánlókkal és legjobb rovataink felidézésével. Kulturális programajánló következik a Rádió Cafén. Esemény.
3: A vizsgai időszakban barátságos terápiás kutyákkal és meghosszabbított nyitvatartással segítik a hallgatókat az ELTE egyetemi könyvtár és levéltárban. A vizsgai időszakban a hallgatókban gyakran alakul ki stressz és szorongás, a terápiás kutyák jelenléte pedig nem csak a mentális egészséget támogatja, hanem a hallgatók tanulási élményét is gazdagítja. A foglalkozások során a kutyával egy mosolyért alapítvány és a kutyával az emberért alapítvány terápiás kutyái és felvezetőik állnak a hallgatók rendelkezésére, biztonságos és támogató környezetet biztosítva. A négylábú segítők előzetes jelentkezés nélkül felkereshetők a könyvtár földcímkén. A szorgalmi időszak végén és a vizsgai időszakban a könyvtár emelet hosszabbított nyitvatartással hétköznapokon és szombatonként 22 óráig várja az olvasni és tanulni vágyókat.
0: Gasztró.
3: Több mint 70 borászat termékeivel 50-nél is több boros pince várja a látogatókat a 14. avasi barangolás Miskolcon. Rendezvényen, ahol a borok mellett kézműves finomságokat, hagyományos ételeket és konyha művészeti különlegességet is kóstolhat a fesztivál közönség. A szervezők tájékoztatása szerint emiatt a május 14-e és 16-a között zajló rendezvény nem csak a borokról, hanem a kulináris élvezetekről és a helyi kulturális örökségről is szól majd. Az Avasdom Macskaköves utcáit járva a látogatók úgy ismerhetik meg a környék egyedülálló hangulatát, hogy közben 19 helyszínen több mint 50 fellépő és egyéb kulturális programok szórakoztatják őket. A fesztivál nyitóestjén az avasi kilátónán található nagy színpadon a Laberir és a Magyar Banda lép fel, ugyanezen a helyszínen pénteken a Cimbali Band, Csík János és a Mezzo, valamint DJ Suta szórakoztat, míg szombaton a Tolna Banda, a Holdeső és Szabó Balázs bandája koncertezik, akiket DJ Astro követ. A Papszer utcán az Avas Kapuja színpadot Leskovics Gábor Lecsó szóló koncertje avatja fel, ugyanitt pénteken a Seder Trio és a The Beat Cats, míg szombaton a Juci Hunor Duo, a Maszkúra és a Tücsökraj, valamint az Agyag Banda koncertezik. Az avasi Présház színpadon a Lonovics József utcán, csütörtökön a Kabinet RT, pénteken a Potato Patch és a Jambalaya, míg szombaton az Elwood Boogie és az Al a Tok zenél. További koncerteken vehetnek részt az érdeklődők, többek között a Gonda borászatnál, a Cellárium színpadnál, az Avasi Álompincénél, a Bormúzeum színpadán vagy a Lonovics kertben. Ezeken a helyszíneken mások mellett Jecenik Bogi ad akusztikus koncertet, fellép Sándor Ferenc szakszofonos, Kollár Klemenc László pedig zenés irodalmi estel lesz jelen. A fesztiválon lesznek úgynevezett sétáló zenekarok is, köztük a Kelet Brass Band, a Komis zenekar, a Miskolci Tambura Banda és a Lakodáré. A rendezvény minden programja ingyenes.
0: Színház.
3: A Radnóti Színház bemutatta Tony Kushner Angyalok Amerikában című művének második részét, a Perestroikát. Ezzel Magyarországon első alkalommal lesz látható a mű mindkét része, amelyet egymást követő estéken tűz műsorra a színház. A Perestroikában a szerző az első részben már megismert szereplőket egy jóval töredékesebb, látomásosabb, szertelenebb második részben személyes életük küszöbb helyzeteibe mutatja be. Hogyan folytatható egy élet, amely folytathatatlannak látszik? Tud-e az ember változni, elengedni, megbocsátani, újrakezdeni, amikor az fájdalmasnak, halálosnak vagy akár lehetetlennek tűnik? Ezeket a kérdéseket teszik fel az alkotók. Kushner az Angyalok Amerikában második részében a küzdő embert állítja elénk, miközben emberséggel és humorral, pikánsan és filozofikusan, begerjedt angyalokkal és tévelygő emberekkel a romokon kisarjadni képes életről beszél.
0: Esemény.
3: Július 3-a és augusztus 29-e között Balatonföldváron, Balatonszárszón és Balatonbogláron rendezik meg a Kult Kikötő nyári programsorozatát, amelyen színházi előadások, koncertek és családi programok várják a közönséget. Az idei programban klasszikus és kortárs darabok, zenésestek és gyermekelőadások váltják egymást. A fellépők között Szulák Andrea, Sel Judit, Mácsai Pál, Mucsi Zoltán, Becseihán Miklós és Debreceni Csaba is szerepel. A szezon július elején indul Balatonbogláron az Orlai produkció Csengetett Milord című előadása nyitja az évadot, de a programban szerepel a Lánybúcsú, az Arkroyd gyilkosság, a Mély levegő című darab, valamint több koncert, köztük a Grund, Vígszínházi fiúzenekar fellépése, Lábas Viki önálló estje és a Nemzeti Ifjúsági Zenekar koncertje is Malek Andrea közreműködésével. Balatonföldváron az intimebb hangvételű produkcióké lesz a főszerep, többek között Hámori Gabriela előadásában hallható Gyarmati Fanni naplója, és szerepel a műsoron a Variációk egy rablásra című darab, a Kaposvári Csiki Gergely Színház előadása. Látható lesz a Hosszú virágzás, Beck Zoltán és Grecsó Krisztián irodalmi zenei estje, valamint Beréb Tamással a Rómeó felnőtt című zenés beszélgetős est is.
0: Programajánlat a HelloHungary.hu-tól.
4: Idén június 13-án, immár 14. alkalommal járhatjuk be a Mátra lenyűgöző térségét, a Decathlon saját szervezésű túraversenyén. Hazánk második legnépesebb teljesítménytúrája, ráadásul nem csak az extrém kihívásokat keresőknek szól. Családosok, a hobbi túrázók és a kutyás erdőjárók is nevezhetnek a számukra ideális távra. A 14. Decathlon Mátra túra egyszerre kínál élményt és sportteljesítményt. Ráadásul idén először csatlakozik az 5 próba esemény sorozathoz, ahol túrát teljesítők értékes pontokat gyűjthetnek az 5 próba virtuális pontrendszerében. Az esemény szól azoknak, akik szívesen mozdulnak ki a természetbe, és azoknak is, akik megszállottan keresik az új kihívásokat. A különböző távoknak köszönhetően a kisgyermekes családoktól, a kutyás erdőjárókon át, a tapasztalt túrázókig mindenki megtalálhatja a számára ideális kihívást. 7 táv, 1 cél, meg annyi látnivaló. A túra egyik legnagyobb erőssége, hogy 7 útvonal közül is választhatunk, felkészültségünknek megfelelően. A mindössze 1 kilométeres játékos törp túrától egészen a közel 50 kilométeres komoly szintemelkedésekkel tarkított távokig mindenki megtalálhatja a hozzáillő kihívást. A rövidebb körök például a kölyök túra, a farkaskút 7, vagy a Sástó 13 elnevezésű útvonalak könnyen teljesíthető terepen vezetnek, ideálisak családoknak és kezdőknek. A középtávokon már komolyabb, akár 1000 méter körüli szintkülönbségre is számítanunk kell. Cserébe olyan ikonikus látnivalókat érintenek az útvonalak, mint a Kékestető vagy a Gajatető, ahonnan páratlan panoráma nyílik a környező hegyvidékre. A Kékestető 25, az Ilona völgy 30, valamint a Gajatető 50. A 14. Decathlon Mátra túra 3 leghosszabb távja. Ezek a szakaszok már komolyabb próbatételt jelenthetnek, helyenként 1500-2000 métert is meghaladó szintemelkedéssel. Négylábú kedvencünket sem kell otthon hagynunk, ám a rajt célban mindenképpen tartsuk pórázon. Fontos továbbá, hogy helyszíni nevezésre nincs lehetőség. A részvétel előzetes regisztrációhoz kötött.
0: Kulturális programajánlót hallottatok a Rádió Cafén. Korábbi műsorunk ismétlése következik.
5: Kezdődjék a műsor!
0: Filmszerész. Szinte minden, amit az agy mozgóképnek érzékel. Kovács Gellérttel és Urbán Szabolcsal.
5: Hatalja! Melyik a világ legcsodálatosabb showműsora? Na, melyik?
6: Üdv mindenkinek, valóban ez a Filmszerész, és most ezen a héten egyedül leszek, én Kovács Gellért vagyok, Urbán Szabi sajnos beteg szabadságát tölti, ezúton is jobbulást kívánunk neki, nyilván a hallgatók nevében is mondtam ezt. Ma 4 darab mozifilmről fogok majd beszélni, ahogy az kiderült, meg az előbb is mondtam, egy magamban, de előtte egy szülinaposról fogok beszélni, egy nagyon-nagyon szeretett, kiváló, csodálatos emberről, aki május 8-án lesz 100 éves, David Frederick Attenborough, ismertebb, sűrített nevén, David Attenborough, a természetfilmezés királya, az ökotudatos mozgókép készítés istene, az az ember, akiről valószínűleg mindenki tudja, hogy idestóva 60-70 éve, sőt talán egy kicsit még régebben is foglalkozik televíziózással, azon belül is azzal a műfajjal, amelyet ugye hát természet filmnek hívunk, vagy ismeretterjesztő filmnek hívunk. Ő egy igazi természettudós, aki olyan információkat adott át nekünk pályája során, nem is tudom, hogy kitette volna meg helyette, nyilván lett volna valaki, aki hasonló babérokra tört volna, hogyha ő nem lett volna, de hát lett, és van, és még 100 évesen is igen aktív, feltűnik mindenféle produkciók kapcsán, mondjuk már nyilván nem abban a minőségében, mint ahogy előtte, de hát azért egy 100 éves embertől ne várjunk már csodákat, bár így is azt hiszem, hogy az a csoda közelében jár, hogy tulajdonképpen nem vonult vissza. Megszámlálhatatlan tévésorozatot és filmet készített, egy-két mozifilmet is, de azok inkább ilyen külön kiadások voltak. A leghíresebb sorozatainak a száma az olyan 20-30 körül van. Ezek közül jó néhányat vetített a magyar televízió is, a 70-es évektől kezdve, hogyha én jól emlékszem erre, És aztán persze későbbiekben a streamingeken is, leginkább egyébként a Netflixen, mert azt hiszem, hogy ezzel a csatornával van szerződése, meg hát persze a BBC-vel karöltve készíti a produkcióit. Azt még el akartam az előbb mondani a magyar vonatkozás kapcsán, illetve a magyar változatok kapcsán, hogy ugye nagyon-nagyon sokáig, amíg el nem hunyt, addig Végvári Tamás volt a szinkron hangja, aztán Szelsény Gyula is volt, és most hirtelen nem is tudom, hogy kicsoda, talán Papp János szokta szinkronizálni a legtöbbször David Attenborough-t, és tényleg óriási dolog, hogy 100 éves lett, azt gondolom, hogy most, ha először hallgatnak minket, vagy még május 8 előtt hallgatnak, akkor ezt így előzetesen jegyzem meg, hogy valószínűleg az ő szülinapja az ilyen eléggé nagy nyilvánosságot kapó dolog lesz, tehát biztos egy csomó helyen lesz egy csomó cikk, mindenféle méltatás, és hát ezeknek a méltatásoknak minden egyes betűjét meg is érdemli David Attenborough, úgyhogy Isten éltesse a 100 éves természettudóst, minden idők legnépszerűbb természettudósa. Én azt gondolom, hogy legalábbis média szempontból ezt kijelenthetjük, nem állítok ezzel olyan nagy baromságok, úgyhogy Isten éltesse. És akkor annyiban mindenképpen ráfordulok a mai adásra, hogy elmondom gyorsan, legalábbis annak az érdemi részére, ezt így értettem, elmondom gyorsan, hogy mik lesznek, miről fogok beszélni. 4 darab mozifilm, először is a Birka krimi, ami egy könyv alapján készült film. Hugh Jackman a főszereplője, és egy olyan birkapásztort alakít, aki eléggé sokszor krimiket olvasgat a birkáinak, és hát egy fordulatnak köszönhetően hát igazi krimi is megjelenik a birkák életében, mert hogy a pásztoruk meghal, és hát úgy döntenek, hogy már van tapasztalatuk ezügyben, kinyomozzák a halálát. Ez lesz a kvázi a 7 filmje. Szabinak már egyébként sokszor mondtam, hogy majd lesz ez a film, mert nagyon tetszett az alapötlete, és ezt azóta megnéztem ezt a filmet. És hát nem csak az alapötlete tetszik, de erről majd nem sokára beszélek bővebben. Aztán jön a Hokum című horrorfilm, ami előzetesen már megkapta a nagyon félelmetes jelzőt, meg az ultra para jelzőt, meg hogy 2026 egyik legfélelmetesebb filmje, hanem a legfélelmetesebb egyik nélkül. Hát ez utóbbit azért nem tudom megerősíteni, mármint hogy remélem azért lesz ennél félelmetesebb is, de valóban egy eléggé izgalmas és pszichológiailag is jól felépített horrorfilmről van szó, melynek a főszereplője Adam Scott, aki egy egészen kiváló színész, és hát leginkább sorozatokból ismerhetjük, de hát nagyon-nagyon sok filmben is játszott már, de elsősorban, amivel ő nagyon-nagyon befutott az utóbbi években, 2022 óta, az a Különvállás című sorozat, aminek az emblematikus főszereplője ő. Aztán egy 3D-s koncertfilmmel érkezik Billie Eilish és James Cameron, mert hogy ők ketten közösen hozták létre a Hit Me Hard and Soft The Tour Live in 3D, 3D című filmet, amely moziban látható, és a manchesteri turné állomásnak a showját úgynevezett innovatív mozis koncertélményén varázsolja a szlogán szerint Billie Eilish és James Cameron. Ez is téma lesz, és aztán utána pedig következik a mai utolsó fogásunk, hogy ilyen képzavarra léjek, a Kórus című film, ami egy jóra való brit melodráma, főszereplője Ralph Fiennes, aki egy kis brit kórust hát rendezget az első világháború alatt, ami hát nem volt egy kifejezetten nyugodt időszak, de ez a film ez elsősorban az emberségről, meg hát nyilván a zene szeretetéről igyekszik szólni. Úgyhogy ez lesz most a kínálat, most egy icipici szünetet tartok, aztán már jövök is vissza.
0: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok. Rádió Café. Van barátod.

0: Korábbi műsorunk ismétlése következik. Filmszerész. Nem csak kommentelőknek.
1: Ahogy ígértem, vissza is jöttem, és az első film, amiről beszélek ma, az a Birka krimi című sztori, amely egy amerikai-angol film, és hát igazából az a jó benne, szerintem, hogy azt a dolgot megugorja eléggé rendesen, hogy ezek a CGI birkák, akik felbukkannak benne, rendkívül jól vannak megcsinálva, hogy megint kicsit magyartalanul fogalmazok. Szóval ez mindig kérdés egy ilyen filmnél, hogy amikor CGI-jal létrehoznak egy lényt, ez esetben juhokat, kosokat, birkákat, és még sorolhatnám, nyilván van még néhány szinoníma, akkor tudják-e a CGI szakemberek, persze az eredeti szinkronhangok, meg mozgásművészek, meg ki tudja mi, segítségével meg tudják-e úgy csinálni ezeket a karaktereket, hogy ne azt érezze a néző, hogy a valóságban látott állatok azok hát hitelesebbek. Persze, amikor egy olyan filmről beszélünk, amelyben állatok beszélnek, akkor a hitelességet egy bizonyos szempontból felesleges számon kérni, de hát azért mégiscsak egy olyan sztoriról van szó, ahol mégiscsak el kell hinnünk ezekről a birkákról, hát azt is persze, hogy beszélnek, de elsősorban azt, hogy ők valóban ott az angol legelőn mászkálnak, és néha meg lepihennek, és hallgatják, ahogy a Hugh Jackman mesél nekik konkrétan, ez az esti mese, mert hogy így hívják ebben a filmben ezt a foglalatosságot, ez általában egy krimi, Agatha Christie, vagy valami más krimi, és hát ezek a jóra való birkák teljesen rácsavarodnak a krimikre, meg hát persze imádják a pásztorukat, hát ki ne imádná, ugye, Hugh Jackmant, aki hát így a filmnek viszonylag az elején, meg hát azt gondolom, hogy ez az információ azért ismert, úgyhogy nem spoilerezek, elhalálozik, és hát a birkák tulajdonképpen magukra maradnak egy meglehetősen nehéz helyzetben, de aztán úgy döntenek, hogy kinyomozzák a halálát a Hugh Jackmannek. És hát ezt nyilván akadályozzák az emberek, meg mivel ez valóban egy kicsit ilyen krimi paródiába hajló családi film, ezért egy csomó gyanúsítottja lesz ennek az esetnek, többek között például Emma Thompson is, aki a Hugh Jackman mellett a filmnek a másik nagy neve, legalábbis ami az ember karaktereket illeti, mert hogy a birkákat olyan zseniális művészek szinkronizálják eredetileg, mint Bryan Cranston, például Regina Hall, Bella Ramsey, és még így tovább. Én szinkronnal láttam a filmet, és nekem nagyon-nagyon-nagyon tetszett. László Zsolt a hangja Hugh Jackmannek, és bár szinkron listát azt még nem találtam, mert hogy ezt viszonylag ritkán szoktam hamar nyilvánossá tenni. Tehát miután bemutatják a filmet, tehát most csütörtökön van a bemutatója, utána valószínűleg már fölkerül ide-oda, de most tulajdonképpen arra voltam hagyatkozva, hogy fölismerem a hangokat, és az egyik birkának, az egyik főszereplő birkának a hangja Kis Eszter egyébként, egy csodálatos színésznő, és hát itt is fantasztikus, meg úgy alapvetően elmondható erre a filmre az, hogy egészen bűbájos, azzal együtt, hogy én úgy tudom, hogy a regényhez képest, mert ezt egy német írónő írta egyébként, mármint a film alapjául szolgáló regényt, tehát eredetileg egy kicsit sötétebb, sokkal inkább felnőtteknek szól, tehát ezt a birka dolgot se feltétlenül a cukiság faktor felől közelítve használja, de hát a regénynek is az volt igazából a legizgalmasabb vonása, hogy valamilyen módon a birkáknak a szemszögéből van ez a krimi paródia elmesélve. Itt meg azért a halálok is, meg eleve a halálról való diskurzus is abból a szempontból akadálymentesítve van, tehát hogy beleférjen ebbe a 12-es karikába, hogy azért ez egy könnyed film, és alapvetően a halál kérdéséhez is amennyire lehet persze egy ilyen sztoriban, eléggé könnyeden viszonyul. Ebből adódóan én nyugodtan merem ajánlani gyerekeknek is, mondjuk én kiskamaszok már simán megnézhetik, tehát akiknek mondjuk nem probléma abban az értelemben, hogy nem okoz feldolgozhatatlan traumát azt, hogy elveszít ismert vagy szeretett szereplőt a filmből, az szerintem nagyon jól tud már ezen a filmen szórakozni. Ami nekem egy picit hiányzott belőle, az talán az, hogy ez nem lesz spoiler, talán azoknak, akik olvasták a könyvet, hogy tulajdonképpen a rejtély megoldását is megváltoztatták ebben a filmben, tehát, hogy más a gyilkos, vagy hát más történik megoldásként, mint a könyvben történt, és ezért jobban el vannak simítva a dolgok benne, vagy hát, hogy mondjam, kevésbé a dolognak az abszurditás van kihegyezve, tehát hogy szépen le van kerekítve. Lehetett volna ennél talán egy picivel szabálytalanabb, és akkor emlékezetesebb film lett volna a Birka krimi, de így is nagyjából azt nyújtotta, amit azért így elvártam tőle, úgyhogy tulajdonképpen valamilyen módon elégedett voltam vele. No, hát ennyit a Hugh Jackmanről meg a Birka krimiről, és akkor most következzék a második mai filmünk, a Hokum, ami ír, amerikai, meg azt hiszem, hogy van arab pénz is van benne, egy produkciós cég okán, ahogy említettem már a bevezetőben, Adam Scott játszik benne, aki egyébként egy írót, egy horror írót játszik, aki egy ilyen nagyon gyanús írfogadóba elmegy, és hát ott mondják, hogy eléggé nagy probléma van ezzel a fogadóval, pontosabban hát annak egyik szobájával, egészen konkrétan a nászutas lakosztálya van itt probléma, mert hogy ott van valami démon, vagy van valami szellem, és hát ahogy az ilyen filmekben ez lenni szokott, ez a démon, ez a szellem, ez az akármi, akiről majd kiderülnek dolgok a film során, hát ez így elkezdi megkeseríteni főhősünk életét, aki egy kicsit kezd is becsavarodni, mert azt már nagyjából a film elején is nyilvánvalóvá teszik, hogy neki van egy meglehetősen nehezen földolgozható, sötét folt a múltjában, ami majd tematikusan nyilván kapcsolódik magához a filmhez, illetve annak a cselekményéhez, vagy hát valamilyen módon egy fajta kulcsmotívumként is föl lehet ezt fogni. Ez az a fajta horrorfilm, amiben ugyanúgy vannak ilyen jumpscare-ek, tehát a jumpscare-ek, ugye már sokszor beszéltünk erre a műsorban, azok ilyen ijeszgetős effektek, igazából hangeffektek leginkább, hogyha nem tudom én, azt szokták általában a legtöbbször csinálni, hogy van egy karakter, aki nem tudom én, egy ilyen nyikorgós szobában, nyikorgó padlós szobában mászkál, és hirtelen nagy hangeffekt robajjal megijesztik, és ezáltal mi is megijedünk, és hát szoktak lenni ilyen fake jumpscare-ek is, tehát amikor mondjuk jön valami zaj, amitől megijedünk, de aztán kiderül, hogy csak egy macska volt. Ez egy meglehetősen sokszor használt eszköze a horrorfilmeseknek, szerintem az ilyen pláza horrorokban egy kicsit túlságosan is alapoznak arra a hatásra, amit a jumpscare-ekkel el lehet érni, és van ez a másik fajta horror, ami szintúgy rendkívül divatos manapság, ez az allegórikus horror, vagy szokták ilyen art horrorként is definiálni, ezek általában ilyen komolyabb, akár elvont gondolati sávokat is megengednek maguknak, tehát nem feltétlenül csak az a lényeg, hogy tekeri a démon a fejét, meg mindenét, hanem van az egésznek egy ilyen akár filozófikus, mögöttes tartalma is. Na most a Hokum az az ilyen démonos plázahorrorok és az elgondolkodtatóbb árthorrorok közé próbál meg egy résen valahogy beilleszkedni, vagy behúzódni, és hát tulajdonképpen sikerül is neki, mert valóban elég érdekfeszítő filmről beszélünk, ami bár bennem nem okozott olyan, hogy mondjam, olyan hatást, mint amit vártam azok alapján, amit hallottam erről a filmről, hogy milyen para, meg olyan para, de nem azért, amit így általában szoktak emberek megélni, vagy mondani, hogyha van egy bizonyos elvárásod, és az egy előzetesen eluralkodik rajtad, akkor onnan elég nehéz nem csalódottan felállni a moziban. Én inkább azt mondanám, hogy én elképzelhetőnek tartottam az alkotók okán, meg azok okán, amit olvastam, hogy ez valóban egy nagyon-nagyon para film lesz, de igazából amellett, hogy nyilván nem éreztem magam abban az értelemben kellemesen, amikor néztem, hogy nem vigyorogtam, azért nem voltak benne olyan jelenetek, amik nagyon-nagyon megviseltek volna, bár tudtam együtt menni a karakterrel, meg szerintem az ő bűne az valóban egy eléggé durva dolog, amiben így belegondolni is rémisztő, tehát hogyha innen nézzük a dolgokat, akkor azt gondolom, hogy abszolút, de igaz rá, hogy végül is igen, egy ilyen félelmetesebb horrorfilmként is tud működni. Adam Scott az sokat szóra bizonyítja be, hogy nagyon kevéssel tud nagyon klassz dolgokat színészileg létrehozni, tehát sokszor ilyen meglehetősen eszköztelen, ahogy ő játszik, de hát mégiscsak hatással van a nézőre, meg lehet vele együtt lélegezni, meg együtt menni, meg együtt félni. Úgyhogy tök jó, hogy hozzánk is viszonylag hamar eljutott ez a film, amit tényleg úgy emlegetnek egyébként, mint az év egyik legfélelmetesebb horrorfilm, bár még csak ugye májusban tartunk, úgyhogy horror fronton is történhet még ez az amaz, de szerintem aki a műfaj rajongójának gondolja magát, az mindenféleképpen hát megpróbálkozhat ezzel a filmmel. No, hát hogy repül az idő, ha jól érzi magát az ember, ugye? Már két filmről dumáltam is, de most tartok megint egy kis pauzét, és aztán utána jövök vissza, és folytatódik a filmszerész.
0: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok. Még ne menjetek el! A filmszerész a szünet után folytatódik. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Zsuffa Péter gondozója vagyok. Péter évekkel ezelőtt fejébe vette, hogy jazz műsort akar készíteni. Kérem, ne ellenkezzenek vele. Hagyják. Így hamarabb szabadulunk mindannyian. Ha kérdezik, egyszerűen csak mondják azt. Szokták hallgatni.
0: Minisztárszki és Hard Jazz Club a Rádió Café 98 műsorán minden vasárnap este 10-től. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén. Energiaárak, ellátási láncok, szigorodó szabályozás. Nem egy dolog változik, hanem minden egyszerre. Aki csak megfelelne, az lemarad. Aki érti az összefüggéseket, az halad. Mastercard ESG Summit, május 20-a Aquarium Club. Nagy vállalatok, beszállítók és döntéshozók közös nevezője. Fordítsd a megfelelési kényszert valódi versenyelőnyre. Program és jegyvásárlás esgsummit.hu. Platina támogatónk E.ON. Arany támogatónk CPI Hungary. Sokan kértétek, ezért elkészítettük. Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le, és hajrá! Rádió Café, van barátod! Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik a Rádió Cafén.
3: Sziasztok, Németh Tamás vagyok, a Telex főszerkesztője. Neked csak 2 perc, de nekünk óriási segítség, hogy továbbra is azt csinálhassuk, amit eddig. Hogy kérdezzünk, utána járjunk, megírjuk.

0: között, benne hírekkel, kulturális programajánlókkal és legjobb rovataink felidézésével. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Szinte minden, amit az agy mozgóképnek érzékel. Folytatódik a filmszerész Kovács Gellérttel és Urbán Szabolccsal a Rádió Cafén.
1: És már itten is vagyok, és azt hiszem úgy fejeztem be, hogy hamarosan folytatódik a filmszerész, és most ez meg is történik. Billie Eilish-sal és James Cameron-nal folytatjuk a Hit Me Hard and Soft Tour című filmmel, amely egy koncertfilm, egy moziba bemutatott koncertfilm, tehát egy mozis premier, és hát 3D-s, ami önmagában azért 2026-ban jelent némi szenzációt, vagy hát nem is tudom, talán szenzációt nem jelent, de hát ezzel reklámozzák, hogy ugye James Cameron, aki hát filmtechnikailag mindig élen jár, összefogott Billie Eilish-sal, és a művész manchesteri turnéállomásának a koncertjét rögzítették iszonyatosan menő kamerákkal, meg viszonylag komoly stábbal, és hát összedugták a fejüket már, mint Billie Eilish és James Cameron, és kitalálták, hogy hogy is legyen, és hát a szlogán szerint ők hát megreformálják. Innovatív koncert élménnyel varázsolják a mozivászonra a Billie Eilish élményt. Nos, hát én azért láttam már néhány 3D-s koncertfilmet, most hirtelen a YouTube jut eszembe, talán még IMAX is volt, meg volt még talán a Metallica-nak is ilyen filmje, meg ezen kívül is volt egy-kettő, tehát az, hogy 3D-ben csinálnak egy koncertfilmet, az szerintem önmagában még nem annyira szenzációs, de azért, hogyha Cameron bármihez hozzányúl, illetve bármi miatt úgy dönt, hogy hozzányúl a kamerához, az mindig figyelemre érdemes. Itt most konkrétan egyébként azt jelenti szerintem ez technikailag, hogy hát olyan helyekre is bementek ezekkel a kamerákkal, ahova a nézők nem jutnak be, sőt, hát kamerákat se szoktak oda berakni, mert hogy azért vannak azok a helyszínek, hogy ezek ne látszódjanak. Például láthatjuk, hogy a Billie Eilish hova bújik, mielőtt helyszínt vált ezen a nagyon izgalmas színpadon, ami ugye egy nagyon trendi elhelyezéssel van berakva a csarnokba, ami ugye azt jelenti, most egy csomóan csinálnak ilyen koncerteket, hogy nem az egyik szélén van a színpad a csarnoknak, vagy az arénának, hanem az aréna közepén, és a közönség pedig hát körbe állja, meg körbe üli a művészt, és hát ez nyilván a fellépőknek abból a szempontból izgalmasabb, hogy bárhova néznek, mindenhol néző van, ebből egy kicsit koncentráltabban is kell létezniük, és általában ezek a színpadok, ezek a legtöbbször igazából ránézésre, első ránézésre ilyen minimalista látványt nyújtanak, vagy minimalista funkcióval bírnak. Általában nincsenek ott olyan dolgok, amik egyébként egy másfajta színpadon szoktak lenni, mert hogy pont az átláthatósága a színpadnak, az átláthatósága a lényeges, de azért így is lehet trükközni, fényekkel is nyilván, itt a Billie Eilish koncerten konkrétan az van, hogy ezen a színpadon van két ilyen bemélyedés, ahol a zenekar foglal helyet, meg hát ez egy kicsit ilyen színházi süllyedő színpadként is funkcionál, amennyire én ezt ki tudtam venni, meg van egy doboz a színpad felett, ami rácsokkal is el van időnként látva, és a Billie Eilish ott bújik el, vagy ott bukkan föl időnként, meg hát ez a dolog, ez nyilván fölemelkedik, meg lemegy, meg nem tudom én mi, és hát ebben a koncertfilmben ugye az az izgalmas, hogy ezeket a mozgásokat, ezeket a színpadi gesztusokat tényleg rettentően közelről is láthatjuk. Billie Eilish kezében nem egyszer láthatunk kamerát, tehát ilyen GoPro-val, vagy egy valami más kamerával is mászkál, és akkor nyilván a kész koncertfilmbe is bele-bele vágták ezeket a snitteket, amiket ő készített. Amitől másféle ez a film, mint mondjuk általában ezek a koncertfilmek, az egy kicsit arról is szól, vagy

0: vagy azért van, mert ugye Billie Eilishnak is nyilván, mint minden nagy művésznek, nagyon speciális közönsége van, tehát ő is szereti azt tartani magáról, hogy ebből adódóan különleges a viszonya a közönségével, és mint minden ilyen sztárnál, akiért kamaszkorú fiatal és fiatalok, kamaszkorú emberek és fiatalok rajonganak. Hát azért azt szoktuk úgy látni, hogy meglehetősen ilyen hisztérikushoz közeli hangulat szokott kialakulni, sikítozás, sírás, a szövegek hangos kiabálása, és még a szokásoshoz is képest rendkívül intenzív érzelmileg a biliális közönsége, legalábbis ez derül ki ebből a filmből, és valószínűleg Cameron is fontosnak tartotta, meg gondolom én Billie Eilish is, hogy ezt a jelenséget, vagy az ő kapcsolatát a közönségével ebben a koncertfilmben is ábrázolják rendesen, és hát ez meg is történik, mert szerintem ennyit nem szokták mutogatni a közönséget egy koncertfilmben, mint itt. Nem tudok feltétlenül pontos százalékot mondani, de úgy érzésre a látott képanyagnak nagyjából a nem tudom én, 30-40 százaléka biztos, hogy a rajongókról szól, mert hogy egyébként a dalok közben még az is van, hogy ilyen flashback-szerűen dalonként, valahol két dalonként visszaugrunk néhány napot az időben, és azt láthatjuk, hogy Billie Eilish hogyan készül fel egy koncertre, meg úgy egyébként mit csinál két koncert között, és az egy kicsit meglepő, hogy a riporter, tehát az, aki kérdezi őt ezekben a helyzetekben, az maga James Cameron, aki azért nem egy riporter alkat, szerintem nagyon sok szempontból, és hát nem is mindig kérdez tőle érdekeseket, de azért vannak izgi megnyilvánulások, meg hát az látszik a Cameronon, hogy hát ő azért egy olyan figura, akit hát eléggé nagyra tartanak a szakmában, ugye így bármit csinál, arannyá változik, tehát ő is tulajdonképpen egyfajta sztárja annak a világnak, amit képvisel, és hát most szembe találta magát Billie Eilish személyében egy olyan ember, el, akinek a sztársága, a vonzereje, a visszajelzések, amiket a művészetére kap, sokkal intenzívebben jelenik meg, mint ahogy mondjuk James Cameron egy-egy filmjére reagálnak adott esetben az emberek. Tehát viszonylag ritkán látni olyat, hogy valahol vetítik az Avatart, és az emberek sikongatnak a gyönyörűségtől, meg kiabálják a James Cameron nevét, de hát ez a különbség a filmrendezők meg a popsztárok között. Szóval érdekes pár ők, és hát az is különleges szerintem, hogy rendezői kreditet is kapott a Billie Eilish, ami oké, mert nem tudom, hogy ez hogy nyilvánult meg, bár valószínűleg abban nyilvánult meg, és most egy kicsit felül is írom magam, hogy ugyanúgy, ahogy saját bevallása szerint is, mert erről beszél is a filmben, Billie Eilishnak nagyon-nagyon fontos volt, hogy pillanatról pillanatra kitalálja azt, hogy a koncerten melyik dalhoz milyen fények járjanak, milyen hangulat legyen, átvezetések, és így tovább, és így tovább. Ez nyilván a filmjével kapcsolatban is nagyon fontos volt, azzal együtt, hogy valószínűleg az immerzív 3D részét, azt hát nem ő gerebészte, hanem a James Cameron, tehát én úgy tudom elképzelni, hogy nagyjából elmondta Billie Eilish, hogy ő mit szeretne, és akkor Cameron meg elmondta, hogy mit lehet, meg hogy egyébként ő mit szeretne, és akkor ebből jött ki igazából ez a különlegesebb film, ami már csak abból adódóan is különlegesebb, hogy az ilyen koncertfilmek azok viszonylag ritkán szoktak nálunk hosszú ideig műsorra lenni, sőt a világtendenciák is inkább azt mutatják, hogy ezeket a filmeket ilyen event-szerűen szokták vetíteni a mozik, ez meg rendes heti premier most május 7-én, és hát nyilván addig lesz műsoron, amíg a kedves emberek elmennek rá és megnézik a mozikban. Na ennyit Billie Eilishről és James Cameronról, meg az ő közös új filmjükről, és akkor a mai filmszerész utolsó konkrét ajánlata következik, vagy hát igen, végül is ajánlom ezt a filmet is, az utolsó programpont, a Kórus című angol film, amely már látható néhány hete a mozikba. A másik három, amiről beszéltünk ebben, beszéltem pontosabban ebben az adásban, az heti premier, ez viszont már április vége óta látható, 1916-ban játszódik, 2025-ben készült, ezt nem tudom, hogy miért adottam most fontosnak elmondani. A főszereplője Ralph Fiennes, aki sokunk nagy kedvence, és tulajdonképpen bármit is képes eljátszani, de hát amit rá van osztva, az neki tulajdonképpen egy rutin feladat, tehát ő ezt szerintem, ahogy mondani szokták, álmából fölébresztve is tudná hozni ezt a szép szakálú, jól öltözött úriembert, aki Dr. Henry Gutierrez, így hívják őt, vagy Gutierrez, nem is tudom, hogy kell ejteni a nevét. A lényeg az, hogy ő egy Yorkshire-i kisvárosba érkezik, zajlik az első világháború, és hát, mint nagyon sok helyen, itt is sajnos az a helyzet, hogy csomó férfit elvittek a frontra, és hát akik meg ott maradtak, azok meg hát olyanok, amilyenek, ezt most nyilván viccből mondom, de hát, hogy vannak fiatalok, meg vannak idősebbek is, de egy korosztály nagyon-nagyon hiányzik a városból, és hát ők azért próbálnak valami milyen módon egyrészt túlélni, meg hangulatilag is egyben maradni, és hát van egy jópofa kis kórusuk, ami hát olyan, amilyen, mert hát nyilván azokból az állampolgárokból rakják össze, akik rendelkezésre állnak, és hát új kórusvezető érkezik a városban, ő Ralph Fiennes, akinek ilyen különlegesebb módszerei vannak, de az ő különleges módszere az elsősorban abban mutatkozik pontosabban, hogy egy kortárs darabot meglehetősen átdolgozva egy nagy kórus művet, egy pici kórusra adaptálva, meg még más változtatásokat is eszközölve akar bemutatni, ami nyilván hát tiltakozást vált ki a kisvárosban, meg hát mivel egy kortárs szerzőről beszélünk, aki egyébként már meg is jelenik a film bizonyos pontján, így alul is szól ez a történet, hogy hogyan merünk hozzányúlni, nem tudom én, klasszikus művekhez, vagy olyan művekhez, amik nem feltétlenül engednék ezt meg, vagy nem lenne feltétlenül ildomos, de nyilván az életigenlésről van szó ebben a történetben, mint a legtöbb ilyen filmben, amiben a zenén keresztül próbálják meg a szereplők valahogy a saját stabilitásukat megőrizni, meg hát arról is szól, mint általában ezek a filmek, hogy hogyan tud a zene segíteni, akár csak abban, hogy az emberek kirakjanak a színpadra, vagy egy ilyen előadásban megjelenjenek olyan kérdések, amelyeket nem feltétlenül tudnak úgy megfogalmazni az egyszerű emberek, hogy az azokhoz is eljusson, akik hát a döntéseket hozzák, vagy akik más helyzetben vannak, mint ezek a rendkívül egyszerűen, de nagyon-nagyon szerethető emberek, és hát a kórusban még az is fontos történet száll, hogy van néhány fiatal ember, akik hát tulajdonképpen a frontra készülnek abban az értelemben, hogy bármikor elvihetik őket, és hát az ő viszonyukról is szól, Ralph Fiennes-szal, a zenével, a háborúval, a szerelemmel, a szexel, mindenféle ilyesmivel. Könnyű lenne egyébként a kórusra azt mondani, hogy ez egy ilyen limonádé, vagy hát, hogyha azt veszük, hogy brit film, akkor egy ilyen 5 órai tea, amiben van citromlé is, de azért nem feltétlenül annyira pink, mint mondjuk a plakátján az a sáv, ami látható a cím alatt. Azért vannak meglehetősen drámai, még hogyha nyersnek nem is nevezhető pillanatai is. Azt nem mondom, hogy akár csak a Ralph Fiennes-nek a karrierjében ez a film olyan nagyon fontos szerephez jutna, de az biztos, hogy ha elkezdjük nézni, akkor úgy én azt gondolnám legalábbis, hogy benne maradunk, és érdeklődésen követi végig az ember, hogy mi történik, meg akkor is, hogyha tényleg abból a szempontból ez egy ilyen tipikus film, hogy ha hasonló történetű dolgokat láttunk már, akkor úgy nagyjából kitalálható, de hát nyilván itt inkább az érzelmi megkomponáltság, a nagyon klassz zene, a kosztümök, hát meg tehát hogy az a lényeg, hogy az a mondat, amit már itt sokszor elmondtak, vagy azok a mondatok, amiket már sokan, sokféleképpen elmondtak a háborúról, meg a zenéről, meg a túlélésről, meg mindenféle ilyesmiről, az itt is veretesen legyen megfogalmazva, és szerintem ezt a részét abszolút teljesíti a vállalásának a film, meg a többit is úgy nagyjából. No, hát akkor úgy érzem, hogy lassan a mai adás végére is értünk. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak engem így is, hogy a Szabi éppen nincsen itt, de elvileg már jövő héten jön, és akkor itt a végén ugye ő szokta mondani a Szabi, hogy mondjak valamit a jövő hétről, általában nem tudok, mert nem szoktam erre készülni, így előre, és akkor zavarban vagyok, de most készültem. De nagyon érdekes mozi hét lesz egyébként a jövő héten, mert több olyan filmet is bemutatnak újra, amely hát klasszikusnak számít, de hogy mindegyiknek van valami különlegessége. Az egyik az, hogy a két Top Gun filmet, tehát az eredetit, meg a 2022-es Maverick című folytatást is vetítik majd megint a mozik. Leginkább azért, mert hogy az első rész, a Top Gun, ami 1986-os, az hát innen már értelmesen kitalálható, hogy 40 éves, tehát évfordulós, és ilyen évfordulós filmeket azért vissza szoktak hozni a mozikba. A másik pedig, amiről nagyon sokáig úgy volt, hogy nem jut el magyar vásznakra, de szerencsére mégis csak május 14-én bemutatják, és meg lehet majd nézni. Ez az összevont Kill Bill, a teljes véres történet alcímre hallgató mű, amely ugye Quentin Tarantino 2004-ben bemutatott két részes Kill Bill-jének az összevágott több mint 4 órás, 4,5 órás változata. Néhány helyen picit át lett alakítva, de leginkább én úgy tudom, hogy bekerült egy plusz anime részlet, meg kikerült az a kvázi összefoglaló, ilyen noáros összefoglaló rész, ami a második film, tehát a Kill Bill 2 elején volt, és ott Uma Thurman ugye ült a volán mögött, és elmondta, hogy mi volt az első részben. Itt ez nem lesz, mert hogy értem szerint össze van vonva a kettő, és szerintem ez nagyon izgalmas, bár nálunk sajnos nem lehet analóg kópiáról megnézni, csak digitálisról, de még így is azt gondolom, hogy itt szünettel meg mindennel együtt igazán komoly mozi program lenyom 4-1-ben a Kill Bill-t. Azt el akartam menni még ezen a héten, de nem sikerült a Mortal Kombat 2-re, nem azért, mert hogy olyan nagyon vártam ezt a filmet, hanem mert hogy azért valamennyire érdekel, és állítólag jobb is lett, mint az első, ez ugye nagyon híres, verekedős, kivégzős videójátéknak a sokadik adaptációja, vagy hát legalábbis egész biztosan a harmadik vagy a negyedik, mert hogy még a 90-es években is volt ebből talán két film is, de egy biztos, és hát a pandémia idején volt az új, és a Mortal Kombat 2 meg mostantól látható a mozikban. Na hát akkor csak beszéltem arról is, hogy mi lesz a jövő héten, várjuk vissza Szabit. Szóval köszönöm szépen, hogy meghallgattak, és jövő héten akkor jövünk újra, remélhetőleg már Szabival. Minden jót, vigyázzanak magukra.
1: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok.

0: átadjuk a hajnalt a reggelnek, de maradjatok továbbra is velünk. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Pincér! Pincér!
2: Igen, mit parancsol?
1: Ezt a nyihogást le tudná halkítani?
0: Jó ebédhez jó zene dukál. Minden hétköznap déltől egyig jó ebédhez szól a Mix. Daily Mix. A Rádió Café gurmé zenei válogatása a Metropolis legvájtfülűbb DJ-től. Hétfő világzene, kedd filmzene, szerda pszichedélia, csütörtök freestyle, péntek felnőtt diszkó. Daily Mix. A legjobb nemzetközi alapanyagokból Budapest módra.
3: 3/4
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
4: Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és jó utat! Rádió Café. Van barátod!
5: Idén is kertfesztivál. Május 15-17-én Pilisvörösváron, a Festői Kacsató partján 3 napig minden a kertről szól majd. Előadások, növénykülönlegességek, programok az egész családnak. Mindez 3 színpadon, meseszép környezetben és családias hangulatban.
6: Mindenki a kertért, a kert mindenkiért.
5: Jegyek a kertfesztivál.hu-n.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik a Rádió Cafén.
7: Idén már a 444 jövőjére is szállhatod adód

0: oldalon. 444.hu/1%. Készült az alapítvány a tájékozott és szabad nyilvánosságért megbízásából.
1: Társadalmi célú hirdetést hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
2: Gyors lehet a kormányalapítás, bővült a DÁP, nyári ruhákat ellenőriznek a fogyasztóvédők. Jó reggelt kívánok, Springman Betty vagyok. Gyors kormányalakításra készül a Tisza párt. Az új országgyűlés tegnap alakult meg, Magyar Péter is letette az esküjét. A miniszterjelöltek parlamenti meghallgatásait ma és holnap tartják, így az új kabinet akár már kedden megkezdheti a munkát. A bejelentett névsor alapján a külügyminisztérium élére Orbán Anita kerül, a pénzügyi tárcát Kármán András vezeti, míg a gazdasági és energetikai minisztérium irányítását Kapitány István kapja meg. Az egészségügyi tárca élére Hegedűs Zsoltot, a honvédelmi minisztérium vezetésére pedig Ruszin Szendi Romulust jelölték. A Tisza párt célja, hogy az új országgyűlés megalakulása után minél gyorsabban felálljon a teljes kormányzati struktúra. Bővült a DÁP, mostantól online is igényelhető a jövedelem igazolás és az úgynevezett nullás adóigazolás, amelyekre több állami támogatás és hitel igényléséhez is szükség lehet. A dokumentumokat például a fix 3%-os lakáshitelhez, a babaváró kölcsönhöz vagy a családi otthon teremtési kedvezményhez kérhetik az ügyfelek. A szolgáltatás jelenleg kizárólag a digitális állampolgár weboldalon érhető el, a mobil alkalmazásban egyelőre nem használható. Nyári ruházati termékeket vizsgál a fogyasztóvédelem. Az ellenőrzések célja, hogy kiderüljön, a boltokban kapható ruhák megfelelnek-e az előírásoknak, és a címkén szereplő információk valóban helytállóak-e. Mondta rádiónknak Eitmann Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke.
3: A vizsgálatok két területre terjednek ki, ennek pedig indoka, hogy a tavalyi évben a 100 vizsgált termék közül 22 bukott meg a laboratóriumi teszteken, tehát amikor félrevezetőek voltak az anyag összetételre vonatkozó információ. A laboratóriumi vizsgálatok másik fontos területe a formaldehid jelenlétének ellenőrzése. Ez a vegyület ugyanis hozzájárul a termékek kedvező tulajdonságaihoz, ugyanakkor egészségügyi kockázatot is jelenthet.
2: Megvan az idei Balaton fagyia. Egy Balaton Mária fürdői fagylaltmester különleges édessége nyerte el a címet. A Balaton Noir Fantázia nevű fagylalt fő alapanyagai a csokoládé maláta, a szilvaszósz és a rum. A győztes édességet hamarosan több Balaton parti cukrászdában is megkóstolhatjuk. Igazi tavaszias időre készülhetünk ma is. Sok napsütésben lehet még részünk, bár a délután második felétől felhők lehetnek az égen, a Dunántúlon egy-egy zápor sem kizárt. 25 fok körül alakulnak a csúcsértékek, holnap már nagyobb záporok, zivatarok, viharok érkeznek erős széllel, de a 26 fokos maximumok maradnak. Keddre hűl a levegő a jelenlegi előrejelzések szerint, akkor már csak 16 fokot mutatnak majd a hőmérők.
1: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.

0: Korábbi műsorunk ismétlése következik. Fontos számodra, hogy sokáig és fitten élj? Hallgasd Kutasi Judit és egészségügyi szakértői műsorát minden csütörtökön este 6-tól a Rádió Cafén. Egészségkód a Rádió Café és a Semmelweis Premium szakértőinek műsora.
1: Szép napot mindenkinek, a mikrofonnál Kutasi Judit. A mai műsorban egyes daganatos megbetegedésekről, a megelőzésről, illetve kezelési lehetőségekről beszélgetünk, és bár egyre több daganatos betegségről esik ma már szó, mégis vannak olyanok, amelyekről megrepően keveset hallunk, miközben ezek igencsak komoly veszélyt jelentenek, ilyen például a hólyagrák. Sokszor későn derül ki, pedig az egyik legfontosabb jel, akár egészen hétköznapi is lehet, erről beszélgetünk a mai műsorban. Vendégünk a stúdióban pedig dr. Nyírádi Péter, egyetemi tanár, a Semmelweis Egyetem urológiai klinikájának igazgatója. Jó napot kívánok, örülök, hogy elfogadta a meghívásunkat.
2: Nagyon szépen köszönöm, jó napot kívánok, szeretettel köszöntöm a rádió hallgatókat és szerkesztő asszonyt is.
1: Itt van velünk a stúdióban Kovács Róbert, a Semmelweis Premium ügyvezetője is, aki mindig be tud hozni egy-egy érdekes új szempontot, nézőpontot, kérdést a beszélgetéseinkbe. Szia, Robi!
3: Szervusz, Judit, tisztelettel köszöntöm én is a hallgatókat.
1: Beszélgetésünk aktualitását adja, hogy a hólyagrák elleni küzdelem hónapja május, amelynek célja egyértelműen ugye a figyelem felhívás, és hogyha a számokat nézzük, évente több mint 3000 embernél diagnosztizálnak hólyagrákot. Professzor úr, az urológiai daganatok közül mennyire számít gyakori betegségnek a hólyagrák? Induljunk innen.
2: Természetesen viszonylag gyakori megbetegedésnek számít. Ugye a prostata daganat az, ami a férfiaknál leggyakrabban, de a hólyagrák is. Ez egy érdekes betegség, nyilvánvaló az emberek, ugye a hallgatók mindig rákról hallanak, mindegyik rák nagyon-nagyon fontos. Ugye azt kell tudni, hogy ez az a daganatos megbetegedés, amely az egyik legtöbbe kerül. Itt ez nagyon-nagyon fontos tényező, és az egy olyan daganatos megbetegedés, aminek a kezelésében egyébként azt mondanám, az elmúlt 5 évig nagyon-nagyon nagy fejlődés nem történt, és ugyanakkor viszont nagyon-nagyon jó hír, az elmúlt pár évben nagyszerű kezelési lehetőség és újabb gyógyszerek jelentek meg, illetve hát a sebészi és a radioterápiás kezelésben is, én azt gondolom, innovatív megoldások találhatók.
3: A válasz elején elhangzott, hogy prostatarák, ez is inkább a férfiaknál jellemző, ez a típusú daganat, vagy egyaránt jellemző ez férfiaknál, nőknél esetleg az arányokról tudunk.
2: Az arányok egy olyan 4-hez körülbelül, tehát férfiakban gyakrabban fordul elő, mint nőkben, de nőkben is nagyon-nagyon fontos tényező. Ugye nagyon nem szabad elmenni szó nélkül amellett, hogy ez a dohányzás, illetve a különböző vegyi anyagokkal való munka, illetve például a festő üzemek környékén dolgozóknál is, saját betegeinknél is látjuk, ez gyakrabban előfordul, tekintettel arra, hogy ugye a vizelettel kiválasztódó különböző kemikáliák nagyobb arányban tudnak okozni ilyen daganatos megbetegedést. Ha ugye erről a betegségről beszélünk, azért azt kell mondanom, hogy valami úton módon ez jelt ad. Ugye említettem a prostatadaganatot, a prostatadaganatnál az esetek döntő többségében kezdeti stádiumban semmilyen panasza nincs, hogy azt azért szoktuk népszerűsíteni novemberben, hogy akkor is menjen el egy szűrés, ugyanúgy, mint a nőgyógyászhoz egyébként méknyak szűrésre, hogy nincs semmi panaszom.
1: Hány éves kortól tegyék meg ezt az urak?
2: Ugye a prostatával kapcsolatban abban az esetben a családban emlődaganat vagy prostatadaganat volt 45 éves kortól, ellenkező esetben pedig 50 éves kortól javasolt. De a húgyhólyagdaganat azért az más ebből a szempontból. Egyrészt, aki dohányzik, azért gondoljon arra, hogy figyelnie kell, nem csak a tüdőben fordulhat elő daganatos megbetegés, hanem sajnos a hólyagban is. És ha bárki bármilyen úton, módon vért lát a vizeletében, azonnal forduljon orvoshoz. És a vért, ez gondolok arra természetesen más, az, ha makroszkoposan megijed valaki, de hogyha évente ugye a kötelező családoros szűrésnél a vizelet üledékben akár mikroszkopikus vérvizelés, tehát a vörösvértest jelenik meg, abban az esetben is mindenféleképpen ki kell vizsgálni, ki kell deríteni, hogy mi az oka. Nem biztos, hogy húgyhólyagrák, de azért addig nem szabad abba hagyni a keresést, mert ki nem tudjuk zárni ennek az eredetét.
1: Egy gyors kérdés meg ide, hogy egyetlen alkalom is számít a tünetet tekintve?
2: Nagyon-nagyon fontos kérdés. Tehát ha valakinek egyszer volt egy véres vizelete, és utána elmúlt, ez nem azt jelenti, hogy neki nincs. Tehát nyugodtan hordozhat valaki úgy húgyhólyagdaganatot, hogy tegyük fel, egyszer volt egy véres vizelete, és utána megszűnt. Nagyon-nagyon fontos kérdés. Egyetlen egy esetben nem feltétlenül kell ezt kivizsgálni. Fiatal, szexuálisan aktív hölgyeknél, amikor leginkább ugye nemi aktus követően típusos felfázásos tünetei vannak, ami jelentős fájdalommal, úgynevezett cisztitisszel együtt jár, és véressé válik. Fiatal hölgyek, ebben az esetben ez leginkább úgynevezett hemorrágiás, tehát vérzéses cisztitisz, amely antibiotikus kezelésre meggyógyul. Ellenkezésben meg kell nézni. És mire fölhívom a figyelmet, ugye mondtam is, hogy nem biztos, hogy húgyhólyagrák, lehet húgyúti kövesség, de akinek már köve volt, az is nézesse meg magát, mert igenis én nekem egy kollégám régen, 30 éve mindig azt gondolta, hogy ő neki a köve miatt van véres vizet, és sajnálatos módon kő mellett őnek egy daganat is megjelent. Ezen kívül meg ugye a gyulladás. Tehát ezek nyilván jobb tényezők, mint maga a daganat, de mindenféleképpen keresni kell az okát.
3: Minden daganatos betegségnél a legelső kérdések egyike szokott lenni, hogy mennyire kezelhető, milyenek a túlélési esélyek. Nyilván ez összefügg azzal, hogy mennyire korán ismeri fel az orvos a betegséget, de összességében mit lehet mondani az ilyen típusú daganatokról?
2: Gyakorlatilag ugyanaz, mint bármilyen daganatnál, idejekorán felfedezzük abban az esetben, nagyon jó eséllyel teljes mértékben gyógyítható. Ugye itt arról van szó, hogy amennyiben kicsi a daganat, és amennyiben ez kicsi méretben végig is eltávolításra kerül, és egy dohányzó abba hagyja a dohányzást, akkor jó esélye van, hogy meggyógyuljon. Ugyanakkor azért azt kell tudni, hogy ez az a típusos daganat, amely visszatér. És épp ezért, ahogy mondtam az elején, nagyon sokba kerül, nem a mostanában ugye felfedezett vagy bevezetett gyógyszerek csak az ára miatt, hanem éppen azért, hogy ezt ilyen tükrözéssel, cisztoszkópiával kell ellenőrizni folyamatosan, hogy ő neki a húgyhólyagba ez a daganat visszatér, vagy nem. Természetesen nagyon nagy különbség van különböző típusú daganatok között. Van olyan típusú, ami azt kell mondani, hogy jó, hát majdnem, hogyha évente nézünk, akkor sem nagyon várható, és van sajnos az a típusú, amelyik viszont megjelenés pillanatában is nagyon rossz indulatú.
1: Hogyha még a felismerésre visszatérünk, mennyi idő alatt lehet diagnózishoz jutni, illetve hogyan történik a vizsgálat, vagy a kivizsgálás?
2: Ugye a kivizsgálás abban az esetben, valaki véres vizeletet észre, akkor területek illetékes urológiára kell mennie, hogy nyilvánvalóan ultrahangot, vizeletüledéket, esetleg lehet vizeletcitológiát, ami meg ki lehet mutatni azt, hogy van-e sejteselem benne. Tehát esetleg valami daganatból származik, és hát úgynevezett húgyhólyag tükrözés cisztoszkópiát kell végezni, és abban az esetben, de a cisztoszkópiát is azt mondanám, hogyha egyértelműen ultrahangon, vagy esetleg CT-n ki lehet mutatni egy húgyhólyagban növekedő, mérhető daganatot, akkor erre sincs szükség, nyilvánvaló elkerülve azt a kellemetlenséget, ami ezzel a kivizsgálással jár. Ugye ez egy érdekes dolog, hogy valami úton, módon vizualizálni kell, és az a még érdekesebb ebben, hogy ebben az esetben igazolni és gyógyítani egyben történik. Tehát, hogyha ki tudjuk mutatni cisztoszkópiával, ultrahanggal, vagy esetleg CT-vel, abban az esetben húgycsövön keresztül nem csak mintát veszünk belőle, hanem el is távolítjuk.
1: Igen, itt a kellemetlenség szót említett, és azt mondom, itt mindig érdemes megállni, hogy például a mammográfia esetében gyakran halljuk, hogy nem mennek el a nők sok esetben vizsgálatra, mert tartanak attól, hogy ez kellemetlen, fájdalmas. Milyen szintű kellemetlenségről beszélünk itt, és ugye a mérleg másik serpenyőjében mi van?
2: Ugye nyilvánvalóan meg kell különböztetni a hölgyeket, sokkal rövidebb húgycsövük van, őnáluk egy klasszikus cisztoszkópia elvégzése sem okoz problémát, ugye a férfiaknál sokkal hosszabb húgycsövön keresztül, leggyakrabban már azért flexibilis eszközzel végezzük ezt. Nyilvánvalóan, ha azt mondanánk, hogy kellemetlenséggel jár, de azért le kell erről mondani. És hogy hívjam fel a figyelmet arra, hogy sajnálatos módon Magyarországon azért nagyon-nagyon el vagyunk maradva az egészségtudatosság és a szűréssel kapcsolatban. Annak ellenére, hogy azt kell mondanom, hogy az elmúlt években nagyon komoly erőfeszítés indult arra, hogy esetleg emlődaganat, akkor vastagbéldaganat szűrés, prostatarák szűrés vagy felismerés, azért a magyar társadalom az nagyon-nagyon nem szűrés specifikus. Ha megnézzük például, hogy Hollandiában az emlőszűrés az 80% körül van, 80-90%, akkor azt hiszem a vastagbélszűrés 30% fölötti, lehet, hogy még több. Addig Magyarországon ez egy számjegyű százalékban mérhető vastagbélszűrés, a prostatarák szűrésben is rendkívüli módon el vagyunk maradva. Tehát mondhatjuk azt, hogy a társadalom az nagyon-nagyon elhanyagolja ezt a korai felismerést, de ugye más szóval azért azt kell mondanom, hogy ne csak a rosszat lássuk, ez egy rajtszerű dolog, ugye ez egy gazdasági rádió, a trendek szempontjából itt óriási lehetőség van a javulásra. És mondom mindezt azért, mert a prevenció, a megelőzés, korai felismerés, ez az, ami igazi egészségmegtérülést biztosít.
1: Mennyire gyorsan lehet ma diagnózishoz jutni?
2: Attól függ, hogy milyen típus az elváltozás, attól függ, hogy azon az adott területi szakrendelőben valakinek mennyire elérhető ez a vizsgáló módszer. Ettől függ gyakorlatilag abban az esetben, ha megtörténik a cisztoszkópia, akkor gyakorlatilag megtörténik a diagnózis. Az esetek döntő többségében. Tehát, és azt követően pedig az endoszkópos daganati eltávolítás a következő lépés.
3: Beszéljünk egy picit az eltávolítás kapcsán a manapság nagyon gyakran hallott modern műtéti megoldásról, meg megoldásokról, meg a műtéti robotról. A Semmelweis Egyetemnek is jó néhány éve van egy Da Vinci nevű robotja, például ezt a robotot ilyen típusú műtéteknél, vagy egyáltalán ilyen hólyagdaganatoknál használják a szakemberek?
2: Igen, először ugye meg kell különböztetni a klasszikus úgynevezett transzuretrás, tehát húcsövön keresztül történő endoszkópos beavatkozást. Ebben az esetben is vannak újdonságok, ha ez olyan méretű a daganat, akkor megpróbáljuk egyben eltávolítani, ami sokkal biztosabb és sokkal pontosabb korszövetén diagnózishoz juttat minket. És ezt követően ugye a robot asszisztált beavatkozás abban az esetben jön szóba, ha egy nagyon súlyos formája, tehát a izomba terjedő daganatról, az egész úgyhogyag eltávolításról van szó. Azt kell mondanom, ha ezt így szabad, hogy a robot az alapvetően leginkább a prosztatában nyújt igazi pluszt. Ez ezen típusú műtéti beavatkozásnál is előnyös lehet, de azért tekintettel arra, hogy a beavatkozás valamivel hosszabb, nincs akkor előnye, mint például a radikális prosztatektómiának, vagy például a vesetumornak a rezekciójában, amelyben a finomsága, illetve hát a minimális invazitása óriási előnyt jelent a operatív robot
3: szempontjából. Nem szeretném elterelni a témát az eredeti fősodortól, de még egy kérdés itt a robottal kapcsolatban, ha már ez itt szóba került, hogy valójában a robot az komplexebb dolgokat tud elvégezni, mint amit korábban a manuálisan a sebésztet, vagy precízebben csinálja, vagy hozzáfér olyan helyekhez egyszerűbben, amihez manuálisabban, vagy akár laparoszkóppal nehezebben lehetett hozzáférni. És egyáltalán hol van ebben az egészben az orvosnak a szerepe, mert azért azt mindannyian sejtjük, vagy gondoljuk, vagy tudjuk, hogy a robot az nem magában műt, hanem ugyanúgy ott van valahol egy szakember a háttérben.
2: Pontosan, én azt kell mondanom, hogy nem a robot számít, hanem azt számít, hogy ki végzi a beavatkozást. És most ez azt jelenti, hogy alapvetően a robotsebészetnek az igazi, a zászlón lévő üzenet az, hogy a közepes vagy gyenge szintű sebészből is magas szintű tesz. De itt ugye nem arról van szó, és nálunk a Semmelweis Egyetem, azt kell mondani, az egész munkacsoportban nagyon-nagyon specializált, és szakma specifikusan, és szerv és daganat specifikusan specializált emberek ülnek. Tehát én azt kell mondanom, hogy mi képesek vagyunk arra, hogy jobb eredményt érjünk el. Valóban finomabb, valóban minimálisan invazívabb, és valóban sokkal jobban kis helyekre beférő eszközről van szó. De ugye amikor azt mondják, ugye fölmerül az, hogy ez a robot ez nem tudja annyival jobb eredményt, ez azért van, mert robottal úgymond a gyenge sebész is el tudja végezni a műtétet. Tehát szerencsére azt kell mondani, Magyarországon azért arról van szó, hogy specialisták, illetve a Semmelweis Egyetem erre nagyon-nagyon figyeltünk az első pillanattól, hogy olyanok végezzék ezt a műtétet, akik nyílt és laparoszkóposan is jártasok, és ez azt jelenti, hogy ez pluszt ad. Mert ebben az esetben ki lehet használni azt a miniatűzált és gyakorlatilag kifinomított technikát, amivel a robot rendelkezik.
1: Hogyha már említette az orvos szerepét, akkor ide kapcsolódnék vissza, hogy ön egyébként miért ezt a szakterületet választotta?
2: Igen, érdekes, főleg ugye egy hölgy számára, az urológia azt gondolja, hogy az a férfi gyógyászat, de egyébként nagyon-nagyon nagyszerű lányok is dolgoznak nálunk, és nagyon-nagyon szeretik egyébként a pácienseink. Én alapvetően sebésznek készültettem, tehát mindenféleképpen manuális szakmával szerettem volna foglalkozni, és egy atyai barátom, a Tóth Csaba professzor, aki Debrecenben, innen is üdvözlöm, hogyha hallgatnád. Édesapámnak nagyon jó barátja, és azt mondta, hogy Péter, ez a urológia, ez a világon a legszebb része a medicinának, tekintettel arra, hogy itt az ember még a sebésszel ellentétben saját maga vizsgálja ki a betegeket. A műtéti repertoárban a legegyszerűbb hasi műtét, vagy a legegyszerűbb nyílt műtétek mellett az endoszkópia, a laparoszkópia, akkor már a robotsebészet ott van, ezen kívül pedig az urológus, a pácienseit, akit operálta, és persze előtte konzervatívan kezelte, saját maga követi. Tehát egy egész komoly perspektívát lát valaki, ugye abban az esetben én azt szoktam mondani a kollégáknak is, hogy az urológián belül is valamilyen területre specializálódik valaki, akkor legyen egy olyan szakember, akihez a saját édesanyánkat vagy testvérünket elvinnénk azért, mert tudja, hogy melyik módszer a legalkalmasabb annak a betegségnek a kivizsgálására, tudja, hogy melyik gyógyszer kell fölérni abból a nagyon sokból, ami rendelkezésre áll, abban az esetben a gyógyszeres kezelés nem elégséges, akkor tudja, hogy melyik módszert válassza. Tehát például mondjuk az, hogy azért, mert robotsebész valaki, nem lehet mindent robottal, és nem is biztos, hogy jobb, de tudja az teljes repertoáriát a műtétnek, és pontosan tudja abban az esetben, bármi szövődmény fellép, az hogy hárítsa el, és utána pedig ő saját maga fogja követni, ami egy olyan pluszt ad, és egyébként sok országban ez nem így történik, nem az orvos gondozza, aki operálta, hogy fogja tudni, hogy mikor és kinek kell valamilyen műtétet, vagy milyen konzervatív kezelést elvégezni. Mondom ezt azért, hogy a nagysebész régen az volt, aki nagyot vágott. Nyilván most a robotnál egy picit vág, de az igazi nagysebész az, aki tudja, hogy mikor kell kicsit vagy nagyot vágni, és tudja, hogy mikor nem kell.
1: Ez milyen szép egyébként.
2: Alapvetően én mindig úgy szoktam mondani ugye a pácienseknek, nekem számomra fontos is, hogy én olyat csinálok meg, amit a saját testvéremnek is megcsinálnék. Ellenkező esetben én akár mondhatom a magánegészségügybe is, én tudom mondani azt, hogy nem. Tehát nem számít, hogy egy picit ebben ugye az a olyan furcsa, hogy az ember sokszor látja, hogy a magánegészségügyben itt ez ugye nyilván nálunk ez más, a Semmelweis Premiumban, hogy picit tehát olyan műtétet végeznek el, amit hát nem biztos, hogy muszáj. Tehát én biztos magamnak nem végeztetném el. Tehát én azért azt gondolom, hogy az ember olyat csináljon mással, és ha az ráadásul megtiszteli a bizalmával, amit azt kell mondani, mástól is várna. Ezt nagyon-nagyon fontosnak tartom, hogy megtalálja a leghelyesebb beavatkozást, és gyakorlatilag felfedezze, és kezelje a legjobb módszerrel.
3: Itt egy picit megint hadd kanyarodjak vissza a robotra, hogy, és kérem, hogy javítson ki, hogyha rosszul mondom, de én úgy hallottam, hogy alapvetően nőgyógyászat, urológia és a hasi sebészetnek a speciális területei az, ahol leginkább a robot használható, de ugyanakkor meg így benne van a levegőben a marketing nyomulás is itt a robottal kapcsolatban, és a nagyon egyszerű műtéteknél is hallottam, hogy mi már robottal csináljuk, és igaz, hogy kétszer annyiba kerül, mint hagyományosan a műtét, de hogy ez sokkal jobb, meg sokkal precízebb, hogy valóban van ilyenkor hozzáadott értéke a robotnak, vagy ez marketing?
2: Nincs. Sőt, azt kell mondanom, hogyha én rólam lenne szó, vagy még egyszer mondom, hozzátartozom, akkor nem választanám. Gondolok itt a saját területünkön is, akkor a egészvesét el kell távolítani, mert a daganat gyakorlatilag beszövi az egészet, robottal lehet távolítani, hosszabb ideig tart, több lyukat kell szúrni belőle, és bonyolultabb. Tehát semmi értelme nincs. Tehát ezt nagyon-nagyon el kell különíteni. Az a fontos, hogy a repertoárban benne legyen nyilván a robot. Azt kell mondanom, például a radikális prostata eltávolítás jó megválasztva a betegséget, jó megválasztva a páciens, nagyszerű felépülés, egy gyors felépülést, és nagyon jó funkcionális eredményt biztosít. De semmiféleképpen nem. Nyilvánvaló az Egyesült Államokban, ahol a nyílt műtét, a laparoszkópos beavatkozást, ami egyébként sokkal komolyabb felkészülést igényel, végzik ezt a robot asszisztált beavatkozásokat, gondolok itt sérvre, koleciszektómiára. Hát egy koleciszektómiát mi nálunk is ugye azzal kezdődött hajdanán, és a koleciszektómiát végző sebész 5-ször annyi idő alatt elvégezte, ahogy ott mondták a sebész kollégák, hogy 20 perc alatt a műtős nővel már kész lett volna, de ő még csak szúrásra. Nyilván lehet ezt javítani, de azt kell mondanom erre, hogy ha én lennék a sebész professzor, és én nekem lenne ez a betegségem, én biztos nem engedném, hogy robottal operáljanak. Ugyanúgy az urológiában is, én akkor megkérném azt a kollégámat, hogy ne beszéljünk szeméről, de azt kell mondanom a testvéremről, biztosan vagyok benne, hogy van olyan beavatkozás, mert egyáltalán szóba se jönne a robot asszisztált beavatkozás.
1: Mi az, ami motiválja a szakmájában most? Ugye azt mondta, hogy rengeteg minden változott az utóbbi időben.
2: Ugye, nagyszerű időt élünk meg, és csodálatos egyébként az egész medicina, és az urológiában is óriási fejlődés van, talán leginkább az uro-onkológiában, tehát daganatos megbetegedésekben. Engem motiválni, ugye mi a Semmelweis Egyetemen, mi a klasszikus, tehát a klinika, attól függetlenül, hogy magán intézetben a klinika szót használják, de a klinika akkor használható, amennyiben az oktatás, kutatás és gyógyításnak a hármasa rendelkezésre is jelen van. És ezt mondom azért, mert az oktatás, a kutatás rengeteget ad a gyógyításhoz tekintettel arra, hogy az oktatásban, hogy az, aki oktat, az saját maga tanul legtöbbet, gyakorlatilag kap egy visszajelzést fiatal hallgatóktól, a kutatásban pedig a legújabb módszereket gyakorlatilag saját maga is akár bevezetheti. A motiváció nyilván abban van, hogy az úgynevezett uro-onkológia rengeteg, egyre több gyógyszeres kezelés is rendelkezésre áll. És ezen belül azért ez egy nagyon-nagyon komoly labirintus, ez egy nagyon-nagyon komoly útvesztő, hogy vannak gyógyszerek, vannak drága gyógyszerek, vannak még drágább gyógyszerek, vannak kivizsgálásban is, ugye vegyük azt, hogy ultrahang, CT, MR, PET-CT, hogy bejön a beteg, hogy doktor úr, de én a PET-CT-t megcsináltatom. Na, tessék már figyelni, nem ér semmit. Tehát, hogy megtalálni azt az utat, hogy kinek mi a legjobb. És azért ebben én azt gondolom, hogy mindenféleképpen az egyensúly irányába kell menni. Tehát nem azon múlik, hogy egy nagyon drága beavatkozást, egy nagyon drága kivizsgálást hajtunk végre valakinek, hanem mindenkinek a legadekvátabb, legodaillőbb kivizsgálás és beavatkozás történjen.
1: Folytassuk innen, egy rövid szünetet tartunk, majd beszélünk kezelésről, gyógyulási esélyekről dr. Nyiradi Péter egyetemi tanárral, a Semmelweis Egyetem urológiai klinikájának igazgatójával, illetve hát nagyon fontos itt maga a beteg, és arról még nem beszéltünk, hogy a beteg mit tehet önmagáért, a felépülésért. Jövünk vissza a zene után.
0: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok. Rádió Café. Van barátod.

0: Még ne menjetek el! A műsor a szünet után folytatódik. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Podcaster, a Rádió Café válogatása a legjobb podcastekből. Krízisek és pofonok. Böhm Kornél műsor a kommunikációról, manipulációról és rációról minden hétfő délután 2-től a Rádió Cafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén. Energiaárak, ellátási láncok, szigorodó szabályozás. Nem egy dolog változik, hanem minden egyszerre. Aki csak megfelelne, az lemarad. Aki érti az összefüggéseket, az halad. Mastercard ESG Summit, május 20-a Aquarium Club. Nagyvállalatok, beszállítók és döntéshozók közös nevezője. Fordítsd a megfelelési kényszert valódi versenyelőnyre. Program és jegyvásárlás esgsummit.hu. Platina támogatónk E.ON. Arany támogatónk CPI Hungary. Sokan kértétek, ezért elkészítettük. Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és hajrá! Rádió Café, van barátod! Ballagás, diplomaosztó, lány vagy legény búcsú, emeljétek magasabb szintre az ünneplést! A Barceló Budapest Skybar exkluzív privát helyszínt kínál akár 25 főig, panorámával a Bazilikára. Foglaljatok a Sky 26 kóddal, és vendégeink vagytok egy welcome italra. Keressetek minket a részletekért Facebookon. Barceló Budapest.
1: Május 23-án ismét Fantasy Expo a Pálna Honvédelmi Központban. Gyere és merülj el egész nap a cosplay, anime és fantasy világában. Látványos cosplay versenyek, K-pop bemutatók, gamer zóna. Vedd meg jegyed elővételben. fantasyexpo.hu, ahol a fantázia életre kell.
2: A Psychedelic Sword bemutatja. Május 30-án este 8-tól végtelen hullámzó, improvizációs, pszichedelik rock session lesz a Magyar Zeneháza szabadtéri fedett színpadán. Belépés ingyenes.
3: Ne maradj le az év egyik legnagyobb családi kuponakciójáról. Újra itt a Promobox Baba-Mama kuponnapok. Május 14-e és 17-e között több mint 100 márka, közel 200 akciós ajánlata vár rád. Most akciósan akár 50% kedvezménnyel vásárolhatsz mosószereket, tisztítószereket, szépségápolási termékeket és étrendkiegészítőket. További információk az édeskisbabám.hu weboldalon és a beváltó helyeken. Szerezd be a Baba Mama kupon magazint még ma! A Promobox Baba Mama kuponnapok fő támogatója a Rossmann és a Pampers.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik a Rádió Cafén.
4: Apu, anyu, vérszállítók, vérlovagok. Az adód 1%-át ugye nekik adod?
3: Támogasd az önkéntes vérlovagok tankolását adód 1%-ával. Részletek a vérlovagok.hu-n. Készült a Magyar Mentőszolgálat Alapítvány megbízásából.
5: Sziasztok, Németh Tamás vagyok, a Telex főszerkesztője. Neked csak 2 perc, de nekünk óriási segítség, hogy továbbra is azt csinálhassuk, amit eddig. Hogy kérdezzünk, utána járjunk, megírjuk. Állj ki a Telexért adód 1%-ával. További infókért látogass el a telex.hu/1% oldalra. Együtt erősebbek vagyunk.
6: Készült a Telex a Szabad Sajtóért közhasznú alapítvány megbízásából.
0: Társadalmi célú hirdetést hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.

0: Korábbi műsorunk ismétlése következik. Egészségkód. Folytatódik Kutasi Judit és a Semmelweis prémium szakértőinek műsora a Rádió Cafén.
1: Ez itt még mindig az Egészségkód. Folytatjuk a beszélgetést dr. Nyirádi Péter egyetemi tanárral, a Semmelweis Egyetem Urológiai Klinikájának igazgatójával, és ugye eddig a hólyagrák felismeréseiről, a kockázatokról beszéltünk, és hát arról, hogy milyen szerepe van ebben az orvosnak, és milyen elhivatottsága. Beszéljünk az értékteremtésről, arról, ami azt gondolom, hogy nagyon fontos az ön szempontjából.
2: Én azt gondolom, hogy mindenféleképpen az egyensúly irányába, a test és a léleknek az egyensúly irányába kell mennünk, és az embernek valóban még egyszer ezt mondom, hogy olyan dolgot kell csinálni, amit mástól saját magának is elvárni. Ezt hiszem és vallom maximálisan, hogy meg kell próbálni végül is azonosulni empatikusan a pácienssel, és ugyanakkor a rendelkezésre állunk eszközökkel, pedig én azt gondolom, hogy mindenféleképpen élni kell. Itt gondolok arra, hogy az orvos szerepe nyilván meghatározni bizonyos erővonalakat, és mindenféleképpen ezekben végül is nyomatékosítani. Amiért itt is vagyunk gyakorlatilag, hogy a május az a húgyhőagráknak a hónapja. Nagyon-nagyon büszkék vagyunk arra, én a Magyar Orvos Társaságnak az elnöke vagyok jelenleg, hogy egy Európai Uniós pályázatot nyertünk el, aminek az a funkciója, hogy úgynevezett edukációk. És ez edukáció a páciensek részére, és edukáció igen az orvosok és a szakdolgozók részére. És mi egyébként a Ultra Balatont az Urológiai Klinika csapatával lefutottuk, és a hátunkon már hordtuk ezt a pólót, hogy egy csepp vér, akkor azonnal fordulj az urológushoz. És nagyon-nagyon fontos az, hogy ezáltal gyakorlatilag megteremtsük azt a környezetet, megteremtsük azt a lehetőséget, hogy mindenki hozzájusson, és mindenki a legjobbhoz jusson hozzá. Ugye fontos dolog ez az edukáció kérdése is, és nagyon-nagyon érdekes az ember, hogy egyre többet, nyilvánvaló ez ilyen reklámcégek vannak, és sok szempontból előnyös, hogy edukáció, tehát különböző típusú, akár urológiában is kollégák elmondják, és ez nagyon-nagyon jónak tartom. Ugye nyilvánvaló az egészben egy picit olyan visszatetsző az, amikor kiderül a végén, hogy hol lehet magánrendelőbe megkeresni. Tehát én azért azt gondolom, hogy a régi az én időmben még mondhatnám ezt, de előtte még inkább ugye az volt, hogy reklámozni azért nem annyira illik a magának a személynek saját magát, de azért itt nyilván más jelenleg azért mind a potenciál, mind a környezet. Én, aminek nagyon-nagyon fontosnak tartom, és ezért hangsúlyoztam ezt az Ultra Balatont is, hogy felhívni a figyelmet a prevencióra. Egy másodperce megálltunk, én szoktam hozni azt a vizsgálatot, amit a németek végeztek, hogy mi az, ami a német társadalomnak a várható élettartomát befolyásolt az elmúlt 100 évben, vagy 150 évben. Ez nagyon-nagyon érdekes. Legelőször is a csatornázás volt az. Csatornázás ugye azt követően egyértelműen várható élettartam növekedett, tehát az infekciókat, meg ehhez tartozik még majd az antibiotikum, meg tudták előzni, és fiatal embereknek az életét meg lehetett, meg asszonyoknak az életét meg lehetett menteni. Ezt követően volt a korai csecsemőhalálozás. Ugye a statisztikailag, ha nézzük, ha nagyon alacsony számból sok van, ha az nem is olyan extrém sok, akkor ez a statisztikát, az átlagot, az nagyon-nagyon jelentős mértékben csökkenti. Ez Magyarországon is megtörtént, és elenyésző, ha összehasonlítjuk 50-100 évvel ezelőtt. Németországban egy érdekes dolog volt, egyébként a harmadik az az autópályán való idő eltöltése, mert nagyon sokan haltak meg, és sok fiatal, és ezért volt Németországban az, hogy bármennyivel, tehát nincs korlátozott sebességkorlátozás, tekintete arra, hogy azt nézték meg, hogy minél kevesebb időt van az autópályán, annál kisebb az esélye, hogy baleset legyen, és nyilvánvalóan a két távot nem lehet közelíteni, ezért csak a sebességet lehetett fokozni. És azt is megnézték, hogy mi lenne a német egészségügyben, vagy mi lenne a német társadalomban, amivel a várható élettartamot meg lehetne növelni, statisztikailag, tehát az egész társadalomra illetően, és azt nézték, hogyha lenne olyan daganatellenes szer, ami végülis a daganatot, a rákot meggyógyítaná, az nem tudna egyértelműen látható javulást érni, tekintettel arra, hogy azért általánosságban a daganatos megbetegedés inkább az idősebb korban jellemző, a gyógyszerek egyébként sok esetben már viszonylag kielégítő életminőség mellett hosszú túlélés biztosítanak, és majdnem ugyanez van a kardiológiában is. Tehát a kardiológiában is, ha lenne egy olyan gyógyszer, ami meggyógyítana majdnem minden kardiológiai betegséget, nem lenne. Egyetlen egy potenciál van, ez a prevenció. És a prevenció mellett ne menjünk el, még egyszer hangsúlyozom, hogy ebben van óriási jelentősége, és a társadalmi szinten nézzük, akkor a prevencióban kell egyre jobban ott lennünk, és ha valamit az emberén bármikor egy egészségpolitikusnak javasolhat, az az, hogy erre próbáljon minél többet költeni. Nyilvánvalóan ez 4 vagy 5 év múlva nem lesz mérhető az

0: eredmény, de én azt gondolom, hogy ez el tud indulni egy olyan társadalmi gyakorlatilag közösen gondolkodás, amit azt kell mondani, hogy tőlünk Szócska Miklóst szeretettel tudom idézni, aki egyébként a dohányzás meg a chipsadóval elindított egy ilyet, ami láthatóvá tette meg az iskolákban gyakorlatilag a chipseknek és az üdítőknek a kitiltása. Én azt gondolom, hogy ilyen dolgokat kell mindenféleképpen tennünk. Ebben a kérdésben össze kell fognunk. Ez nem pénz kérdése, ez egyszerűen nézőpont és hozzáállás kérdés, és én azt gondolom, hogy ebben nagyon-nagyon az egész társadalmunknak javulni kell, és ez persze az egészséges életmóddal kiegészítve, a rendszeres testmozgással, egészséges táplálkozással.
1: Igen, tehát az Ultrabaraton kapcsán jutott eszembe, hogy nem csak a hiteles tájékoztatás, vagy a hiteles kommunikáció, hanem a prevenció is fontos, és itt akkor a testmozgás fontosságára is fel kell hívni a figyelmet.
2: Na meg a hiteles személyes példa, amit elhangzott az előbb. Hadd kérdezzek valamit a daganatterápiákkal kapcsolatban, hogy hova tart mostanság a gyógyszeres terápiáknak, a gyógyszeres típusú terápiáknak a trendje a daganatkezelésben, akár általánosságban az urológia területén, akár konkrétan ennél a daganat típusnál.
0: Az elmúlt évtizedben azt kell mondanom, hogy csillagokat lehetett lehozni a égből, tehát olyan döbbenetes javulásokat lehetett elérni. Mondolok itt legelőször például a prostatadaganatban, de a húgyhólyagban is megjelentek olyan kezelések, ami azt kell mondanom, hogy döbbenetes. Ugye azt kell tudni például, hogy régen egy bizonyos típusú előradott, úgynevezett áttétes húgyagrákban valaki meghalt. Vannak olyan csodaszerek, vagy akik, ha nem is mindenkinél, hogy szinte gyógyulás, vagy legalábbis jelentős túlélés biztosítanak. Fantasztikus, fantasztikus fejlődés van benne, ugye nyilván itt határ a csillagos ég olyan szempontból, hogy ez finanszírozni ki fogja, és nyilvánvalóan az, hogy ki az, aki a legjobbat ebből megint ki tudja választani. Tehát én azt tudom mondani, hogy a Barcelonában voltam egy orvos oktatás, vagy egészségoktatási kongresszus, igen, nagyon nagy, én itt a oktatásban is aktívan részt veszek az egyetemen, és ott volt egy idős sebész professzor, aki az amerikai sebésztársaságnak az egy orvos képzője, és például jövő eszét a robotokról, hogy a robotok az a világtársra 8 milliárd embernek 1%-ához talán eljut, de 60-70% van az egész 8 milliárdos populációban a Földön, aki még egy egyszerű szikéhez se ér el. Tehát azért én azért mindig azt tudom mondani, hogy egyrészről panaszkodni azért nincs okunk. Először mindenki nézze meg, hogy saját maga mit tud tenni érte, milyen példát mutat, hogy áll ehhez a kérdéshez, és utána kell azt kell mondanom, hogy tehát nem csak azon múlik, hogy mennyi pénz van, hanem az egészet, hogy szervezzük, hogy irányítjuk, és mindenféleképpen, hogy választjuk ki a legjobbat, a leghatékonyabbat, de talán a legköltséghatékonyabbat is. Hogy szabad egyet mondanom én ugye a Semmelweis Egyetemen csak egy pillanatra, hogy behozzam itt az oktatást, felvételiztettünk, és egy fiatal ember jött hozzám, aki elmondta, hogy ő tavaly, mondtuk is neki, hogy tavaly felvették, de nem tudott eljönni, elment utazgatni. Hát én gondoltam ezt, hát na ez a fiatalember bejárt Európát, egy jó kiállású fiatalember volt, az ember ugye másra gondolt, és azt mondta, hogy Belga Kongóban volt, és Belga Kongóban van egy ott élő szemész professzor, egy gyakorlatilag egy misszionárius, és ő azt mondta, hogy számára például a Semmelweis videókkal kapcsolatban az egyik az egészséghatékonyság volt, amire egyébként a legtöbben azt mondták, hogy hát a legtöbb hallgató, hogyha ezt nem lehet az egészséget, ezt pénzbe mérni, hogy valami gyógyszer sokba kerül, akkor ki kell fizetni. Ő azt mondta, hogy az ő professzora, amikor volt $5, ő megnézte az $5-ból hány szebcsempet tud venni, azért, hogy minél több embert meg tudjon gyógyítani. Azért ez, én azt gondolom, hogy a modern társadalomban azért ne azt nézzük, hogy mink nincs, hanem mindig azt nézzük, hogy mink van, és azt nézzük meg, hogy mi saját magunk mit tehetünk érte, gondolok itt az egyén, a család, a társadalom, és egyébként az egészségi ellátásban is.
1: És hogy kerülgettük a beteg szerepét, és nagyon fontos, hogy akkor azt ide hozzuk be, hogy mennyire aktív szereplője a saját gyógyulásának a beteg.
0: Hát a beteg a legnagyobb szereplője. És azt soha ne felejtsük el mi orvosok, hogy mi vagyunk a betegért, a páciensért. Tehát ez el szoktam mondani természetesen, de nyilvánvalóan például egy húgyhólyag daganatra, amiről beszélünk. Eljön egy kedves páciens, és akkor húgyhólyag megkérdezi az ember, hogy dohányzik. Hát dohányzik. Én azt szoktam nekik mondani, hogy tessék már ide figyelni. Én szeretném a legközelebb visszajönni magad a cigarettát az ellenségének, ami van, azt odaadja, de azon kívül ne gyújtson rá. Ez ugyanolyan példa tekintettel arra, hogy egyrészt bizonyított tény, hogy aki dohányzik, nagyobb valószínűség, jelentősen magasabb valószínűség lehetőséggel kap daganatot, és az is bizonyított, hogy valaki abba hagyja, sokkal jobb esélye van arra, hogy nem újul ki. El szoktam nekik mondani, ez olyan dolog, hogy engem egy kompala réven, hogy vigyem át, és elkezdek evezni a túlpart felé. És akkor beül oda szépen elegáns, és elkezd visszafelé ellenkező irányba nevezni, akkor mit mondjunk rá, akkor gyakorlatilag mi ugyanabban a hajóban vagyunk, és nekünk ugyanabban az irányba kellene nevezni, és ebbe pedig azért nagyon-nagyon fontos szerepe van a páciensnek.
1: Mi mindent tehetünk, akkor nézzük így, ugye említette a dohányzás kerülését, de még mit tehet a beteg?
0: Nyilvánvaló abban az esetben, ha például ilyen helyen dolgozik, tehát például valamilyen kemikáliával, valamilyen festéküzemben, akkor gyakrabban járjon és nézze a vizeletüledékét. Mindenféleképpen általánosságban elmondható ez a kardiovaszkuláris, és egyébként az onkológiai betegségekben is a rendszeres testmozgás, az egészséges optimális testsúly, az egészséges táplálkozás, ez mind-mind abban segít, hogy valakinek a betegség előfordulásnak valószínűsége jelentősen csökkenjen. Tehát igenis az a fontos, hogy mindenki próbáljon tenni saját egészségért.
1: Igen, és hogyha a diagnózisról beszélünk, és egy rossz eredményről, akkor az életmódváltás az nagyon fontos. Ez
0: rendkívül
1: mennyire nehezen megy át a betegeknél?
0: Nagyon nehezen megy. Tehát például azt kell mondani, a daganatos megbetegedésben ugye dietetikailag az a legrosszabb az a finomított cukor. Ami sajnos egy kábítószer, mert az ember, ha eszi, akkor ugye kívánja és könnyedén a szénhidrátokat kell legelső sorban gyakorlatilag minimalizálni, és lehetőség szerint a cukrot eldobni. Ez egyébként olyan dolog, persze, hogy nehéz, de elhatározás kérdése. Tehát nagyon-nagyon fontos elhatározni valakinek, hogy saját maga szeretne gyógyulni. Ha valaki elhatározza, én azt szoktam ilyenkor mondani, tessék ide figyelni, ennél milyen jelet vár még, úgymond. Hát rákos betegség van. Hát akkor azért próbáljon megtenni érte, és amikor én azt gondolom, hogy ez elgondolkodtató. Szoktam mondani a betegnek, hogy figyelj már ide, hogy én nem akarom megbántani, de mondom, bocsánat, én meg akarom magát bántani, azért, hogy emlékezzen rá, és igenis tegyen saját maga egészségét. Nagyon fontosnak tartom. És azt gondolom, hogy ki szokott alakulni egy ilyen jó kapcsolat ilyen szempontból.
1: Tehát néha szigorúnak kell lenni, ha jól értem a szavait.
0: Mindenféleképpen.
1: Gyógyulási esélyekről beszéljünk még.
0: Ugye a gyógyulási esélyekben idejekorán felismerve, egy jó, viszonylag nem annyira rossz indulatú daganatot egy endoszkópos műtéttel meg lehet gyógyítani. Ezt a pácienst a szövettantól függően rendszeresen kell követni legalább 5 éven keresztül. De sajnos vannak olyan daganatok, vagy az, hogy későn került felismerésre, vagy egészen mélyre terjedő, abban az esetben egészen radikális műtétet is el lehet, vagy el kell végezni. De azért ebben is azt kell mondanom, a gyógyszeres kezelés azért nagyon-nagyon-nagyon komoly változáson ment keresztül, és gyógyszerrel is elég jól lehet ezeket kezelni. Tehát ebben az esetben viszont, ami a nehézség és az igazi kihívás, azt meghatározni, hogy ki az, aki egy ilyen radikális műtéttel, akár robottal valódi előnyt élvez. Itt tudni kellene az, hogy milyen a daganatnak a típusa, a daganatnak a kimenetele, és emellett pedig azért ismerni kell a páciensnek a társuló betegségeit. Tehát itt nem arról van szó, hogy mindenkit meg kell operálni, hanem sokkal inkább az, hogy gyakorlatilag egy rizikóbecslést végezni, hogy mivel jár jobban.
2: A gyógyszeres kezeléseknél az elmúlt időszakban itt sokat hallottunk arról, hogy célzott terápia, személyre szabott terápia, immunterápia, ezek azok az új irányok, amivel kapcsolatban említette a beszélgetésben néhány gondolattal ezelőtt, hogy óriási lépések zajlottak az elmúlt években?
0: Így van. Ugye ez egy régi vágya az onkológiának az, hogy személyre szabott gyógyítás legyen. Ugyanakkor bizony ellentmondás van, mert alapvetően a gyógyszer fejlesztőnek pedig az lenne az érdeke, hogy olyan gyógyszert fejleszten, ami mindenkinek ad. Tekintett arra, hogy több embernek tudja eladni. Én azt tudom mondani, hogy azért ettől függetlenül az úgynevezett individuális kezelés, vagy személyre szabott kezelés azért újra reneszánszát éli. És ezt mondom azért, mert egyre több kezelési lehetőségek vannak, és inkább azt kell megválasztani, hogy kinek melyik az, ami adható, és kinek melyik fogja a legnagyobb előnyt nyújtani. Az immunterápiával kapcsolatban is azt kell mondani, hogy 40%-ban szinte csodát tesz. Hát van nekünk is olyan páciensünk, még egy klinikai vizsgálat hozzánk az egyetemre jött be az egyik elsőként, és adjuk 7 éve. Én megmondom őszintén, én soha nem szoktam mondani valakinek, hogy mennyi van hátra, de ő neki hónapokat sem jósoltam volna, és nagyszerűen van, és meggyógyult. Nyilvánvaló, ez nem olyan gyógyszer, ami mindenkit meggyógyít, és ugye az immunkezelésben is vannak, ez úgynevezett checkpoint inhibitorok, vannak olyan páciensek, akinek a karakterisztikája a tumornak, az gyakorlatilag előrejelzi, hogy nagy valószínűséggel jótékony lesz, de van olyan, amit egyértelműen nem tudunk meghatározni. Mi egyébként saját kutatólaborunk az urológia klinikán, mi legfőképpen a prostatarák és a húcsúlyagrák kutatásával foglalkozunk, és éppen ezekkel foglalkozunk, hogy mi úton tudjuk megjósolni, hogy melyik az a gyógyszer, ami a páciens számára a legjobb, ami személyre szabottan a legkomolyabb és legjobb előnyt nyújtja, és ebbe természetesen ugyanúgy át kell gondolni a különböző mellékhatásokat is, hogy mivel látunk a legkevesebbet, és mivel használunk a legtöbbet.
1: És hát elhangzott, hogy nagyon fontos a korai felismerés, de mi számít korai felismerésnek?
0: Hát ugye akkor az lenne a legjobb, hogyha megjelenik egy sejt, és akkor felismernénk, de nem ismerjük föl.
2: Netán az előző
0: így
2: napon.
0: Így van. Tehát ha valakinek bármilyen tünete van, ugye alapvetően az azt lehet mondani, hogy 50 év fölött évente kellene egy laborvizsgálatot, amelyiket a családorvosnak azt hiszem kötelezően el is kell végezni. Férfiaknál a PSA vizsgálat elérhetővé vált egyébként 50 év fölött szintén körzeti orvosnál, és javasolt egy hasi útrang elvégzése. Ez mindenféleképpen 50 év fölött, illetve 50 év fölött 5-10 évente akár ilyen kolonoszkópiás beavatkozás. Tehát ezek egy olyan dolog, egy olyan csomag, amit én azt gondolom, hogy érdemes választani, ha még pénzbe kerül is érdemes kifizetni. Én amikor prostatarák szűrése egy 30-40 éves fiatalember jön, az elején hát mondta, hogy ennek nem is kéne, én mindig el is mondom, én rendkívüli örömmel fogadom, mert látom azt, hogy igenis ebben az újabb generációban van már igény arra, hogy korán felfedezze.
1: Tehát a tudatosság ott
0: van. A tudatosság, és abban, aminek nagyon örülök a férfiak, ezt nehogy valaki félreértse, mert a nők sokkal tudatosabbak, és a nők sokkal jobb helyzetben vannak, mint a férfiak. Ugye a nők a nőgyógyászhoz járnak. És mi néztük is, hogy mi az ok, hogy a férfi nem jár, azon kívül, hogy a férfi máshogy működik, ő úgy szeret akkor vízni a kocsit szervizbe, ha elromlik, addig neki nem szeretné, ha csak nem garanciás, akkor muszáj neki. De a nő úgy működik, hogy elmegy a nőgyógyászhoz, amikor esetleg neki ugye változások jönnek, akkor utána elmegy akkor, amikor barátja lesz, ugye nem életet elkezd, akkor elmegy akkor, amikor babát szeretne, vagy éppen nem szeretne, akkor ha sikerül, akkor megszüli a gyermeket, akkor utána gyakorlatilag kialakul már egy kapcsolat a nőgyógyászsal.
1: És akkor egy évente egy rákszűrés.
0: Évente egy rákszűrés, és kialakul egy kapcsolat, és tudja, hogy végül is nem történik olyan szörnyű, a férfiak pedig, és 50 éves korig, de még akkor sem, ha 50 évesen ő jó van, ő miért menjen el?
1: Minek? Igen.
0: És ezért viszont számomra azt kell mondani, hogy a hölgyek a legfontosabbak. A hölgyek szívén keresztül lehet eljutni a férfiakhoz, és a hölgyek
1: küldik el a férfiakat.
0: Pontosan ezért szoktam mondani, nyilván ez nem reklám, hogy a nők lapjában elhelyezett reklám az többet ér, mint az automotor sportban, vagy nem tudom melyik újságban, tekintettel, hogy egy feleség, egy lány, egy anyuka olvassa, akkor na, apukám, te oda szépen elmész, és ezt megcsináltad a családodért. És azt kell mondanom egyébként, hogy ha ez úgy jól alakul, akkor ők is belátják azt, hogy ennek nagyon komoly jelentősége, és a családom én megteszem. És visszatérve a fiatalokra, örülök neki, hogy vannak ilyen fiatalok, ilyen menedzser szűrésre, hogy bekerül az urológia, és rájön, hogy innen élve el lehet távozni, és ebben az esetben esetleg a vizsgálat sem volt annyira rossz, mint amit a kollégák mondtak.
1: Tehát május a hólyagrák elleni küzdelem hónapja, erre igyekeztünk ma felhívni a figyelmet. Professzor úr, köszönöm, hogy ma itt volt velünk.
0: Nagyon-nagyon szépen köszönöm a meghívást, és örülök, hogy itt lehettem.
1: Dr. Nyirádi Péter egyetemi tanár, a Semmelweis Egyetem urológiai klinikájának igazgatója volt ma a vendégünk. Kovács Róberttel, a Semmelweis prémium ügyvezetőjével együtt kérdeztük őt. Én megköszönöm a figyelmet, egészségkód pedig legközelebb egy hét múlva Kutasi Juditot hallották. Viszont hallásra.
2: Viszont hallásra.
0: Viszont hallásra.
3: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
4: Anya, mi az az ösvény? Hogy kerültünk ide?
5: Nem tudom, Misa. Pedig a nagy gesztenyefánál szoktunk balra fordulni. Ugye?
3: Vesszel velünk te is! 100 hold. Barangolás a gyerekkultúra erdejében minden péntek este 9-kor a Rádió Cafén. Gyerekkönyvekről felnőtteknek. Mit, mikor és miért olvassatok, hallgassatok és nézzetek. Trendek, megjelenések, beszélgetések szerzőkkel és a kapcsolódó szakmák művelőivel. 100 holdon ez mind bőven elfér. A túravezető Vejszer Alinda, aki a pagony iránytűjével mutatja meg, merre induljunk.
4: És hol vannak a gyerekek?
3: Olvasnak. Hello járat! Winkler Nóra és Nesta artizán jellegű, butik típusú bisztró műsora a Rádió Cafén. Agrofitness tanácsok, tárlatvezetési kisokos, zenei coaching, eszembe jutott erről egy kép, arcok és történetek az életből. Helló járat. Minden szerdán délután 4-től 6-ig élőben és direkt a hallgatóknak. Pont. Az innováció, kreativitás, kutatás és fejlesztés hajtja a GDP-t, növeli a versenyképességet és munkahelyeket teremt. Egy jó ötlet már fél siker, na de hogy lesz az ötletből startup? Kellenek a befektetők, pályázati források, vállalkozási ismeretek, külföldi piacra lépés. Ebben segítünk. Gondolkodom, tehát vagyon. A rovat támogatója a Nemzeti Innovációs Ügynökség. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén. Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádiókafé applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és jó utat! Rádiókafé. Van barátod. Szeretnéd kipróbálni, milyen kávét iszik az olasz királyi család? Megteheted a Váci úton. 200 év tapasztalata 25 ml-ben. Molinári Kávéház. Finom kávé, magyar bioborok, olasz életérzés. Molinári Kávéház. Váci út 78B. molinarikave.hu. Céges esemény kompromisszumok nélkül. A Barceló Budapest modern, kertkapcsolatos rendezvénytermei ideálisak meetingekhez, workshopokhoz, csapatépítőkhöz vagy karácsonyi partikhoz. Központi elhelyezkedés, privát parkolás és prémium catering. Keresse szállodánkat most kedvezményes árajánlatokért. Barceló Budapest, a sikeres események helyszíne. Reklámot hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik a Rádiókafén.
6: Idén már a 444 jövőjére is szállhatod adód 1%-át. Szeretnénk folytatni a munkánkat.

0: 444.hu/1%. Készült az alapítvány a tájékozott és szabad nyilvánosságért megbízásából.
1: Társadalmi célú hirdetést hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
2: Magyar Péter Magyarország miniszterelnöke. Ma a mentőket ünnepeljük. Egyre súlyosabb az asszály idehaza. Jó reggelt kívánok, Springman Betty vagyok. Már hivatalos Magyar Péter Magyarország új miniszterelnöke. A kormányfő tegnap tette le esküjét, miután megválasztotta a frissen megalakult parlament. Úgy fogalmazott, új fejezet nyílik Magyarország történetében, ehhez szembenézésre, igazságtételre, megbékélésre és újrakezdésre van szükség. Arra tett ígéretet, nem uralkodni, hanem szolgálni fog. Antal József szavait idézve, addig, amíg ezt a nemzet igényli. Az ülésen a képviselők is esküt tettek, és megválasztották az országgyűlés elnökének Forsthoffer Ágnest. A Tisza kormány 16 minisztériumból áll, a parlamentben 141 fővel van jelen, a Fidesz 44, a KDNP 8, a Mi Hazánk 6 képviselővel. Mintegy 2,3 millió beteget látnak el évente a mentők. A szervezet már a nemzetközileg is egyedülálló 256 állomásból és 204 ügyeleti pontból álló hálózattá fejlődött, közölte a szolgálat a mentők napja alkalmából. Az OMS ma ünnepli megalakulásának 78. a hazai szervezet életmentés megkezdésének 139. évfordulóját. Országszerte csaknem 2000 elismerést adtak át a munkatársaknak a jeles alkalomhoz időzítve. Asszály sújtja Magyarország területének mintegy 90%-át. Jakab Gusztáv ökológus rádiónknak elmondta, már nem átmeneti problémáról, hanem tartós klímaváltozási folyamatról van szó. Hozzátette, sürgős és átfogó változásokra van szükség, különösen az Alföldön, ahol a legsúlyosabb a helyzet.
3: Már olyan állapotban vannak a növények, a vegetáció, mint egy átlagos évben augusztus végén szokott lenni. Egyfajta megoldás, hogy gyökeresen megváltoztatjuk a vízrajz viszonyait az Alföldnek, sokkal nagyobb területen kellene víz visszatartást végezni. Ha ezt nem tesszük meg, akkor még jobban sivatagosodni fog az Alföld.
2: Több helyen változik a közlekedés ma Budapesten az EU félmaraton futóverseny miatt. Több villamos és buszjárat módosított útvonalon közlekedik. Érdemes tájékozódni, mielőtt útnak indulnának. Ma is sok napsütés vár ránk, csak a délután második felében növekedhet meg erősebben a felhőzet a déli és a nyugati tájakon. Délnyugaton helyenként záporok is kialakulhatnak, néhol az ég is megdörrenhet. A déli estél élénk, erős lehet, napközben 23 és 28 fok között alakulnak a csúcsértékek, késő estére 13 fokig hűl le a levegő. Holnap már megérkezik a csapadék, záporok, zivatarok, viharok várhatók, a szél is sokfelé lehet erős, viharos.
1: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A pogácsát mindenki szereti. A gazdaság mindenkit érint. Műsor azoknak, akik nem félnek megkérdőjelezni az irányadó nézeteket. Sajátos pogácsa. Gazdaság, társadalom, könyv és tanulmányajánló Pogácsa Zoltánnal és Kántor Endrével.

0: Korábbi műsorunk ismétlése következik. Sajátos pogácsa. Gazdaság, társadalom, könyv és tanulmányajánló Pogácsa Zoltánnal és Kántor Endrével.
1: Sziasztok, ez a Társadalmi Gazdasági Értelmező magazin Pogácsa Zoltánnal és velem Kántor Endrével. És a mai epizódban egy nagyon izgalmas és hát állandóan aktuális ez a téma, de érdemes róla üzleti szempontból beszélni, és a megfigyelési kapitalizmusról, vagy a surveillance capitalismről van szó, amit Shoshana Zuboff nevéhez kötnek, legalábbis a fogalmat.
2: Igen, sziasztok, egyszer már volt szó erről a témáról, és akkor inkább az ilyen kémkedés oldalról beszéltünk Shoshana Zuboffnak a fogalmáról, tehát hogy mindenfajta dologra képesek a big tech cégek együttműködve a titkos szolgálatokkal, hogy mindent tudnak rólunk, de hogy ennek van egy ilyen üzleti oldala is, hogy mire használják az adatukat a nagyvállalati szektorban. Ugye azt gondoltuk, hogy most akkor egy kicsit erről is beszélünk, hogy ez hogy működik.
1: Oké, én valahol azt olvastam, hogy a megfigyelési kapitalizmus, még az is lehet, hogy a múltkor, ahogy említetted Shoshana Zuboffnak a kapcsolódó írásait, hogy a megfigyelési kapitalizmus az különbözik a klasszikus kapitalizmus, piaci kapitalizmustól. Miben különbözik?
2: Ezt egyébként Shoshana Zuboff is el akarja dönteni, hogy különbözik vagy nem különbözik. És alapvetően az a kiinduló pont, hogy amikor a digitalizmus elindul, akkor még nem döntötték el, hogy ezt hogyan lehet monetizálni. Mert ugye a kapitalizmusban mindent monetizálni kell, és ugye ez ugyanaz a dilemma volt az internet hőskorában, mint manapság a mesterséges intelligencia, amiről szintén sokat beszéltünk, hogy itt is ugyanez a dilemma, hogy rengeteget investálsz bele, de nem tudod egyelőre, hogy hogyan tudod monetizálni, és sokkal-sokkal kevesebb a bevétele az AI cégeknek, mint a befektetése. És valami hasonló volt az elején ezekkel a digitális cégekkel is. Ugye a kedvenc példája, ahonnan kiindul Zuboff, ez a Google-nek a két alapítója, Larry Page és Sergey Brin, és az írásuk egy ilyen paper, nem tudom ezt magyarul hogyan fogalmaznánk meg, tehát hogy ez egy ilyen nyilvános írásuk, ahol azt javasolják, hogy ez nem egy újságcikk volt, ez nem egy privát levél, hanem ez egy nyilvános ilyen kiáltványszerűség tulajdonképpen, ahol azt fogalmazzák meg, hogy a Google-nek nem szabad kikerülni az akadémiai szférából, mert hogy ez az akadémiai szférában indult, és nem szabad komercializálódni, és főleg nem szabad reklám legyen a Google-ön, mert hogy mindezek torzítanák a keresés, meg mindent, amire ezt kitalálták. Tehát, hogy ez valahol egy ilyen független akadémiai dolog kell, hogy maradjon. Na most ugye mából visszanézve, hát ez meglehetősen mulatságos, hogy ezt gondolták a fiúk, és hát nagyon-nagyon hamar persze ennek az ellenkezője történik, hiszen kapitalizmusban élünk, hiszen ott csak az maradt talpon, aki elkezd monetizálni, és akkor ugye nem is az a monetizáció főforrása, hogy reklám, mert hogy az a legegyszerűbb, nyilván mindenkinek ez jut eszébe, hogy akkor reklámok kerülnek a Google keresője mellé, meg lehet fizetni, hogy följebb kerülj a keresésben, de nem ez lesz a lényeg, hanem az, hogy rájönnek arra, hogy hát ők itt adatokhoz jutnak. Alapvetően ugye, aki használja a Google-nek a különböző cuccait, attól rengeteg adathoz jutnak, és akkor innentől indul az a történet, hogy mit keresnek az adatok ezeknél a cégeknél, és ők mire használják ezeket az adatokat, és akkor az a kérdés, amit te is feltettél, hogy ez mennyiben más ahhoz képest. Ugye nyilvánvalóan egy hagyományos boltba te besétálsz, és akkor te vevő vagy. Ott fizetsz pénzt, és veszel valamit, vagy alkalmazott vagy vevő, de egy ilyen hagyományos kapcsolatban vagy a céggel. De hát egy Google-el egyik sem, mert hogy nyilván most már lehet tőlük szolgáltatásokat venni, de azért nagyon-nagyon sok ember alapvetően tök ingyen használja a Google-nek a szolgáltatásait.
1: Ú, itt hadd szóljak közben, mert ez az egy dolog, amit én viszont nem szeretek, mert erre harapok. Ez a tök ingyen, ez nem létezik, tehát nem ingyen használja, hanem fizet érte. Mégpedig a figyelmével fizet, az adataival fizet, a jelenlétével fizet.
2: Ez így van, és ezt mondja Zubov is, csak ugye ez nem teljesen ugyanaz, mint amikor bemész egy tornacipőboltba, és direktben fizetsz készpénzzel vagy kártyával, pénzzel fizetsz, hanem itt ugye kötsz egy szerződést, ha föliratkozol a Google-re, amiben nincsen egy ilyen, ha csak nem akarsz mit tudom én, extra tárhelyet meg ilyeneket venni lehet tőlük, de hogy nagyon-nagyon sok ember effektíve pénzt nem fizet, és akkor innen indul a történet. Tehát
1: nincs egy deviza, vagy nincs egy valuta konverzió, vagy tranzakció egészen pontosan, tehát nem, nincs egy ilyen direkt tranzakció, hogy te most ennyi használatért ennyit fizetsz dollárban.
2: Abszolút, és akkor ugye valójában azon az úton indul el Zubov, amin te is elindulsz, hogy de akkor tulajdonképpen az történik, hogy beleegyed a labba, hogy ők az adataidat használják, és innen indul a megfigyelő kapitalizmus, mert ugye itt nem is az a nagy történet, amit már ugye könyökünkön jön ki, ezt már ezerszer mindenki megénekelte, hogy nem tudom, az adat az új olaj, meg ha nem fizetsz érte, akkor te vagy a termék, vannak ezek az ilyen ezerszer elhápogott mondások, hanem hogy igazából onnan kezd el szerintem nagyon izgalmas lenni, amikor nem egyszerűen csak kiszolgáltatja az adataidat reklámként, tehát hogy ezek tulajdonképpen mondja Zubov, ezek valójában reklámcégek. Egyébként még mellékesen szolgáltatnak mondjuk e-mail szolgáltatást is, meg mit tudom én, társas média egyéb dolgai, de hogy ezek alapvetően reklámcégek, de hogy még csak nem is az van, hogy bármit reklámoz, tehát hogy te adataidat kiszolgáltatja egy reklámozónak, de az így teljesen random reklámoz, hanem első körben azt történik, hogy olyan dolgot reklámoz, ami téged érdekelhet, és akkor ezt úgy hívja a Zubov, hogy informating, tehát hogy nem jó az informálás, mert az informálás magyarul azt jelenti, hogy neked ad át információkat, de hogy itt igazából téged alakít információvá. Hát az informatinget azt akarja jelenteni, hogy a te minden lépésed információvá válik. Ez az informating az ő nyelvhasználatában, és ebből csinál pénzt.
1: Oké, egy pár dolog szerintem kiegészítésre szorul. Szerintem nem reklámcégek. Hanem itt most már összemosódnak a szerepek. És ha megnézed a legfrissebb gyors jelentéseket, ez azért is érdekes, mert amit mondtál a szolgáltatásokról, ez nagyon fontos. A legfrissebb gyors jelentéseknél, a Magnificent Seven-nek a gyors jelentéseiben azt lehet látni, hogy a felhőüzletág hasít. Ez nyilván az AI-hoz nagyon köthető most, mert nagyon nagy kapacitás kell az egész számításhoz, amit a mesterséges intelligencia modellek használnak. De a felhő, mint szolgáltatás, az ugyanúgy megjelenik az Amazonnál, ugyanúgy megjelenik a Googlenél, ugyanúgy megjelenik az Applenél, és ezt lehetett látni, hogy ez egy nagyon komoly, kétszámjegyű, és inkább a 20% és a 30% körüli növekedésben lehetett látni az összes ilyen cégnél. Tehát ők szolgáltató cégek már, és legalább 10 éve vagy 15 éve biztosan már azt lehet mondani, hogy ők pénzügyi cégek is. Tehát konkrétan olyan területekre léptek, ami a bankokat is az ő szolgáltatásaiknál fenyegeti, tehát versenytársként lépnek fel. Ugye az Amazon egy kereskedő lenne, de nem az most már. A Google pedig eredetileg egy kereső lenne, meg egy reklámcég. Ugye az első nagy dobás az volt, amit te is mondtál, hogy ez a személyre szabott hirdetések, amiket most is egyébként nagyon jól kihasználnak az AdSense-el és ezekkel, ezek, de ez már régen összemosódott, és igazából őket már nem lehet szerintem bekategorizálni, hogy ő egy ilyen cég.
2: Abban igazad van, hogy most már itt tartanak, ugye Zubov ezt a könyvet mondjuk egy jó 10-10x évvel ezelőtt írta, tehát hogy ő még azt az állapotot írja le, hogy hogyan váltak ezekké a cégekké, és itt ugye az volt, hogy ahhoz az elképesztő adatmennyiséghez, amit ők kezeltek, ehhez kellett a a compute, komputációs kapacitás, a compute. Tehát, hogy nekik ahhoz, hogy ugye a Google megveszi a, mondjuk a YouTube-ot, rengeteg e-mailt kezel, a Facebookra feljelentkezik gigantikus mennyiségű felhasználó világszerte. Bocs, nem tudom, jön megfulladok. Szóval, hogy és így tovább, és hogy ehhez kellett nekik először rengeteg-rengeteg szerver. És aztán az történik, hogy rájönnek, hogy ha ők összevásárolnak ennyi szervert, akkor tulajdonképpen az egyik bevételi forrásuk az a, az a cloud, tehát hogy akkor ők tudnak másoknak is szolgáltatni, majd ugye ez összemosódik azzal, hogyha megjelenik a mesterséges intelligencia, ahhoz rengeteg adatközpont kell, tehát ugye számítási kapacitás, az is az övék lesz, tehát ma már itt tartanak, csak ugye Zubov még azt vizsgálja, hogy hogyan alakultak olyanokká, amilyenekké alakultak, és számára ez az egész megfigyelő kapitalizmus az ott kezd el nagyon izgalmassá válni, hogy olyan dolgokat kezd el árulni a, ez a sok ilyen big tech cég, és itt nem csak arról beszélünk, amiket így begépelsz, tehát ugye az is nyilván, hogy a nem tudom, begépeled a neved, a korod, a lakcímed, a stb. Bankkártyaszámod, hanem olyan dolgokat is, amiket nem is gondolsz, hogy megadsz magadról, tartózkodási helyed, és mit tudom én, ott konkrétan tudja, hogy hol keltél fel ma reggel és hány órakor, ugye erre szokták mondani, hogy jobban tudja, mint te, tehát ilyen kísérleteket csináltak, hogy emberekkel leíratták, hogy az elmúlt két hétben mit csináltak, és hát kiderült, hogy sokkal kevesebbet sportoltak, mint amit gondoltak, sokkal többet ettek, mint amit gondoltak, stb. Tehát, hogy jobban ismeri a gép, mint magát, maga az ember. És akkor a következő nagy ugrás, ezek a prediktív produktok, amikor már nem csak az van, hogy azt tudja, hogy konkrétan te mit csinálsz most, hanem azt is megjósolja, hogy te mit fogsz csinálni, mit fogsz akarni. Egy kicsit olyan, mint amikor a sportban, amikor ugye elkezdtem kosarazni, emlékszem, hogy ugye, mint mindenki, én is a emberhez passzoltam, tehát hogy az álló játékoshoz próbáltam passzolni, és akkor az edzők megtanítják az embert, hogy nem oda kell passzolni, hanem ahova gondolod, hogy majd el fog jutni a játékos, és az igazán jó csapat az úgy működik, hogy ott is lesz az a játékos, ahova a labdát passzolod. Na ez van, ez van ezekkel a big tech cégekkel is, mondja Zubov, hogy igazából a jövődet akarja kitalálni, hogy mit akarsz majd, nem tudom, x nap múlva, és bizonyos értelemben irányít is. Ugye erre azt a példát hozza, hogyha beírod a Google Maps-be, hogy te szeretnél egy kávézót keresni, akkor ő mondja meg, hogy mi az az öt kávézó, ami közül választhatsz. És lehet, hogy te nem ezekbe akarnál menni, tehát hogyha mondjuk utána olvasnál, hogy egy adott városban milyen kávézók vannak, akkor nem oda mennél, de mivel ő azt az ötöt ajánlja fel, és még el is vezet oda a Google Maps a Drive funkciója, ezzel tulajdonképpen még irányít is, hogy hova menj és mit csinálj, és hogy legalábbis, tehát nyilván nem determinisztikusan, de hogy azért itt sztohasztikusan megmondja, hogy ide-oda tudnál menni, mi lenne, ha ide mennél, mi lenne, ha oda mennél. Magyarul?
1: Sőt, bocsánat, még úgy is befolyásolja azt, hogy mit választasz ebből az ötből, hogy a Google Ratings alapján fogod eldönteni, ami szintén az ő kezükben van, ugye, hogy melyik a jobb, és melyik a mit tudom én, azt mondod, hogy ne legyen olyan drága, de legyen ahhoz képest a legjobb ratingje, és akkor oda mész, hogy ahova a többiek mondják, hogy az jó.
2: Vagy hát lehet, hogy be se ész semmit, csak egyszerűen feljön egy hirdetés, hogy...
1: az biztos, ugye, hogy feljön, az nem lehet.
2: Az eddigi cselekedeteid alapján, tehát hogy ő tudja, neked már nem nagyon kell beírni, hanem ő tudja, hogy milyen típusú helyeken szoktál megszállni, és akkor olyan típusú szállodát javasol neked, ő tudja, hogy nem tudom, milyen típusú kávét szoktál inni, akkor olyan kávézót javasol, olyan ruhát javasol, stb. Tehát, hogy visszacsatol jelen időben, jövő időben, elkezd terelgetni, irányítgatni, és ez tulajdonképpen arról szól, hogy a létező legtöbb információt kicsavarják abból, amit te csinálsz, ugye ez az informating, ami már olyan szintre jut, hogy adott esetben akár a hangulatodat is megpróbálják kitalálni. Ugye ez a vibe economy-nak nevezett dolog, hogy mit tudom én, a mai 10-20 éveseknél ugye elképesztően fontos, hogy milyen vibe-ja van valaminek, és akkor tulajdonképpen ezt is ilyen kódokba, tehát számítógépes kódokra fordítja le, hogy az adott dolognak milyen vibe-ja van.
1: Igen, ez a kifejezés ez most azért divatos, hogy igazából ezt a vibe, ez onnan indult, amit te mondasz, de most már nagyon sok területen használják. Ide tartozik ugye a mesterséges intelligencia modellekkel ellátott, vagy azokon keresztül történő kódolás is, az vibe coding, amikor nem kell tudnod programozni, nincs szükséged arra, hogy nincs szükséged olyan ismeretekre, hogy ilyen program nyelveken tudjál írni, és hogy az összefüggéseket átlás, hanem te elmondod a generatív modellnek, hogy mit szeretnél, és akkor ketten megcsináljátok, ő majd tudja, te csak az ötletet mondod. Folytassuk innen, ez a sajátos pogácsa, és a megfigyelési kapitalizmusról beszélgetünk.
0: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok. Rádió Café. Van barátod. Még ne menjetek el. A műsor a szünet után folytatódik. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
3: Előfordult már önökkel, hogy egy dallam vagy ritmus azonnal olyan érzést keltett, mintha már évtizedek óta ismernék. Vajon mi okozza ezt a jelenséget? Egy bizonyos harmónia? Frekvencia? Esetleg több környezeti tényező együttállása?
0: Daydream. A műsor, amelyben a hangsúly a dallamon és a ritmuson van. Jazz, funk, blues és folk experimentális fúziója, trip-hop, tropicália, highlife, psy-rock, és amit még tipszá hozzávegyít.
4: Alright, DJ, put the needle on the record.
0: Daydream minden vasárnap délután 1-től 2-ig a Rádió Cafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
5: Energiaárak, ellátási láncok, szigorodó szabályozás. Nem egy dolog változik, hanem minden egyszerre. Aki csak megfelelne, az lemarad. Aki érti az összefüggéseket, az halad. Mastercard ESG Summit, május 20-a Aquarium Club. Nagy vállalatok, beszállítók és döntéshozók közös nevezője. Fordítsd a megfelelési kényszert valódi versenyelőnyre. Program és jegyvásárlás esgsummit.hu. Platina támogatónk E.ON. Arany támogatónk CPI Hungary. Sokan kértétek, ezért elkészítettük. Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le, és hajrá! Rádió Café. Van barátod. Ballagás, diplomaosztó, lány vagy legény búcsú. Emeljétek magasabb szintre az ünneplést. A Barceló Budapest Skybar exkluzív privát helyszínt kínál akár 25 főig, panorámával a Bazilikára. Foglaljatok a Sky 26 kóddal, és vendégeink vagytok egy welcome italra. Keressetek minket a részletekért Facebookon. Barceló Budapest.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik a Rádió Cafén.
6: Sziasztok, Németh Tamás vagyok, a Telex főszerkesztője. Neked csak 2 perc, de nekünk óriási segítség, hogy továbbra is azt csinálhassuk, amit eddig. Hogy kérdezzünk, utána járjunk, megírjuk. Állj ki a Telexért adód 1%-ával. További infókért látogass el a telex.hu/1% oldalra. Együtt erősebbek vagyunk.
7: Készült a Telex a Szabad Sajtóért közhasznú alapítvány megbízásából.
0: Társadalmi célú hirdetést hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.

0: Korábbi műsorunk ismétlése következik. Sajátos pogácsa. Gazdaság, társadalom, könyv és tanulmányajánló Pogácsa Zoltánnal és Kántor Endrével.
1: Ez a sajátos pogácsa tehát, a témánk a megfigyelési kapitalizmus. Amit mondasz, az engem arra enged következtetni, hogy a megfigyelési kapitalizmus az elhozza, és a legfontosabb, talán legfontosabb különbség az eddig ismert piaci kapitalizmustól az, hogy sokkal jobban épít arra, hogy a kritikus gondolkodás ne legyen meg, hanem egész egyszerűen csak azt válaszd, amit eléd tolnak. Ez régebben is volt, a marketing és a reklám, és ugye biztos emlékszel rá, hogy nézték azt ilyen speciális eszközökkel, hogy a képernyőn a szemed hol van, mit nézel, ugye ezt bizonyították be azzal, hogy ilyen bikinis nőket raktak ilyen sörreklámokba, és akkor a férfiaknak a szeme ott keringett a bikinik körül, és akkor látták, hogy ez nagyon fontos, hogy lehet product placementet jól elrakni egy filmbe például. Szóval volt ilyen régen is, amikor az emberi pszichológiára alapozva próbáltak téged elég nagy sikerre rávenni arra, hogy döntéseket hozzál meg, csak itt most az a különbség szerintem, hogy ez a fajta digitalizációs, hát most csúnya szóval mondom, szaturáció, amiben élünk, ez azt jelenti, hogy minden egyes eszközünk az óránktól kezdve a telefonunkon keresztül, a számítógépen és a tévéken keresztül, az okos hangszórókon keresztül folyamatosan megfigyelés alatt tart, és ezeket az információkat felhasználja.
2: Ez történelmileg úgy alakult, hogy annak idején, ezt ma már nagyon nehéz elképzelni, de hogy az emberek alapvetően csak olyan dolgokat vettek, amelyekre tényleg nagyon-nagyon szükségük volt. Tehát ilyet ma már csak a nagyon szegény emberek csinálnak, hogy elmész, és csak krumpli tejet veszel, és csak a minimálisra költesz, semmi egyébre, csak arra, ami a legszükségesebb. De hát még gyakorlatilag a két világháború között, vagy a második világháború után, még a nyugati fejlett társadalmakban is a legtöbb ember így vásárolt. Tehát, hogy nem vettek semmi feleslegeset, hanem egy kis cédulára fölírták azt, ami tényleg nagyon szükséges, és ezt vették meg. Ezt nem nagyon lehetett irányítani, mert hogy itt nincs mit kontrollálni, szükség diktál. És akkor ugye létrejöttek az úgynevezett Affluent Society, egy John Kenneth Galbraith nevű kanadai-amerikai közgazdász írt egy ilyen könyvet, aminek az volt a címe, hogy Affluent Society, ez a tehetős társadalom, ami elkezdett arról szólni, hogy a nyugati országoknak egy egyre nagyobb része az tulajdonképpen már nem csak azt veszi meg, ami feltétlenül szükséges, hanem elkezd vásárolni ezen felül ilyen fogyasztói termékeket is, és akkor ugye ez egyelőre egy ideig csak ilyen termékek, tehát hogy tényleg ugye arról szóltak az ilyen kritikái, mondjuk a frankfurti iskola ilyen kultúrkritikai elemzései, hogy hát itt az emberek elkezdtek sok-sok ruhát venni, sok-sok cipőt, szebb házakat, nem tudom, autót, szebb autót, jobb autót, két autót, stb. Ez egy ilyen tárgyias történet volt, és aztán utána ugye egyre inkább elmegy ez a történet a szolgáltatások felé, amikor már az embereknek gyakorlatilag kezd meglenni mindene termékek tekintetében, és az igazán izgalmas az, amikor ugye ezt a szolgáltatások területére is átmegy, mert hogy ott jön be azt szerintem, amit mondtál, a kritikus gondolkodás, hogy ugye normál esetben te magad döntenéd el, hogy milyen információkat gyűjtesz a világról, meg miről akarsz valamit megtudni. És ugye Zubovnak van ez a nagyon híres, sokat idézett mondás, hogy who decides who knows what. Tehát, hogy még arról is döntést kell hozni, hogy ki legyen az, aki eldöntse, hogy ki az, aki tudhat dolgokat a világról. Mert hogy ugye van egy másik ilyen kifejezés, ez az infobaiting. Az infobaiting az pedig azt jelenti, hogy hát így hordanak eléd információkat, és te csak azokat az információkat fogyasztod el, ami így eléd van tolva. Ami bizonyos esetekben egyébként még hasznos is, tehát ugye nem azt mondjuk, hogy ez mindig káros, mert ugye a híreket így fogyasztja az ember, hogy Én nem tudom, ha nem tudom meg a hírekből, akkor nem tudhatom, hogy Trump megint elkezdett egy háborút valahol a világon, tehát ahhoz nekem olyan dolgokról kell értesüljek, amiről nem tudok. De hogy amikor tudatosan akarok informálódni dolgokról, akkor viszont én keresek rá mondjuk fogalmakra, én kezdek el információkat gyűjteni, és ez tök más, mint amikor azzal töltöm el azt a 3 óra szabadidőt egy nap, ami elém van rakva, amit valamilyen képernyő elém rak.
1: Rossz hírem van, bár ez sem így van, ugyanis elérkeztünk ugye a Zero Click Internet korába, amikor az összes szolgáltatásnak megvan a beépített mesterséges intelligencia modulja, ahol te már lényegében társalogsz a keresőmotorral, és a mesterséges intelligencia modell, ez az LLM, Large Language Model, majd elmondja neked ezt. Na most a különbség, és szerintem ez nagyon fontos, a kritikus gondolkodás leépítésével kapcsolatban, amit itt említettél, az, hogy például mi volt az, amikor te egy hírt szerettél volna megtudni. Egyébként most hunyt el pont a Ted Turner, most olvastam, aki a CNN-t és a 24 órás hírciklust bevezette. Például bekapcsolod a CNN-t, mert azt mondod, hogy azok az emberek, akik ott dolgoznak, ők úgy lettek kiválasztva, a szerkesztők, a felelős szerkesztők, a riporterek, a műsorvezetők, hogy a rajtuk keresztül átfolyó információkból készült hírek, azok biztosak, azok 100%-osak, ezeket én el fogom fogadni, és objektívek is, mert bemutatják annak a történetnek minden részét. Utána megfogalmazhatok belőle valamit magamnak. Ez nincs már meg, ugye? Illetve sajnos ez is ostrom alatt van méghozzá jelentősen, és beszeretnék egy gazdasági fogalmat vezetni ebbe a digitalizációba, az információ szegénység. Tehát, hogy amikor igazából valójában nem tudsz te választani az információk és a hírek között, mert nincs megfelelő eszközöd rá, nincs egy saját mesterséges intelligencia modelled, ezt nem tudod kifizetni, amit te úgy tréningeltél fel, hogy ez kritikus legyen, megfelelő forrásokat nézzen. Ezt most is bárki megnézheti, hogyha egy ingyenes modellt használ, vagy csak egyszerűen egy keresőmotornak az MI-jét, vagy pedig egy viszonylag drága előfizetéses modellt használ, mi lesz a különbség a válaszokban, a kidobott válaszokban. Óriási különbség lesz, és ez egy óriási szakadékot fog hozni a társadalomban.
2: Igen, de hogy szerintem itt valahol van egyébként az embernek egy ilyen választási lehetősége, mégpedig abban szerintem, hogy ugye a CNN az olyas valami, hogy így leülsz, és ha erre szánod az időt, akkor tulajdonképpen nem bánod, hogy hozza neked a híreket, mert ugye leülsz a CNN elé, és mondjuk az első fél órában szeretnéd, ha elmondanák neked, hogy aznap mi történt. Úgy fél óra után már repetitívé válik a dolog, de az első fél órában rácsodálkozol, hogy mik is történtek aznap. De hogy ehhez képest ugye az más típusú informálódás, amikor egy konkrét fogalmat akarsz megtudni. Ugye ezt hívják, van ez a Nobel-díjas fizikus, vagy volt, meghalt már ez a Feynman nevű nagyon sokat idézett ember. Ugye a Feynman féle tanulás az arról szól, hogy te egy fogalmat kinézel, erről a fogalomról nagyon sokat meg akarsz tudni. És ugye azt mondta, hogy akkor értesz meg valamit igazán, hogyha egy 12 évesnek el tudnád magyarázni, mégpedig úgy, hogy nem használsz szakzsargont, hanem a szakzsargon te magad be tudod helyettesíteni analógiákkal, tehát egy leegyszerűsítő analógiákkal el tudnád magyarázni. Tehát mit tudom én, engem mostanában nagyon érdekel a kvantumfizika. Nem értek belőle semmit, de hogy akkor érzem majd azt, hogy valamit tudok erről mondani, hogyha egy 12 évesnek összefüggően tudok, anélkül, hogy ilyen bedobnék ilyen szavakat, hogy kubit meg ilyenek, mert hogy ezt nem fogja ért.

0: Így van. Tehát, hogy azért nagyon jó példa, mert ugye nem érdekel, ilyen nagyon-nagyon gyorsan tudod pörgetni, de hogy ami a következő, ami eléd ugrik, azt te nem kontrollálod, hanem hát ne azt sem mondanám, hogy random, hanem valami fajta ilyen sztohasztikus algoritmus eléd dob egy a te működésed alapján. És azért mondom, hogy neked van ott valahol ilyen döntési mechanizmusod, mert ha te nem igazán tudatosan keresel, hanem elfogadod azt, hogy mindig eléd dobnak olyan dolgokat, amit akarnak, akkor az algoritmus kóvályogni fog, és tényleg egyre randomabb dolgokat dob eléd. De ha te tudatosan keresel dolgokra, akkor az algoritmus is tudatosabban fog neked dolgokat eléd rakni. És azt gondolom, hogy ott valahol nagyon elválik a... Tehát szerintem azzal lehet kiemelkedni a mai világba, ha megtalálod azokat a forrásokat, amivel te tudatosan tájékozódsz, hiszen nincs végtelen mennyiségű időd, naponta 2-3 órád van, hogy tájékozódj, és hogyha ezt te arra töltöd el, hogy cicás videókat nézel, nyilván ennek is megvan a funkciója, meg kikapcsol a cicás videó, meg érzelmeket kelt, meg nem tudom, de hogyha legalább valamennyi időt arra töltesz, hogy egyébként elmélyedsz valamiben, és te keresel, az egy tök más informálódási szokás, máshoz szoktatod az algoritmust, mint ha passzívan eléd rakja a cicás videót, meg az aligátor megeszi az embert, meg a indonéz férfi.
1: Szerintem egyébként nagyon megengedő vagy. Én azt gondolom, hogy agresszívabb ennél sajnos, de ez egy kicsit már technológiai, esetleg ezt majd egyszer jobban kibeszélhetjük, hogy mennyire engedi az algoritmus, mennyire szabad. Neki az a dolga egyébként, egy dolga van, az, hogy te minél több időt tölts ott. És abban a pillanatban, tehát olyat is néz például, hogy ha lassabban tekersz át valamit, tehát ezer és millió kis pici paraméter van, ami alapján ugyanúgy nem fogsz tudni dönteni, mint amikor kondicionálnak arra egy ilyen varázstrükknél, hogy te a hármas számra gondolj. És arra fogsz gondolni, meg fogsz lepődni, hogy úristen, hogy tud ilyet csinálni ez a bűvész, úgy tudja csinálni, hogy ez tök egyszerűen kondicionálják az embert erre. És ezek nagyon jók ebben, ezek az algoritmusok. Igazából a döntésed az akkor lenne jó, hogyha nem használnád ezeket, és megfelelő csatornákból tájékozódnál. Ezt viszont nem várhatjuk el a jelen emberiségtől, mert túlságosan kényelmesek. Tehát, hogy
0: vesztést el. Én azt mondanám, szerintem, hogy a Zubov egyetértene veled abban a szempontból, hogy maga a megfigyelő kapitalizmus az tényleg arra van kitalálva, amit mondasz, hogy ugye méricskéli még azt is, hogy mennyi ideig nézted azt a képet, nem tudom, adott esetben csináltál róla képernyőfotót, stb. Vetted le onnan, megvetted azt a tárgyat, stb. Sok mindent mér, és ezt tényleg afelé visz, hogy ő adagolja neked az információkat, de ugye ettől különböző tevékenység szerintem, hogyha mondjuk konkrétan rákeresel valamire. Tehát, hogy nem azt csinálod, hogy hanyaddőlve pörgeted, és jöjjön, ami jön, hanem konkrétan mondjuk rákeresel. Itt szerintem a Wikipédia egy nagyon jó példa, hogy a Wikipédiánál nagyon tudatosan haladsz. Tehát elolvasol egy cikket, abban találsz más linkeket, akkor rákeresel a linkre, ott is találsz dolgokat. Tehát ott tulajdonképpen olyan, mint amikor a bűnügyi nyomozó, ugye az a állandó példa, vagy a kutató tudós, vagy a bűnügyi nyomozó, az tudatosan halad az információk feldolgozásában, ő tudja, merre akar menni, szemben azzal, amikor igazából méricskélnek és adogatnak neked dolgokat.
1: Figyelj, ezzel egyetértek, én azt gondolom, hogy sajnos meghaladott minket ez az egész. Tehát, hogy ezt a gondolatot, ezt a fajta tudatosságot, tehát olyan szinten adagolják az információt most már eléd, például a Wikipédia is szerintem egy nagyon jó kezdeményezés, egy nagyon jó dolog, én rengeteget használom, de az biztos, hogy például a különböző generatív modellek megjelenésével sokkal egyszerűbb megkérdezni egy hang alapú kérdéssel az emmit, hogy mondjon el mindent erről az XY-on. És onnantól kezdve, hogy az nincsen cenzúrázva, hogy az információt honnan szerezte meg, onnantól kezdve ugye belép a Zuboff-féle mondat, amit mondtál. És egy kicsit tovább megyek, Azt vették észre társadalomkutatók, szociológusok, hogy megváltozott

0: megváltozott valami. Már a 30-as korosztálynál is lehet látni, de a fiatalabbaknál még jobban. És az változott meg, hogy megváltoztak a viselkedés mintáik abból a szempontból, hogy például kevesebben vállalnak gyereket, kevesebb gyerek születik. Ha el is mennek személyesen találkozni, például klubokba, diszkókba, akkor máshogy viselkednek, nem táncolnak úgy például, ez tisztelt a kivételnek, és nyilván nem, tehát hogyha nagy számokat nézünk, ők azt nézték, tehát nem az van, hogy most elmegyek Budapesten egy ilyen bárba, megnézem, és óriási táncot látok, és azt mondom, hogy ez a Bandi, ez tök hülyeségeket beszél, de ha megnézed, akkor nagyon sok változás van, és az egyik magyarázat, amit találtak, az az, hogy most mindent felvesznek, és mindenkit felvesznek. Nem csak a megfigyelő kamerák, hanem egymást is. És éppen ezért például máshogy is ismerkednek, mert minden egyes ilyen úgynevezett fail, az felkerülhet a netre, és az nevetségessé teszi azt, akivel megtörtént. És ez egy óriási blokk. Úgyhogy ezzel kezdeni kell valamit, mert az, hogy szabadjára engedtük, és azt vártuk a nagy internettől, meg a digitalizációtól, hogy óriási információszabadságot és demokráciát csinál, azzal nem számoltunk azzal, hogy ezt az egészet ezek a nagy társaságok a saját gyarapodásukra fogják felhasználni.
1: Igen, de hogy én mindig egy kicsit kötném az evet a karóhoz, hogy lehet, hogy egyszerűen megint csak a szokásos történet, hogy te pessimista vagy, én optimista valamilyen technológiával kapcsolatban, de hogy szerintem itt nagyon sokszor az van, hogy te döntöd el, hogy mit engedsz és mit nem. Tehát, hogy ha nem tetszik neked ez a felvevős sztori, akkor nem mész olyan helyre táncolni, és szerintem ez van egyébként a mesterséges intelligenciával is, mert hogyha ugye a Wikipédián az a történet, sokszor persze, hogy mondjam, lekicsinylik a Wikipédiát, hogy az milyen pontatlan, de hát még mindig sokkal pontosabb, mint a mesterséges intelligencia jelen állapotában, mert hogy ugye azon rengetegen dolgoznak. Tehát ott ugye az a történet, hogy minden egyes adatpontot vitatni lehet, korrigálják, tehát rengeteg önkéntes őrködik azon, hogy hülyesség oda ne kerüljön, vagy ha felkerült, akkor lekerüljön. Tehát megvan az a mechanizmus, aminek az eredményeképpen javítja magát a Wikipédia. A mesterséges intelligenciánál meg szerintem ez egy kiforratlan technológia, és most még az van, hogy nem merünk vele vitázni. Nekem konkrétan volt egy ilyen élményem, valaki a múltkor beírta a valamelyik videó alá, hogy a Poirot regényekben mindig a szakállas ember a gyilkos. És ebben az ő a nagymamája úgy vélte, hogy a Poirot regényekben mindig a szakállas a gyilkos. És akkor mondom, ez egy érdekes propozíció, kérdezzük meg a mesterséges intelligenciát, hogy ez igaz-e vagy nem igaz. És akkor ugye persze azt vártam, hogy a mesterséges intelligencia vissza fog kérdezni, hogy a filmekben vagy a regényekben, mert nem mindegy. De nem ez volt, hanem a hülye mesterséges intelligencia közölte velem, hogy ez nem egy érdekes kérdés, hogy ez egy rossz kérdés, meg komolyan. Tehát gyakorlatilag lehúrogott, hogy én miért kérdezek ilyet, hogy ne haragudj, én ezt szeretném tudni, tehát hogy menj be a regényekbe, nézd meg, hogy hányszor van a szakáll megemlítve, nézd meg a filmekben, stb., és szeretnék erre egy választ. És ne mondd nekem, hogy ez egy rossz. Tehát, én azt gondolom, hogy az, hogy te milyen információkat nyersz ki a rendszerből, ez egy kicsit a te álhatatosságodon is múlik, mert ha passzívan elfogadod, hogy vagy hülyességet mond neked a rendszer, vagy lehúrog, hogy ne kérdezz ilyet, akkor ő kerekedik fölénk.
0: Ebben igazad van. Én egyébként vicces, hogy ez jön le a beszélgetésből, de én optimista vagyok a technológiával kapcsolatban, és abban igazad van, hogy a tudatosság nagyon fontos. Csak van egy olyan elképzelésem, hogy mint amikor valaki, aki egész életében szegény volt, és nem engedhetett meg magának valamit, és hirtelen hozzávágnak egy nagyobb összeget, akkor az gyakorlatilag majdnem biztos, hogy el fogja költeni mindenféle baromságra, és nem tesz félre belőle. Hogyha beengednek a cukorkaboltba egy csomó gyereket, akkor azok minden cukrot meg fognak enni, egész addig, amíg hánynak, meg hasmenésük nem lesz. Van egy tanulási folyamat, ebben igazad van, és nagyon nagy felelőssége van ebben azoknak az irányítóknak, influencereknek, médiának, hogy ezt a tudatosságot, ezt hangsúlyozza. De ettől függetlenül ezek annyira jól működnek ezek a cégek, mert ő nekik azt kell, hogy ott csüngjenek rajta, és folyamatosan vissza-vissza jöjjenek. Mondok még egy vicceset, és erről nem beszéltünk, ez is egyébként megfigyelési kapitalizmus. Nagyon divatosak az úgynevezett dating applikációk, a különböző párkeresők. Na most képzeld el, hogy kimutatták, hogy nem feltétlenül a legjobb párt fogja neked megadni. És azért nem, mert hogyha azt tenné, akkor nem jönnél vissza. Neki az kell, hogy visszagyere. Olyan párt fog, persze te döntesz, lapozgatsz, te döntesz, de azért ott is úgy dobálja be, és valami olyan, tehát azt kimutatták, hogy sokkal jobb az applikációnak és annak a cél, aki mögötte van, hogyha megfelel nagyjából, de majd emberi okokra hivatkozva majd nem jön össze a dolog, és akkor újra a dating applikációt.
1: Akkor ezzel a logikában létező legbolondabbal kell, hogy összehozzon, hiszen akkor jössz leghamarabb vissza, hát nem?
0: Az meg azért nem jó.
1: Mindenkinek a full bolondokat
0: azért nem jó, mert kidobod az egészet, hogy ez egy hülye. Tehát érdekesek ezek. Én azt gondolom, hogy előfordulhat olyan, hogy most beszabadultunk a cukorkaboltba, nem vagyunk elég tudatosak, és nem is tudunk uralkodni magunkon, és éppen ezért egy rossz irányba megy el a dolog. Tehát nem tudunk olyan tudatosak lenni, és annyira józanok lenni, hogy visszafogjuk. Egyébként az, hogy melyik emmivel vitatkozol, meg hogy melyik emmi mit mond neked, ez nagyon függ attól, hogy milyen modell, ingyenes, nem ingyenes, stb. És itt is a tudatosságra lenne szükség, mert most gondolj bele, hogyha mi belekerülünk ilyen szituációkba, hogy te például vitatkozol egy ilyen kérdésen, akkor egy teljesen normális átlagember, aki a vonaton előkapja a telefonját, ő milyen helyzetbe fog kerülni, ő mennyire fogja megkérdőjelezni azokat a dolgokat?
1: Ez nagyon fontos, mert én azt gondolom, hogy az a feltételezésünk, hogy régebben mindenki kritikus volt, szerintem ez nem álljon meg a helyét. Tehát, hogy azt feltételezzük, hogy ez most romlik ez a helyzet, mert az emberek kevésbé kritikusak, de én azt feltételezem, hogy régen is az volt, ez tulajdonképpen ilyen parétó elosztás volt, hogy az emberek 80%-a alapvetően, amit mondtak neki, azt úgy elhitte. És akkor ott valahol elkezdődött egy kicsit kritikus, még kritikusabb, és hát vannak ilyen talán túl kritikus emberek is, akik meg már tényleg semmiben nem hisznek. De hogy szerintem az sose volt egyébként, hogy az emberek többsége kritikus beállítódottságú lett volna, csak régen más kérdőjeleztünk meg. Tehát régen, mit tudom én, azt mond, amit a szüleink mondtak, vagy amit a barátainktól hallottunk, vagy amit az újságban olvastunk, azzal kapcsolatban voltak az emberek kritikusak vagy nem kritikusak, a többség elhitte, hogy a világ olyan, ami ennek a szülei tanítják, ami az újságban áll, az úgy van, ami könyvben írva vagyon, az igazság most meg, azt hiszi el, amit a mesterséges intelligencia állít neki. Szóval szerintem nem biztos, hogy mi kevésbé kritikusak lettünk, és régen is azok emelkedtek ki, akik kritikusak tudtak lenni, és azt mondták, hogy nem biztos, hogy csak ez a millió van, amit itt a szüleim vetítettek, hanem lehet, hogy ebből ki lehet lépni. Nem biztos, hogy amit az újság ír, az nem hazugság. Az újság is hazudhat. Tehát szerintem a kritikus gondolkodás az régen is előnyt jelentett, és ebben a mai digitális millióban is.
0: Jó, szerintem ez nagyon érdekes téma. Kíváncsian várom, hogy milyen kommentek érkeznek erre, milyen hozzászólások, és hogy mit gondolnak a nézők, hallgatók
1: erről. Van még egy gondolatra még időnk? Vagy már nincsen?
0: De egy gondolatra mindig van időnk.
1: Aha. Egy gondolat, ami nekem még eszembe jutott ezzel kapcsolatban, az, hogy ugye amikor Zubov megírta ezt a könyvét, akkor ez individuális történet volt. Tehát ugye egy egyént figyeltek meg, és egy egyénnek a viselkedését, és én valahogy így arra kezdek el gondolni, hogy ezek a predikciós piacok, ez valójában ugyanaz, csak most már nem egy egyénnek, hanem egy közösségnek a működését kezdik el digitalizálni. Tehát, hogy ez arra is jó egyébként, hogy ugye egy-egy ilyen az meg nagyon sok felé mehet, de hogy inkább az is érdekel, hogy merre tart a közösség. Ugye itt Magyarországon ez attól lett híres, hogy a miniszterelnök választást jól eltalálta a magyar 2026-os parlamenti választásokat, de hogy ez nagyon sok minden más lehet. Tehát, hogy mit tudom én, milyen divatot csináljunk, az emberek mit fognak majd akarni, milyen színű ruhákat, milyen anyagból, milyen szabással fél év múlva, milyenek lesznek az autók, merre menjen ez és az és amaz, tehát hogy tulajdonképpen a predikciós piaccal digitalizálod az embereknek a jövővel kapcsolatos elképzeléseit is, tehát már nem csak azt tudom megjósolni, hogy te szerda délután 4 órakor a gymben szoktál lenni, és ezért felajánlok neked, nem tudom, gym jegyeket, hanem azt is, hogy mi lesz a divat a jövő nyáron, és ezzel is persze ebből rengeteg pénzt lehet csinálni, hiszen aki eltalálja, tehát hogy az a vállalat, aki eltalálja, hogy merre kell menni, az nyilvánvalóan többet fog eladni, mint aki valami teljesen más irányba megy, mint ahova a társadalom tart. Tehát, hogy szerintem a predikciós piacok divatja az valahol ugyanennek a megfigyelési kapitalizmusnak egy kiterjesztése az össztársadalomra.
0: Ez szerintem teljesen így van. Elérkezünk Asimovhoz megint, és a pszichohistóriához, amikor egész társadalmaknak a jövőjét vázoljuk fel elég nagy biztonsággal, és én nem azt mondom, hogy a predikciós piacoknak az a nyertese, aki megjósolja, meg kitalálja, hanem az, aki legjobban befolyásolja. Mert úgy nagyon jó rá lehet építeni valamit a jövőre, hogy kicsit befolyásolunk, és azt gondoljuk, hogy ezzel sikerül az embereket abba az irányba vinni, hogy újra a trapéz farmer legyen a divat.
1: Hát vagy alkalmazkodik, tehát, hogy én nagyon nevettem a múltkor, mert ültem valahol a Jaksics Györggyel, és odajött valaki, és kérdezte, hogy na merre fog menni az euróforint, és mondta a Jaksics Gyuri, hogy mi nem a predikciós iparágban vagyunk, mi az alkalmazkodó iparágban vagyunk. És mondtam, hogy fú, ez egy tök jó válasz arra, hogy a közgazdászoktól folyton kérik, hogy jósolják meg, hogy merre megy a mit tudom én, milyen árfolyam, hogy milyen jó neki, mert ő tényleg az üzleti életben simán mondhatja, hogy ő alkalmazkodó iparban van, nem a predikciós piacban, csak sajnos én meg az akadémiai szférában ezt nem mondhatom, hogy én az alkalmazkodó piacban vagyok, tőlem mindig várják, hogy előre jelezzek, de hogy tulajdonképpen szerintem az, aki sokat nyer ezzel, aki alkalmazkodik, tehát hogy azt megint külön vitát nyithatnánk, hogy a predikciós piacokat lehet-e befolyásolni.
0: Hát az embereket lehet befolyásolni, és így, aki jól tippel a befolyásolás mellett, az nyer a legnagyobbat.
1: De erre rengeteg erőforrás kell, de hogy pont elég az, hogy egyszerűen csak rajta tartod a szemedet a predikciós piacokon, és alkalmazkodsz. Tehát, hogy arra mész, amiről azt látod, hogy a többség majd arra akar menni. Már ezzel is sokkal több pénzt lehet keresni, mint az, aki saját feje szerint menne valamerre, amerre nem akar menni a társadalom. Hát akinek meg van erőforrás arra, hogy még befolyásolja, az gyanítom, hogy megint a Big Tech lesz. Tehát, hogy visszaérkeztünk ugyanoda, hogy akkor ez megint ugyanaz a Google, Amazon, Meta társaság lesz, mint eddig.
0: Oké, nagyon klassz beszélgetés volt, köszönöm szépen.
1: Én is köszönöm. Sziasztok!
2: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok. Rádió Café. Van barátom. A pogácsa frissen, a pénz olvasva jó. Sajátos pogácsa. A Rádió Café gazdasági értelmező műsora. Együtt kisütjük minden vasárnap reggel 7-től. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A kultúra a civilizáció építő eleme, a gasztronómia ablak a történelemre. Borravaló, a Rádió Café gasztrokultúra magazinja, étel és ital találkozása a történelemmel és irodalommal. Bor, sör, párlat, kávé, ételek és receptek. Hedonizmus felső fokon. A Rádió Café gasztrokulturális kalandozása minden vasárnap reggel és kedden este 9-kor. Borra való, ne maradj le! A legjobb buli mindig a konyhában van. Zavarnak a szürke hétköznapok?
3: Mm-hmm, nagyon.
2: Amikor még azt a statisztikát sem hiszed el, amit te magad hamisítottál? Van erre megoldásunk. Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show.
3: De hol?
2: túl az óperencián, az üveghegyen is túl, ott, ahol a kurtafarkú kismalac tűr.
3: Ez komoly, mert viccnek durva lenne.
2: Millás reggeli, a csodalámpás négyes fogat minden hétköznap reggel megvilágítja, miért érdemes mégis felkelni.
4: De miért?
2: Nem figyeltél? Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért. Millás reggeli a Rádiókafén. Csak akkor fáj, ha nevetünk.
5: A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller autócsalád tagja. Autók szeretettel.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
5: Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádiókafé applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és jó utat! Rádiókafé. Van barátod. Céges esemény kompromisszumok nélkül. A Barceló Budapest modern, kertkapcsolatos rendezvénytermei ideálisak meetingekhez, workshopokhoz, csapatépítőkhöz vagy karácsonyi partikhoz. Központi elhelyezkedés, privát parkolás és prémium catering. Keresse szállodánkat most kedvezményes árajánlatokért. Barceló Budapest, a sikeres események helyszíne.
2: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik a Rádiókafén.
6: Idén már a 444 jövőjére is szállhatod adód 1%-át. Szeretnénk folytatni a munkánkat,

0: 444.hu/1%. Készült az alapítvány a tájékozott és szabad nyilvánosságért megbízásából.
1: Társadalmi célú hirdetést hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
2: Megalakult az új országgyűlés, a mentők napja van ma. Félmaraton miatt változik a közlekedés. Jó reggelt kívánok, Springman Betty vagyok. Már hivatalos Magyar Péter Magyarország új miniszterelnöke. A kormányfő tegnap tette le esküjét, miután megválasztotta a frissen megalakult parlament. Úgy fogalmazott, új fejezet nyílik Magyarország történetében, ehhez szembenézésre, igazságtételre, megbékélésre és újrakezdésre van szükség. Arra tett ígéretet, nem uralkodni, hanem szolgálni fog. Antal József szavait idézve, addig, amíg ezt a nemzet igényli. Az ülésen a képviselők is esküt tettek, és megválasztották az országgyűlés elnökének Forsthoffer Ágnest. A Tisza kormány 16 minisztériumból áll, a parlamentben 141 fővel van jelen, a Fidesz 44, a KDNP 8, a Mi Hazánk 6 képviselővel. Mintegy 2,3 millió beteget látnak el évente a mentők. A szervezet már a nemzetközileg is egyedülálló 256 állomásból és 204 ügyeleti pontból álló hálózattá fejlődött, közölte a szolgálat a mentők napja alkalmából. Az OMS ma ünnepli megalakulásának 78. a hazai szervezet életmentés megkezdésének 139. évfordulóját. Országszerte csaknem 2000 elismerést adtak át a munkatársaknak a jeles alkalomhoz időzítve. A száj sújtja Magyarország területének mintegy 90%-át. Jakab Gusztáv ökológus rádiónknak elmondta, már nem átmeneti problémáról, hanem tartós klímaváltozási folyamatról van szó. Hozzátette, sürgős és átfogó változásokra van szükség, különösen az Alföldön, ahol a legsúlyosabb a helyzet.
3: Már olyan állapotban vannak a növények, a vegetáció, mint egy átlagos évben augusztus végén szokott lenni. Egyfajta megoldás, hogy gyökeresen megváltoztatjuk a vízrajz viszonyait az Alföldnek, sokkal nagyobb területen kellene vízvisszatartást végezni. Ha ezt nem tesszük meg, akkor még jobban sivatagosodni fog az Alföld.
2: Több helyen változik a közlekedés ma Budapesten az EU félmaraton futóverseny miatt. Több villamos és buszjárat módosított útvonalon közlekedik. Érdemes tájékozódni, mielőtt útnak indulnának. Ma is sok napsütés vár ránk, csak a délután második felében növekedhet meg erősebben a felhőzet a déli és a nyugati tájakon. Délnyugaton helyenként záporok is kialakulhatnak, néhol az ég is megdörrenhet. A déli estél élénk, erős lehet, napközben 23 és 28 fok között alakulnak a csúcsértékek, késő estére 13 fokig hűl a levegő. Holnap már megérkezik a csapadék, záporok, zivatarok, viharok várhatók, a szél is sokfelé lehet erős, viharos.
1: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Okos telefon, okos óra, okos utas. Kapd el a következő járatot, és utaz okosan! Ha szeretnél kevesebb pénzből eljutni A-ból B-be, ha kényelmes, jó szállásra vágysz korrekt áron, vagy nincs ínyedre, hogy az utazási keretet felét egy autókölcsönzőnél hagyd, akkor már is jó helyen jársz. Utazási hírek, információk, tippek, trükkök. Okos utas, a Rádió Café utazási magazinja. Bíz magadban, utaz okosan!

0: Okos telefon, okos óra, okos utas. Kapd el a következő járatot, és utaz okosan! Okos utas, a Rádió Café utazási magazinja. Bíz magadban, utaz okosan!
1: Szervusztok, ismét itt vagyunk, az Okos Utas magazint halljátok a Rádió Cafén. Ács Gábor vagyok, ma ismét Andonov Alexi, a beszélgető társam, Okos Utas társunk. Hát Alexi követi a legmélyebben és a legnagyobb érdeklődéssel azt a területet, illetve tud válaszolni talán arra a kérdésre, amelyről nyilván a legtöbb, amelyel kapcsolatban a legtöbb kérdést kapjuk, meg mindenkit izgat, hogy továbbra is. Kerozinhiány, merre kell foglalni, milyen hatások lesznek. Ma ismét eltelt néhány hét. Előrébb nem jutottunk, mármint kb. Annyit jutottunk előre, mint a hajók nagy része a Hormuzi szorosban. Szóval, hogy mikor ér ide a kerozinhiány, hogyan készüljünk rá, ismét átbeszéljük ezt a jelenlegi állás szerint. Aztán van egy nagy fapados csődünk, a Spirit légitársaság, amelyel mindig rosszul esik az embernek, olyan cégmecsőd, amit maga is használt, én is utaztam velük annak idején, hát már jó 10 évvel ezelőtt New Yorkból Floridába, és hát pont olyan volt, mint aminek elmondták, az ultra low cost Ryanair modellnek, ugye a visszahonosítása volt, hát visszahonosítás, egy hülye hangzik, ugye a fapados modell Amerikából jött Európába, az ultra modellt Európában fejlesztette ki a Ryanair, és akkor úgy gondolták, hogy az Amerikában is jó lehet, és akkor így ment vissza Amerikába. Temérdek hülyeség jelent meg ezzel kapcsolatosan, meg a fapadosok jövőjével kapcsolatosan. Egy kicsit ezt is majd tisztába tesszük. Aztán, lesz egy nagyon érdekes hajós tippem számodra, meg mindenki számára, akinek, hát szerintem 10 és 15 év közötti gyerekei vannak egy kiváló akciós lehetőség, amely nem sokáig tart, mert van egy cég, amely biztosítja az ingyenes utazást, de most megváltoznak a kondíciók, hogy erre is ki fogunk térni, de hát nem kerülhetjük ki azt a témát sem, hogy kitört ez a hantavírus fertőzés egy expedíciós hajónak a fedélzetén, amely már most érezteti a hatását foglalásokban, ha nem is a nagy óceánjáróknál, de azoknál mindenképp, amelyek a Dél-Amerika felé mentek, és ez még hogy tovább mehet-e, illetve hogy ebből mi következik. Kell-e félni? Arra talán tudunk más most válaszolni, hogy nem, de hogy ez mondjuk leviheti az árakat, az is egy izgalmas kérdés, úgyhogy nagyjából ezeken szaladunk végig, plusz végre valahára nagy nehezen föltöltötte a Ryanair a téli menetrendjét, ezzel kapcsolatosan is jó sok kérdést kaptunk, hogy mi van már. Amikor föltöltötte árak nélkül, akkor sokan megijedtek, hogy úristen, akkor nincsen járat, mert úgy tűnt, azt írta ki, hogy teltház, pedig csak még nem rakták fel az árakat, és akkor annak néhány napig ennek jelezte, most már végre árak is vannak, és mindent látunk, úgyhogy ezt is összefoglaljuk, hogy hova mehetünk, mi szűnik meg, és mi az, ami megmarad a jövő téli menetrendben. Ez tehát csak az étlap gyorsan. Kezdjük szerintem akkor a Spirit csődjével. Engem konkrétan egy HVG-s cikk hozott ki a sodromból egy kicsit, amely nagyjából azt sugalta, hogy na hát akkor a fapados modellnek annyi, és akkor recs, meg ez az ultrafapados, akkor majd ez általánosítva, egész világra vonatkoztatva próbált ezt sugalni a cikk, ezért csak nagyon gyorsan tegyük tisztába, hogy a Spirit hogy az amerikai piac eleve teljesen máshogy működik, mint az európai. Nagy távolságok vannak, nagyon nagy cégek vannak, azonos pályán versenyeznek, tehát ott a fapadosoknak jóval nehezebb dolgok van, mint Európában, ahol gyakorlatilag már átvették az uralmat, a rövid útvonalakról a nagyok hátravonultak, és lényegében csak ráhordó útvonalnak használják a rövid távú járataikat, és nagyrészt az ő működési modelljük az arra épül, hogy a hosszú másik kontinensekre menő járatokból élnek, és az erre ráholdást biztosítják. Nyilván vannak ezen kívül is rövid távú járatok, de Európában a fapadosok állnak a legjobban pénzügyileg is, elég a Ryanair-t említeni, a világ egyik legnyereségesebb légitársasága. Amerikában a nagyok és a fapadosok gyakorlatilag ugyanazt repülik, nem nagyon tudnak költséget spórolni. A Spirit elkövette azt a hibát is, hogy az, ami a Ryanair-nek itt működik, hogy az utassal nem foglalkozik elég, ha legalacsonyabb árat adom, az elég lesz, hát Amerikában ez például nem volt elég, de most ha mindeneken túllépünk, a lényeg az, hogy 7 éve veszteségesek, eleve egy pocsék helyzetben, második csődvédelemből indulva futottak neki a mostani válságnak, és amikor úgy jön egy üzemanyagválság, hogy duplázódik az üzemanyag árat, hogy ha te akarsz, akkor sem tudsz ez ellen védekezni fedezeti hedzs ügyletekkel, mert hogy ezek banki konstrukciók, és már a bank nem áll veled szóba, nem tudjuk, akartak volna, valószínűleg igen, akkor ott állsz tényleg egy szálgatyában, vagy mesztelenül, amikor jön az árvíz, tehát letolt gatyával, és akkor ezt tette be nekik végleg a kaput, de mondom, amúgy is már csődben voltak, és pocsék helyzetben voltak, teljesen nem összevethető, és félrevisz bármiféle összefüggés keresése az európai, az ázsiai és az amerikai fapadosok között, főleg, ha abból indulunk ki, hogy a Ryanair milyen pénzügyi helyzetben van, meg mondjuk a Spirit milyenben volt.
2: Hát igen, én csak annyit tennék hozzá, hogy azért a Európában ezek a úgymond nagy vagy hagyományos légitársaságok, tehát ezek azért eléggé összefonódnak az állammal, tehát sokkal kevésbé hatékonyan működnek. Tehát
1: még megmentik őket.
2: Igen, és még Amerikában ezek az egyéb hagyományos légitársaságok, ezek nem állami légitársaságok, tehát ott keményen bizony az üzleti logika érvényesül, úgyhogy teljesen más a versenyfeltétel, mint Európában.
1: És hát tényleg elég mókás, hogy Amerikában, hogyha csődbe mennek, már pedig rendszeresen csődbe mennek a nagyok is, akkor az állam kistafírozza őket és megmenti őket. Tehát több példát láttunk erre. Tehát, hogy az Európa, tehát szabad verseny és piac szempontjából Európa sokkal jobb a légitársaságoknak. Van, ami ugye sokat hallunk Európa versenyképtelenségéről, meg Amerika a legjobb cégeknek a keltetőhelye, stb. Jobb üzleti feltételek, de hát ez pont a légiközlekedésben nem így van. Azzal együtt is, hogy Európában is számos probléma van, akár csak a szabad repüléssel, meg a nemzeti sztrájkolgatásokkal, stb. De pénzügyileg az itteniek azért jobban állnak. Na, ennyit akkor a Spiritről, tehát emiatt abszolút nem kell aggódni. Maradjunk a pozitív hírek. Hát, nem, fussuk meg a kerozin hiányt, jó, és akkor utána legyen egy pozitív, egy negatív, akkor ugráljunk, és akkor utána jöjjenek a téli járatok, amiket gyorsan átfutunk még. Mit mondanak most a szakértők? Nyilván senki nem tudja. Tehát az, hogy nem jön a kerozin hiány, mikortól lesz az, amikor hiány van, ezer tényezőtől függ, és senki nem látja tisztán. Becslések vannak, ezekből tudunk szemezgetni. Most ezek hol tartanak? Tehát most még nincsen, nagyon pici a hiány, törlések már vannak, de főleg az ár miatt, mert azt nem győzik a légitársaságok, full veszteségesek lettek a magas árak miatt, főleg akik nem tudtak hedzselni, nem tudtak alacsony áron hőzemanyagot előre lekötni. Hogy néz ez most ki?
2: Hát most úgy néz ki, hogy én megpróbáltam a jósgömbbe belenézni, hát ami a AI, hát ilyen néhány AI keresést ráküldtem, ilyen különböző mélykereséseket, hogy próbáljuk modellezni, hogy mi lesz a következő hónapokban, és így három feltételt szabtam az AI-nak. Tehát az egyik az, hogyha most május 15-ig megnyílik a hormozi szoros, a másik, hogyha június 30-án, és a harmadik, hogyha szeptemberig nem oldódik meg a helyzet. És hát így ezekből az dobta a rendszer, hogy alapvetően, hogyha május 15-ig megnyitják a hormozi szorost, akkor is lesz kerozinhiány, tehát minden esetben van kerozinhiány, viszont ez olyan 5-7%-os lesz valószínűleg, és a járat törlések meg 2-4%. Tehát ez nagyjából
1: azt jelenti...
2: Igen, tehát hogy ez normálisan, tehát valószínűleg a magas üzemanyag árat melletti egyébként kereskedelmi árat törlések is ennyi lesz.
1: Ez kimondottan Európa, ugye?
2: Igen, ez kimondottan Európára kérdeztem rá. Hogyha júniusig nem oldódik meg a helyzet, akkor viszont már egy sokkal komolyabb, tehát hogy a kerozin hiány az kb. 15-18%-os lesz, és olyan 10-12%-os járattörlésre kell számítani, tehát itt már azért ez már a szokásosnál nagyobb törlés lesz, és a legnagyobb, tehát hogy a gyakorlatilag a szeptemberig nem oldódik meg, tehát így nézte a legrosszabb verziót, tehát így a nyár szempontjából, akkor egy olyan 25-30%-os kerozinhiány és 20-25%-os járattörlésre kell készülni, tehát itt már azért nagyon-nagyon komoly. Tehát igazániból ezt kell nézni valakinek, aki foglal, tehát hogyha itt oldódik a helyzet, akkor nem kell férni. Na most azon felül viszont van egy nagyon fontos dolog, hogy ugye ez nem egyenletesen oszlik meg ez a kerozin hiány. Tehát, tehát hogy itt van néhány régió Európában, ahol kifejezetten, tehát ott, ahol például a nyári szezonban nagyon nagy forgalom van, viszont kevés finomítói kapacitás van, és alapvetően importálják a kerozin. És hát ezek tehát így az első két ország, ami most jelenleg a legkritikusabb, az Olaszország, meg Görögország és Ciprus. Tehát végülis három ország, így ha Ciprust is nézzük. Tehát Olaszországban már ugye volt már áprilisban egy-két repülőtéren már konkrét kerozin hiány, tehát ez átmenetinek bizonyul, de ettől még azért volt ilyen probléma. Görögországban meg Cipruson egyelőre nem volt, viszont hát itt azt mondja, hogy nem sokára itt azért itt lehet probléma, úgyhogy hát gyakorlatilag nyaralás szempontjából ez a legkritikusabb, tehát ha ott ragadunk egy görög szigeten és nem tudunk hazajönni, az azért ez egy sokkal problémásabb, mint mondjuk Olaszországban, tehát ezt kell a legjobban végig gondolni valaki, főleg azt kell nézni most, hogyha folytatódik itt a hormuzi szorosnál a probléma, akkor azért én átgondolnám. Persze lehetséges olyan, hogy valaki teletankolják a gépet és oda-vissza repülik, viszont ha ugye eleve kerozin hiányos helyről is indulva, tehát mondjuk például Budapesten lehet, hogy van normál üzemre kerozin, de arra már nem biztos, hogy van, hogy mondjuk sokkal több gépet, tehát gyakorlatilag dupla annyira töltsék a repülőgépeket.
1: Na akkor
2: tehát...
1: igen, itt tegyük hozzá, hogy ez, amit még egyelőre senki nem tud, és ezt a légitársaság úgy fogják kezelni, hogy ha ez megtörténik, akkor kezelik a lehető legjobb módon, miután még senki nem tudja, hogy pontosan hol fog fölbukkanni, akkor majd mindenki úgy reagál, hogy a lehető legkisebb fennakadásokkal. De egyelőre ez teljesen bizonytalan, hogy hol lesz, mekkora lesz, hogyha valamelyik görög szigeten nincsen, akkor a görög járatot az itthoniból elviszi. A vízzel, többit hasra jutok a vízzel, nekre ennek döntenie kell, hogy a görög járat menjen, és kell egy másikba nyúljon bele, akkor valószínűleg a görög járatot fogja akkor is üzemeltetni, hogyha azt mondta, hasra jutok Santorini, vagy Mikonosz, hogy bocs, nálam nem tudtok tankolni, és akkor inkább egy naponta többször járóból az egyiket esetleg törli, hogy a jól fizető nyaralójáratokat azt mindenképpen üzemeltetni tudja. Tehát a nyári forgatókönyv, még a rossz forgatókönyv szerint is lesz egy 10-15%-os max szűkület, de az, hogy mely járatok, ha spórolni kell, hogy mely járatokat szedik ki, az már a légitársaságnak a döntése lesz. Nyilván valamilyen szinten kényszer, hogy melyik repterek, attól is függ, hogy melyik repterekkel lesz hiány, de miután ez abszolút nem előrejelezhető, ez akkor fog kiderülni, amikor történik. Úgyhogy az AI, azt is még fontos hozzátenni, hogy ráküldjük még keresni az AI-t, de miből dolgozik. Hát nagyjából abban a szakértők elmondtak, az ő várakozásaikat összegzi, úgy ezért vannak ilyen viszonylag tág határok, itt is azért jó nagy a bizonytalanság. Hát végkicsengés, végkövetkeztetés, mit tudunk leszűrni, ugyanazt, hogy mindenbe legyünk rugalmasak, tehát ne foglaljunk nem lemondható szállást, hogyha véletlenül súlyosbodik a helyzet, ezt már elmondtuk ezerszer, de nincsen jobb. Viszont te azt mondod, hogy arra utaltál, hogy szigetek helyett inkább olyan hely, ahonnan szárazföldön is haza lehet jönni, ha véletlenül úgy alakulna, hát, hogy...
2: Igen, én speciál azért nem lennék túl. Persze nyilván valószínűleg, amit te mondasz, hogy tehát lehet, hogy a reakció az lesz, hogy akkor mindenképpen repülünk arra a szigetre, ha csak az a kérdés, hogy nyilván a kiinduló repülőtéren is akkor van-e annyi üzemanyag, meg hogy például államok beavatkoznak, és azt mondják, nem lehet túltankolni a gépet, tehát hogy ugye lehet, tehát itt azért ilyen helyzetekben sajnos sok-sok minden lehetséges. És én azt mondom, hogyha az ember 100%-ig biztos, tehát hogyha nagyon nem akar kockáztatni, akkor jobb olyan helyre repülni, ahol van valami alternatíva. Persze nyilván például a kompok az egy alternatíva, de nyáron, ha van ilyen helyzet, én már voltam Görögországban úgy, hogy például repülővel lehetett repülni, kompon nem lehet. Tehát, hogy a komp kapacitás az nem a nyári csúcsidőszakra van optimalizálva, hanem az egész évben közlekednek ezek a kompok, és nyilván nyáron nagyon hamar megtelnek a kompok is.
1: Szóval kicsi az esélye, hogy görög szigetek nyaraljáratok áldavatul esnek. Ha igen, akkor is a következő lesz, de mivel ezek tele vannak, oda nem mindenki fog fölférni. Ugye ezt azért fontos figyelembe venni. És azek, most tényleg a legrosszabb forgatókönyvről beszélünk, de ha valaki tényleg ennek ad valamekkor esélyt, és tényleg nem akar kockáztatni, hát akkor egyszerűbb egy görög tenger, vagy egy olasz tengerpart, vagy Horvátország, vagy bármi, ahonnan bárhogy hova tudsz jönni.
2: Hát vagy Görögországban olyan helyen, ahol tényleg közel, tehát vagy a kontinensnél, tehát így, Igen, tehát ahonnan azért van valami egyéb alternatíva, mint a repülő. Én azért nem azt mondom, tehát hogy itt nyilván ez akkor fog bekövetkezni ez a forgatókönyv, ha azt látjuk, hogy mondjuk nem tudom, június 30-áig még mindig nem megy a hormuzi szoros. Tehát ha azt mondjuk látjuk, hogy itt májusban megoldódik és megnyílik a hormuzi szoros, én szerintem akkor nyugodtan lehet.
1: Na most annyira sietni sem kell egyébként, mert az árak szépen mennek lefele, és már önmagában, és ugye a hajós vírusos kérdés is ez lesz, hogy önmagában már a lehetőség, tehát rányomja a végig. Tehát egyrészt az áraknak emelkedniük kellene, és emelkednek is egy csomó útvonalon, mert hogy a üzemanyagpótdíjat vezetgetik be, akár nyíltan, akár beleépítve az árba, gyakorlatilag próbálnak a cégek árat emelni. Na de ha a kereslet közben csökken, akkor nem tudnak. Tehát a fapados telerakja a gépet. A fapados mondhatja azt, hogy én árat szeretnék emelni, de ha közben kevesebb a foglalás, akkor nem tud, akkor a rendszer le fogja vinni az árat. És most azt látjuk, hogy az árak lejjebb vannak. Az árak a tavalyival, tavalyhoz hasonlóak. Vannak egyébként olyanok, amiknél kicsit följebb, ahogy én nézem, az új áratok azok gyakorlatilag 10 000 forint környékén vannak, 8-10 ezerért bőven. Most már júniusra, sőt júliusra is lehet. Egyébként pont Szaloniki, ami elvileg úgymond talán a biztonságosabb onnan ki elmenni, ha akadik ki bakát egy bérelt autóval, tehát onnan Görögországnak az a része, hát mindig is olcsóbb volt, ugye sokan Balkánról oda járnak, egy kicsit nem is az a minőség, mint a szigeteken, de oda még a nyári szünetre is nagyon alacsony árak vannak. Szóval az látszik, hogy van egy kis visszaesés a keresletben és a foglalásokban, a para miatt, ami igazából nem meglepő. Na, akkor ennyit erről, és nem, majd a szünet után folytatjuk, mert hogy a téli menetrend akkor már csak oda fog beférni, és akkor utána megnézzük, hogy ez a vírushelyzet, vagy a vírusos para, ami most kirobbant ezen az expedíciós hajón, ez mit okozhat, és erre hogyan érdemes reagálni, és akkor az egy, ígértem még azt a jó kis tippet egy folyami hajózáshoz gyerekeseknek, ami nem sokáig él majd, és érdemes kihasználni, úgyhogy még ezekkel folytatjuk mindjárt.
0: Rádió Café. Van barátod.

0: Jó reggit, kávé hallgatók! Miksa vagyok, a Ladánymene 27 frontvonalából. Hallgassátok továbbra is a Rádió Cafét, mert van barátok.
1: Még ne menjetek el! A műsor a szünet után folytatódik. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Üdvözlöm a kávézóban a világ végén! Hol szeretne helyet foglalni? Tele vagyunk kilátástalan helyekkel. Pesszimista asztalainknál kizárólag félig üres poharakat szolgálunk fel. Apátia páholyunk pedig kifejezetten népszerű mostanában.
3: Köszönöm. Én inkább a kilátást választanám. Annál a kis asztalnál, ahova még odasüt az a némi reménysugár is.
1: Kávézó a világ végén. A Rádió Café útkereső magazinja minden hétfő délután 4-től 6-ig Megmenemi Márkkal és Marvinnal, akik megpróbálják kideríteni, mit kellene tenni, ha érdeklődés hiányában mégis inkább kihagynánk az apokalipszist. Már túl késő van ahhoz, hogy ne legyünk optimisták. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
4: Energiaárak, ellátási láncok, szigorodó szabályozás. Nem egy dolog változik, hanem minden egyszerre. Aki csak megfelelne, az lemarad. Aki érti az összefüggéseket, az halad. Mastercard ESG Summit, május 20-a Aquarium Club. Nagyvállalatok, beszállítók és döntéshozók közös nevezője. Fordítsd a megfelelési kényszert valódi versenyelőnyre. Program és jegyvásárlás esgsummit.hu. Platina támogatónk E.ON. Arany támogatónk CPI Hungary. Sokan kértétek, ezért elkészítettük. Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és hajrá! Rádió Café, van barátod! Ballagás, diplomaosztó, lány vagy legény búcsú, emeljétek magasabb szintre az ünneplést! A Barceló Budapest Skybar exkluzív privát helyszínt kínál akár 25 főig, panorámával a Bazilikára. Foglaljatok a Sky26 kóddal, és vendégeink vagytok egy welcome italra. Keressetek minket a részletekért Facebookon. Barceló Budapest. Lítium akuk töltése és tárolása. A kockázat nem játék. A Kaiser Craft megoldást ad. Biztonsági töltők, tűzálló veszélyes anyagszekrények, Lissafe tűzvédelmi dobozok és elszívó szellőztető modulok. Találkozzunk az Automotive Hungary kiállításon a Hungexpo-n. Kérje szakértő tanácsunkat. Kaiser Craft. Részletek www.kaisercraft.hu.
1: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik a Rádió Cafén.
5: Sziasztok, Németh Tamás vagyok, a Telex főszerkesztője. Neked csak 2 perc, de nekünk óriási segítség, hogy továbbra is azt csinálhassuk, amit eddig. Hogy kérdezzünk, utána járjunk, megírjuk. Állj ki a Telexért adód 1%-ával. További infókért látogassal a telex.hu/1% oldalra. Együtt erősebbek vagyunk.
6: Készült a Telex a Szabad Sajtóért közhasznú alapítvány megbízásából.
1: Társadalmi célú hirdetést hallottatok a Rádió Cafén.

0: A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Okos telefon, okos óra, okos utas. Kapd el a következő járatot, és utaz okosan! Okos utas, a Rádió Café utazási magazinja. Bíz magadban, utaz okosan!
1: Folytatódik az Okos utas magazin, Andorval, Alexivel, Ács Gáborral, és akkor nézzük a téli menetrendet, ami nagy nehezen a Ryanair is produkálta. Igen, föl szokott merülni, hogy a Wizz Air már régen produkálta, de a Wizz Air elég sokszor csak átmásolja a nyárit, vagy az előző télit, ami még azért valószínűleg változni fog, de nagyon hasonló az idei évhez az útvonalista, ott nincsenek komoly változások, meg arról már korábban beszéltünk, úgyhogy most érdemes átfutni, hogy mi akad be a Ryanairnél, illetve mi az, amit ők repülnek, repülni terveznek. A tapasztalatok alapján, amit ők meghirdetnek, ők hirdetik meg legkésőbb, de azért az stabil. Tehát mondjuk főleg a Wizzerrel összevetve, abba már kevésbé nyúlnak bele, és általában csak ha a külső körülmény jön, akkor szoktak, ami nyilván lehet egy brutális keresletcsökkenés valamelyik úton, valamelyik országnál, de leginkább akkor szoktak belenyúlni, hogyha valamelyik ország bevezet pluszdíjakat, valamelyik reptér kedvezményeket, vagy pluszdíjakat, és akkor van átcsoportosítás. Ezek hiányában ezek meg szoktak maradni. Van néhány útvonal, amit nem értünk, hogy miért csak télen van, van olyan, ami triviális, hogy nyáron, nem megyünk bele azokba, amelyek egyértelmű, hogy nyaraló útvonalak, és nyilván csak nyáron mennek, úgyhogy ahol változások voltak meg, ami nem egyértelmű, hogy egész évben működik, nem, ezeket fussuk csak át. Ugye voltak az elmúlt években olyan útvonalak, kicsit nehezen érthető, hogy Rimini az mondjuk érthető, hogy miért csak nyár, bár akár San Marinóba, meg a környéken télen is el lehetne menni, de ez úgy tűnik, hogy hagyományosan csak nyár. Oké, ez rendben van. Erre egyébként a Wizz Air is rámozdult, és idén nyáron ők is repülnek Riminibe, viszont a Wizz Air még rövidebb időszak, talán csak szeptember közepéig, a Ryanair meg október végéig, tehát ha valaki ősszel akar menni, amikor igazából érdemes, akkor már csak a Ryanair marad, de ez ahogy az elmúlt években most is bezárt érre. Aztán volt még kettő ilyen, ami az elmúlt években mindig bezárt térre, az egyik East Midlands, gyakorlatilag a Nottingham, Derby, ezt mi mondják a tanult angolok ott helyben, és Leicester háromszögben Angliában, most megmarad. Hogy most lesz télen is East Midlands, akinek ez fontos hazajönni, vagy rokont látogatni, vagy esetleg kirándulni, akkor amit is a legkevésbé értek, és nem marad meg, ismét csak nyáron lesz az Göteborg. Nagyon sokan élnek ott kint magyarok, lenne is igény, nyáron működik, ráadásul látható drága is, tehát van is forgalom, megint bezárják térre. Nem tudom a hátterét, ötlet, mert nekem semmi.
2: Valószínűleg nem tudom. Télen tényleg csak akik ott, tehát csak munkás járatnak működik, tehát turizmus szerintem nulla télen, úgyhogy valószínűleg azért.
1: Azért érdekesek amúgy a brit útvonalak, mert ugye a Wizz Air gyakorlatilag kivonult erről a piacról, Londont leszámítva, nem, tehát Londonon túl egyetlen egy brit útvonalát sem tartotta meg, minden bezárt Edinburgh-ostól, Birmingham-estől, Liverpool-ostól, úgyhogy ha valaki nem Londonba akar és Egyesült Királyságba menni, olcsón, akkor gyakorlatilag a Ryanair marad, ezért talán jó hír, hogy East Midlands megmarad. Belfast viszont nem. Belfast ott Észak-Írországban szem két évet élt, talán az útvonal, vagy másfelet. Nemrég indult, és most nyárra zárt be. Ilyenkor mindig érdemes megvárni a következő időszakot. Lehet, hogy ez majd télen visszajön, volt már rá példa, ez most nem olyan példa, úgy tűnik, hogy sajnos Belfast ezek szerint nem váltotta be a hozzáfűzött reményeket, és kuka. Akkor van még Newcastle, ami nemrég indult, és ez maradt térre is, úgyhogy az egész éves útvonalnak tűnik, ez a jó hír. Bristolnál pedig az az érdekes, hogy meg növelik a járatszámot, heti 8. Tehát azért az napi 3-mal indult, aztán lett 4, aztán lett 5, úgy tűnik, hogy ott az folyamatos bővülés van. Most már van olyan nap, amikor nem vagy 6, tehát, hogy csak 6. Szombaton két járat van, az biztos, vagy 6 vagy 8, most mindkét verzió. De lényeg az, hogy Bristol az működik, és jó lesz. Ami, ha átugrunk a szomszéd szigetre, Dublin heti 10-ben nyomja, és megmaradt a másik írországi útvonal is, Shannon, ha valaki délre akar menni, fantasztikus tájakra, akkor Shannon a legjobb kiinduló pont. Nyilván Kerry lenne a legjobb, de oda nincsen csak kevés járat, innen Magyarországról nem is volt, és valószínűleg nem is lesz. Akkor mi van még, ami most szűnt meg? Frankfurt-Hahn. hát az egyik legöregebb fapados útvonal és a legtipikusabb fapados reptér mindentől távol, a semmi közepén, főleg a névadó várostól, vagy 150 kilométerre, vagy hát most eltúlzom, de biztos, hogy van két órányi autóút.

0: megközelítjük, de úgy tűnik, hogy itt sincs elég utas, és ritka az, amikor egy Ryanair Wizz Air versenyből a Ryanair száll ki. Marrakesh nem lesz télen, nincs benne a menetrendben, nagyon úgy néz ki, hogy megszűnik, sajnos. De itt legalább marad egy Wizz Air. Porto marad, de csak heti háromban, biztos jó drága lesz, ott nincsen Wizz Air. És akkor ami télen a leginkább föl szokott merülni Ryanairnél, hogy mi a helyzet a Kanári-szigetekkel, az egyik legnépszerűbb úti cél. Itt azt láttuk eddig, hogy a téli heti három az nyáron visszament heti egyre, a Wizz Air meg teljesen kiszállt nyára erről az útvonalról, tehát gyakorlatilag egész nyára egy légitársaság heti egyszeri járata maradt. A Wizz Air már láttuk, hogy, hogy lesz neki heti három jövő télen is, és a Ryanair is visszamegy heti háromra. Tenerife-re pedig heti ötöt hirdetett meg a Ryanair. Itt, ami igazából nekem a legjobban tetszik, az maga a menetrend, mert hogy ebbe van reggeli is, van dél napközben is, meg van esti is, ami azt jelenti, hogy ha tudsz kombinálni és rugalmas vagy, akkor meg tudod oldani, hogy reggeli járattal menj ki, és akkor a fél napod már ott van, hazafele pedig csak este indulj, vagy akkor késő délután, és akkor késő esti érkezéssel, mert azért egy 5 órás út, jössz haza, és akkor azért tudsz nyerni gyakorlatilag egy napot, plusz 2 fél napot, hogyha ezt ki tudjuk használni menetrendileg. Ehhez nem tudsz semmit hozzáfűzni, jó? Azt hittem, hogy azt akarod mondani, melyikkel mennél szívesen.
1: Hát,
0: bármelyikkel. Igen, igen, amikor föltették a kérdést, hogy melyik volt a kedvenc hajútod, és akkor a többség azt x-elt, hogy amelyiken éppen vagyok. Úgyhogy akkor ez...
1: Körülbelül így vagyok én is ezzel.
0: Ez egy hasonló. Na de, hogy most akkor hajózunk, vagy nem hajózunk, gyorsan akkor összefoglaljuk, hogy mi a helyzet ezzel a ijesztőnek tűnő vírussal, főleg azért, mert hogy ahogy bekerül a köztudatba, és egyre többen foglalkoznak vele, egyre több bulvár sajtóinformáció is megjelenik, meg a bulvár média is rákap erre. A vírus maga, ami a problémát okozza, az egy azért veszélyes vírus, mert hogy nagyon nagy a halálozási aránya, viszont ahogy ez lenni szokott, általában ezek a vírusok nagyon lassan terjednek, vagy nagyon nehezen terjednek a vírusok, nem szeretik kinyírni a gazdatestet, hanem jó szaporodni szeretnek, meg csak pont éppen megbetegíteni nyilván. Ez nagyon szakmaiatlan volt, de nagyjából ez a lényeg. Itt valahogy bekerült egy expedíciós hajóra Dél-Amerikában ennek a bizonyos hantavírusnak a legveszélyesebb fajtája, az egyetlen olyan törzs, amely emberről emberre is terjed. Valószínűleg itt is ez történt. Ez az expedíciós hajó, miután megjárta a déli sark vidékét, éppen áthelyezi magát északra, hogy az északi féltekén mozogjon a nyári időszakban. Általában a sarkörök környékén kóricál ő, értelemszerűen, ahol éppen mindig nyár van, és ehhez el kell jutnia északról délre, és ennek az útnak a része volt az, hogy Dél-Amerika és Afrika között hajózott. És a probléma itt az volt, hogy ez a vírus nagyon-nagyon hosszú lappangási idővel bír, és hiába derült ki már 2 hete, amikor úton voltak, hogy van egy megbetegedés, amely halálosnak is bizonyult, akkor még senki nem sejtette, hogy ez a vírus, és nem sokkal a haláleset követően volt egy megálló, ahol 30 utas távozott, és elmentek mindenfelé a világban. Utána hajó ment tovább, és az első állóvatnak a felesége is beteg lett, majd meghalt, és ekkor eszméltek a szakértők, hogy akkor ez lehet, hogy hantavírus indultak a tesztek, és innentől kezdve lehetett igazából követni az utasokat, és nagyjából ugye 3 halálos áldozatról tudunk, és leegyszerűsítve a történetet, és 8 megbetegedésről, de elvileg már mindenkit, aki elment, követnek, nagyon nehezen terjed, emberről emberre is, nagyon tartós együttés közeli kontakt kell, hogy ez a vírus át tudjon menni egyik emberről a másikra, ami a hajókabinban férj és feleség között, illetve a hajóorvosra átterjedt, illetve még egy személyzet tagra, ez így működött. Arról ellentmondásos információk vannak, hogy a repülőgépen, aki fertőzés történt, az ez a vírus-e vagy nem, de most ebben nem megyünk bele. Ami látszik, és ami a legfontosabb kérdés most így nekünk, hogy az amúgy is alacsony és last minute-ben lefelé menő hajóárak eshetnek-e tovább, mert hogy megijedhetnek-e az emberek?
1: Hát én, amit olvastam erről, hogy gyakorlatilag a nagy hajó, tehát ilyen földközi tenger, meg egyéb helyen egyelőre nem érezni nagyon, de ettől persze még lehet, hogy most hamarosan ott is fogja, tehát főleg a média hatásnak köszönhetően, viszont ahol érezni valójában a foglalások csökkentését, ez a Dél-Amerika felé, tehát főleg ez ilyen kisebb expedíciós hajók is, de azért

0: hát most nyilván most van a szezon vége ott Dél-Amerikában, úgyhogy ez a kevés hajót érint, akik arra vannak, de ez nagy kérdés. Persze a maga a fertőzés, az szerintem érdemes azért azon is végig gondolni, hogy most itt ugye hajó körül robbant ki a fertőzés, de maga az eredete a fertőzésnek, az nem a hajón történt.
1: Szárazföldről, az teljesen véletlen, hogy valaki utána felszállt egy hajóra.
0: Igen, az egy madár, valószínűleg egy olyan kiránduláson volt, ahol madarakat néztek, és akkor ott valamilyen, nem tudom, érintkezés volt a madárüdülékkel, vagy valami olyasmi,
1: rákcsálók,
0: vagy valami. Tehát, hogy itt érdemes azon is végig gondolni, hogy egyébként ez a hantavírus ott jelen van, régóta ismerik, és azt végig gondolni, ha úgy egyébként Dél-Amerikában menne, meg egyébként erre a régióra az ember, hogy az is milyen kockázatokat esetleg rejt, és hogy érdemes megelőzni.
1: Évente néhány száz megbetegedés van, viszont ezek 40, most már 40%-ra fölment a halálozási arány, ami nagyon magas. Tehát ha valaki arra utazik, akkor nagyon-nagyon-nagyon óvatosnak kell lenni, igen.
0: Hát igen, a másik dolog, mivel ugyan ez nehezen terjed emberről emberre, tehát én azt mondom, hogy most ettől igazániból az árak most lehet, hogy fognak változni a hajókon, de szerintem emiatt senki ne akarjon menni hajóra. Tehát inkább ez arra intőjel, hogy alapvetően azért tartsuk be a biztonsági szabályokat, tehát fertőtlenítsünk, vigyázzunk, tehát hogy amik alapvetően vannak is a hajón, tehát hogy például minden étkezés előtt szoktak, tehát az utasokat direkt kérik, hogy fertőtlenítsék a kezüket, tehát megvannak az eszközök, csak ezeket használjuk, tehát hogy ne, tehát igazániból vegyük komolyan ezeket a szabályokat, és akkor szerintem nincs igazániból olyan nagy para ezzel kapcsolatban.
1: Meg ugye szerintem ez néhány nappal itt a műsorunk elhangzása után ez ki fog derülni. Tehát most mindenki szoros követés alatt van, aki a hajóról kiszállt és hazament. Vannak gyanús esetek, de mindenkinek az a kapcsolatrendszere most már le van követve. Úgyhogy ez, ha most néhány napig nincsen újabb eset, akkor gyakorlatilag ki lehet majd mondani, hogy akkor ez megállt, és ennyi volt. Viszont a figyelmet fölhívta arra, hogy milyen kevésen múlott. Úgyhogy nagyon óvatosnak kell lenni ezzel a hantavírusa, ami egyébként az egész világon jelen van, csak kevésbé halálos verzióban, mert nem a tüdőt, hanem a vesét támadja, például az európai, de hogy ijegységet az biztos, hogy okozhat. Szerintem egyébként lesznek olyanok, akik felületesen híreket olvasva most azt mondják, hogy akkor én most mégsem megyek hajóra. Most a héten is már, a hét csütörtökön már volt olyan, amikor az amerikai hajós cégek részvényárfolyamának csökkenésének az indoklásai között már megemlítették, hogy na ez is benne lehet. Volt egy fölpattanás ugye a hormuzi fejlemények kapcsán, hogy talán közel az esélye annak, hogy helyreállhatnak a dolgok. Ugye érzékenyek nagyon az üzemanyag ára, nem csak a régi társaságok erozin révén, hanem ugye a sokat fogyasztó hajók is, és emiatt a nyereségesség. Plusz a Norwegian Cruise Line kifejezetten gyenge eredményt produkált, úgyhogy emiatt is most a befektetők is óvatosak, de a lényeg az, hogy a következő időszakban, tehát valószínűleg nyáron kénytelenek lesznek majd árakat csökkenteni, de nem olyan dinamikával tudják majd tölteni. Amerikában biztos, hogy nem, de lehet, hogy Európában sem a hajókat a cégek. Amelyek egyébként amúgy is nagyon levitték az áraikat, de last minute-ben még amiket láttunk az elmúlt hetekben, ahhoz képest is brutális akciók vannak, tehát gyakorlatilag ha párban mész, tehát mondjuk 350-400 euróért per fő kétágyas kabinban az egyhetes és földkövi tengerék között nyugodtan sok közül választhatsz, 600-700-ért 10 napos norvég, izlandi kanyarokra el tudsz már menni, de tényleg ez csak ilyen 2-3-4 héttel indulásra, aztán persze nyára jóval magasabbak az árak, de szerintem ezek fognak majd lejjebb jönni, és most még inkább biztos vagyok ebben, hogy van egy kis para most a vírus fertőzés miatt.
0: Hát igen, ezeket az árakat főleg úgy érdemes összehasonlítani, hogyha párhuzamosan a parton megszállnánk, mennyit fizetnénk ezért, tehát még egyébként a magasabb nyári árak is egyébként elég versenyképesek ahhoz képest, hogyha az ember úgy egy sok helyen a parton szállna meg.
1: Igen, ez mindig így volt, de most lehet, hogy még jobban nyílik ez az olló. Na, és akkor amit ígértem, mert az időnk lassan elfogy, te még nem hajóztál folyón, ugye?
0: Még nem.
1: Én is csak nemrég próbáltam ki, arról meséltem is egy korábbi műsorban, ugye emlékszel, és jobban is figyelem az itteni akciókat, és ami így megütötte, vagy fölkeltette a figyelmemet, mert hogy nyilván a gyerekek is érdeklődnek, itt azért nagyrészt két ágyas kabinok vannak, nem jellemző a családi, mert a gyerekeket annyira azért nem köti le. Uh-huh. De azért a nagyobb gyerekeket igen. És az, hogy tök jó helyeken állsz, meg akár két városban is, és végig tudod nézni a tájakat, az a gyerekek egy részére is vonzó. Erre szerintem nem rossz a családi utazás sem, nyilván nem a legkisebbekkel. És az egyik cég kimondottan büszke arra, hogy ő azért a családoknak is próbál többet adni, és oda is pozícionálja magát, ez az Aróza nevezetű, amúgy német hátterű hajós társaság, és náluk a gyerekek ingyen mennek, 15 éves korig, ez náluk ez egy régi bevált húzás volt eddig, illetve változik meg. Azért hoztam most ide, mert megváltozik. Tehát 27-től ez a korhatár lemegy 11 évre, ráadásul van 3 hajó, amelyikre abszolút nem érvényes ez, ott vagy 30% vagy más jellegű akció van, de azért nem ugyanaz, amikor a gyerek ingyen megy. Tehát találsz itt most egy 500 eurós utat mondjuk, két főre az 1000, nagyon vicces, hogyha te egyedül mennél, akkor az a kettő közé esik, nyilván van egy fős pódi, akkor mondjuk 800 vagy 850. Ha ezek után hozzáadsz egy gyereket, akkor rögtön 500, mert akkor ketten vagytok, és a gyerek ingyen. A te 500 az mellé, a gyerek nullája jön rá, és ez tényleg működik. Viszont akik, és szerintem pont ugye a 10-15 év közötti gyerekek azok, akik már ezt úgy szerintem ugye élvezik, pont őket rakják most ki ebből a hullámból, vagy ebből az akciós lehetőségből, úgy, hogy ha valaki szeretné a gyerekeinek megmutatni a Dunát, vagy a Rajnát, vagy akár a Majnát, vagy akár a Szajnát, most olyanokat mondtam, ahol konkrétan az Aróza ott van. A Duorót azért nem mondom, mert ott csak egy hajók van, és az pont az egyik az olyan hajó, amelyik ki van zárva ebből, tehát ott nem érvényes az ingyen gyerek kedvezmény. Szóval, hogyha valaki elmenne, akkor el lehet. 4 napos utak náluk gyakorlatilag 400 eurótól indulnak, úgyhogy ha odautazással együtt 200 000 forintért, 4 éjszaka, 5 nap, gyerekkel, kettesben, teljes ellátással, full ital csomaggal, mindennel, tehát azt szerintem nagyon-nagyon baráti ár, és nagyon-nagyon jó díl. Ezek a jók általában sokkal drágábbak ennél, úgyhogy tényleg azoknak ajánlom, neked is, mert hogy neked is hamarosan a gyerekek pont ez a korhatárhoz élnek, hogy ezt érdemes kipróbálni.
0: Hát most kicsit felcsigáztál. Mert...
1: Na, örülök. Majd számolj be róla.
0: Igen, egyébként nem, én hajóztam itt a Dunán, csak ilyen szárnyas hajóval voltam. Aha. Néhányszor Bécsig, tehát ott nekem de az egy kicsit más érzés, mert egyrészt gyorsabban megy, másrészt sokkal kevésbé lehet kilátni a szárnyas hajóról, de ott nekem csak olyan élményem volt, hogy egyrészt a zsilipelés, az egy...
1: Azt én is imádtam, igen.
0: Nagy, másrészt például Szlovákiában az új Bősi csatorna, az még volt egy ilyen érdekes élmény, mert ugye alapvetően ugye a Duna az lent van, a folyó meg fönt van, és ott van egy ilyen a Bősi zsilip után egy olyan szakasz, ahol egyrészt a Duna kiegyenesedik, mint egy autópálya, tehát az is érdekes, hogy nem kanyarog a folyó, tehát másrészt meg ugye a folyó meg fönt van, és a part meg lent van.
1: Igen,
0: tehát
1: az alatt az van a templomtorony, és nagyon...
0: Igen, az is egy nagyon érdekes meg izgalmas dolog, de szerintem egy ilyen lassú hajóról egyébként valószínűleg sokkal jobban lehet ezt élvezni a fedélzetről, mint egy ilyen szárnyas hajóról, úgyhogy ezt a szárnyas hajózása meddig volt annó, még kipróbáltam, még akkor is próbáltam, még mielőtt ugye Schengenben volt Magyarország, és itt Budapesten a Dunaparton volt határellenőr.
1: Ja, igen, a beszállás, a Vigadó téren
0: bizony volt ilyen határőr, megnézte szépen a akkor még talán még útlevél is kellett, még nem is, akkor még talán még voltam olyan időszakban, akkor még személyével se lehetett utazni.
1: Viszont úgy, figyelj, most pont bezárt, ugye? Vagy a utolsó szárnyas hajó még megy?
0: Hát most nem itt... tudom. Jó kérdés ez.
1: Figyelj, utána fogunk nézni, mert hogy pont tavaly még hát úgy rémlik, hogy még egy utolsó körként hirdették meg, mielőtt leáll, de lehet, hogy még időnként menni fog, és nem tudom, ennek akkor majd utána nézünk, mert az is egy óriási élmény, és egyébként érdemes kipróbálni. De amúgy pedig, mondom, a Rajnának is megvannak a nagyon szép szakaszai, a holland csatornák között is vannak nagyon alacsony árak, olyan is, hogy mondjuk Rotterdamból, Amsterdamba mész át hajóval, de egy belső utakon, tehát nem a tenger felől. Úgyhogy Tessék kipróbálni, érdemes. Meg, illetve ha a gyerekeknek van kedvük hozzá. Egyébként is, csak nagyon-nagyon kedvező konstrukcióban és kedvező áron, ezt azért emeltük ki, kimondottan ezt a céget, és illetve ezt az akciót, amelynek nem sokára vége. Na, az időnk gyorsan számunkra gyorsan elfogyott. Be kell, hogy fejezzük. Bíz magadban, utaz okosan. A jelszavunk az semmit sem változott, mint ahogy az sem, hogy javasolj olvasásra, az okosutas.hu-t, és jövő héten találkozunk ugyanebben az időben. Szervusztok!
0: Sziasztok!

0: Sziasztok, Szaja Noé vagyok, és a Rádiókáfét hallgatjátok.
1: Kapd el a következő járatot, és utaz okosan! Okos utas! A Rádiókafé utazási magazinja hangzott el. Bíz magadban, utaz okosan! Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A napközi arra is választad, ami eddig nem volt kérdés.
2: Mindig is csodás lélekjelenlétem volt, úgyhogy pánik helyett egy pléddel eloltottam a lakástüzet.
3: Előfordul az ilyesmi azzal, aki sokat ütközik, hogy beleütközik egy rég nem látott ismerősbe, vagy osztálytársba, vagy ilyesmi, de ez a találkozás attól más, hogy ez a Zsuzsanna egy sziget.
1: Körkapcsolás az ország legdurvább napközieiből.
4: Nekünk is fáj ez a pofon, csak máshol.
1: Napközi. Minden hétköznap 15 óra 15 perctől a Rádió Cafén. Ez most komoly. Szatmári Róbert nem megtérít, pusztán megmutatja, hogy a klasszikus zenéről nem csak unalmasan lehet beszélgetni. Enyhe katarzis. Izgalmas vendégek, teljesen új nézőpontok. Minden hétfő este 9-től a Rádió Cafén. Enyhe katarzis. Klasszikus zenéről őszintén, térítésmentesen. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén. Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és jó utat! Rádió Café. Van barátod. Céges esemény kompromisszumok nélkül. A Barceló Budapest modern, kertkapcsolatos rendezvény termei ideálisak meetingekhez, workshopokhoz, csapatépítőkhöz vagy karácsonyi partikhoz. Központi elhelyezkedés, privát parkolás és prémium catering. Keresse szállodánkat most kedvezményes árajánlatokért. Barceló Budapest, a sikeres események helyszíne. Lítium akuk töltése és tárolása. A kockázat nem játék. A Kaiser Kraft megoldást ad. Biztonsági töltők, tűzálló veszélyes anyagszekrények, LISSAFE tűzvédelmi dobozok és elszívó szellőztető modulok. Találkozzunk az Automotive Hungary kiállításon a Hungexpo-n. Kérje szakértő tanácsunkat. Kaiser Kraft. Részletek www.kaiserkraft.hu. Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik a Rádió Cafén.
5: Idén már a 444 jövőjére is szállhatod adód 1%.

0: oldalon. 444.hu/1%. Készült az alapítvány a tájékozott és szabad nyilvánosságért megbízásából.
1: Társadalmi célú hirdetést hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
2: Letette esküjét Magyarország új miniszterelnöke. Megválasztották a Balaton fagyiját. Napos időnk lesz ma. Jó napot kívánok, Springman Betty vagyok. Új fejezet nyílik Magyarország történetében. Így fogalmazott Magyar Péter, miután letette esküjét tegnap délután az országgyűlés alakuló ülésén. Az új miniszterelnök leszögezte, az új fejezethez szembenézésre, igazságtételre, megbékélésre és újrakezdésre van szükség. Arra tett ígéretet, nem uralkodni, hanem szolgálni fog. Antal József szavait idézve, addig, amíg azt a nemzet igényli. Az ülésen esküt tettek a képviselők, az országgyűlés elnökének pedig Forsthoffer Ágnest választották. A TISZA kormány 16 minisztériumból áll, a parlamentben 141 fővel van jelen, a Fidesz 44, a KDNP 8, a Mi Hazánk 6 képviselővel. Lezárult a Szent Királyi elleni eljárás. A gazdasági versenyhivatal elfogadta a vállalat kommunikációs vállalásait, miután az bebizonyította, hogy a termékeik legalább 25%-ban újrahasznosított anyagból készültek. A vizsgálat 2 évvel ezelőtt indult a zöld állítások miatt. Azt sejtették, hogy a palackok nincsenek káros hatással a környezetünkre. Lógyógyászati termékeket vizsgáltak a Supermenta programban. A készítmények többsége megfelelt az előírásoknak, de néhány esetben hibákat is találtak. Lehetőleg csak Magyarországon forgalmazott és ellenőrzött termékeket használjunk. Ezt javasolja Kulcsár Gábor, a Nemzeti Élelmiszerbiztonsági Hivatal állatgyógyászati termékek országos szakmai főtanácsadója.
3: Regenerációra szolgálnak, erős igénybevételt követően izom-izületi sérülések kezelésének a támogatására. Ezek közül került be 16 a jelenlegi Supermentába. Az engedélyezett készítmények mindegyike megfelelt. Volt azonban 3 olyan készítmény, amelyet a boltok polcain találtunk, nem rendelkezett NEBIC engedélyével. Volt 2 készítmény, amelyet külföldi internetes oldalról rendeltünk. Ezek idegen nyelvű csomagolásban magyar használat utasítás nélkül érkeztek, ami a nem megfelelt kategóriába került.
2: Medvét láttak az Akteleki Nemzeti Parkban. Érszök település közelében bukkant fel egy fiatal egyed. A túrázókat óvatosságra intik. Igazi tavaszias időre készülhetünk ma is. Sok napsütésben lehet még részünk, bár a délután második felétől felhők lehetnek az égen. A Dunántúlon egy-egy zápor sem kizárt. 25 fok körül alakulnak a csúcsértékek, holnap már nagyobb záporok, zivatarok, viharok érkeznek erős széllel, de a 26 fokos maximumok maradnak. Kedre hűl a levegő a jelenlegi előrejelzések szerint, akkor már csak 16 fokot mutatnak majd a hőmérők.
1: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. A kultúra a civilizáció építő eleme. A gasztronómia ablak a történelemre. Borravaló. A Rádió Café gasztrokultúra magazinja. Étel és ital találkozása a történelemmel és irodalommal. Bor, sör, párlat, kávé, ételek és receptek. Hedonizmus felső fokon. Borravaló. Ne maradj le. A legjobb buli mindig a konyhában van.

0: sorra való. Ne maradj le! A legjobb buli mindig a konyhában van.
1: Sziasztok, ez a Borra Való Gasztrokultúra magazin, én Kántor Endre vagyok. Hallgassatok minket a borravaló.hu-n, ahol az összes podcastünk elérhető, visszahallgatható, vagy a közösségi oldalakon is keressetek minket a Facebookon és az Instán, vagy iratkozzatok fel valamelyik Apple Podcast-en, vagy a Spotify-on, vagy RSS-ben, és akkor nem késtek le a legfrissebb adásainkról. Egy jó pár adás óta a borágazattal foglalkozunk, különböző szempontokból nézzük azt, hogy a bor szakma, borágazat szempontjából milyen változások lennének előnyösek, illetve hogy milyen kihívások vannak, és most is ezt a témát fogom folytatni, mert hogy itt van velem a stúdióban Mokos Péter, a Mokos Családi Pincészet borásza, tulajdonosa, jól mondom?
2: Borász, a főborász, ezt mondhatjuk, sziasztok!
1: Mielőtt még belemennénk abba, hogy te írtál egy levelet nekem, hogy te hogy látod a helyzetet, milyen kihívásokkal szembesültök, és hogy erről mi a véleménye, de kicsit mesélj arról, hogy aki esetleg nem ismert titeket, hogy kik vagytok, palkonyai borászatról van szó, ugye?
2: Így van. Villányi borvidéken gazdálkodunk, közel 20 hektár szőlőterületen, de emellett sok más mezőgazdasági termékkel is foglalkozunk, halastótól kezdve gyümölcsös szántóterületek, és ami a borászatot illeti, igazából egy harmadik generációs borászat vagyunk, apai ági nagyszüleim kezdték el, de a másik oldalról pedig fiatal borászat is vagyunk, mert kereskedelmi méretre már az én kereskedelmi tevékenységem alatt nőtt a borászat.
1: Tehát az volt az az ugrás, hogy, és az hektárbeli növekedést is jelentett, vagy csak egyszerűen az, hogy elkezdtettek a piacra lépni?
2: Abszolút hektárbeli növekedést jelentett. A 2-300 literes kis családi pincészetből apukám gyakorlatilag néhány év alatt 15 hektár területet telepített Palkonyán a Weingarten dűlőbe, és onnantól kezdve több mint 100 ezer palacbor készült évente. És hát közgazdászként én kaptam meg azt a feladatot, hogy az értékesítéssel foglalkozzak, úgyhogy így kapcsolódtam én bele a borászatba.
1: Na, hát ez izgalmas lehetett.
2: Abszolút az volt, és aztán annyira megtetszett a dolog, hogy közgazdászból továbbképeztem magam szőlészborásszá, és néhány év után átvettem a borkészítést apukámtól.
1: Na hát itt rengeteg kérdés van, ami ugye az elmúlt beszélgetésekben is felmerült, például a családi méretű, de cégszerűen működő borászatok problémaköre, amire szerintem jó lenne majd reflektálni, illetve hát a generációváltás is benne van, ez mezőgazdaság szempontjából egyébként is érdekes, mi a kicsit szűkebben a borászat szempontjából foglalkoztunk vele. De akkor nézzük az elsőt, hogy ugye volt itt a Marek Balázsral folytatott beszélgetésünk a múltkor, és abban ők elmondták, hogy tanácsadóként hogy látják a kisebb borászatok helyzetét. Mit gondolsz erről?
2: Előjáróban ezt rögtön előre bocsátanám, hogy lehet, hogy a tekintetben nem vagyok reprezentatív a borászatok között. Egyrészt, mert Balázs is kimondta, hogy nincsen gazdasági működés, cégszerű működés a borászatokban. Nekem öcsém is közgazdász, ő foglalkozik az értékesítéssel, feleségem, aki a borhotelünket vezeti, ő is közgazdász, tehát mi olyan szinten mérünk mindent, hogy minden számla be van kategorizálva, tehát mi abszolút tudjuk az önköltséget, viszont ennek kapcsán reflektálnék is arra, hogy ugye ő azt mondta például, hogy ez egy fájó pont volt, és ezért rögtön reflektálok rá, hogy azt mondta, hogy nem baj az, hogy csökken a borfogyasztás, vagy hogy szűkül a piac, mert hogy tisztul a piac. De azt is be kell látni, hogy ez ellentétben van azzal a másik meglátásával, hogy miért értékesít valaki önköltségi ár alatt. Tehát, hogyha ott van egy elkészített bor, amit érlelünk a pincébe 3-4-5 éven keresztül, és van egy lehetőségünk, hogy önköltségi ár alatt 20%-kal eladjuk, vagy ne adjuk el, és tönkre megy, és utána a megsemmisítésért kell fizetni, akkor viszonylag nehéz meghozni azt a döntést, hogy én inkább nem adom el önköltségi ár alatt, mert tudom, hogy vesztek rajta, de még nagyobbat vesztek rajta, hogyha nem adom el. Úgyhogy e tekintetben azért nem annyira fekete-fehér a helyzet, hiába tudja valaki az önköltségi árát.
1: Abszolút, ez nyilvánvalóan, hogy meg kell vizsgálni minden egyes külön esetet, sőt, ugye marketing értékben is lehet gondolkodni ilyen esetben, egy ilyen értékesítésnél. Szerintem ő általánosságban arról beszélt, hogy a legtöbbször milyen problémákba ütköznek, és ez, ami nálad egy teljesen természetes dolog, de hát, hogy te ebbe a közgazdász buborékba vagy, hogyha lehet így fogalmazni, azért, ha kicsit kiebb nézel, akár Palkonyán, akár Villányban, de bármelyik borvidéket mondhattuk volna. A számtalán találkozunk olyannal, hogy hát nincsenek tisztába téve a körülmények. Nem lehet értékesíteni, nem lehet értéket felmérni egy birtokra.
2: Így van. Szerintem óriási bajok vannak a borágazatban, tehát visszatérve az alap problémára, tehát hogy tényleg nem látjuk, szerintem sokan nem látnak bele, hogy mekkora baj van, mert mindenki a mosolygós oldalát próbálja mutatni, mikor egy borkóstolót tart, a vendégekkel találkozik, kereskedelembe tárgyal, és sajnos én azt látom, hogy olyan számomra példakép borászatok kerülnek olyan helyzetbe, hogy nem tudják folytatni a működésüket, ami számomra nagyon meglepő. Tehát, hogy tényleg nagyon itt van az ideje, és nagyon köszönöm, hogy elkezdtétek ezt a beszélgetés sorozatot, mert szerintem úgy lehet bármit javítani, vagy fejleszteni, hogyha beszélünk róla.
1: Te mit látsz a legégetőbb problémáknak?
2: Hát erre nagyon nehéz
1: hosszú lesz a lista, oké.
2: Nagyon nehéz elkezdeni, honnan elkezdeni. Én úgy látom, hogy egy tyúk vagy tojás kérdéssel kezdeném, és szerintem a két legfőbb probléma a fitoplazma és a marketing. És szerintem ez sokan nem értik elsőre, hogy ez miért tyúk vagy tojás probléma, de szerintem azért, mert a fitoplazma évek óta, 13 óta kimutatottan itt van Magyarországon. Tehát nem most kezdődött ennek a problémája, azért válik most problémává, mert sok az elhanyagolt szőlőterület. És miért sok az elhanyagolt szőlőterület? Azért sok az elhanyagolt szőlőterület, mert a szőlőára valóban, ahogy Dániel egy korábbi beszélgetésben fogalmazott, 20 év óta nem változott. És ez pedig a marketingre vezethető vissza, tehát mivel nincsen megfelelő ára a bornak, ezért nincsen megfelelő ára a szőlőnek, mivel nincs megfelelő ára a szőlőnek, nem műveljük a szőlőterületeket kellő gondossággal, és ez gócpontot okoz a fitoplazmának. Tehát, hogyha valamivel el kell kezdeni, én most mégis azt mondom, hogy én azt látom, hogy a fitoplazmára kell koncentrálni, mert ez egy olyan vérzés, amit ha nem állítunk el, akkor utána hiába foglalkozunk a marketinggel, de ugyanakkor a kezelésnek a része kell, hogy legyen, hogy a marketinggel, a bor értékesítésével és a piac helyreállításával foglalkozunk, mert ha ez nincs meg, akkor hiába állítjuk el a vérzést, nem fogunk tudni felállni ebből a betegségből.
1: Ez nagyon érdekes, amit mondtál, és talán ezért is van szakmán belül is vita, vagy hát nem vita, egyet nem értés ebben. Van, aki egész egyszerűen azt mondja, hogy de hát miről beszélünk? Ismert a védekezési mechanizmus, ismert az, hogy hogy kell ezt a kártevőt távol tartani. Vannak nagyon jó best practice példák olyan borvidékekről, ahol ez már több évtizede, vagy sokkal régebben jelen van. Nem értik, hogy mi a gond. De ugye a másik oldalról, hogyha valaki olyan borvidéken van, vagy olyan szőlőültetvény közelében, ahol sok elhanyagolt ültetvény van, akkor meg nyilvánvalóan neki ez egy sokkal nagyobb küzdelem lehet.
2: Így van, és erre hadd meséljek el egy személyes történetet, hogy én hogy jöttem rá, hogy nagy probléma ez a fitoplazma, mert én nekem azon a nagy szerencsés pozícióban vagyok, hogy én a borkészítésre tudok fókuszálni, és öcsém foglalkozik a szőlőműveléssel, apukámmal karöltve. És én akkor kerültem ezzel igazán képbe, én sem vettem komolyan, megmondom őszintén, egészen egy évvel ezelőttig a fitoplazma kérdést, amíg mi villányi borászok össze szoktunk járni, és egy ilyen közös kóstolón személyesen a zalai borász mondta el az ő személyes tapasztalatait, hogy sírva mondta el, hogy mennyi szőlőt kellett kivágnia, és innentől kezdve kezdtem el foglalkozni vele. És elmentem egy tájékoztatóra, ami körülbelül egy hónappal ezelőtt volt. Egy hegyközségek nemzeti tanácsa, hegybíró, Nébik és egy növényvédő szakértő által vezetett közös tájékoztató. És ott szembesültem vele, hogy mennyire nem működik Magyarországon ez a védekezés. Tehát hiába vannak best practice-ek, ha nem használjuk őket. Megkérdeztem, hogy honnan lehet tudni, hogy nekem mit kell tenni a szőlőbe védekezésként. És akkor mondták, hogy keressem meg a jogszabályt. Vannak kijelölt zónák rá vonatkozóan, hogy milyen tőkék körül 1 kilométeres körzetben karanténzóna van, 3 kilométeres körzetben pufferzóna, és erre külön szabályok vonatkoznak. És akkor kérdeztem, hogy honnan tudhatom meg, hogy hol vannak a tőkéknek a pontos koordinátai. És akkor mondta az illetékes, hogy hát menjek fel a
1: Nébiknek
2: az oldalára, igen. Ott keressem meg a tőkének a koordinátait, majd lépjek be a MEPAR rendszerbe, ahol egy eszközzel le tudom mérni, hogy az én
1: már területem... Már az elsőnél is elveszett egy csomó gazda. És akkor
2: viszonylag fiatal vagyok, értek az informatikához, 3 órát töltöttem el vele, hogy megtaláljam a koordinátákat, nem találtam meg, és így körbenéztem a mellettem ülő gazdákon, hogy vajon a 70 éves bácsi, ő ezt meg fogja tudni tenni, hogy megtalálja, hogy ő most milyen zónában van, és kell védekeznie? És akkor megkérdeztem a következő kérdést, hogy ha nekem van egy gyanús tőkém, akkor a labormintát veszünk, akkor mennyi idő múlva jön meg az eredmény? És akkor mondták, hogy hát erre hivatalosan nem adhat állásfoglalás, de mellettem ült megint csak egy bácsi, aki mondta, hogy hát neki sajnos tavaly évben 150 chardonnay tőkéjét kellett kivágni, és az eredmény már akkor jött meg, mikor már lehullottak a levelek, mert közel 60 napba telt, míg megküldjék a labor eredményeket. És itt jöttem rá, hogy nagyon nem működik ez a rendszer, és hogy valamit csinálni kell.
1: És mi volt a válasz? Mert ugye akkor ezek szerint innen indult ez a fitoplazma figyelő applikáció ötlet.
2: Így van, innen indult ennek
1: a fejlesztése. Na, ez nagyon érdekes egyébként.
2: Tehát a válasz az volt, hogy igen, tudják, sajnos Nébik labor kapacitás probléma volt, nem volt megfelelő a szervezettség, tehát persze sok mindenre lehet fogni a dolgokat, de például azt a fajta hozzáállást nem értem meg, hogy csak az applikációnak egy funkciója, hogy megpróbálnám mesterséges intelligenciával segíteni, detektálni azt, hogy egy tőkét felismerjem valaki, aki nem annyira ért hozzá, de gyanúja van, lefényképezi, csinál egy képet a levélről, levélfonákról, tőkéről, elsőhajtás közről, és ezt egy kockázati besorolást ad róla, ami alapján utána egy szakértőnek továbbíthatók a képek teljesen egyszerűen, tehát hogy nem még applikációt se kell hozzá letölteni. És ennek a tréningeléséhez kértem adatokat a Nébiktől, hogy küldjenek képeket, amikről tudjuk, hogy ez a tőke beteg volt, uh-huh. Az a tőke nem volt beteg, telefonnal készített képek. És mondják, hogy hát sajnos nekik ugyan rengeteg képük van, de GDPR okokból ezt nem adhatják ki, mert ezek magánterületen készültek ezek a képek, és ezért nem tudják odaadni, de írjak egy adatigénylést hozzá, és akkor lehet, hogy majd kiadhatják. Tehát, hogy ilyen pontokon elakadunk. És akkor erre gondoltam azt, és még hadd hozzak be egy érdekes dolgot, hogy mikor ezt az applikációt elkezdtem fejleszteni, akkor megkérdeztem néhány ismerőst, hogy mi a véleményük, hogy megy ez, mit lehet vele csinálni. És kaptam egy nagyon érdekes visszajelzést, ami szerintem a rendszer problémáira nagyon-nagyon rámutat. Mondták, hogy ez szuper ez az applikáció, remélik, hogy ezt nem fogom ingyen odaadni, tehát hogy ez Jézus koporsóját se őrizték ingyen, erre be tudnak húzni egy 2-3 milliárd forintos állami projektet, hogy ezt megcsináljuk. Mondtam, hogy szerintem én ezt meg tudom csinálni 40-60 millió forintból, hogyha nagyon profin akarom, de eddig csak saját erőből fejlesztettem, mindenféle támogatás nélkül, és én ezt nem ebben a konstrukcióban szeretném véghez vinni, és akkor mondták, hogy gondolkozzak el rajta. Ennek a gondolkozásomnak az lett az eredménye, hogy másnap létrehoztam egy teljesen nyilvános fitoplazma csoportot, ahova kitettem, szabadon elérhetővé tettem, és megkértem a borászokat, hogy csatlakozzanak, mondják el a véleményüket, hogy ezt meg tudjuk-e csinálni, mert nem szeretnék, kísértés nagy, mert nyilván nekem is mindig jól jön, ne egy plusz nyaralás, vagy milliárd, vagy nem tudom akármi, de én, hogy ez megvédjem magam, létrehoztam ezt a csoportot.
1: Azért érdekes, amit mondasz, mert gyakorlatilag legalább a közelmúltból 2-3 olyan esetet tudok mondani, amikor ismerősöktől kaptam, és én voltam közvetítő szerepben fotókat a saját kis ültetvényeikről. Lehet, hogy csak a kerti ültetvényeiknél aggódtak, hogy ez most micsoda, és továbbítottam különböző szőlész, borász ismerősöknek, hogy nézzétek már meg, ez fitoplazma. Tehát, hogy nehezen tudják beazonosítani.
2: Hát abszolút nehezen, tehát hogy 3 fős szakmai csoportokban járjuk a szőlőt gyakorlatilag, és ott a szőlőt nézegetve nehezen állapítjuk meg, és akkor itt hoznám be a következő rendszer problémát, hogy azért az állam is észrevette azt, hogy itt probléma van. 3,8 milliárd forintot különítettek el állami védekezési keretből, ami azért nem kevés, mert megkérdeztem, és 22 ezer szőlőtermelő van Magyarországon, az azt jelenti, hogy szőlőtermelőként 170 ezer forintot kaptunk arra, hogy védekezzünk a fitoplazma ellen. Csak mire költöttük ezt el? Közbeszerzés nélkül, mondván, hogy vészhelyzet van, drónos szőlő megfigyelésre, repkedett egy drón a szőlő területek felett, ami szerintem mindenki érzi, hogyha szakértők a szőlőtőke mellett állva vitatkoznak azon, hogy egy tőke beteg vagy nem, akkor nem tartott az AI technológia, hogy egy drónnal a szőlő fölött elrepülve detektáljuk.
1: És van egy legalább két vagy három olyan jellegű fertőzés vagy betegség, ami nagyon hasonlít, és borzasztó nehéz megállapítani, hogy ez most az a szőlő aranyszínű sárgasága, vagy pedig valami más. De vissza ehhez, hogy nem akartál részt venni egy ilyen több milliárdos állami projektben, mert úgy gondolod, hogy ez inkább egy közösségépítő és nagyon gyors cselekvést igénylő feladat, vagy mi volt az oka annak, hogy ezt visszautasítottad mégis?
2: Hát egyrészt az, hogy szerintem erre nincsen idő, másrészt nem kívánok közreműködni állami pénzek lenyúlásában szakmai függönyök mögé rejtve. És az a szerencse, hogy én abszolút nem vártam ettől a csoporttól, hogy ilyen eredményeket érjünk el. Egy hónapon belül már több mint 150 borász csatlakozott ehhez, de ez első napon már több mint 50-en lettünk.
1: Hol lehet megtalálni? Facebookon?
2: Ez Facebookon van egy fitoplazma monitoring.
1: Fitoplazma monitoring ez a
2: Facebook csoport. Okay. És ami számomra a legmeglepőbb volt, hogy 48 órán belül a Hegyközségek Nemzeti Tanácsától kerestek meg, és egy héten belül országos szinten tárgyaltak arról, hogy ez mennyire jó ötlet, és azt is elmondták és felhívtak, nem szeretnék senkinek itt a problémát okozni, de azt is elmondták, hogy a 3,8 milliárdos keretből ők a valós védekezés megszervezésére 200 millió forintot kaptak. A többi az nagy valószínűséggel kézen közön eltűnt. Tehát az azt jelenti, hogy amit mondtam, hogy szőlőtermelőnként kaptunk 170 ezer forintot, abból valójában 9 ezer forintból oldjuk meg a védekezést, és ennek milyen megoldásai vannak, hogy kötelező jelleggel részt kell venni borászatonként maximum 10 napban arra, hogy tehát hogy járjuk a szőlőket és monitorozzuk a dolgot ingyen. Nekem félreértés ne essék, nincs ezzel gondom, tudom, hogy nekünk kell megoldani a problémákat, tehát szívesen megyek és monitorozom a szőlőket, de hogyha egyszer erre állami forrást biztosítottak, akkor miért nem lehet ezt erre felhasználni? Főleg, hogy ott van mellettünk a Hotel Essence nevű csodás létesítmény, ahol egyetlen ember kapott 3,9 milliárd forintot, hogy építsen egy szállodát magának, vagy a cégének. Tehát, hogy itt ezek az aránytalanságok engem nagyon bántanak, úgyhogy ezért se szerettem volna közel.
1: Hát gondolom, hogy azért ez egy egész országot és egy egész ágazatot érintő, sőt, nyilván a fogyasztókat is érintő kérdéskör, amire tényleg egy alulról jövő kezdeményezésekkel, de nyilván állami segítséggel kell ezt valamilyen módon gyorsan megoldani. Jó, maradjunk itt még ennél a témánál, és folytassuk innen. Mokos Péter, a Mokos Családi Pincészettől van itt velem a stúdióban, és beszélünk mindenről, ami borágazat, kihívás, illetve ezzel kapcsolatos. Amire utaltunk a beszélgetések a Ercsei Dániellel, illetve Marek Balázzsal, azok meghallgathatók a borravaló.hu-n. A korábbi beszélgetések ebben a témában, és a Pécsi Borozó oldalát ajánlom még mindenkinek, ahol elindult egy nagyon jó szakmai beszélgetés szintén Ercsei Dániellnek a felvetésére a hazai borágazat problémáival kapcsolatban, úgyhogy ezeket is olvassátok.
0: Borravaló. Étel és ital találkozása a történelemmel és irodalommal. Rádió Café. Van barátod. Még ne menjetek el. A műsor a szünet után folytatódik. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Kleopátra, Jeanne d'Arc, Marie Curie, Coco Chanel, George Clooney. Ő nem. Woman Power. Portrék keret nélkül Kutasi Judittal. Karrier, kihívás, siker és kudarc, inspiráló interjúk olyan emberekkel, akik egyébként nők. Woman Power. Minden kedden délután 4-től 6-ig a Rádió Cafén. Hangolj rá! Autórádió. A Rádió Café közlekedési magazinja Bunkóczi Lászlóval és Szabó Bencével minden kedden 18 órától. A műsor támogatója az Opel Frontera. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén. Energiaárak, ellátási láncok, szigorodó szabályozás. Nem egy dolog változik, hanem minden egyszerre. Aki csak megfelelne, az lemarad. Aki érti az összefüggéseket, az halad. Mastercard ESG Summit, május 20-a Aquarium Club. Nagyvállalatok, beszállítók és döntéshozók közös nevezője. Fordítsd a megfelelési kényszert valódi versenyelőnyre. Program és jegyvásárlás esgsummit.hu. Platina támogatónk E.ON. Arany támogatónk CPI Hungary. Sokan kértétek, ezért elkészítettük. Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és hajrá! Rádió Café, van barátod! Ballagás, diplomaosztó, lány vagy legény búcsú, emeljétek magasabb szintre az ünneplést! A Barceló Budapest Skybar exkluzív privát helyszínt kínál akár 25 főig, panorámával a Bazilikára. Foglaljatok a Sky 26 kóddal, és vendégeink vagytok egy welcome italra. Keressetek minket a részletekért Facebookon. Barceló Budapest. Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik a Rádió Cafén.
3: Én jól vagyok, köszi. A suliban nem szekel senki. Van, kivel megbeszélnem a dolgaimat, tanulok, és már tervezem a nyarat. A szüleim is bármiben segítenek, de látom, hogy nem mindenki ilyen szerencsés, mint én. Nekik ki segít? Tudtad, hogy az UNICEF Magyarország az adó 1%-okat kizárólag a magyar gyerekek támogatására fordítja? Mert minden gyerek szeretne jól lenni. Adód 1%-ával te is segíthetsz. Készült az UNICEF Magyarország megbízásából.
4: Sziasztok, Németh Tamás vagyok, a Telex főszerkesztője. Neked csak 2 perc, de nekünk óriási segítség, hogy továbbra is azt csinálhassuk, amit eddig. Hogy kérdezzünk, utána járjunk, megírjuk. Állj ki a Telexért adód 1%-ával. További infókért látogass el a telex.hu/1% oldalra. Együtt erősebbek vagyunk.
5: Készült a Telex a Szabad Sajtóért közhasznú alapítvány megbízásából.
0: Társadalmi célú hirdetést hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.

0: Borravaló. Ne maradj le! A legjobb buli mindig a konyhában van.
1: Ez továbbra is a Borravaló Gasztrokultúra magazin. Beszélgető társam Mokos Péter, a Mokos Családi Pincészettől, Palkonyáról, és ott tartottunk, hogy létrehoztad ezt a Fitoplazma Monitoring Facebook csoportot, és ugye közben beszéltél arról is, hogy azért itt már ennek kapcsán is kiderültek nagyon érdekes és hát megkérdőjelezhető pénzek, és hát nyilván ezekről az elmúlt időszakban, most a április 12-e óta nagyon sokat hallani elég sok területről, ami hát valamiféle reményre ad okot, vagy ilyen tisztulásra. A borfogyasztásra is erre a kérdésre menjünk rá. Ugye csökkenő trend van világszerte, bár egyébként én ezt egy kicsit távolabbról szemlélem, mert jönnek olyan adatok, és most a teljes alkoholfogyasztást nézem, nem csak a bort, ami nem teljesen korrelál azzal a hisztériával, hogyha nevezhetjük hisztériának, amit hallunk mostanában a borfogyasztás kapcsán. Az tény, hogy csökkent az elmúlt időszakban, de azért ezeket jobban meg kell még vakargatni, és nagyon érdekes. Például most a legutóbbi Anheuser-Busch InBev jelentésben azt lehet látni, hogy egy komoly növekedés van több szegmensükben is. Van előretörés az alkoholmentes italoknál, de ez nem azt jelenti, hogy a hagyományos italokat le kell írni, és ezeknek vége. Minden esetre tényleg van egy csökkenő trend. A Marek Balázs úgy fogalmazott, hogy piac, tisztul a piac, és ezt sokat halljuk a közgazdászoktól több területen, hogy nem is gond, hogyha megszűnik egy pár cég, vagy megszűnnek mondjuk itt a borászatra kiélez a borászatok, mert legalább tisztul a piac. És azt mondtad, hogy ezzel nem teljesen értesz egyet. Ezt hogy gondoltad?
2: Ezt arra vonatkozóan mondtam, hogy a borászat azért egy elég speciális iparág tekintetben, főleg, hogyha mondjuk a többi alkoholos italhoz viszonyítjuk, ugyanis itt nagyon hosszúak a beruházási döntések, és a termék életciklusok is nagyon hosszúak, főleg egy érlelt villányi vörösbornál, 3-4-5 év múlva kezdjük el értékesíteni, addig érleljük hordóban, palackban, és hogyha beletesszük az energiát, elkészül a bor, akkor azt utána muszáj eladni, mert akkor is, ha önköltségi ár alatt adjuk el, akkor is még jobban járunk, mint hogyha a pincében tönkre megy, előregszik az adott bortétel. Úgyhogy emiatt a tisztulás az nehezen értelmezhető egy folyamatosan csökkenő borpiacon, mert mindig lesz olyan, aki kénytelen önköltségi ár alatt eladni. És szerintem erre nagyon jó példa az, hogyha megnézzük a borászatoknak az eredmény kimutatásaitól születtek ilyen cikkek is, és hogyha egy megfelelő háttérrel, megfelelő üzleti szemlélettel rendelkező viszonylag nagy borászat az árbevételéhez képest 20-25% veszteséget könyvel el egy évben, akkor szerintem az már túlmutat azon a versenyhelyzeten, ami egy egészséges tisztulást tud eredményezni. Úgyhogy én szerintem ez rövid időszakokra igaz lehet, hogy egy tisztulás jót tesz, de azért ennek a piacnak helyre kell állnia. És itt visszautalnék még egy korábbi beszélgetésre, amit így kijegyzeteltem, felírtam magamnak, amikor a furmintról beszéltetek, hogy egy 550 forintos furmint, és hogy az jó, borminőségileg nem hibás legalábbis.
1: Igen, arról volt szó ugye abban a beszélgetésben, hogy azon már túl vagyunk szerencsére, hogy komoly borhibával, vagy borhibával rendelkező borok kerüljenek a kiskereskedelmi forgalomba. Volt egy olyan időszak, amikor tényleg ludri volt levenni valamit a polcról. Az 500 forintos furmint az egy ilyen mumus, és a furmintról is, meg más fajtákról is el lehet mondani, hogy azért mennyi 300 forint, egy 200-300 körül van egy palack, mondjuk, egy kapszula, egy dugó,
2: és hogyha ezeket mondjuk... én is szoktam számolgatni.
1: Valahogy, igen, ugye? És akkor mondjuk nem érlelt természetesen egy acéltartályos borról van szó, ami gyorsan gyakorlatilag kijön a borüzemből, hogyha lehet így fogalmazni, és ez tudom, hogy gonosz voltam, mert vannak köztük egészen kiváló, friss fogyasztású borok, na de nem jön ki a matek, tehát hogy ez hogy?
2: Ez ennyi, hogy nem kell kijönni a mateknak, mert mikor az ember próbál veszteséget minimalizálni, akkor nem a matek alapján minimalizálja a veszteséget, tehát ennek szerintem ennyi a megoldása. Én inkább itt arra szerettem volna utalni ez a furmint kapcsán, amit beszéltetek, hogy talán Dániel vetette fel, hogy akkor lehet, hogy az lenne a megoldás, hogy nem érjük rá egy ilyen tételre, uh-huh. hogy tokai. És én ezzel azért nem értek egyet, mert szerintem a fogyasztók nem buták. Tehát attól, hogy nem írjuk rá valamire, azt, mert prémium márkának akarunk valamit beállítani, de van egy alapvetően jó termék, akkor szerintem az lenne a feladat, hogy azt a jó terméket húzzuk fel arra a szintre, hogy azt is normális az ő valódi árán lehessen eladni. És itt van nagyon nagy szerepe a marketingnek. Tehát, hogy megkerülhetetlenül fontos az, hogy tényleg össze kell fogni, tevékenykedni kell, és én azt látom, hogy erre a borászok képesek. Tehát mi villányba, alulról szerveződő rendszerbe, 10 éve szervezünk villányi frankonferenciát, önként fizetjük be az 5-10 forintos literen

0: akár egy villányi szekszárdi borvidék között is van egy olyan érdekellentét, hogy mind a kettő déli borvidék, szuper, kicsit hasonlít abban a szempontban, hogy eredetileg a fejekben összekapcsolva alapvetően vörösborokról van szó. Hát akkor hova menjenek? Ugye Villány ez borzasztó nagy divat volt egy időben, lehet, hogy mondjuk Palkonya az még érdekesebb kérdés, mert kicsit egy szatelitként van jelen Villányhoz képest, hát még kevesebben mennek oda, tehát ugye az lenne az érdek, hogy minél többen menjenek, az elvonja a többitől a forgalmat.
1: Így van, hát szerintem én ezt is máshogy látom. Lehet innen is nézni, de szerintem nézzük onnan, megint csak egy személyes példát mondok. Mi nekünk Villánykövesden van a borhotelünk, és Villánykövesd egykor a villányi borvidéknek a turisztikai központja volt, a legszebb pincesor szerintem, ami van. 70 pince van a pincesoron, és amikor mi a szállodát átvettük, kibéreltük, hogy üzemeltessük, akkor egyetlen borászat volt nyitva az egész pincesoron, akihez be lehetett menni bort kóstolni. Mi oda mentünk a saját borainkkal, és a pincébe azt, vagy a szállodának az éttermébe azt kínáltuk. És nagyon meglepődött mindenki azon a stratégián, amit csináltunk. Kifizettünk egy marketingest, aki végigment a borászatok között, interjút készített velük, készített egy prospektust, és garantáltan csoportokat ígértünk a borászatoknak, ha kinyitnak legalább szombatonként. Tehát mi gyakorlatilag a versenytársainknak finanszíroztuk meg a marketingjét, kicsináltunk szórólapot, hogy legyenek nyitva, és annyira jól működik a rendszer, hogy a szállodát azóta fel tudtuk újítani, jól működik, és mára több mint 8 borászat van rendszeresen nyitva a pince soron. És mindenkinek jobb, mint előtte volt. Pedig ez ugye, amint mondtad, hogy Szekszárddal ez egy verseny Villányok között, szerintem Magyarországon az egész borpiac olyan picike, ráadásul folyamatosan zsugorodik, hogy ha világviszonylatban nézzük, akkor nekünk egy szereplőként kellene fellépnünk. Tehát, hogyha összefogunk és együttműködünk, akkor nem egymás versenytársai leszünk, hanem egymást tudjuk erősíteni. Ezt tudom, hogy a legtöbb magyar hallgató, vagy talán a legtöbb magyar borászat számára is furcsán hangzik, de higgyétek el, hogy ez megvalósul. Villányban ez működik, tehát mi le tudunk ülni együtt, tudunk rendezni közösen egy közös borvacsorát, egy közös konferenciát, és működik. Tehát most az más kérdés, hogy a másik oldalon ráfaragtunk, mert a vörösbor fogyasztás az éppen olyan trendeket mutat, ami Villánynak nem előnyös, de ez nem azért van, mert nem tudtunk együttműködni.
0: Illetve hát, hogy Villánynak nem előnyös, ezt is egy kicsit árnyalnám, mert hogy lehet Villánynak is előnyös, hogyha az ilyen nagyon-nagyon nehéz, fajsúlyos, nagyon sokáig hordóban érlelt, ugye menjünk vissza 20 évet, és aki nem barikolt bort vett, azt leköpködték kb. Tehát, hogyha lement az ember akár Villányba, és az volt, ő Villány volt az ászlóvivője ennek a mozgalomnak, hát ez rögtön eltűnt, ugye ez nagyon hirtelen eltűnt ez a trend. Tehát van a globális borfogyasztásban is egy ilyen ív, és így szépen lassan így mennek át ide-oda. Nagyon sokáig a nagyon könnyű, nagyon friss, nagyon gyümölcsös fehérek voltak, nagyon kedvezett az osztrák GV-knek, a Grüner Veltlinernek, stb. Szerintem, amit egyébként Villány is tud, és Szekszárd is tud, de egyébként Eger is tudja, ezek a könnyedebb szerkezetű, de elegáns vörösborok, ezek most is menni fognak a világban. Nehéz ezeket a trendeket eltalálni, és nyilván nehéz, főleg egy ilyen hosszabb élettartamú terméknél, mint egy bor, ezt így előre megjósolni, mert lehet, hogy ami a nálatok még most kerül majd palackba, az már nem lesz olyan divatos, hiszen a trendek gyorsabban változnak.
1: Hát ez így van, de a másik oldalról meg én azért nem félek annyira ezektől, mert tényleg mi annyira piciken nis piacon mozgunk, hogy én szerintem ezeket a magyar bormennyiségeket, ha odafigyelnénk, el lehetne jól adni. És itt én egy picit mindenképp szeretnék reflektálni arra, amit a bormarketing kapcsán felhoztatok, úgyhogy itt visszakanyarodnék egy picit oda, hogy én azt látom egy óriási nagy problémának, hogy a magyar bormarketing szétaprózódott. Olyan, mintha ha abban gondolkoznánk, hogy egy ilyen, nem tudom, az IKEA-ba lehet venni ilyen kész dekorképeket, amit felraksz a faladra, és teljesen standard, és elmész a három ismerősödhöz, és mindenkinél ugyanaz kint van. Tehát, hogy azt gondolkoznánk,

0: gondoljuk, mint hogyha a magyar bor is ilyen lenne. Pedig a magyar bor az szerintem inkább olyannak kellene lennie, mint mikor lemész a tengerpartra vagy a Balaton mellé, és ott valaki ilyen festékszóróból fújogatja ki a képeket, és akkor ott a szemed láttára alkot valamit. Vagy még inkább egy különleges, értékes festmény, vagy szeretném azt gondolni, hogy a magyar bor van jó, mint egy Picasso festmény, vagy nem tudom, ami tényleg különleges. De maradjunk egyelőre annál a képnél, ami a tengerparton összefújt dekorkép, hogy szerintem ebben lenne egy lehetőség, hogy fókuszáljunk valami területre, ami az egész magyar bor piacnak megfelelő, és ez például szerintem a birtokméretből adódóan azt tudna lenni, hogy itt személyes kapcsolat tud kialakulni a borászokkal. Tehát itt nem olyan borokat készítünk, ahol megmondja egy marketing stáb, hogy ennyi legyen a savtartalma, ekkora legyen a maradék cukortartalma, és borász az akármi is van, a technológiával vigye keresztül azt, hogy az a bor elkészüljön, hanem itt remek műveket tudunk készíteni, és emberi sztorik vannak mögötte, erre lehetne egyrészt építeni. Másrészt szerintem az lehetne egy fókuszterület a 12 bor marketing stratégiában meghatározott fókuszterülettől, ami már önmagában egy vicc, hogy hogyan lehet egy ekkora, ilyen pici borpiaccal rendelkező országnak 12 fókuszterületet meghatározni, és akkor nemzetközi szinten mindenfele mászkálni, és hát olyan, mintha óriás plakátokkal szeretnénk a világba hirdetni a bort, de hát annyi pénzünk jut rá, hogy kirakunk 2 óriás plakátot valahova, és akkor ettől várjuk a megoldást. Hát ez így nem működik. Ez egy valakinek jó, aki utazhat körbe a világba, és jól érezheti magát ezeken a rendezvényeken. De itt egy fókuszterületet kellene találni, és én nagyon sokat gondolkoztam ezen, és ez összekapcsolódik azzal, hogy tudtam fejleszteni ezt az applikációt. Ennek az a történet, és de ezt gyorsan elmondanám, ha belefér.
1: Fontos, mert rá akartam kérdezni, hogy akkor most ugye a fitoplazma monitoring csoportról volt szó, de arról is volt szó, hogy te egy applikációt szerettél volna erre létrehozni.
0: Így van. Sőt, létre is hoztam, egy működő applikáció használható fitoplazma monitoring csoporton keresztül kipróbálható, de ezt azért tudtam létrehozni, mert megmondom őszintén, hogy volt egy nagyon mélypontom 3 évvel ezelőtt. Nekünk a Covid az elég nagy összeomlást jelentett a borászatban, mert rendezvények, minden tekintetben, sok tekintetben úgy éreztem, hogy minden lábat kirúgnak alulunk. És nem voltam benne biztos, hogy én a borászatot fogom tudni folytatni. És egy teljesen más területtel kezdtem el foglalkozni, és Balogh Petyának, a Cápának az egyik ilyen inkubátor programjába egy startup ötletemmel bekerültem, és hónapokon keresztül a világ legmenőbb tanácsadói, Petyáék saját bevallása szerint több mint 50 millió forintot költöttek csak a képzésünkre, heten voltunk ebbe a programba. Tehát olyan szakértők mentoráltak minket, akik a világ leggyorsabban növekvő cégeit mentorálják, ahol az az elvárás, hogy 100 ezerszeresre növekedj néhány éven belül. És nyilván az én projektemre fókuszáltam elsősorban, de mindig ott motoszkált a fejembe, hogy ezt hogy lehet lefordítani a magyar borra, a borászatra. Itt tanultam meg ezt a fajta kódolást, fejlesztést, amit a mesterséges intelligenciával néhány nap alatt létre tudtam hozni egy ilyen applikációt. És nagyon erős rész volt a nemzetközi piacra lépés, a személyes márkaépítés és a marketing kérdésköre. És én azt látom, hogy Magyarországnak igenis van egy olyan fókusza, amiben a legjobbak lehetünk a világon, és meg kell találnunk, hogy ez a legjobb dolog, ez ki számára értékes. És én abszolút úgy látom, hogy Magyarország élenjáró lehetne a fenntartható borok készítésében, kifejezetten a skandináv piacra célozva. Nem fognak tudni Új-Zélandról soha olyan alacsony karbonlábnyommal ide szállítani borokat, mint amilyen könnyen mi tudunk oda szállítani. És ugyanez igaz például Spanyolországra, vagy Portugáliára, egyrészt távolabb vannak, másrészt öntözniük kell már most a szőlőket. Mi azért még, tudom, hogy csökken a vízmennyiség, de azért még egyelőre el vagyunk öntözés nélkül. Tehát ebben fenntarthatóan hosszú távon előnyünk lehet, és ráadásul tudjuk, hogy van rá egy fizetőképes kereslet is. tőlünk nem távol. Miért nem fókuszálunk erre? És ráadásul ez olyan, hogy nem olyan, mint a vulkanikus borokra fókuszálni, hogy most villányba sírhatunk, hogy nincsen a vulkanikus igen. területünk.
1: Vagy ez bárki a furmintra, ugye, amit említettél, ami szintén igen. kevésbé lehető fel errefelé. Értem, és nekem most így megütötte a fülemet ez az 50 millió forint, és az a legkomolyabb nemzetközi szakértő. Csak úgy hozzáteszem ugye azt, hogy 2023 óta évi 3 milliárd forint jut bormarketingre. Tehát, hogy hány nemzetközi szakértőt lehetne, és hány embert kiképezni ilyen szinten, vagy legalábbis egy ilyen tábort csinálni. Szóval, hogy rengeteg olyan kérdés van, amire nem kapunk választ, és csak hangzatos óriás plakátok vannak, amire lehet, hogy oda van írva az, hogy magyar bor személyesen, de hogy ez gyakorlatilag semmit nem jelent, se a fogyasztónak, se a borászatoknak, ebben majdnem biztos vagyok, bár ezt a borászatok majd maguk elmondják, de nekem, mint fogyasztónak, ez semmit nem jelent. Úgyhogy nagyon-nagyon sok kérdés van. Még egy nagyon pici időnk maradt. Mi az, amit te rögtön a fitoplazmán túl elkezdenél, vagy javasolnál? Tehát az nagyon érdekes, és szerintem előremutató, egyébként vannak rá szerencsére példák, akár a szekszárdi borvidéken, ha már említettük, hogy közösségi alulról jövő kezdeményezésként a borvidék sok borászat, a pincészete összejön, és létrehoznak valami izgalmasat. Ugye Szekszárdon vannak ezek a bortúrák, nagyon divatosak most, amikre meg a nyitott pincék, és stb. Ez létezik villányban is, és ilyesmit lehet csinálni. De akkor országos szinten mit kezdenél el először?
0: Azt hiszem, hogy a alulról építkezést és ennek fontosságát megbeszéltük, és szerintem most talán az lenne a fontos, hogy itt és ezen a helyen talán üzenhetek a felsőbb szintekre is, és én azt látom, hogy komolyan kellene venni azt, hogy a borászatok adminisztrációs terheit csökkentsük. Mert ezt rengetegszer meghallgattuk már, de sosem valósult meg. Én azt érzem, hogy egyre rosszabb és egyre nehezebben követhető lesz a helyzet. Kezdve a permetezési naplóktól, a DRS üvegvisszaváltós rendszerrel ránk rótt terheken keresztül, a bor előállításhoz kapcsolódó, csomagoláshoz kapcsolódó szabályokon át. Én nekem egy kedvenc példám ezzel kapcsolatban, amit emlegetni szoktam, hogy egyedül Magyarországon van olyan szabályozás, hogy a gyárból, dobozgyárból megérkező üres kartonokat teljesen külön úton kell bevinni a borászatba, mint ahol kijön a késztermék, és nem is érintkezhetnek egymással a nyers csomagolóanyagok azzal a borral, ami már lekartonozva áll ugyanabban a kartonban, amiben belekerült korábban. Tehát, hogy ilyen szabályozás nincsen máshol. Én szerencsére volt alkalmam Napavölgytől, Portugálián keresztül Olaszország borászataiba ellátogatni az elmúlt évek során, és egyszerűen a borászat tartályai közé egy borászati menedzsment cég, egy winery menedzsment cég betelepíti a palackozóját, és néhány nap alatt lepalackozza a borászatnak az egész éves tételeit. Ez lehet, hogy ez nem tűnik fontosnak, de amikor egy eladott palackboron 4-6 forint haszon vagy van rajta, akkor nagyon számít az, hogy ezt milyen körülmények között és mekkora adminisztrációs teherrel tudjuk megtenni. Tehát ezt a mai világban nagyon sok elavult, vagy a mai adminisztrációs rendszerben nagyon sok elavult rendszerrel kell foglalkoznunk. Mikor már minden számlánk közvetlenül azonnal beküldésre kerül a NAV-hoz, akkor nem biztos, hogy van értelme havi adatszolgáltatásokkal pluszba terhelni a borászatokat. Nagyon sok minden automatizálható lenne. Én szerintem erre kellene elsősorban fókuszálni, mert ez a versenyképességünkhöz nagyon sokat hozzátenne.
1: Hát igen. Ezt így, ahogy így elmondtad, és így hallgatom, el tudom képzelni, hogy gyakorlatilag legyilkol egy vállalkozást, egy céget, és megakasztja azt a menetet, amire egyébként fillérezve figyelni kell. Hát köszönöm szépen, hogy itt voltál, és elmondtad ezeket. Remélem, hogy folytatjuk majd még, és akkor sok sikert a továbbiakban. Mind a Fitoplazma monitoringhoz, mind az applikációhoz, mind pedig a magához, a Mokos családi pincészethez.
0: Köszönöm szépen, én is remélem, hogy még lesz alkalom beszélni, mert még van jó van pár bűven. Témám, amit fel tudnék vetni, okay. És én egyben fel is ajánlanám, hogy bárki érdeklődik iránt, akkor én nagyon szívesen segítek kormányzati szintekről is, hogyha nyugodtan keresenek, mert vannak konkrét ötleteim, hogy mivel lehetne javítani a dolgokat.
1: Szuper, köszönöm szépen, hogy itt voltál.
0: Én is köszönöm.
1: Mokos Péterrel beszélgettem a Mokos Családi Pincészettől, és mint visszautaltunk rengeteg olyan beszélgetésre, ami elhangzott a borravaló.hu oldalon, a borágazattal, borászattal kapcsolatos beszélgetéseket érdemes keresni, és mint ahogy mondtam, egy nagyon jó szakmai párbeszéd indult a Pécsi Borozó oldalán, ahol nagyon sokan hozzászólnak azokhoz a témákhoz, amiket itt is érintettünk. Köszönöm szépen a figyelmet, én Kántor Endre vagyok.
2: Borravaló. Étel és ital találkozása a történelemmel és irodalommal. Rádió Café. Van barátod. Borravaló. A Rádió Café gasztrokulturális kalandozása minden vasárnap reggel és kedden este 9-kor. Borravaló. Ne maradj le. A legjobb buli mindig a konyhában van. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Mennyit szoktál játszani? Túl sokat? Vagy nem eleget? Ez a Game On, magazinműsor a játékok világáról. Casual gaming és e-sport, konzolok, PC-k, trendek, gazdasági elemzések, Bényi Lászlóval, Bodnár Csabával és Gáspár Józseffel minden második szerdán délután 2-től a Rádió Cafén. Sok jó zene kis helyen is elfér. Minden második szerdán a Zeneháza a Rádió Caféra költözik. Zene a házban. Zenei utazások térben és időben. Beszélgetések előadókról, előadókkal, előadásokról. Mindenről, ami zenéhez köthető. Szakmai partnerünk a Magyar Zeneháza, ahol a zene mindenkié. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén. Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és jó utat! Rádió Café. Van barátod. Szeretnéd kipróbálni, milyen kávét iszik az olasz királyi család? Megteheted a Váci úton. 200 év tapasztalata 25 ml-ben. Molinári Kávéház. Finom kávé, magyar bioborok, olasz életérzés. Molinári Kávéház. Váci út 78B. molinarikave.hu. Céges esemény kompromisszumok nélkül. A Barceló Budapest modern, kertkapcsolatos rendezvénytermei ideálisak meetingekhez, workshopokhoz, csapatépítőkhöz vagy karácsonyi partikhoz. Központi elhelyezkedés, privát parkolás és prémium catering. Keresse szállodánkat most kedvezményes árajánlatokért. Barceló Budapest, a sikeres események helyszíne. Lítium akuk töltése és tárolása. A kockázat nem játék. A Kaiser Craft megoldást ad. Biztonsági töltők, tűzálló veszélyes anyagszekrények, LISSAFE tűzvédelmi dobozok és elszívó szellőztető modulok. Találkozzunk az Automotive Hungary kiállításon a Hungexpo-n. Kérje szakértő tanácsunkat. Kaiser Craft. Részletek www.kaisercraft.hu.
3: Idén is kertfesztivál. Május 15-17-én Pilisvörösváron, a Festői Kacsató partján 3 napig minden a kertről szól majd. Előadások, növénykülönlegességek, programok az egész családnak. Mindez 3 színpadon, meseszép környezetben és családias hangulatban.
4: Mindenki a kertért, a kert mindenkiért.
3: Jegyek a kertfesztivál.hu-n.
5: A Psychedelic Sword bemutatja. Május 30-án este 8-tól végtelen hullámzó, improvizációs, pszichedelik rock session lesz a Magyar Zeneháza szabadtéri fedett színpadán. Belépés ingyenes.
6: Felejthetetlen koncertélmény május 16-án a Margit-szigeti szabadtéri színpadon. Egy show Mr. Wasowski-val és zenekarával. Elektronikus zene szimfonikusan, látványos színpadi effektekkel. Sztárvendég Lengyel Johanna. Margit-szigeti-színház.hu.
2: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik a Rádió Cafén.
7: Apu, anyu, vérszállítók, vérlovagok. Az adód 1%-át ugye nekik adod?
8: Támogasd az önkéntes vérlovagok tankolását adód 1%-ával. Részletek a vérlovagok.hu-n. Készült a Magyar Mentőszolgálat Alapítvány megbízásából.
9: Idén már a 444 jövőjére is szállhatod adód 1%-át.

0: 444.hu/1%. Készült az alapítvány a tájékozott és szabad nyilvánosságért megbízásából.
1: Társadalmi célú hirdetést hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
2: Letette esküjét tegnap Magyar Péter. A száj sújtja hazánk nagy részét. Változott ma a közlekedés. Jó napot kívánok, Springman Betty vagyok. Már hivatalos Magyar Péter Magyarország új miniszterelnöke. A kormányfő tegnap tette le esküjét, miután megválasztotta a frissen megalakult parlament. Úgy fogalmazott, új fejezet nyílik Magyarország történetében, ehhez szembenézésre, igazságtételre, megbékélésre és újrakezdésre van szükség. Arra tett ígéretet, nem uralkodni, hanem szolgálni fog. Antal József szavait idézve, addig, amíg ezt a nemzet igényli. Az ülésen a képviselők is esküt tettek, és megválasztották az országgyűlés elnökének Forsthoffer Ágnest. A Tisza kormány 16 minisztériumból áll, a parlamentben 141 fővel van jelen, a Fidesz 44, a KDNP 8, a Mi Hazánk 6 képviselővel. Mintegy 2,3 millió beteget látnak el évente a mentők. A szervezet már a nemzetközileg is egyedülálló, 256 állomásból és 204 ügyeleti pontból álló hálózattá fejlődött, közölte a szolgálat a mentők napi alkalmából. Az OMS ma ünnepli megalakulásának 78. a hazai szervezet életmentés megkezdésének 139. évfordulóját. Országszerte csaknem 2000 elismerést adtak át a munkatársaknak a jeles alkalomhoz időzítve. A száj sújtja Magyarország területének mintegy 90%-át. Jakab Gusztáv ökológus rádiónknak elmondta, már nem átmeneti problémáról, hanem tartós klímaváltozási folyamatról van szó. Hozzátette, sürgős és átfogó változásokra van szükség, különösen az Alföldön, ahol a legsúlyosabb a helyzet.
3: Már olyan állapotban vannak a növények, a vegetáció, mint egy átlagos évben augusztus végén szokott lenni. Egyfajta megoldás, hogy gyökeresen megváltoztatjuk a vízrajz viszonyait az Alföldnek, sokkal nagyobb területen kellene vízvisszatartást végezni. Ha ezt nem tesszük meg, akkor még jobban sivatagosodni fog az Alföld.
2: Több helyen változik a közlekedés ma Budapesten az EU félmaraton futóverseny miatt. Több villamos és buszjárat módosított útvonalon közlekedik. Érdemes tájékozódni, mielőtt útnak indulnának. Ma is sok napsütés vár ránk, csak a délután második felében növekedhet meg erősebben a felhőzet a déli és a nyugati tájakon. Délnyugaton helyenként záporok is kialakulhatnak, néhol az ég is megdörrenhet. A déli szél élénk, erős lehet, napközben 23 és 28 fok között alakulnak a csúcsértékek, késő estére 13 fokig hűl le a levegő. Holnap már megérkezik a csapadék, záporok, zivatarok, viharok várhatók, a szél is sokfelé lehet erős, viharos.
1: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Helló járat! Pillanatokon belül élőben beszélget Winkler Nóra és Nesta. Élet, jó zenék, könyvek és képek, a föld szava és a főváros tempója, emberek, akiket szeretnek, kérdések, amelyekről boldogan vitatkoznak. Minden héten 2 óra a Vidék város tengelyen. Most!
4: Nagyon szép délután, sziasztok, ez a Helló járat Winkler Nólával.
5: És Mahán Csetvei Frigyessel, és én is elmondom, hogy szevasztok.
4: Egy nagyon szép hetet töltöttünk így együtt el a fejünkben, külön-külön a Nórával, mert hogy egy hete találkoztunk veletek, én legalábbis először ilyen módon, mert a Nóra már látott élő hallgatót.
5: Jó,
4: az
5: ő
4: egyéb, az egyéb tárlatvezetéseiden, meg eventjeiden. Én is találkoztam 1-2-4-10-zel a különböző móri rendezvényeken, de így eszenciálisan sűrűségben, amikor valaki csak azért jött, hogy minket lásson, hallgasson meg, így ezért még ez nem volt meg. Erről fogunk egy kicsit beszélni, meg arról, hogy bennünk ez mikor, mit mit okozott.
5: Igen, nagyon jókat okozott, ezt tényleg szeretnénk megénekelni. Aztán olyanokat is, hogy mi történik a szőlőben, akkor ez az NKA ügy, ez mind a kettőnket külön-külön lokációkon, tehát a Mór-Budapest tengelyt felizzította ez az NKA aljasság.
4: Mert hogy mind a kettőnknek voltak olyan projektjei, amelyekkel mi pályáztunk.
5: Igen.
4: Én évtizedekkel ezelőtt.
5: Mi az Art Magazinnal pedig folyamatosan. Jó. Szívesen elmesélem, hogy pénteken egy nagy és fontos aukciót vezetek, és hogy milyen dolog a katalógust összeállítani hozzá, milyen fajta munka, mik benne a vicces, nyomorult és rendkívül nehéz pillanatok anyák napjáról. Szeretném elmesélni, hogy milyen volt az anyák napja számomra. A Matchmakerbe pedig megint nagyon-nagyon összetartozik az a mű, amit választottam a Frici által küldött borítóhoz, de hogy találtam meg a képet, azt is szívesen elmesélem.
4: Mindezt egybe Zanzába hívják, úgyhogy Hello járat. Ez a műsor most már a második májusban, és a dal, amelyen folyamatosan agyaltam, mivel kezdjünk. Én végül eldöntöttem, hogy egy nagyon régivel, még a hippi mozgalom, nem volt hippi mozgalom, nem sütötték rá ezt a matricát, arra a zenekarra, akik 1966-ban indultak el, és szerintem egészen érdekes az ő pályájuk, annál is inkább, mert amerikaiak, de első hallásra olyan zenét játszottak már, mint hogyha az angol, a brit invázió egyik csapata lettek volna. Tudod, ez akkor volt, amikor a The Beatles, a The Rolling Stones és társaik megérkeztek az Egyesült Államokba, és letarolták a zenei piacot. Na erre kezdték el mondogatni a zenei szaksajtó nagyszerű munkatársai, hogy a válasz, az amerikai válasz a The Beatles-re, és ez a The Birds volt, akik Los Angeles, Kalifornia, San Francisco tengelyen a bőrszandálban, flower power pólókban, nagyon szép virágosra hímzett zakókban, elképesztő az nagyon nyugtól örökölt napszemüvegekben, mosolytalanul bubi frizurával csapták.
5: A mosolytalan az miért volt fontos?
4: Nem tudom én se, de ezt mindenki, a korabeli forrásokat olvasgattam, amikor készültem a mai adásra, és valahogy ez mindenkinek feltűnt, hogy ők mosoly nélkül hozták le. A The Beatles az nagyon vicces volt. A Stones mindig be volt tépve, mint az atom, és akkor mindenkinek megvoltak ezek a kategóriája, és a The Birds az mindig a mosolytalan volt. És a Mr. Tambourine Man című dalukat nagyon sokat játszották. Egyből ez volt az, amivel megérkeztek a popzenébe, de ez ugye egy Bob Dylan dal, tehát ez egy feldolgozás volt az övék, híresebb lett, mint az öregé, és ezzel azért mentek tovább, tehát mindenféle dalokat dolgoztak ők föl, de Dylant nagyon szerették, és most, amit lejátszom, az is az lesz. Szóval, ha a hippi mozgalom eredőjét zenében meg kellene fogni, akkor meg kell nézni a The Birds első lemezének a borítóját, vagy mondjuk a The Greatest Hits, ami azért is érdekes, mert a két lemezük volt, amikor már készült egy The Greatest Hits. Ez sokat elmond a zeneipar akkori működéséről, hogy még az, hogy albumokat adnak ki, az oké, de hogyha van albumonként 2-3 sikeres dal, és mondjuk az első és a második lemezből az összejön, akkor a két oldalon 4-4 összerántanak, és azt már a legnagyobb slágereknek lehet hívni, és akkor egy újabb bört le lehet rántani erről a sztoriról, mert ők egy ilyen tinédzser kedvencek voltak, tehát akkor kezdődött el az a fajta sikongatás a koncerteken, amely előtte kiverte a biztosítékot, és azonnal rendőrt hívtak, hogyha megláttak magukról teljesen megfeledkező tinédzser lányokat sikongatni. Na, a The Birds tagjai, akik 23-24 évesek voltak akkor, amikor ez elindult, hát abszolút alkalmasak voltak rá, mert megvolt bennük az a spleen. Tudod, hogy ez a távolságtartás. És akkor az egyből mágnesként működött. Teszem azt hozzá, az a gitárhangzás a mai napig egyfajta. A brit pop is annak idején, a 90-es évek legelején úgy indult el, hogy ezeket a dalok, Kings és a többiek nagy slágereit kezdték el zenében is újra harmonizálni, és amit én nagyon bírok, hogy a folk rock mint műfaj előtte nem létezett, és ezt is a The Birds-re találták ki. Olyan sokat beszéltem már róluk, hogy a My Back Pages című dalt így hallgassuk meg együttkezdésként itt a Hello járatban, és ez is csodálatos módon egy Bob Dylan feldolgozás, The Birds, 1966. január 17-e, 14 óra 5 perc.

0: Szóval egy hét telt el azóta, hogy megtartottuk az első élő Hello járat estünket, amire nagyon sokat készültünk a Fricivel, és a Lofisban volt, a Paula Jede 55-ben, több okból is. Egyrészt azért, mert ha van mondjuk dedikált munkahelyem, ahol leginkább végzem a találkozóimat, meg szerkesztőségként is csodálatosan működött nekünk az Art Magazinban, az a Lofis, meg most nyilván egy ilyen találkozóhoz ideális egy olyan helyszín, ami a város közepén van, de én amúgy is imádom, mert olyan finom és kultúrált és dizájn tudatos az egész kialakítása, a terek, a bútorok, az eszközök, hogy van az egésznek egy olyan színvonala meg gusztasága, amit mi szeretünk, meg az a fajta jó élet jön belőle, amit ebben a műsorban nem azért sugárzunk, mert kiokoskodtuk, hogy ezt akarjuk sugározni, hanem mert így szeretünk élni. Ráadásul ez az este ilyen asszociatív módon állt föl, Nesztának fontos zenékre raktam én olyan műveket, amik ugyanolyan módon, vagy ugyanazért fontosak nekem a képzőművészetben, mint ami miatt ő egy albumot nagyon szeret. Tehát, hogy van egy ilyen folyamatos összehangolódás, egymásra figyelés, alakulás benne, és én azt is iszonyúan bírom ebben az egész Lofis tér rendszerben, hogy ugyanilyen jól adaptálódik ahhoz, hogy te mit akarsz, hogy éppen egy kétfős szituációdban, vagy egy 52 fős szituációdban, hogy ritkán jársz be, vagy gyakran jársz be, vagy nagy csapattal dolgozol, vagy egy héten csak. Szóval tök mindegy, nagyon sok mindenre nagyon gyorsan és rugalmasan adnak válaszokat, és az valahogy így dinamikájában is szerintem így tökre passzolt hozzánk. Szóval nagyon-nagyon szerettem, hogy ott vagyunk. És aztán maga a dolog. Ahogy a Frici az elején mondta, volt olyan helyzet náluk is Móron Borkostolón, lemezklubba, hogy jönnek emberek, akik a rádió műsorunk hallgatói. És nekem is egy csomó tárlatvezetésemen jönnek oda, hogy eleve onnan értesültetek arról, hogy lesz ez a vezetés, hogy itt beszéltünk róla. Szóval, hogy találkoztunk már veletek itt-ott picikben, két-három ember, párok, családok. De az, hogy van egy tér, ahova csak olyan emberek jönnek be, akik ezt a műsort, hát úgy éreztem, hogy fanatikusan szeretik, az őrületes volt, tényleg őrületes volt. Most megszólalt már te is, mert mindjárt én elsírom magam.
1: Nekem azért volt érdekes, mert eleve egy bizonytalansággal indultam, hogy felismerem-e azokat, akiket fel kell ismernem. Talán már beszéltem erről a hiányosságomról, hogy semmilyen arcmemóriám nincsen. Vagyis hát ilyen, sokszor kell látnom valakit, hogy egyszer megismerjem. Uh-huh. Ez az alaptézis, és abból kellett kiindulni, és bennem volt egy ilyen gyomoridegesség, mert vélelmeztem, hogy lehet, hogy jönnek olyanok is, akikkel már itt-ott találkoztam, de azokkal, hogy fogok reagálni, ezért mindenkit nagyon szívélyesen köszöntöttem. Én nem vagyok ilyen, különben egyszer-egyszer néha így rám jön, hogy így jó fej legyek, vagy mosolyogjak, de az volt az elején ez az oldódás, hogy hogyan fogom én ezt kezelni, hogy ilyen sok ember megérkezik, mert tényleg azt kell mondanom, hogy én bizonytalan voltam abban, hogy valóban, akik jelezték, el is jönnek ilyen nagy számban, itt de ezzel ne nyissunk ki semmilyen kaput, ez most már egy tény rögzítés, hiszen múlt, tehát két tével minden mondatom végén a két té, és aztán mivel ez egy nem egy kiérlelt produkció, amely már 447. évadjánál tartott, ezért azért volt ez a fajta érdeklődés is bennem, hogy hogyan fog ez működni, vagy egyáltalán érdekes lehet-e az, amit mi a fejünkben kitaláltunk, és ez technikailag meg is valósítható-e. Én azt gondolom, helyek közben ez sikerülhetett, vagy helyek közzel ez megvalósult, és aztán pedig néhány visszajelzés kapcsán úgy gondoljuk, hogy van ebben tovább gondolandó, esetleg tágítható rendszerben, vagy sokkal profibban, vendégbarátabban is lehet.
0: Ennél vendégbarátabb rendezvényt nem tudunk kitalálni. Jó, azért mondjuk,
1: én nem vagyok olyan sok rendezvényen, ezért ezt mondj, te fogod sokkal jobban tudni elmondani. Na. Hogy valóban ez így van-e.
0: Mondjuk el, akik nem voltak ott. Tehát egy nagy előadótérben szerveztük az estét. Ez egy hajgumi, amit nézel az én oldalamon van. Látszott, hogy nagyon furcsán szkenneled a stúdiónak a hozzám tartozó térfelét. Ez egy szőrös hajgumi. Tehát, hogy ez egy nagy előadótér, ahova színházszerűen készítették elő a széksorokat. Mi elől álltunk egy nagy kivetítő előtt, mind a kettőnknek volt egy saját pultja, saját mikrofonja, és 8-ra szűkítettük azt a téma sort, amit egy este alatt fogyaszthatóan, mármint a közönség számára nem túl hosszan, élvezetesen elő tudunk adni. A 8 téma úgy bontakozott ki, hogy vagy a Frici elmondta, hogy mi az a lemez, ami neki az élete egy adott pontján nagyon fontos volt. Én pedig elmondtam hozzá, hogy ugyanilyen módokon nekem mikor és mi volt a képzőművészetben ennyire erős, és utána meghallgattunk a Bakelitről egy számot arról a lemezről, és ez a dinamika akkor változott meg, amikor mondjuk én voltam, aki kezdeményeztem a Frici felé, hogy ehhez kapcsolódjál te zenében, mert van egy mű, ami nekem őrület, van egy kiállítás, ami iszonyú erős élmény. Nekem egyébként az összerakás, tehát amit a tündés munkáimnál mindig mondok, hogy önmagában az, ahogy eszünkbe jutnak dolgok egymásról, az nagyon érdekes, és itt is nekem az csodálatos volt. Tehát például elküldtem a Fricinek egy képet, egy fotót egy Velencében látott kiállításról, ami az arányrendszerrel foglalkozott, és az arányok jelentőségét vette végig. Zené nem annyira, inkább építészet, képzőművészet, szobrászat. És ennél feszesebb, pontosabb, tökéletesebb és közben érzékibb kiállítás élmény kevés van a fejemben, és akkor elküldtem neki, hogy na, én nekem például ez egy dolog. És akkor másnap visszaküldted, és elájultam a Jacques Lussier Bach feldolgozását, mondván, hogy a Bach olyan neked, amit nem lehet ennél tovább pontosítani, feszesíteni, tökéletesíteni, mert a végéig el van tolva ennek a rendszernek, amit azt tud. Na, szóval, hogy ilyenek voltak ezek a párok, és ami még jelentős, és a vendégbarátsághoz tartozik, van egy elég nagy oldalterme ennek az előadótérnek, egy hatalmas asztallal, amit megterítettünk süteményekkel, pogácsákkal, dedikáltan az esthez válogatott szalvétákkal, limonádékkal, mindenféle borokkal, gyönyörű csillogó tányérokkal és poharakkal, és a Frici fantasztikusan prezentálta a borkóstolós részt. Ez alatt én kint, kivel kezet fogtam, beszélgettem.
1: Mit csináltál addig?
0: Ezt.
1: Mert mindenkivel. Én flóba voltam. Tudod.
0: Igen, tudom, flóba voltál. Én beszélgettem a vendégekkel, megköszöntem, hogy itt vannak, tuncsisztunk ki, mióta hallgat minket, miért jött, honnan jött, mit vár.
1: Ez gyerekkorodból adottság már? Tehát amikor pici volt, akkor is így beszélgette a vendégekkel, amikor családhoz jöttek? Vagy ez hogy alakult ki? Vagy már ezt lehet tanulni az általános iskolába? Kompetencia teszt, erről is szólt nálad, hogy Winkler Nórának egy külön. Ez azért jutott eszembe, ez a kompetencia teszt, mert most ez ledobta a láncot, hogy negyedikes a kislányom, és ez most nem tartozik szorosan a témához, de mégis minden hozzá tartozik. Hogy nem is megyek bele, majd.
0: Jó.
1: Végszóként én az egész eseménnyel kapcsolatban azt szeretném mondani, hogy az jó, ha tudják a hallgatók, hogy ilyen típusú rendezvény a világon egészen biztosan nincsen. Én próbáltam utána menni, hogy ez a fajta back-to-back, mert a DJ-k ugye játszanak back-to-back-et. Ez nincs, ez a műfaj, ez annyira innovált, annyira miénk, annyira hungarikum, annyira magyar.
0: Hungarikum, ebben nem álltam volna bele. Abba igen, hogy ez a miénk.
1: Hogyha csak leírnám azt az 5 mondatot az Enka annak, hogy adjanak erre pityenkát, tapsolok is, akkor az lenne a minimum, hogy vigyázálásba kérdeznék meg, hogy mennyit. Most ezzel tovább menve Fáj Laci következik. Fáj Laci nem magyar. Hát, úgy van leírva az előadó, igen, egy amerikai arc, Fai Laci, és ez a zenekarnak a neve, de nézegettem, nincs magyar reláció, bár tudjuk, hogy mindenki magyar. A Sarasota című dal ráadásul pedig egy egészen pici Egyesült Államokban elhelyezkedő település neve is lehet, azonban ez a fajta tökös rockzene, ami így zsíros nagy riffekkel igazi jó hangulattal megáldott, plusz akkor mondjuk azt, hogy magyarok. Úgyse derül ki, nem? A Hella járatban most akkor egy
0: fájlacék.
1: Fájlacék következnek.

0: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok. Még ne menjetek el, a szünet után folytatódik a Hello járat. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Podcaster, a Rádió Café válogatása a legjobb podcastekből. Krízisek és pofonok. Böhm Kornél műsor a kommunikációról, manipulációról és rációról minden hétfő délután 2-től a Rádió Cafén.
1: Elnézést.
2: Nem bírsz bemenni.
1: MZKT.
2: Tessék.
1: MZKT.
2: Ja. Angolul egyszi.
3: Üdvözöljük a minőségi zenét kedvelők közösségének exkluzív zárt körű klubjában. Jazz, Bird, Balearic, Indie, No Disco, House, Acid, Quality Music Lovers Society.
0: Ne törd magad! Hozzánk jelszó se kell! A rádiókészülékeden keresztül te is beléphetsz ebbe a mágikus világba. Mix műsor George Mihályjal és nem hétköznapi vendégeivel minden csütörtök este 11-től a Rádió Cafén. Minőségi zenét kedvelők társasága.
3: Angolul létszi.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
4: Energiaárak, ellátási láncok, szigorodó szabályozás. Nem egy dolog változik, hanem minden egyszerre. Aki csak megfelelne, az lemarad. Aki érti az összefüggéseket, az halad. Mastercard ESG Summit, május 20-a Aquarium Club. Nagyvállalatok, beszállítók és döntéshozók közös nevezője. Fordítsd a megfelelési kényszert valódi versenyelőnyre. Program és jegyvásárlás esgsummit.hu. Platina támogatónk E.ON. Arany támogatónk CPI Hungary. Sokan kértétek, ezért elkészítettük. Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és hajrá! Rádió Café. Van barátod. Céges esemény kompromisszumok nélkül. A Barceló Budapest modern, kertkapcsolatos rendezvénytermei ideálisak meetingekhez, workshopokhoz, csapatépítőkhöz vagy karácsonyi partikhoz. Központi elhelyezkedés, privát parkolás és prémium catering. Keresse szállodánkat most kedvezményes árajánlatokért. Barceló Budapest, a sikeres események helyszíne. Ismerős helyzetek, finom humor és szerethető történetek. Janikovszki Éva klasszikusa május 10-én az Akváriumban kicsiknek és nagyoknak. Jegyek az Akvárium Klub weboldalán. Janikovszki Éva, velem mindig történik valami. Május 10-e Akvárium Klub.
5: Május 23-án ismét Fantasy Expo a Pálna Honvédelmi Központban. Gyere és merülj el egész nap a cosplay, anime és fantasy világában. Látványos cosplay versenyek, K-pop bemutatók, gamer zóna. Vedd meg jegyed elővételben. Fantasyexpo.hu, ahol a fantázia életre kell.
6: A Psychedelic Sword bemutatja. Május 30-án este 8-tól végtelen hullámzó, improvizációs, pszichedelik rock session lesz a Magyar Zeneháza szabadtéri fedett színpadán. Belépés ingyenes.
7: Felejthetetlen koncertélmény május 16-án a Margit-szigeti szabadtéri színpadon. Egy show Mr. Wasowski-val és zenekarával. Elektronikus zene szimfonikusan, látványos színpadi effektekkel. Sztárvendég Lengyel Johanna. Margit-szigeti-színház.hu.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik a Rádió Cafén.
8: Sziasztok, Németh Tamás vagyok, a Telex főszerkesztője. Neked csak 2 perc, de nekünk óriási segítség, hogy továbbra is azt csinálhassuk, amit eddig. Hogy kérdezzünk, utána járjunk, megírjuk. Állj ki a Telexért adód 1%-ával. További infókért látogass el a telex.hu/1% oldalra. Együtt erősebbek vagyunk.
9: Készült a Telex a Szabad Sajtóért közhasznú alapítvány megbízásából.
10: Adód 1%-a ugyanígy eltűnik, ha nem foglalkozol vele. Töltsd le a Volt nincs kártyát a telefonod tárcájába, hogy még időben segíthesd a Vigyél Haza Alapítvány árva kutyusait. Volt nincs kártya. Tedd a mobiltárcádba a vigyelhaza.hu oldalon, és ajánld fel az 1%-od, mielőtt köddé válna. Készült a Vigyél Haza Alapítvány megbízásából.
0: Társadalmi célú hirdetést hallottatok a Rádió Cafén.
11: Egyes, kettes.
0: Ugyanaz alapműveletek a kettes számrendszerben is elvégezhetőek, de Behumi Dóri és Veres Dóri nem mindig elégszik meg a legegyszerűbb válaszokkal. Kettes számrendszer minden péntek délután 4-től 6-ig a Rádió Cafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik.
12: Nem szenvedünk hiányt fantasztikusan kibontakozó történetekben mostanában. Az NKA sztori az nagyon megrázó.
13: Nemzeti kulturális alap, amely arra szerveződött, csak azoknak kell elmondani, hogy a mi pénzünkben állampolgári adóból befizetett összegeket elosszom mindenféle kulturális komoly zenei,
12: nem az van, hogy a szerencsejáték
13: az is van benne.
12: Bevételek is ezt az alapot gazdagítják?
13: Az is van benne.
12: Igen.
13: De hát mondjuk a szerencsejáték ZRT bevételei szerinted miből vannak? Hát, hogy jön a sok ember az aranyláz miatt, és befizeti a kis pénzecskéjét, tehát az is a mi pénzünk.
12: Jó, de ilyen értelemben minden a mi pénzünk, tehát mindent mi költünk el bizonyos
13: ilyen alapon
12: boltokon.
13: Minden a mi pénzünk.
12: Jó. Na, szóval, hogy
13: egy kis demagógiát is csepegtessünk belét.
12: Az NKA-nak vannak szakkollégiumai, amiket ahhoz a szakmához tartozó emberek vezetnek és döntenek arról, hogy a beérkező pályaművek közül melyiket támogatják, és mennyi pénzzel, és ez egy 100 000 éve így működő rendszer, és hát nyilván nagyot ütött mindenkinek a szívén vagy a fején az a tény, hogy a szokásos, felosztható büdzsék 100 000 szerese egy ponton rendelkezésre állt, véletlen egybeesés pont a választások előtt, és nagyon nagy elánnal lett szétszórva. Mikor ebből hír lett, akkor megnéztem én is az NKA oldalát, és mivel az Art magazin, mint oly sok más kulturális kiadvány ebben az országban, mint az irodalmi folyóiratok, a zenei folyóiratok és a művészeti folyóiratok is, a működésük egy részét az NKA pályázatokból fedezi. És azért ezek eléggé kicentizett pályázati keretek, ráadásul nagyon-nagyon-nagyon sok várakozási idő van. Sokat kell várni, hogy kiírják, sokat kell várni, hogy megkapd az infót, hogy a elbírálás megtörtént-e. Ha megítélnek neked pénzt, akkor nagyon sokat kell várni. Ez azért érdekes, mert jellemzően ezek a szerkesztőségek, ezeket a köztes várakozási időket nagyon nehezen bekkelik ki, hiszen közben van egy nagyon redukált stáb, akiket fizetni kell, folyamatosan kell a magazinokat kiadni, szerzőket fizetni, nyomdaköltséget fizetni, tehát hogy egy ilyen cashflow szempontból nagyon-nagyon-nagyon kiélezett helyzetben vannak, és általában a támogatások összege olyan úgy szokott kinézni, hogy 8.765.400 forint, és akkor megnéztem azt, ami ez a Speckó kollégium volt, ahol oda vannak 200 millió, nem tudom hány millió, 20 millió, tehát hogy tulajdonképpen arra a picike látszatra sem figyeltek, hogy legalább ilyen tört összegek is legyenek benne, hogy bele simuljon abba, amit az NKA honlapot gyakran nézegető emberek szeme megszokott. És még az is nagyon tetszik, hogy abban az időszakban, amikor ez a hosszú váratás volt, tehát hogy már megvan ítélve egy pályázat, de már eltelt 6 hónap mondjuk, és még mindig nem kapták meg, akkor volt olyan, hogy magazinok összeálltak, és együtt kértek egy időpontot az NKA vezetésétől, hogy valami átmeneti segélyt, vagy ilyen, hogy folyósítsanak valamit, amivel a működés így finanszírozható, és az volt a válasz, hogy tényleg, szóval sajnos, hogyha rajtuk múlna, de tényleg, és hát egyszerűen nincs, és akkor látod ezt? Na, most jössz te.
13: Igen, sokat agyaltam azon, hogy ezt a problémát, amelyet a független sajtó jól megír és szét is szálaz, és ajánlom mindenkinek a forrásokat, hogy olvassa el, hogyan lehetne itt ebben a pár percben megfogalmazni, vagy nekem mi fontos belőle. És arra jöttem rá, hogy a legnagyobb kérdés a fejemben, én több tíz évvel ezelőtt pályáztam párszor, egyrészt saját lemezeim kiadására, másrészt saját rendezvényeim pici költségeinek pici támogatására, és igazából mindig felsültem vele, mert akkor is az volt a, hogy a benfestesek ezt tudják, hogy a kuratóriumhoz, hogyha van valami drótod, akkor kettővel egyszerűbb hozzájutni a forrásokhoz, vagy pályázni, vagy megmondják, hogy mire pályáz, vagy egyáltalán. És ez nem változott igazából a nagyságrend. Csak nekem az alap kérdésem és tézisem az az, hogy hogyan lehet ezt jól csinálni, hogy azzal a pénzösszeggel, ami majd rendelkezésre fog állni, ki és hogyan dönt róla, vagy kik és milyen értékrend alapján tudnak dönteni majd arról úgy, hogy az transzparens, átlátható, és aztán megnézhető, hogy valóban megvalósult-e az a kulturális hozzáadott érték, amiről a pályázat szól, mert most is azért lehet látni pár mondatot azoktól, akik pályáztak, van, aki csak egy mondattal, hogy a következő dalainak a kiadására. És amikor múlt héten én azt mondtam, és ma is ezt vállalom nagyon, és most csak tényleg a popzenéről, vagy a könnyű zenéről beszélek, túl sok a pénz ebben az iparágban, és egyszerűen kiöli a egyrészt a kreativitást, más pedig, a másodszor pedig a szenvedést, és a szenvedés miatt előálló produkciók, vagy dalok, vagy szerzemények, vagy lemezek színvonalának emelkedését az, hogy bátran lehet idén is pályázni, majd kapok egy kis pénzt, azzal kiadom a lemezemet, de nem a piac fogja megvásárolni, hanem arra lesz nekem a lehetőségem, hogy kiadjan egy nagyon rossz példát, de mégis párhuzamot szeretnék mondani, hogy amikor a minden évben a kis pincészetünk kiadja azt a 100 darab lemezt, azt a közönség adja össze, anélkül, hogy tudna, hogy azon mi lesz, mert valószínű egy validált közösség, vagy egy validált szereplő mondja azt, hogy itt van ez a produkció. Ti kedves polgárok, támogassátok, ha tudjátok, ha akarjátok. És a következő évben, ha ez nem lenne olyan színvonalú, már nem lehetne egyet sem eladni, mert miért is lehetne. Szóval én ezt látom a kultúrának ebben a szegmensében, és direkt nem tágítom ezt, mert szívesen tágítanám, de nem teszem, nehogy magamra húzzam ezt a vizes lepedőt. Szóval én tartom azt a mondásomat, hogy a magyar könnyű per popzenében túl sok a pénz, és rájöttem, hogy hogyan lehetne jól csinálni ezt.
12: Na, hogy?
13: Hát, mintha én döntenék róla, hogy lenne egy ilyen vetésforgó, hogy a széles kuratórium tagjainak lenne, mit tudom én, fél éve arra, mint az EU váltógazdálkodásban, hogy most fél évig te döntsél bizonyos keretben. Fél évig azután más. Fél évig után a harmadik. És amikor letellik ez a 4 év, vagy amennyire megválasztják a kuratóriumot, lenne egy ilyen visszacsatolás, hogy na te Géza, vagy Fricikén, te támogattad a Kukutyin lemezkiadónak a nem tudom. Nézzük már meg azt a zenekart, hol tart 4 év távlatában. Tehát, hogy egyrészt a visszacsatolás, másrészt azért a kényszer arra, hogy hülyeségeket ne támogass, mert ugye itt a nagy miniszterelvtárs, akit megkérdeztek valamelyik tévén, elmondta, hogy hát ez a kultúra, ez
12: ízlés, szóval ez
13: szubjektív. És én is vallom, hogy tényleg az, úgyhogy én is kérek egy fél évet, azt, hogy támogathassa saját magam.

0: Benne vagy?
1: Benne vagyok. De legyen úgy.
0: De meghallod a dal címét, nem lesz olyan?
1: Mi ez?
0: Too much noise. Én azt gondolom, hogy most már tényleg elég volt ebből. Dolgozzanak a politikusok, akiket megválasztottunk, mert térjünk vissza fél év múlva. A Stand High Patrol az pedig egy ilyen dabregi zenek. Most nagyon szép, nagyon lelassító, a pályáról lehozó szerzemény következik. Nem pályáztak NK támogatásra sem, semmilyen másra, mert külföldön aztán el tudnám mesélni, hogy ki tud kiadni meg hogyan lemezeket. Tehát ott azért valamit le kell tenni az asztalra. De ne menjünk ebbe bele, mert csak a véres szám jönne elő. Stand High Patrol, Joe York. Egyetértek az utolsó mondatig a dal szövegével. Too much noise.

0: Matchmaker. Nesta a lemezborítókat mutat, Nóra pedig tökéletes párjukat a művészetből.
1: Szóval kinyitottam a küldeményedet a három borítóval, és rögtön tudtam, hogy melyik lesz, amelyiken elindulok, mert ahhoz volt a fejembe egy tökéletes analógia. A borítódon egy ilyen ívelő, tekeredő, vastag inda, ami azt hiszem egy szöveget is ír ki, ja, itt megcsillagozom, a legviccesebb pillanatai a live actünknek múlt hét

0: Ebben az előadásunknak. Azok voltak, amikor elmeséltem a közönségnek, hogy amikor a Frici átküld nekem borítókat, és azokra én analógiákat küldök, akkor ő egészen meg van döbbenve, hogy mi minden van azon a borítón, amit egyébként ő maga is megnéz, lát, értelmez és elküld, de hogy vannak rajta egy nagyon fontos motivumok, néha csak a kép oldalán, de van olyan, hogy a kép leges-leges legközepén, amit ő nem észlel. Az szuper vicces volt párokat találni így.
1: És gondolkodtam ezen is.
0: Hogy? Ez miért van?
1: Igen, mert hogy mi érdekes nekem egy lemez borítóban? Az előadó, a lemez címe, vagy ha kis lemezről beszélünk, akkor nagyon kevésnek van borítója egyáltalán, és hogy mi van a lemezen. Uh-huh. Megnézem a hátoldalt, kiadó, milyen nyomás, hányban, tehát a fontos adatokat, amelyekből tudok dolgozni, és aztán, hogy a borító milyen, az a baj, hogy nagyon sokáig a 70-es, 80-as évek regi borítóihoz voltam szokva, amikor Brixtonba, ott a regi boltokban kutakodtam, és a regi lemezborítók ezen korszaka az a művészet legalja. De én azt gondolom, hogy vagyok, annál köszönöm, hogy csúnyább, mondta, ízléstelenebb,
0: butább, ismétlődőbb, kiüresedettebb.
1: Igen, tehát így módon értékelhetetlen, és ha megfigyelted, nem is nagyon izgatlak ezekkel a típusú, igen, borítóimmal, mert hogy értékelem az idődet, meg az energiádat. Úgyhogy ez.
0: Na, de a legviccesebb az volt, amikor az egyik borítódra, amit küldtél az esthez, úgy gondoltam, hogy ez csodálatos, hiszen a borító közepén van 4 darab picike, még pelenkás kisbaba, akik ülnek és így nézelődnek, és gondoltam, hogy akkor ide behozom azt, ami nekem a viszonyom ahhoz, hogy anya lettem, meg hogy mennyire sokszor beszélünk erről a szülőség állapotról, és akkor mondtam a Fricinek, hogy akkor én ehhez hoznám a amit én gondolok, gyerekügybe fontos képnek, akkor visszakérdezett, hogy de miért ennek mi köze van a gyerekekhez. És mondtam, hogy talán az lehet a köze, hogy a borító közepén, legesleges legközepén ül 4 darab kicsike baba, és mondta, hogy ő soha életében nem vette észre, hogy ott van 4 kicsike baba. Na, szóval visszatérve az eheti meccsmakerhez, tekereg a borítón egy ilyen fekete inda szerűség, ami egy ponton színessé válik, és a szivárvány különböző színei, jó sok színe találkozik össze ezeken az íveken. És akkor eszembe jutott, hát hiszen pontosan tudom, hogy melyik az a festő, és melyik az a sorozata, ami pont ezt csinálja, az egész vászon méretet odaadja egy ilyen tekergő indának, viszont nála nincsenek fekete blokkok, hanem rögtön a színek egymás mellé festésével töltődnek meg ezek a formák. Na, eddig jutottam el. Az, hogy ki ez a festő, azt nagyon sok helyről próbáltam előhívni az agyamból, de csak a kép volt meg. Olyannyira a kép, hogy az is bejött, hogy melyik kiállításokon láttam, melyik falon volt ez a konkrét mű, és effektíven nullára jutott eszembe, és akkor szerencsére eszembe jutott, hogy a legutóbbi pécsi árverés, amit vezettem, az Ancora anyaga, abba volt egy munka tőle, úgyhogy előszedtem azt a katalógust, és végre eszembe jutott, hogy Losonczy István. Nagyon-nagyon tetszenek nekem ezek a képek, és az is, amit egyszer talán meséltem már neked, hogy azok a festők, akik jeleneteket festenek, tehát azért szereted, mert úgy vannak megfestve azok a jelenetek, azoknál nagyon-nagyon különleges azt látni, hogy a műteremben megmaradtak ilyen papírok, mint mondjuk Munkácsi, tehát ilyen a nagy sztárjai a klasszikus magyar festészetek, hogy ott van egy ilyen fehér papír, amin a Munkácsi így kikísérletezi, hogy a színek hogy fognak egymással majd működni, ahogy így nézegeti, hogy melyikből mit hív elő. És van a festészetnek ez a alága, ami elsősorban ezzel foglalkozik, hogy a színek mit csinálnak egymással, és nem ábrázol semmit ezekkel a színekkel, csak az egymás mellettiségüket mutatja föl, és a Losoncinak nagyon szép ez a sorozata, ami ezzel foglalkozik, és hogyha már megnézitek a hellojárat.hu oldalon a Matchmaker-nél, akkor látni fogjátok, hogy ezek szuper analógok.
1: Igen, és azért Ferenczy Bálint nevét ne felejtsük el, aki ellévülhetetlen érdemei közé sorolhatja most már az életébe azt, hogy ezt az egészen fantasztikus, egyedülálló a világon típusú back-to-back-et vizuálisan is képesek vagyunk megmutatni nektek. Ő volt az, aki pro bono csinálja ezt nekünk, hogy mindig, amikor ezt a műsort hallhatjátok, most szerdán kora este, vagy késő délután, vagy vasárnap a főzés közben, vagy az örökkévalóságban, hát láthatóvá válik, úgyhogy felszólítalak benneteket, hogy ezt el is tudjátok képzelni, amit a Nóra itt mesélt nektek, az láthatóvá váljon számotokra is, és akkor a zene mellé pedig egy francia énekesnő, Clementine, aki a 70-es évek legvégén, 80-as években kezdte az énekesnői pályafutása, jazzkonzit végzett, és az a nagyon nagy érdekessége neki, hogy ő Japánba futott be karriert. Képzeld, hogy élt is kint a Szigetországban, több lemezcég is Japánban szerződtette, és az első albumait japánul adták ki, és folyamatosan publikál most már azért ritkásabban, de énekel, koncertezik, nagyon sokat vegy vissza Japánba, már Párizsban él, és egy Duke Pearson nevű arcnak, aki a 70-es években volt nagy menő, egy dalát választott a feldolgozásul arra a lemezre, amelyet egy londoni jazz kiadó, akinek tulajdonosa hosszú éveket élt Magyarországon, a Jazz Room Records, mert ez abban az időszakban volt, amikor Magyarország nagyon menő volt, ugye a 90-es évek legvége, 2000-es évek eleje, és itt ugrik be egy új, egészen friss impulzus, hogy hétfőn voltam lent dolgozni Somlón, és a somlói borok boltjának egy amerikai hölgy a tulajdonosa pár évvel ezelőtt, és volt egy kis dolgunk, és beszélgettünk, és mondta, hogy egyre több külföldi és amerikai jön, és jelzi, hogy érkezni fog Magyarországra, mert hogy azt tudták eddig, hogy a magyar nők a legszebbek, de most a kormányváltás óta azt nem tudták, hogy Brad Pitt nálunk a miniszterelnök, és hogy a Radnai Márk is micsoda egy modell alkat, úgyhogy nagyon sok Egyesült Államokból elűzött fizetőképes hölgy érkezik Magyarországra, kedves honfitársaim, ragadjuk meg a lehetőséget, legyünk büszkék, húzzuk ki egy kicsit magunk, kezdjünk el sportolni, hogy ez a kép ne változzon meg rólunk. Úgyhogy azt mondta még ez a hölgy, hogy hát nekik már csak egy jobbájuk van. Clementine.

0: Még ne menjetek el, a szünet után folytatódik a Hello járat. Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Előfordult már önökkel, hogy egy dallam vagy ritmus azonnal olyan érzést keltett, mintha már évtizedek óta ismernék? Vajon mi okozza ezt a jelenséget? Egy bizonyos harmónia? Frekvencia? Esetleg több környezeti tényező együttállása?
0: Daydream. Daydream. A műsor, amelyben a hangsúly a dallamon és a ritmuson van. Jazz, funk, blues és folk experimentális fúziója, trip-hop, tropicália, highlife, psy-rock, és amit még tipszá hozzávegyít.
2: Alright, DJ, put the needle on the record.
0: Daydream minden vasárnap délután 1-től 2-ig a Rádió Cafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
3: Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és jó utat! Rádió Café. Van barátod.
4: A Delta Produkció bemutatja fenntartható divatőrületek és Rádió Café After május 13-án este 8 órától a Fény utcai piacon. Összművészeti esemény híres színészekkel, dizájnerekkel. A finálé utáni hangulatról a Rádió Café színeiben DJ Infragandi gondoskodik. Gyere el és legyél részese a felejthetetlen estének, ahol a városi tér, a divat, a színház és a zene összeér. A Hello Margit Fesztivál nyitó eseménye ingyenes, de exkluzív élményekért vásárolhatsz VIP jegyet is a www.deltaprodukcio.hu. Május 13-a Fény utcai piac, fenntartható divatőrületek és a Rádió Café After.
5: Idén is kertfesztivál. Május 15-17-én Pilisvörösváron, a Festői Kacsató partján 3 napig minden a kertről szól majd. Előadások, növénykülönlegességek, programok az egész családnak. Mindez 3 színpadon, meseszép környezetben és családias hangulatban.
6: Mindenki a kertért, a kert mindenkiért.
5: Jegyek a kertfesztivál.hu-n.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik a Rádió Cafén.
7: Én jól vagyok, köszi. A suliban nem szekál senki. Van, kivel megbeszélnem a dolgaimat, tanulok, és már tervezem a nyarat. A szüleim is bármiben segítenek, de látom, hogy nem mindenki ilyen szerencsés, mint én. Nekik ki segít? Tudtad, hogy az UNICEF Magyarország az adó 1%-okat kizárólag a magyar gyerekek támogatására fordítja? Mert minden gyerek szeretne jól lenni. Adód 1%-ával te is segíthetsz. Készült az UNICEF Magyarország megbízásából.
8: Idén már a 4-4-4 jövőjére is szállhatod adód 1%-át. Szeretnénk folytatni a munkánk

0: oldalon. 444.hu/1%. Készült az alapítvány a tájékozott és szabad nyilvánosságért megbízásából.
1: Társadalmi célú hirdetést hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
2: Megalakult az új országgyűlés, kikötött a Hanta vírussal érintett hajó Tenerifén, délutántól már több felhő érkezik. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Szembenézésre, igazságtételre, megbékélésre és újrakezdésre van szükség. Egyebek mellett erről beszélt eskütétele után a megválasztott miniszterelnök tegnap az országgyűlés alakuló ülésén. Magyar Péter kitért rá, hogy a Tisza kormány az elsők között nyújtja be a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatalról szóló törvényt. Beszédében ismét a köztársasági elnök lemondását sürgette. Bejelentette, hogy elindítják az alkotmányos rendszer felülvizsgálatát, megerősítik a fékek és ellensúlyok rendszerét, az intézmények függetlenségét, és kezdeményezik a miniszterelnöki ciklusok korlátozását. Az új országgyűlésben a Tisza párt 141, a Fidesz 44, a KDNP 8, a Mi Hazánk pedig 6 képviselővel van jelen. Két településen tartanak ma időközi önkormányzati választást. A baranyai Felső-Szentmártonban polgármestert és képviselőket is választanak, miután még februárban feloszlatta magát a testület. Itt 750-en voksolnak. Esztergomban azért tartanak időközi választást, mert a hármas számú egyéni választókerület egyik képviselője még januárban elhunyt. Megérkezett Tenerifére a Hanta vírus fertőzéssel érintett holland tengerjáróhajó. A 147 utas orvosi vizsgálatát és hazajuttatását már megszervezték a spanyol hatóságok. A hajón hárman meghaltak a betegség miatt, 8 embernél merült fel a fertőzés gyanú, őket kimentették és kórházba vitték. Míg a járványhelyzet beigazolódása előtt többen elhagyták a fedélzetet, őket keresik a hatóságok. A WHO nyugalomra intette Tenerife lakosságát, hangsúlyozták, hogy a fertőzés veszély rendkívül alacsony. A világszervezet egyébként elrendelte az utasok 42 napos megfigyelését. Felszálláshoz készülő repülőgép ütötte egy embert az Egyesült Államokban, Denverben. Az áldozat a helyszínen életét vesztette. A gép indulása előtt mászott át az elválasztó kerítésen. A Los Angelesbe tartó járat hajtóműve kigyulladt az ütközés után, így több száz utast kellett evakuálni a gépről. 12-en megsérültek, 5 embert kórházba vittek. A nap első felében még sok napsütésre készülhetünk, csak kevés felhő lesz az égen, később aztán délnyugat felől egyre jobban beborul az ég. Helyenként lehet zápor, de estétől nagyobb területen jöhet csapadék, 22-28 fok várható. A jövő hét változékonyabb idővel kezdődik, holnap egyre több felé számíthatunk záporra, zivatarra és a szél is megélénkül, a Dunántúlon meg is erősödik. Hétfőn általában 20-26 fok között alakulnak a csúcsok.
1: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Helló járat! Pillanatokon belül élőben beszélget Winkler Nóra és Nesta. Élet, jó zenék, könyvek és képek, a föld szava és a főváros tempója, emberek, akiket szeretnek, kérdések, amelyekről boldogan vitatkoznak. Minden héten 2 óra a Vidék város tengelyen. Most!
3: Hát kedves hallgatók itt a Helló járatban, most egy picit elmélkedünk azon, hogy nem esik az eső, hogy ilyen profán módon indítjuk ezt a megszólalást, mert hogy azt szeretném elmondani, hogy vigyázó szemünket a magyar borászati iparra vessük, mert hogy meg hát a teljes agráriumra érvényes, de én közelebbről ezt a részét látom, szóval annyira nagy a szárazság már így május elején, annyira kevés a csapadék, lehet erről olvasni, például a heti válasz honlapján is van egy hosszú cikk, 2 is igazából, egyrészt egy az Alföldről szól, a másik pedig erről a csapadék ínségről, hogy ha számokat kell mondani, hogy hiányzik körülbelül 1 évnyi csapadék mennyiség az elmúlt 5 évből. nagyon jól érezhető ez mindenhol szerintem, ahol merre jártok, és ahol szántást alkalmaznak, hogy mennyire szárított, vagy ilyen világos a föld. Különben azok a helyek, ahol nincs szántás, és takaró növényzet van, mint ahogy mi is dolgozunk az organikus szőlőművelésben, ott még zöldel minden. Például a bíborhere az most kezd virágozni, egészen csodálatos, ahogy telepekben.
4: Milyen színe van?
3: Bíbor. Uh-huh. Ahogy a neve is mondja, bíbor. Uh-huh. Csodálatos.
4: Igen, ezt végig gondolhattam volna.
3: És még azt nagyon-nagyon jó nézni, ahogy én megyek tovább, meg se akarok. Tehát annyira megszoktam már ezt a fajta városi hozzáállásodat, hogy meg sem akarok. Szóval, amire még szeretné kérni az összes hallgatók, akik még velünk vannak, hogy bármit látnak virágozni nagyobb tételben, ott figyeljék meg, hogy milyen beporzók érkeznek. Tehát a lepkéktől, a darazsakon, a cincéreken, egy csomó-csomó, most jönnek, olyan bonanzája van ezeknek az állatoknak, hogy csoda figyelni, hogy milyen típus, hányan függeszkednek, repülnek, kimennek, bemennek, szivogatnak, vagy csak ugye, mint a lepkék, a kis csápjaikkal belenyúlnak és viszik tovább. Tehát ez a fajta életszemlélet nyilván nem egy fiatal városlakónak a gondolkodása, de nekem, aki már a pipámat szívom, meg a kis negróimat elhelyeztem az asztalon, és más dolgom sincsen, csak ezeket nézni.
4: A kis negróidat?
3: Igen, azok, na hát hallják a kedves hallgatók, hogy miben vagyok. Tehát éppen fel akarok festeni egy gyönyörű szép tájképet, hogy elmondhassam, hogy tényleg támogassák a magyar borászokat, a kicsiket, főleg a nagy gigantikusokat. Nem biztos, hogy annyira kell a hokikat.
4: Lehet egyébként, hogy azok sem lesznek most olyan nagy gigantikusok?
3: De, mert egyrészt elő lehet állítani gépekkel is, már bort semmi nem kell hozzá a természetből. Pici szőlő talán, de ebben is már bizonytalan vagyok. Másrészt pedig mégiscsak hadd erősítsem azt a szakosztályt, hol játszom. És ez a mikro- és középvállalkozások világa, akik olyan őrültek, hogy kimennek minden nap a szőlőbe és ott variálnak. Egyrészről a fagykár az gigantikus volt idén is. Tehát megjött. Az első napokban, májusban az a talajfelmenti fagy, nekünk is a Somlón, az alul elhelyezkedő területünken a földfelszín fölött 5 centivel, ami volt, kicsit telepítések, ez mind elfagytak. De ez számszerűségében korán sem összemérhető az Alföldön tapasztalható gigantikus nagy szőlőkárral. Úgyhogy, és azt kell tudni, Béláim, az úrban, hogy tovább kell művelni a szőlőt. Tehát azzal, hogy elfagyott, nincs vége a munkának. Ezt az évet ugyanúgy le kell gürcölni, mert hogy a következő évben akkor fog majd termés ígérkezni, már sosem mondja ki senki, hogy biztos, hogy lesz is, hogyha ezt a munka folyamatot, ami hátra van, még a születig végigcsináljuk, a semmiért. Tehát, hogy úgy dolgozol, hogy tudod, hogy a zero, vagy inkább a mínusz. És itt az állami támogatások meg kármentések, azok azt fedezik, hogy mindegy, semmit. Nem is megyek ebbe bele. Szóval nem elég, hogy szárasság van, nem elég, hogy fagy van. Nem tudjuk, hogy ez a szerencsétlen kabóca, az amerikai szőlőkabóca, aki a fitoplazma nevű fertőzést hozzaviszi, mert azt látom, hogy hiába küldte szét a Navy a papírokat, hogy mit kéne kivágni, meg mit kéne rendbe tenni szőlőt vagy területet, senki nem nyújt hozzá semmihez, ugyanúgy indul az iszalag, amely elsődleges vektor növényzete ennek a szerencsétlen kabócának, úgyhogy idén is pont ugyanúgy szer 30-as számot kell hozzátenni, lesz írtásilag a szőlőbe. Szóval tényleg én azt gondolom, hogy addig kell inni ezeket a magyar, úgynevezett magyar borokat, amik vannak. Ilyen egyszerű. Hiszen most abban az időszakban vagyunk, és ez mondjuk lehet ezen viccelődni, vagy lehet komolyan venni, minden esetre mi ebben élünk, ez egy átmeneti szakasz, hamarosan már csak és kizárólag gépekkel, drónokkal és egyéb technikai eszközökkel lesz művelhető a szőlő, mert ember nem marad, aki ebben az iparágban dolgozni fog, vagy csak nagyon-nagyon piciben, ha egyáltalán a szőlő marad itt Közép-Európában a borszőlő. És akkor egy pici zárójel, igen, tudom, hogy vannak PV szőlőfajták, a PV szőlőfajták azok, amelyek elvileg rezisztensek a klímaváltozásra, a fitoplazmára nem, de hogy nem kell őket permetezni például. Uh-huh. Ittam ilyen típusú borokat most Krakkóban is ezen a Natur Borfesztiválon, ihatatlanul szarok. Nagyon rosszak, tehát tényleg.
4: De hogy? Milyen módon
3: se íze,
4: nem
3: se bűző,
4: jó?
3: Igaz, egy ilyen sav.
4: Kinek ízlik? Miért érdemes csinálni?
3: A sznobizmus nagyon erős faktor, mert hogyha odaírod, hogy piviszöllőből van, akkor meg fogjuk venni. Ebben nem menjünk bele, mert a boriparágat körülvevő pévakítás, sznobizmus, arról is beszélhetnénk egyet, de nem ezt akarom mondani, hanem pont, hogy fel akarom dicsérni, és azt elmondani, hogy a következő 5 év kritikus lesz ebből a szempontból. Egyrészt nem tud annyi jövedelmet termelni egy munkavállalónak egy ilyen pici borászat, mint a miénk is például, hogy ki tudja azt a vért, amit egy Aldi pénztáros megkeres. Csak egy összehasonlítás, tehát képtelenség. Magyarul nem lesz ember humánum, aki dolgozna a szőlőben, és nagyon jönnek a drónok, nagyon jönnek az automatizált megoldások. Valószínűsíthetően éveken belül már ez igazából anyagilag is finanszírozható lesz annak, aki tud pályázni európai uniós forrásokért, aki jó fekszik majd éppen az aktuális hatalomnál, de hogy most még emberek készítik ezeket a borokat. Úgy, ahogy emberek készítik azokat a zenéket, amiket én lejátszom ebben a műsorban, erre súlyos órákat fordítok, hogy olyanokat keresek. Emberek festették, alkották azokat a műveket, amelyekről a Nóra beszél, és tényleg ezek azok az évek, amikor ezt így súlykolni kell, és fogni két kézzel, mert aztán el fog tűnni, és nem fogjuk tudni megállapítani, hogy ezt egy AI készítette abban a borban, van-e emberi kéz, és a többi, és a többi. Én már ennyit akartam ezzel kapcsolatban mondani. Van-e valami hozzáfűzni való?
4: Csak az, hogy akkor lesz egy ilyen rovatunk, úgy látom, a humanista rovat, amiben mindig megénekeljük, hogy mi az, amit az ember maga tud létrehozni, és ezt miért kell óvnunk és becsülnünk. Na, milyen zene jön ide? Valami jó kis lift, gépi, DJ Dominik, melyikkel készültél?
3: A Szoszeljette 25-tel.
4: Jó.
3: Szoszeljette 25, angolok, törökök, hát ilyen összevisszaság. A dal címe is egészen sokat mondó. Bill Mente.

0: Pénteken tartjuk a Bátor Tábor szokásos évi adománygyűjtő nagy nemzetközi árverését, és most már ez a nem tudom hanyadik év, hogy a katalógust én rakom össze, vagyis, hogy megkapom az összes mű picike fotóját, és abból összeállítom a katalógust, az oldalpárokat, illetve, hogy melyik mű, melyik után következzem.
1: Elképesztő. És be is árazod őket?
0: Be vannak ezek árazva, de figyelembe veszem azt is a sorrend kialakításnál, hogy ne 8 nagyon magasan induló kép jöjjön egymás után, tehát hogy azt a ritmust is próbálom figyelni, de leginkább az, hogy a művek hogyan működnek jól egymással, és egyébként nagyon szeretem ezt csinálni, jellemzően késő éjszaka szoktam, hiszen az kell hozzá, hogy csend legyen és teljes nyugalom, tehát hogy nincs otthon senki, telefonok sem zavarnak meg, hanem az étkező asztalon kiterítem ezt a 77 művet, a kis kivágott fotóikat, és elkezdem rakosgatni őket. Most oké, jó volt a matekból, de nem tudom megmondani, hogy pontosan hány variációja van 77 mű egymás utániságának, de van egy pár variáció, és akkor azt ugye elkezdem rakosgatni. És az éjszaka egy pontján úgy érzem, hogy kész vagyok, megcsináltam, működnek, jól néz ki, jó a dramaturgiája, figyelembe vettem, hogy az árazásuk is, ja, és akkor lefotózom őket így tizenként, és elküldöm a katalógus tördelésével foglalkozó munkatársoknak, és nagyon elégedetten teszem másnap a dolgomat, míg nem jön egy telefon, hogy Nóra, 3 kép kimaradt. És akkor az a konstrukció, amit órákon át építgettél, kártyavárként omlik össze, hiszen nem az van, hogy akkor ezt a 3-at besúvasztod a végére, hogy legyenek akkor ők, hanem el kell kezdeni nézni, hogy ők hol működnek jól ebben a setupban. Mi mindent kell megmozdítanunk érte? Hány oldalpárt kell feltúrni és újra kezdeni? Na, szóval, hogy voltak ilyen mulatságos részei ennek a dolognak, de nagyon szép lett a katalógus, amit napok óta tanulmányozok és olvasom a képekhez kapott háttértörténeteket, mert ezt évek óta mindig kérem, hogy a művészek küldjék el, hogy van-e valami extra sztoria ezeknek. Miért pont ezt ajánlották a Bátor Tábornak? Szóval nagyon sokat olvasok, és rakom össze fejben, hogy miket fogok elmondani, mert az este elején tartok egy tárlatvezetést a kiállított anyagban, utána elindul az este, a vacsora, mindig van egy olyan színpadi program, ami nagyon elhelyezi az este vendégeit.
1: Abban. Zsülike fellép?
0: Persze. Fási Zsülike meg Gabi. Tehát azt gondoltuk,
1: a
0: hogy...
1: Duett?
0: Azt gondoltuk, hogy ez a projekt a piacról él, de akkor kikönnyítjük az egész költségvetést, és hogy azokat, akik ebből az... Nem tudom, hány milliárdos volt ez a 170?
1: El sem tudom olvasni. Képzel, mi annak idején 17. a matekóra nem tanultunk ekkora számokat.
0: 17. Szerintem 17 milliárdos keretből, aki már kellően ki lett stafírozva, az vállaljon be, hogy egy kicsit ott elmuzsikálgat nekünk. Nem, hanem, hogy mindig olyan program van, amit egyébként a Bátor Tábor táborozói adnak elő. Van, hogy jönnek a gyerekek és énekelnek. Általában ilyen nagyon szívhez szóló szövegeket olvasnak fel olyanok, akik ott voltak, és akkor egyszer csak jön az aukció. Szóval ez lesz az én péntek estém, amikor te otthon fogsz ülni, nézed a tájat, a gyönyörű naplementét, a negrónit, a pipádat, átgondolod, hogy most ezen a fiatal, öreg sávon hol helyezed el magad, van-e még benned ambíció, kapacitás dolgozni, új és új területeket meghódítani, vagy inkább csak ülsz ott és nézed a csodálatos tájat, ez alatt én kemény munkával igyekszem a lehető legmagasabb összegen eladni ezt a műtárgycsoportot.
1: Erre azt tudom mondani, hogy választás kérdése ez. Nem véletlenül vagy díszpolgár 17 magyar településen, és várhatóan leszel még 48-on. Nem véletlenül vagy a kerek asztalok első számú meghívottja. Ezek nem véletlen. Te ezért megdolgoztál.
0: Azt tudod, ugye? Hogy ma, amikor ezt befejezzük, és kijövünk ebből a stúdióból, én beülök az autómba, és egyenesen a Nemzeti Galériába autózok, ahol egy kerekasztal beszélgetést vezetek arról, hogy Itália mit adott a magyar képzőművészetnek.
1: Nem ezt kell megbeszélni, hanem hogy a rómaiak mit adtak nekünk. Mit adtak nekünk a rómaiak? Majd a következő műsorban ezt, mert egy olyan széles ívet vettem volna fel, megint gondolatilag. Olyan mély filozófiát szerettem volna neked itt lefesteni, hogy azért nekem már nincs ilyesfajta jó. Semmi. Sokkal nagyobb boldogsággal tölt el az, amikor a panna mellém ül, és nézzük például, felnézünk az égre, és jönnek a felhők, és hogy ő mit lát benne, én mit látok az alakjaiba a felhőknek. A felhőnézegetők klubjához szeretnénk csatlakozni, mert tényleg van egy ilyen, és ez nagyon fontos, hidd el, engem jobban tölt. Abszolút elismerlek téged, a munkádat, tehát hogyha 5,8, ha így műkorcsolja nyelven.
0: Mennyi a max?
1: 6.
0: És 5,8-tal penderítesz vissza a kispadra?
1: Hát, hogy legyen még meló benne.
0: Jó, tehát, jó, igazad van, igazad van.
1: Azért, jó. Na, pedagógia első osztály, első lépés. És igen, én vállalom ezt, hogy bennem ez az ambíció az elhúnyt. Mondom ezt az NK-os első fél évet abban a popzenei kollégiumba bevállalnám, mert egységbe tudnám forrasztani az összes magyar könnyűzenészt, mert megindulnának az utcán felém kaszával kapálva, amikor kijelenteném, hogy senki nem kap egy alzó grandot sem. Lehet pályázgatni, itt az összeg, de tőlem vártok fél évet, majd a kis pajtásaitok kiosztják nektek.
0: Egyébként
1: ezeket.
0: Lehet, hogy nagyon kapnának az ajánlatodon, hiszen egy elég csúnya költségvetési helyzettel kell ennek az új kormányzatnak megküzdeni, tehát lehet, hogy nem bánnák ők se, hogyha egy olyan NKA kurátor lenne, aki végül 0 forintot oszt szét, és meg is tudja indokolni, hogy miért ez a döntése.
1: Igen. Lejátszom neked, és nektek, kedves hallgatók, a nyárslágerét. Most ez megy. Hallgattam ilyen kereskedelmi rádiókat, és minden másik szám után ezt mondják, hogy a nyárslágerék. Még nincs is nyár. Mondom a panának, el ne hidd. Hát hiszen május az nem nyár. Hát hogy lehet már most a nyárslágerét játszani? De úgy döntöttem, én is lejátszom nektek az idei nyárslágerét. Hát ha bejön, és akkor emelkedik hangulat. Pulsight, különben így hívják azt a srácot, művész nevén. Ketten indultak, de most már csak egyedül van, aki szintén mozgalmat indított el jó 15 évvel ezelőtt, mert hogy a nu diszkó, tehát az új diszkó, de még inkább a chill wave stílusokat köthetik hozzá azok, akik nagyon-nagyon-nagyon hipsterek.
0: És a pulsz,
1: chill wave.
0: Chill wave. Kicsit chill olyan, wave. Mint a good vibes only, hogy azt érzed, hogy na, menjetek vissza, találjatok ki valami adekvátabbat arra, ami az élet, de oké. Okay.
1: Tehát egyel erősebb, nem is egyel, sokkal erősebb, mint a Lange, mint a Buthabár, tudod, meg az összes ilyen neres helyen, ami szólt. A Pulsight az valóban jó. Én érték ítéletem szerint, mert hogy abszolút ehhez az elengedettséghez, a naplementéhez ne akarja már semmit, élvezd az életet, fogod a jól lehűtött poharat, benne jégkockák, és csak így bámulsz bele, és nézed a beporzókat, ahogy beporoznak, a dolgukat teszik. Erre a kérésemre hozta össze Pulsight ezt a dalt, mert megírtam neki, Other Side ez a címe, és ahogy már mondtam volt, hogy ismételjem magam a direkte, ez 2026-ban a nyár slágere. Követeljétek az összes DJ-t!

0: korábbi műsorunk ismétlését hallottátok. Még ne menjetek el, a szünet után folytatódik a Hello járat. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén. Energiaárak, ellátási láncok, szigorodó szabályozás. Nem egy dolog változik, hanem minden egyszerre. Aki csak megfelelne, az lemarad. Aki érti az összefüggéseket, az halad. Mastercard ESG Summit, május 20-a Aquarium Club. Nagyvállalatok, beszállítók és döntéshozók közös nevezője. Fordítsd a megfelelési kényszert valódi versenyelőnyre. Program és jegyvásárlás esgsummit.hu. Platina támogatónk E.ON. Arany támogatónk CPI Hungary. Sokan kértétek, ezért elkészítettük. Rádiókafé applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le, és hajrá! Rádiókafé. Van barátod. Ballagás, diplomaosztó, lány vagy legény búcsú. Emeljétek magasabb szintre az ünneplést. A Barceló Budapest Skybar exkluzív privát helyszínt kínál akár 25 főig, panorámával a Bazilikára. Foglaljatok a Sky 26 kóddal, és vendégeink vagytok egy welcome italra. Keressetek minket a részletekért Facebookon. Barceló Budapest. Karizmatikus előadásmód és klasszikus East Coast hip-hop hangzás. Redman május 12-én az Akváriumban hozza el a műfaj ikonikus világát. Jegyek az Akvárium Klub weboldalán. Redman május 12-én az Akváriumban.
1: Ne maradj le az év egyik legnagyobb családi kuponakciójáról. Újra itt a Promobox Baba-Mama kuponnapok. Május 14-e és 17-e között több mint 100 márka, közel 200 akciós ajánlata vár rád. Most akciósan akár 50% kedvezménnyel vásárolhatsz mosószereket, tisztítószereket, szépségápolási termékeket és étrendkiegészítőket. További információk az édeskisbabám.hu weboldalon és a beváltó helyeken. Szerezd be a Baba Mama kupon magazint még ma! A Promobox Baba Mama kuponnapok fő támogatója a Rossmann és a Pampers.
0: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik a Rádiókafén.
2: Apu, anyu, vérszállítók, vérlovagok, az adód 1%-át ugye nekik adod?
1: Támogasd az önkéntes vérlovagok tankolását adód 1%-ával. Részletek a vérlovagok.hu-n. Készült a Magyar Mentőszolgálat Alapítvány megbízásából.
3: Sziasztok, Németh Tamás vagyok, a Telex főszerkesztője. Neked csak 2 perc, de nekünk óriási segítség, hogy továbbra is azt csinálhassuk, amit eddig. Hogy kérdezzünk, utána járjunk, megírjuk. Állj ki a Telexért adód 1%-ával. További infókért látogass el a telex.hu/1% oldalra. Együtt erősebbek vagyunk.
4: Készült a Telex a Szabad Sajtóért közhasznú alapítvány megbízásából.
0: Társadalmi célú hirdetést hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez itt a Hello járat a Rádiókafén Winkler Nórával és Nesztával. Korábbi műsorunk ismétlése következik.
5: Nem is tudom, hogy meg fogom-e szokni valaha, mert egyelőre még nem sikerült, és mindig ilyen meghatódással, vegyes csodálattal figyelem, hogy az anyák napja azt jelenti, hogy a Simitől valami aranyos kis általa készített, kitalált kis cukiság landol az életembe. Nyilvánvalóan kincsként őrzöm az összes eddig kapott dolgot, és most is anyák napja reggelén a kinyílt a hálószoba ajtaja, bár csak én aludtam kicsit tovább, és Simi beküldött 3 lufira ráaplikálva egy levelet. A Lufik Recycling Lufik, hiszen az ő 6. születésnapjának a még működő darabjait pörgette bele az anyák napi köszöntésbe, de eleve az ötlet nagyon tetszett nekem, hogy így felteker egy papírt, amiben apukája segített neki megírni egy pár sort arról, hogy mennyire szeret engem, és utána pedig behozott két virágot, egy nagy napraforgót, ami nagyon tetszik neki, és nagyon izgatja, hogy ezek a napraforgók tudják így mozgatni a fejüket, és követik a napot, vagy leteszik, és ezt, hogy szemléltesse, úgy mutat, fogta nekem a virágnak a fejét, és mutatta, hogy nézd, ő majd le fogja hajtani, de mondtam, hogy szerintem várjuk meg, amíg ő maga ezt megcsinálja, mert itt le fogjuk törni a nagy igyekezetünkben. A másikban pedig elültetendő picike, aranyos, kis sárga szirmú virágocskák voltak. Plusz továbbá az óvodában készítettek egy meghívót az óvodai anyák napjára, ami nem tudom, hogy más óvodákban hogy van, az iskolákban tudom, hogy ez egy ünnepség, amire beterelik a anyukákat, nagymamákat, de ebben az óvodában nálunk ilyen idő sávokra lehet bejelentkezni, és akkor csak a te gyereked van bent az egész óvis szobában, és te viheted a nagymamákat is magaddal, és akkor ott leültök, a kisgyereked elénekli a dalt, be van készítve málnaszörp, víz, kekszecskék, egy külön asztalon a virágok, amiből a gyerek elvesz és odaadja anyukájának és nagymamáinak. Irtó megható. Még úgy is, hogy az én kisfiam nem szeret szerepelni, és ez egy eufémizmus, ha azt mondom, hogy nem szeret. Ezért ezeket a dalokat és előadásokat inkább az óvónénik prezentálják, mint ő, de ő is kibírja, hogy van ez az alkalom.
6: De egy lalázik, vagy hümmög rá? Playbackkel?
5: Nem.
6: Osztanak arra is?
5: Most valahogy olyan durcás arccal állt, és láttam, hogy így számol vissza belül, hogy meddig tart még ez a dolog.
6: Nem a szólójára várt? Akkor szoktak durcásak lenni, amikor most már én jövök, hát most.
5: Nem. De annyira kedves volt, és annyira megható, és olyan gyönyörű képeslapot csináltak, és olyan szép verset választottak hozzá az óvónénik, szóval én teljesen el vagyok lágyulva. Készítettek a gyerekek, mindenki a saját anyukájának egy bökrét, és elmondták nekik, hogy nem szabad hozzányúlniuk kézzel a kiégetés előtt, mert akkor a kis kezüknek a nedvességei, zsírjai úgy meg elrontják azt a felületet, és akkor nem marad meg rajta. Hát ettől óriás igyekezetben voltak, erről nagyon sokat mesélt a Simi, és akkor néztem, hogy miket rajzolt rá, egy csomó virágot, így kicsit visszakötődök ahhoz, amit mondasz a szárazságról, hogy ezt, amikor nem a szőlőn gondolkozol, hanem csak itt élsz a városba, pusztító ez a szárazság. Nekünk a teraszon az összes virágot a Simi annyira kedves műgonddal locsolgatja minden nap, megfogdossa, hogy mennyire van kiszáradva a földjük, felönti, nézi, megjegyzi a virágokról, hogy melyik az, ami sok napot tűr, és melyik, ami keveset. Egyik reggel képzett, sétáltunk le az óviba, és már olyan melegebb nap volt, ezért vittünk naptejet is. És ahogy itt ballagunk le, kérdezi tőlem a Simi, hogy nem lenne az megoldás, hogy naptejjel bekenni azokat a virágokat, amikről azt mondják a virágboltban, hogy nem tűri jól a napot. És akkor el kellett neki magyaráznom, hogy ez miért nem jó a virág levelének, hogyha rárakunk egy ilyen nehezebb. De annyira tetszett az ötlet, és ezt így sokáig pörgette magába, tehát úgy visszatért rá, hogy ezzel tulajdonképpen át lehetne hidalni, hogy bizonyos virágoknak nem jó a sok fény, és ha ez rajta lenne, akkor mégis jó lenne. Na, szóval, hogy én anyák napja felhőcskén ülök, boldogam.
6: Én pedig kompetencia teszt felhőcskén ülök, ami nem elég borús felhő, bárha esne belőle az eső, tehát egyszerűen fel nem foghatom észre, mint negyedikes tanulókról van szó, hogy egyszer csak kompetenciatesztet kell nekik végrehajtaniuk, amely arról szól, hogy ők negyedik osztályra mit tanultak meg az elmúlt 4 évben, tehát hogy milyen szinten tudták elsajátítani a matematikát, irodalmat, amit még éppen, és ezt úgy kell, hogy egy digitális eszközön végrehajtják a feladatokat, amelyek random módon vannak. Hát mondjuk én kapacitáltam eddig is a vanát arra, hogy oda se figyeljen ezekre a dolgokra, nem is érdekes, nem is tudja, hogy holnap lesz, képzeld el. Úgy fog be, ő azt hiszi, hogy egy hét múlva lesz még. Szóval azt nem értem, hogy miért, sok mindent nem értek, hogy miért kell ilyesfajta stresszt okozni egyrésztről a gyerekeknek, mert hogy akkor miért vannak a tanárok, ha nem tudják eldönteni, hogy mire képes az adott gyerek, vagy miért kell központosítani azt, hogy most akkor bejelöljünk valamit. Másrészt pedig egész eddig életét próbáltam úgy terelni, hogy minél távolabb tartson ezektől a digitális eszközöktől. Tehát ő van ugye a digitális kultúra órájuk, de ő a nagyon lassúak közé tartozik, mert nincs otthon külön számítógépünk, nem játszik számítógépes játékokat, és még nem szippantotta be ez a vonósugár, hogy nem tudom, Minecrafton csapassa. Tehát magyarul azt akarom mondani, hogy ő biztos, hogy sokkal-sokkal lassabban fogja tudni végrehajtani ezeket a feladatokat, mert egyszerűen nincs meg az a tudása, hogy hogy kell tovább lépni, vagy hogy kell lehúzni, vagy... És akkor úgy fog nyilvánvalóan hazajönni, hogy neki egy, ez egy kudarcélmény lesz a többiekhez képest. És elolvastam azt a nyúlfarni papírt, mert kaptunk egy ilyen papírcsíkot, hogy mi is lesz ez a kompetencia felmérés, amelyen a következő sorok is rajta voltak, hogy ugyan önkéntes módon, de hát kitölthetünk mi szülők is egy olyan tesztet, vagy kérdőívet, amelyen beszámolunk arról, hogy mi milyen körülmények között élünk. És amikor ezt a feleségem elkezdte mondani, aki elcsitlott azon, azon az egy szón, hogy ez önkéntes alapon, hogy az összes szülő az osztályba ezen pörög, hogy akkor ezt ki kell tölteni, ezt a kérdőívet, de mondom, ácsi, miről beszéltek ti? Tehát azt kérdezik meg, hogy mi hogyan élünk, mennyit keresünk, milyen házban, lakásban, milyen fogyasztási szokások. De ez hol tartozik? Ne, ha mutasd csak azt, már azonnal az ombudsman előttem volt, meg a jogászok, akik mennek, és vagy én, akik behaladnak az osztályba, és kérdőre vonják azt, akit kell, hogy WTF. Mikor is ez a fél, de csomóan átsiklottak rajta, és ki fogják tölteni ezt a kérdőívet, hogy csak előre mondom neked, ha még lesz akkor, bár remélem, hogy változik ez a típusú oktatási rendszer, amely éreztető dühöt vált ki belőlem, egyszerűen nem értem a miértjét a miértnek, mi nem lehet a gyerekeket gyereken kezelni, és csak tanulni, vagy tanítani, okítani őket, és igazából a kreativitásra, meg az önálló gondolkodásra nevelni, meg mutatni, hogy a világban más is létezik, mint a digitális eszközök. Tudom, hogy igen masszív hányadát az idejének a digitális eszközök fogják kitenni, de hát én már csak egy ilyen hülye apja van. Szóval nem tudok ehhez semmi okosat már hozzáfűzni, csak demagógia jön neki belőlem. Ezért most én nagyon szép dallal szeretném az embereket rávenni, hogy éljenek. Siam Potok és Juliet Mangabeozoa.
5: Milyen nemzetiségűek ők?
6: Egyikőjük jamaikai, a másik francia. Jamaica Farewell, ez a dalcím, ez egy nagyon érzelmes, igazából Henry Belafonte 1956-ban írt ezt a dalt, és lett aztán világhírűvel, amikor elment Jamaicában, jamaicai származású, és a Carnegie Hallban volt az a nagyon híres koncertje, amit az egész belafontizmus, meg a kalipszó, meg minden pár évig világhírűvé vált. Henry Belafonte pedig színészként is, meg sok minden másként ismert lett egy bizonyos korban. Szóval a Jamaica Farewell arról szól, hogy egy kislány elhagyja Jamaicát, a szívének egy darabja ott marad, tudja, hogy hosszú

tudok el jönni arról a kispadról, ami azt mutatja, hogy emberek. Még tudod, hogy ezt még emberek csinálják. Én nekem nagy parám az, azt látom, hogy mindenünket átadjuk az AI-nak, minden gondolkodásunkat, kreativitásunkat, mindent. Jamaica Farewell. Down the way where the nights are gay and the sun shines daily on the mountain top. I took a trip.

0: elárulok egy kulisszatitkot a hallgatóinknak, hogy tényleg nagyon szép elismeréseket vált ki a Friciből, amikor kiállításokról vagy egy-egy festményről beszélek, és ennek egyébként hangot is adott ezen a múlt szerdai estünkön, ami nagyon jó érzés volt, de semmi nem ér fel ahhoz, amikor azt mondom neki, hogy voltam edzeni. Márpedig ma, ki tudja miért, 5 óra 12-kor pattant ki a szemem, és egyáltalán nem is akart már álom irányba visszacsukodni, úgyhogy összeszedtem magam reggel, összepakoltam a dolgokat, előkészítettem a simikémnek szükséges ügyeket, felvettem az edzőruhámat, és kora hajnalban már lenyomtam egy edzést, és amikor ezt elmondtam neked, hát úgy oda voltál, mint soha, amikor felmondom a magyar és a nemzetközi festészet történetét az őskortól máig. Én már kisportoltam magam.
1: Igen, mert, és ez jó átvezetés, mert a tömegsportban hiszek, hogy mindenki mozogjon. Egyrésztről, másrésztről pedig most leszek igazán népszerű Magyarországon, figyelj a következő mondataimra. Szóval most lenne időszerű az a pillanat, amikor tabula rázát húzunk, és egy tolvonással megszüntetjük az összes sportág állami finanszírozását, kivéve azokat, amelyek nem tömegsport célt szolgálnak, nem az ifjúságot mondjuk 18 éves korig támogatják, hogy minél többet, minél sokfélébb, sokszínűbb sportágat próbáljanak ki és szeressenek meg, mert hogy, és a focival kezdeném azonnal, tehát a futballban megszüntetném, teljes egészen nullára redukálnám az állami, az adófizetői forintok megjelenését, tessék a piacról élni. Sőt, azon is elgondolkodnék, hogy magát a profi futballt Magyarországon megtartsam-e vagy sem. Én nagyon hiszek abba, amiben skandinávok is, meg elég sok ország, hogy sportoljon, focizzon az, aki nagyon-nagyon szeretne, váljon magas színvonalú, magas szintű játékossá, és majd a

0: megveszi egy külföldi klub, vagy legyen az a csapat annyira népszerű és erős, és minden más, hogy a piacról meg tudjon élni, magyarul befektetők vagy szponzorok eltartják, és a Welcome to Wrexham című sorozatot ajánlanám.
1: Van,
0: igen. Én követem is a Wrexhamet, hogy hol tart az életébe, de azóta is van, igen. Szóval az első évattól az ötödikig így kötelező jelleggel megmutatnám az összes úgynevezett magyar futballból élő embernek, hogy azt, na úgy azt úgy tessék megtanulni, és az a sportfinanszírozás, mert hogy Velsznél nagyobb handicappel kevesen indulnak ebben a versenyben, és aztán folytatnám tovább az olyan sportágokkal. Ja, és nem látom ugye a rezont. Ugye emlékeim szerint utoljára Mexikóba jutott ki a magyar futballválogatott világbajnokságra. Ez azért jutott eszembe, mert most is lesz futballvilágbajnoksága az év közepén, és ugye nekünk az lett ígérve, hogy azért van annyi pénz beletolva ebbe a sportágba, mert hogy akkor majd az eredmények hamarosan VB negyed döntőt, ha nem is nyerjük meg, mert lehet, hogy akkor még nem nyerjük meg, de hamarosan az is bekövetkezik. Nem látom annak az elmúlt 16 évnek a befektetett magyar állami forintjait sehol sem vissza. És aztán jönnének sorban azok a sportágok, ahova számolatlanul ömlik. Nem csak a TAO, hanem a magyar állam finanszírozása, és félve mondom ki a vízilabdát, de kimondom. Tehát, hogy az eredmények nem azt mutatják, hogy van értelme ilyen nagyon-nagyon sok pénzt. Itt is arra az van bennem, és ezt is vállalom bárhol, mint ugye a popzenével szoktam jönni ilyenkor. Ha nincs szenvedés, ha nincs kihívás, ha nincs ellentartás, ha nincs akarat, mert mindenki olyan kényelmes abban a sztoriban, hogy teli van stafírungozva, és nagyon kényelmesen el lehet lubickolni, akkor nem jön ki semmilyen teljesítmény. Nem jön ki a teljesítmény. Nem jöhet. Ha nem vagy, nem akarsz, akkor nem jön ki. És sokszor azt hiszem, hogy én egy hülye vagyok, mert hogy ez másképp nem megy, és akkor látok egy-egy olyan filmet, mint például a Welcome to Wrexham, vagy beszélgetek skandináv emberekkel, vagy sok más emberrel is, hogy ott a sport hogy van, és több mint egy évtizedig néztek ránk Magyarországra, nyugatról is, hogy mi történik itt, hogy ennyi pénz, ennyi számolatlanul, és nem jön ki semmilyen eredmény. De tényleg nem jön ki semmilyen eredmény. Most az nem eredmény, kijutunk Európa-bajnokságra. Tehát már futballban is nem tudják olyan szélesre tárni a kapukat. Lassan 200 ország játszik a futballvilágbajnokságon, és még oda sem tudunk kijutni. Szóval így a visszakövetés, eredmény, ha már te, meg az én, meg a következő adófizető állampolgár finanszírozza ezt az egész történetet. És akkor a stadionok, amik épültek, én szeretném, ha közparkokká válnának, teli ültetnénk fával őket, mert hogy hasznosítani senki nem fogja tudni, mert nincs néző, mit nézzen? Azt az argentint, aki két nap alatt magyar állampolgár lesz, szerencsétlen, az se tudja. Tehát már nem Hrabali, már nem Vonnegutti, már nem tudok mit mondani, hogy milyen sztorikban, nem Rejtői. Hát ők bármit megadtak volna egy ilyen történetért, csak jusson eszükbe, de senkinek nem tud ilyen. Szóval én ezt szeretném kérni a sportrovatba, hogy bárki hallja és fogékony rá, egyetlen egy törvény, azt hiszem, vagy jog, ami jöhetne, nulla állami támogatás a magyar sportba, csak tömegsport. Építsünk kosárlabdákat, építsünk olyan pályákat, ahova te és én bármikor villanyfélbe is kimehetünk és dobálhatunk. De most csak egyetlen sportágat, teniszpályákról is, hogy használhassunk. Hogy ne kelljen 10 rúgót fizetnem, hogy elmehessek teniszezni. Érted?
1: Értem.
0: Ki vagyok?
1: Mondtad, hogy Hrabali, Vonnegutti, és eszembe jutott, amit egy ideje érzek, hogy tulajdonképpen a felnőtté válás egyik feladata az, hogy megértsd, hogy azok a mesék, amiket gyerekkorodban hallottál, és amiben mindig megdicsőültek a jók, és mindig elbuktak a rosszak, hogy megértsd azt, hogy ez a gyerekkorodhoz tartozó zárvány volt. A meséknek ez a valóságtól elrugaszkodott narratívája és dramaturgiája. Elképesztő feladat abban ülni most felnőttként, hogy ez nem biztos, hogy ezt el kell fogadni. Csak népmesei fordulatokat látsz, csak mesei fordulatokat látsz, csak olyanokat, amire nem akarod elhinni, hogy ezt a saját szemeddel látod, megélheted és megtapasztalhatod. Nagyon kibillent szerintem abból a stratégiából, amit nem feltétlenül csak ebben az országban, hanem úgy általában bárhol a világban az ember felépít, hogy megérti, hogy mi a különbség a felnőtt kor és a gyerekkor között, és az egyik az az, hogy a történetek nem mindig az igazság mentén rendeződnek, és most ülsz, minden reggel kinyitod azt a sajtótípust, ami számodra a valóságot hozza, és azt érzed, hogy ez egyszerűen nem lehet igaz, hogy ez megadatik, hogy ezt nézheted, hogy ez valójában így alakulnak, így bontakoznak ki ezek a történetek. Imádom.
0: Sofia Rey, argentin művésznő, a folk és az elektronika határán, na az argentinok például már nyertek világbajnokságot, nem is egy. Mondjuk egy embert 10 évvel ezelőtt honosíthattunk volna, valami Leo Messit, azt így bírtuk volna, mert olyan sok embert megtöltött volna az összes stadion, de ennyi összünk nem volt, hogy magyar legyen. Sofia Rey legutolsó albumáról búcsúzásképpen egy nagyon szépet szeretnék nektek mutatni, és mindenkit arra hívok fel, hogy irány a természet, sportoljunk, nézzünk, ígyunk rendes, pici magyar borokat, éljünk, nem?
1: Mhm.
0: Sziasztok!
1: Sziasztok!

0: Pasión.
1: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok. Mára ennyi volt Winkler Nóra és Nesta heti aktuális megfejtése a Hellójárat. Ego vagy Trip? Kedvenc lemezünk és az odavágó festmények visszanézhetőek az Instagramon, élőben pedig a jövő héten. Hellójárat, szerdán délután 4 és 6 között a Rádió Cafén. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Most pedig következzen néhány másodperc nyugalom a dugóban, vagy bárhol a raszolóknak. A nyugalom támogatója a Magyar Handpen Manufaktúra, a MAG Instruments. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén. Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és jó utat! Rádió Café, van barátod. Szeretnéd kipróbálni, milyen kávét iszik az olasz királyi család? Megteheted a Váci úton. 200 év tapasztalata 25 ml-ben. Molinári Kávéház. Finom kávé, magyar bioborok, olasz életérzés. Molinári Kávéház. Váci út 78B. molinarikave.hu. A napsütéses tavaszi napokat töltse pihenéssel Makón, a Grand Hotel Gloriusban kivételes kedvezményekkel. 4 csillagos kényelem az Art Deco ihlette szállodában, wellness a Hagymatikum fürdő exkluzív medencéiben, családi és élményzónáiban. Egyedülálló gyógyvíz, marosi gyógyiszap, Atlantis lenyűgöző világa, 4 évszakos csúszdapark, víz alatti VR élmények várják az egész családot. Wellness, kikapcsolódás, élmények egy helyen. Foglaljon most 20% kedvezménnyel. www.glorius.hu.
2: Oda vagy visszafelé Ecse útba az Ópuszta-szeri csillagos fényélményparkot, ahol Európa legnagyobb sövénylabirintusa és rengeteg kaland vár kicsiket és nagyokat. Csillagosvény.com.
3: Idén is kertfesztivál. Május 15-17-én Pilisvörösváron, a Festői Kacsató partján 3 napig minden a kertről szól majd. Előadások, növénykülönlegességek, programok az egész családnak. Mindez 3 színpadon, meseszép környezetben és családias hangulatban.
4: Mindenki a kertért, a kert mindenkiért.
3: Jegyek a kertfesztivál.hu-n.
1: Karizmatikus előadásmód és klasszikus East Coast hip-hop hangzás. Redman május 12-én az Akváriumban hozza el a műfaj ikonikus világát. Jegyek az Akvárium Klub weboldalán. Redman május 12-én az Akváriumban. Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik a Rádió Cafén.
5: Idén már a 4-4-4 jövőjére is szállhatod adód 1%-át. Szeretnénk folytatni a munkánkat,

0: 444.hu/1%. Készült az alapítvány a tájékozott és szabad nyilvánosságért megbízásából.
1: Én jól vagyok, köszi. A suliban nem szekál senki. Van, kivel megbeszélnem a dolgaimat, tanulok, és már tervezem a nyarat. A szüleim is bármiben segítenek, de látom, hogy nem mindenki ilyen szerencsés, mint én. Nekik ki segít? Tudtad, hogy az UNICEF Magyarország az adó 1%-okat kizárólag a magyar gyerekek támogatására fordítja? Mert minden gyerek szeretne jól lenni. Adód 1%-ával te is segíthet. Készült az UNICEF Magyarország megbízásából.
2: Társadalmi célú hirdetést hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
3: Új fejezet nyílik Magyarország történetében, mondta az új kormányfő. Ma van a mentők napja, már lehet szavazni az év fájára. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Szembenézésre, igazságtételre, megbékélésre és újrakezdésre van szükség. Egyebek mellett erről beszélt eskütétele után a megválasztott miniszterelnök tegnap az országgyűlés alakuló ülésén. Magyar Péter kitért rá, hogy a Tisza kormány az elsők között nyújtja be a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatalról szóló törvényt. Beszédében ismét a köztársasági elnök lemondását sürgette. Bejelentette, hogy elindítják az alkotmányos rendszer felülvizsgálatát, megerősítik a fékek és ellensúlyok rendszerét, az intézmények függetlenségét, és kezdeményezik a miniszterelnöki ciklusok korlátozását. Mintegy 2.300.000 beteget látnak el évente a mentők. A szervezet mára nemzetközileg is egyedülálló, 256 állomásból és 204 ügyeleti pontból álló hálózattá fejlődött, közölte a szolgálat a mentők napja alkalmából. Az OMS ma ünnepli megalakulásának 78. a hazai szervezet életmentés megkezdésének 139. évfordulóját. Országszerte csaknem 2000 elismerést adtak át a munkatársaknak a jeles alkalomhoz időzítve. Már lehet szavazni az év fájára, idén 17 jelölés érkezett, közülük kerültek ki a döntősök. A voksokat június végéig várják az évfája.hu oldalon, mondta rádiónknak Móra Veronika, az Ökotárs Alapítvány igazgatója.
4: Nem elsősorban nagy és szép fákat kerestünk, hanem olyanokat, amelyeknek közösségi jelentősége van. A győztes a július elején tartott ünnepélyes díjátadón fogjuk kihirdetni, együtt a hős fa díjat elnyerő fával. Ezt a címet a zsűri döntés alapján az a fa kaphatja meg, amelynek élete valamiért veszélyben van, és amiért különösen sokat tesznek a helybéliek.
3: Törvénnyel könnyítik meg a gyarmati korban elrabolt műalkotások visszaszolgáltatását Franciaországban. Ez lehetővé teszi a francia kormány számára, hogy rendelettel rögzítse egy mű közvagyonból kivonását. A törvény az 1815. november 20-a és 1972. április 23-a közötti időszakra vonatkozik. A lépést Afrika évek óta szorgalmazta, Kína pedig üdvözli. A nap első felében még sok napsütésre készülhetünk, csak kevés felhő lesz az égen, később aztán délnyugat felől egyre jobban beborul az ég. Helyenként lehet zápor, de estétől nagyobb területen jöhet csapadék, 22-28 fok várható. A jövő hét változékonyabb idővel kezdődik, holnap egyre több felé számíthatunk záporra, zivatarra és a szél is megélénkül, a Dunántúlon meg is erősödik, hétfőn általában 20-26 fok között alakulnak a csúcsok.
2: Híreket hallottatok a Rádió Cafén.

0: Kulturális programajánló következik a Rádió Cafén. Esemény.
1: A vizsgaidőszakban barátságos terápiás kutyákkal és meghosszabbított nyitvatartással segítik a hallgatókat az ELTE Egyetemi Könyvtár és Levéltárban. A vizsgaidőszakban a hallgatókban gyakran alakul ki stressz és szorongás, a terápiás kutyák jelenléte pedig nem csak a mentális egészséget támogatja, hanem a hallgatók tanulási élményét is gazdagítja. A foglalkozások során a kutyával egy mosolyért alapítvány és a kutyával az emberért alapítvány terápiás kutyái és felvezetőik állnak a hallgatók rendelkezésére, biztonságos és támogató környezetet biztosítva. A négylábú segítők előzetes jelentkezés nélkül felkereshetők a könyvtár földcímkén. A szorgalmi időszak végén és a vizsgaidőszakban a könyvtár emelet hosszabbított nyitvatartással hétköznapokon és szombatonként 22 óráig várja az olvasni és tanulni vágyókat.
0: Gasztró.
1: Több mint 70 borászat termékeivel 50-nél is több boros pince várja a látogatókat a 14. avasi barangolás Miskolcon. Rendezvényen, ahol a borok mellett kézműves finomságokat, hagyományos ételeket és konyha művészeti különlegességet is kóstolhat a fesztivál közönség. A szervezők tájékoztatása szerint emiatt a május 14-e és 16-a között zajló rendezvény nem csak a borokról, hanem a kulináris élvezetekről és a helyi kulturális örökségről is szól majd. Az Avasdom Macskaköves utcáit járva a látogatók úgy ismerhetik meg a környék egyedülálló hangulatát, hogy közben 19 helyszínen több mint 50 fellépő és egyéb kulturális programok szórakoztatják őket. A fesztivál nyitóestjén az avasi kilátónán található nagy színpadon a Laberír és a Magyar Banda lép fel, ugyanezen a helyszínen pénteken a Cimbali Band, Csík János és a Mezzo, valamint DJ Suta szórakoztat, míg szombaton a Tolna Banda, a Holdeső és Szabó Balázs bandája koncertezik, akiket DJ Astro követ. A Papszer utcán az Avas Kapuja színpadot Leskovics Gábor Lecsó szóló koncertje avatja fel, ugyanitt pénteken a Szeder Trio és a The Beat Cats, míg szombaton a Juci Hunor Duo, a Maszkura és a Tücsökraj, valamint az Agyag Banda koncertezik. Az avasi Présház színpadon a Lonovics József utcán, csütörtökön a Kabinet RT, pénteken a Potato Patch és a Jambalaya, míg szombaton az Elwood Boogie és az All a Tok zenél. További koncerteken vehetnek részt az érdeklődők, többek között a Gonda borászatnál, a Cellárium színpadnál, az Avasi Álompincénél, a Bormúzeum színpadán vagy a Lonovics kertben. Ezeken a helyszíneken mások mellett Jecenik Bogiat akusztikus koncertet, fellép Sándor Ferenc szaxofonos, Kollár Klemenc László pedig zenés irodalmi esten lesz jelen. A fesztiválon lesznek úgynevezett sétáló zenekarok is, köztük a Kelet Brass Band, a Komis zenekar, a Miskolci Tambura Banda és a Lakodáré. A rendezvény minden programja ingyenes.
0: Színház.
1: A Radnóti Színház bemutatta Tony Kushner Angyalok Amerikában című művének második részét, a Perestroikát. Ezzel Magyarországon első alkalommal lesz látható a mű mindkét része, amelyet egymást követő estéken tűz műsorra a színház. A Perestroikában a szerző az első részben már megismert szereplőket egy jóval töredékesebb, látomásosabb, szertelenebb második részben személyes életük küszöbb helyzeteiben mutatja be. Hogyan folytatható egy élet, amely folytathatatlannak látszik? Tud-e az ember változni, elengedni, megbocsátani, újrakezdeni, amikor az fájdalmasnak, halálosnak vagy akár lehetetlennek tűnik? Ezeket a kérdéseket teszik fel az alkotók. Kushner az Angyalok Amerikában második részében a küzdő embert állítja elénk, miközben emberséggel és humorral, pikánsan és filozofikusan, begerjedt angyalokkal és tévejgő emberekkel a romokon kisarjadni képes életről beszél.
0: Esemény.
1: Július 3-a és augusztus 29-e között Balatonföldváron, Balatonszárszón és Balatonbogláron rendezik meg a Kult kikötő nyári programsorozatát, amelyen színházi előadások, koncertek és családi programok várják a közönséget. Az idei programban klasszikus és kortárs darabok, zenésestek és gyermekelőadások váltják egymást. A fellépők között Szulák Andrea, Sel Judit, Mácsai Pál, Mucsi Zoltán, Becsei H. Miklós és Debreceni Csaba is szerepel. A szezon július elején indul Balatonbogláron az Orlai produkció Csengetett Milord című előadása nyitja az évadot, de a programban szerepel a Lány búcsú, az Arkroyd gyilkosság, a Mély levegő című darab, valamint több koncert, köztük a Grund, Vígszínházi fiúzenekar fellépése, Lábas Viki önálló estje és a Nemzeti Ifjúsági Zenekar koncertje is Malek Andrea közreműködésével. Balatonfüredváron az Intimebb hangvételű produkcióké lesz a főszerep, többek között Hámori Gabriella előadásában hallható Gyarmati Fanni naplója, és szerepel a műsoron a Variációk egy rablásra című darab, a Kaposvári Csiki Gergely Színház előadása. Látható lesz a Hosszú virágzás, Beck Zoltán és Grecsó Krisztián irodalmi zenei estje, valamint Beréb Tamással a Rómeó felnőtt című zenés beszélgetős est is.
0: Programajánlat a HelloHungary.hu-tól. Idén június 13-án, immár 14. alkalommal járhatjuk be a Mátra lenyűgöző térségét, a Decathlon saját szervezésű túraversenyén. Hazánk második legnépesebb teljesítménytúrája, ráadásul nem csak az extrém kihívásokat keresőknek szól. Családosok, a hobbi túrázók és a kutyás erdőjárók is nevezhetnek a számukra ideális távra. A 14. Decathlon Mátra túra egyszerre kínál élményt és sportteljesítményt. Ráadásul idén először csatlakozik az 5 próba esemény sorozathoz, ahol túrát teljesítők értékes pontokat gyűjthetnek az 5 próba virtuális pontrendszerében. Az esemény szól azoknak, akik szívesen mozdulnak ki a természetbe, és azoknak is, akik megszállottan keresik az új kihívásokat. A különböző távoknak köszönhetően a kisgyermekes családoktól, a kutyás erdőjárókon át, a tapasztalt túrázókig mindenki megtalálhatja a számára ideális kihívást. 7 táv, 1 cél, meg annyi látnivaló. A túra egyik legnagyobb erőssége, hogy 7 útvonal közül is választhatunk, felkészültségünknek megfelelően. A mindössze 1 kilométeres játékos törp túrától egészen a közel 50 kilométeres komoly szintemelkedésekkel tarkított távokig mindenki megtalálhatja a hozzáillő kihívást. A rövidebb körök például a Kölyök túra, a Farkaskút 7, vagy a Sástó 13 elnevezésű útvonalak könnyen teljesíthető terepen vezetnek, ideálisak családoknak és kezdőknek. A középtávokon már komolyabb, akár 1000 méter körüli szintkülönbségre is számítanunk kell. Cserébe olyan ikonikus látnivalókat érintenek az útvonalak, mint a Kékestető vagy a Gajatető, ahonnan páratlan panoráma nyílik a környező hegyvidékre. A Kékestető 25, az Ilona-völgy 30, valamint a Gajatető 50. A 14. Decathlon Mátra túra 3 leghosszabb távja. Ezek a szakaszok már komolyabb próbatételt jelenthetnek, helyenként 1500-2000 métert is meghaladó szintemelkedéssel. Négylábú kedvencünket sem kell otthon hagynunk, ám a rajt célban mindenképpen tartsuk pórázon. Fontos továbbá, hogy helyszíni nevezésre nincs lehetőség. A részvétel előzetes regisztrációhoz kötött. Kulturális programajánlót hallottatok a Rádió Cafén. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádió Cafén. A következő órában nem csak zenét, hanem sok tudást is sugároz a rádiókészülék. De figyeljetek, mert évvégén vizsga!

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: Igazi zenész családba született Finley Quay, az angol énekes gitáros édesapja ismert zongorista volt, és testvérei is különböző hangszereken professzionálisan játszanak. Finley iskolai tanulmányait nem fejezte be. Zenei karrierje előtt dolgozott automosóban, halsütödében, illetve egy színpadi állványtechnikával foglalkozó cégnél is. A 74-ben született zenész számára a 90-es évek legvégén jött el az első áttörés. Maverick a Strike című lemeze néhány hét alatt sok tízezres példányszámban kelt el, és egy Brit Awards zenei díjat is magával hozott. A következő években gyakran lépett fel jótékonysági hangversenyeken. Az AIDS elleni küzdelem és az ezzel párhuzamosan zajló tudatos szexuális gondolkodás egyik élharcosa. Legtöbbször eddig az Egyesült Államokban és Nyugat-Európában lépett színpadra, fesztiválokon, de kisebb zenei klubokban is.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: Már sikerei csúcsán is a legendás amerikai énekesnőhöz, Janis Joplinhoz hasonlították Amy Winehouse-t, aki a nagy előthöz és számos más könnyűzenei előadóhoz, így a Nirvánát alapító Kurt Cobainhez és a Rolling Stones kezdeti lépéseinél jelenlévő Brian Joneshoz hasonlóan 27 évesen távozott az élők sorából. Amy Winehouse rövid földi élete egyáltalán nem volt könnyű. Későbbi zenei sikereit meghatározta nehéz gyerekkora, rosszul alakult magánélete, illetve alkohol és drog problémái. Ezzel együtt munkáját, tehetségét 6 Grammy-díjjal ismerték el. Jellegzetes kontraaltja és a dalaiban több stílust ötvöző egyedi zenei világa azóta is utánozhatatlan. Csak halála után vált széles körben ismerté, hogy a bevételeiből több jótékonysági kezdeményezést is támogatott pénzzel, fellépésekkel, így gyerekekkel foglalkozó szervezeteknek segített, de részt vett a merrák elleni, illetve a klímaváltozás veszélyeire figyelmeztető kampányokban is. Londonban több szobrot is állítottak tiszteletére, viasz figurája pedig Madame Tussaud panoptikumában látható.

0: Még ne menjetek el! A műsor a szünet után folytatódik.
1: Pincér! Pincér!
2: Igen, mit parancsol?
1: Ezt a nyihogást le tudnál halkítani?
0: Jó ebédhez jó zene dukál. Minden hétköznap déltől egyig jó ebédhez szól a Mix. Daily Mix. A Rádió Café gurmé zenei válogatása a Metropolis legvájtfülűbb DJ-től. Hétfő világzene, kedd filmzene, szerda pszichedélia, csütörtök freestyle, péntek felnőtt diszkó. Daily Mix. A legjobb nemzetközi alapanyagokból Budapest módra.
3: 3/4
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
4: Szeretnéd kipróbálni, milyen kávét iszik az olasz királyi család? Megteheted a Váci úton. 200 év tapasztalata 25 ml-ben. Molinári Kávéház. Finom kávé, magyar bioborok, olasz életérzés. Molinári Kávéház. Váci út 78B. molinarikave.hu. Ismerős helyzetek, finom humor és szerethető történetek. Janikovszki Éva klasszikusa május 10-én az Akváriumban kicsiknek és nagyoknak. Jegyek az Akvárium Klub weboldalán. Janikovszki Éva, velem mindig történik valami. Május 10-e Akvárium Klub.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik a Rádió Cafén.
5: Sziasztok, Németh Tamás vagyok, a Telex főszerkesztője. Neked csak 2 perc, de nekünk óriási segítség, hogy továbbra is azt csinálhassuk, amit eddig. Hogy kérdezzünk, utána járjunk, megírjuk. Állj ki a Telexért adód 1%-ával. További infókért látogass el a telex.hu/1% oldalra. Együtt erősebbek vagyunk.
6: Készült a Telex a Szabad Sajtóért közhasznú alapítvány megbízásából.
7: Én jól vagyok, köszi. A suliban nem szekál senki. Van, kivel megbeszélnem a dolgaimat, tanulok, és már tervezem a nyarat. A szüleim is bármiben segítenek, de látom, hogy nem mindenki ilyen szerencsés, mint én. Nekik ki segít? Tudtad, hogy az UNICEF Magyarország az adó 1%-okat kizárólag a magyar gyerekek támogatására fordítja? Mert minden gyerek szeretne jól lenni. Adód 1%-ával te is segíthet. Készült az UNICEF Magyarország megbízásából.
0: Társadalmi célú hirdetést hallottatok a Rádió Cafén.
8: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádió Cafén.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: A Dave Brubeck Quartet Take 5-ja 1959-ben jelent meg, és az első olyan jazz szerzemény volt az Egyesült Államokban, amelyet a mainstream rádiók is játszottak. Így lett sláger egy olyan korban, amikor a rockzene volt a menő. A dalból készült néhány szöveges verzió is, az első ilyet Carmen McRae énekelte fel 1961-ben.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: Brit és amerikai zenészek alapították 2016-ban a Gabriels elnevezésű triót Los Angelesben. Ryan Hope és Ari Baluzian egy filmen dolgoztak együtt, amikor az egyik zenei betéthez énekest kerestek. Így találták meg Jacob Lustot, aki korábban már szerepelt egy amerikai tehetségkutató műsorban, illetve Diana Ross mellett háttérénekesként is dolgozott. A két filmzenei szakember arra kérte Jacobot, hogy ugorjon el Palm Springsbe néhány felvétel idejére, de az énekes visszautasította a felkérést. Akkoriban ugyanis egy templomi amatőr kórust vezényelt. Ezért Ryan és Ari egy mobil stúdiót vittek Jacob temploma elé, és így vették fel az első közös zenei anyagaikat. A zenekar nevét az angliai Sunderland városának egyik utcájáról, a St. Gabriel's Avenue-ról kapta, mivel Jacob ott nőtt fel. A csapat zenei munkásságában megjelennek és egyesülnek a gospel, a doo-wop és a jazz elemei. A 2021-ben Love and Hate in a Different Time címmel kiadott első EP-jüket Elton John az elmúlt 10 év legmeghatározóbb lemezének nevezte.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: Marlena Shaw klasszikus soul R&B énekesnő, akinek dalait, mint a Remember Me-t vagy a California Soul-t számos a DJ kultúrából felemelkedett producer és zenekar feldolgozta, mint például Adam Freeland vagy DJ Shadow. Az amerikai előadó a 60-as években a Chess és a Blue Note lemezkiadóknál jelentette meg legsikeresebb albumait. A California Soul eredetijét az Ashford & Simpson szerzőpáros jegyzi. Marlena Shaw 1968-ban énekelte fel a maga verzióját, amely a 2003-as Olasz Meló című film betétdalaként is felcsendül. 81 évesen halt meg 2024. januárjában.

0: csöngettek? Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádió Cafén.
1: Hát ezt te jobban csinálod.
2: Mire?
1: Megmondtuk előre Kapitány Ivánnal.
2: És Hevér Gáborral. Megmondtuk előre.
1: Még egyszer.
2: Megmondtuk előre Kapitány Ivánnal.
1: És Hevér Gáborral. Szerencsére sokat dolgozunk.
2: Viszont alig van időnk beszélgetni.
1: Ezért hetente beülünk ide a stúdióba.
2: És végre jót dumálunk egymással.
1: És azokkal, akikre már régóta kíváncsiak vagyunk. Filmről.
2: Tévéről.
1: Színházról.
2: Művészetről.
1: Kulturáltan.
2: Vagy nem.
3: Kulturált fecsegés a kultúráról, kultikus figurákkal. Minden csütörtökön délután 5-kor a Rádió Cafén.
2: Jól kitaláltuk, nem?
1: De. Még egyszer csináljuk meg ezt.
3: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén. Energiaárak, ellátási láncok, szigorodó szabályozás. Nem egy dolog változik, hanem minden egyszerre. Aki csak megfelelne, az lemarad. Aki érti az összefüggéseket, az halad. Mastercard ESG Summit, május 20-a Aquarium Club. Nagyvállalatok, beszállítók és döntéshozók közös nevezője. Fordítsd a megfelelési kényszert valódi versenyelőnyre. Program és jegyvásárlás esgsummit.hu. Platina támogatónk E.ON. Arany támogatónk CPI Hungary. Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le, és jó utat! Rádió Café. Van barátod! A Delta Produkció bemutatja. Fenntartható divatőrületek és Rádió Café After május 13-án este 8 órától a Fény utcai piacon. Összművészeti esemény híres színészekkel, dizájnerekkel. A finálé utáni hangulatról a Rádió Café színeiben DJ Infragandi gondoskodik. Gyere el és legyél részese a felejthetetlen estének, ahol a városi tér, a divat, a színház és a zene összeér. A Hello Margit Fesztivál nyitó eseménye ingyenes, de exkluzív élményekért vásárolhatsz VIP jegyet is a www.deltaprodukcio.hu. Május 13-a Fény utcai piac, fenntartható divatőrületek és a Rádió Café After.
4: Idén is kertfesztivál. Május 15-17-én Pilisvörösváron, a Festői Kacsató partján 3 napig minden a kertről szól majd. Előadások, növénykülönlegességek, programok az egész családnak. Mindez 3 színpadon, meseszép környezetben és családias hangulatban.
5: Mindenki a kertért, a kert mindenkiért.
4: Jegyek a kertfesztivál.hu-n.
6: Május 23-án ismét Fantasy Expo a Pálna Honvédelmi Központban. Gyere és merülj el egész nap a cosplay, anime és fantasy világában. Látványos cosplay versenyek, K-pop bemutatók, gamer zóna. Vedd meg jegyed elővételben. Fantasyexpo.hu, ahol a fantázia életre kell.
7: Mi az ára a természet elvesztésének, és a te céged mennyit fizet ebből valójában? Mit áraz már ma a befektetői világ? Találkozzunk a HVG Impact Talks vállalati fenntarthatósági konferenciáján május 13-án az Európa Event Centerben. Részletek impacttalks.hu.
3: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik a Rádió Cafén.
8: Idén már a 444 jövőjére is szállhatod adód 1%-át. Szeretnénk folytatni a munkánkat,

0: oldalon. 444.hu/1%. Készült az alapítvány a tájékozott és szabad nyilvánosságért megbízásából.
1: Én jól vagyok, köszi. A suliban nem szekál senki. Van, kivel megbeszélnem a dolgaimat, tanulok, és már tervezem a nyarat. A szüleim is bármiben segítenek, de látom, hogy nem mindenki ilyen szerencsés, mint én. Nekik ki segít? Tudtad, hogy az UNICEF Magyarország az adó 1%-okat kizárólag a magyar gyerekek támogatására fordítja? Mert minden gyerek szeretne jól lenni. Adód 1%-ával te is segíthet. Készült az UNICEF Magyarország megbízásából.
2: Társadalmi célú hirdetést hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
3: Jövő héten tesznek esküt a Tisza kormányminiszterei. Halálos lakástűz történt Jász-Nagykun-Szolnokban. Holnap lesz a közlekedési kultúra napja. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Gyors kormányalakításra készül a Tisza párt. Az új országgyűlés tegnap alakult meg. Magyar Pétert megválasztották miniszterelnöknek, az országgyűlés elnöke pedig Forsthoffer Ágnes lett. Az új kormány miniszterei kedden teszik le esküjüket az országgyűlés következő ülésén, derül ki a parlamenti honlapon közzétett napi rendi javaslatból. A kormány a miniszterek kinevezésével alakul meg 16 minisztériummal. Halálos tűz történt egy Jász-Kiskéri családi házban. Rokonai holtan találtak egy idős férfit. A lakásban tűznyomai látszottak, és a hálószobában a berendezési tárgyak égtek. A tűz magától kialudt, így nem volt szükség beavatkozásra. Az idős férfi feltehetően füstmérgezés miatt vesztette életét, de a pontos körülményeket vizsgálják. A katasztrófavédelem ismét figyelmeztet a füstérzékelő fontosságára. Két településen tartanak ma időközi önkormányzati választást. A Baranyai Felső-Szentmártonban polgármestert és képviselőket is választanak, miután még februárban feloszlatta magát a testület. Itt 750-en voksolnak. Esztergomban azért tartanak időközi választást, mert a hármas számú egyéni választókerület egyik képviselője még januárban elhunyt. Az élet nem adható vissza, ez a holnapi közlekedési kultúra napjának egyik fő üzenete. Országszerte számos interaktív eseménnyel, bemutatóval, szemléletformáló programmal várják az érdeklődőket, hogy felhívják a figyelmet a biztonságos, felelős közlekedésre, mondta rádiónknak Bíró József, a Közlekedéstudományi Egyesület társelnöke.
4: Együtt közlekedünk, hiszen egymásra vagyunk utalva, erősíteni szeretnénk a közlekedés részvevői közötti kölcsönös tiszteletet és egymás iránti felelősségtudatot. A közlekedés kultúra bármennyire is kevésbé érzékeljük, folyamatosan javul. Míg 1990-ben 2200 halálos áldozat volt közúti baleset következtében Magyarországon, tavaly 420. Még mindig nagyon sokat kell tenni, hiszen balesetből egy is sok, nemhogy ennyi.
3: A nap első felében még sok napsütésre készülhetünk, csak kevés felhő lesz az égen, később aztán délnyugat felől egyre jobban beborul az ég. Helyenként lehet zápor, de estétől nagyobb területen jöhet csapadék, 22-28 fok várható. A jövő hét változékonyabb idővel kezdődik, holnap egyre több felé számíthatunk záporra, zivatarra és a szél is megélénkül, a Dunántúlon meg is erősödik, hétfőn általában 20-26 fok között alakulnak a csúcsok.
2: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. Daydream a Rádió Cafén. A mixet Tipsa készítette.

0: Az ábrándozás mára véget ért, de jövő vasárnap egykor újra belenézhettek Tipsze kaleidoszkópjába.
1: Zavarnak a szürke hétköznapok?
2: Mm-hmm, nagyon.
0: Amikor még azt a statisztikát sem hiszed el, amit te magad hamisítottál? Van erre megoldásunk. Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show.
1: De hol?
0: Túl az Óperencián, az Üveghegyen is túl, ott, ahol a kurtafarkú kismalac tűr.
1: Ez komoly, mert viccnek durva lenne.
0: Millás reggeli, a csodalámpás négyes fogat minden hétköznap reggel megvilágítja, miért érdemes mégis felkelni.
3: De miért?
0: Nem figyeltél? Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért. Millás reggeli a Rádiókafén, csak akkor fáj, ha nevetünk.
4: A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
5: Az ikonikus hangjáról ismert Maynard James Keenan ezúttal A Perfect Circle sötét és magával ragadó dallamaival tér vissza Budapestre. A Perfect Circle koncert június 15-én a Budapest Parkban. Jegyek a livenation.hu oldalon.
6: Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádiókafé applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le, és jó utat! Rádiókafé. Van barátod!
7: A Delta Produkció bemutatja fenntartható divatőrületek és Rádiókafé After május 13-án este 8 órától a Fény utcai piacon. Összművészeti esemény híres színészekkel, dizájnerekkel. A finálé utáni hangulatról a Rádiókafé színeiben DJ Infragandi gondoskodik. Gyere el és legyél részese a felejthetetlen estének, ahol a városi tér, a divat, a színház és a zene összeér. A Hello Margit Fesztivál nyitó eseménye ingyenes, de exkluzív élményekért vásárolhatsz VIP jegyet is a www.deltaprodukcio.hu. Május 13-a Fény utcai piac, fenntartható divatőrületek és a Rádiókafé After.
8: Felejthetetlen koncertélmény május 16-án a Margit-szigeti szabadtéri színpadon. Egy show Mr. Wachowskival és zenekarával. Elektronikus zene szimfonikusan, látványos színpadi effektekkel. Sztárvendég Lengyel Johanna. Margit-szigeti színház.hu.
9: Merre tart a világ? És hol a helyünk benne? Gyere el a HVG New World Talks gazdasági konferenciára. Május 14-én a magyar gazdaság, Európa és a világgazdaság legfontosabb kérdéseit vezető szakértőkkel elemezzük. Jegyek newworldtalks.hu.
0: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik a Rádiókafén.
10: Sziasztok, Németh Tamás vagyok, a Telex főszerkesztője. Neked csak 2 perc, de nekünk óriási segítség, hogy továbbra is azt csinálhassuk, amit eddig. Hogy kérdezzünk, utána járjunk, megírjuk. Állj ki a Telexért adód 1%-ával. További infókért látogass el a telex.hu/1% oldalra. Együtt erősebbek vagyunk.
11: Készült a Telex a Szabad Sajtóért közhasznú alapítvány megbízásából.
12: Én jól vagyok, köszi. A suliban nem szekál senki. Van, kivel megbeszélnem a dolgaimat, tanulok, és már tervezem a nyarat. A szüleim is bármiben segítenek, de látom, hogy nem mindenki ilyen szerencsés, mint én. Nekik ki segít? Tudtad, hogy az UNICEF Magyarország az adó 1%-okat kizárólag a magyar gyerekek támogatására fordítja? Mert minden gyerek szeretne jól lenni. Adód 1%-ával te is segíthet. Készült az UNICEF Magyarország megbízásából.
0: Társadalmi célú hirdetést hallottatok a Rádiókafén. Hírek következnek a Rádiókafén.
13: Hamarosan leteszik esküjüket az új kormány miniszterei. Ma a mentőket ünnepeljük. Járványriadó van Tenerifén. Köszöntöm Önöket, a híreket Bányász Árpádtól hallják. Kedden hivatalosan is feláll az új Tisza kormány, délután 4 órakor kezdődik a parlament ülése, ahol esküt tesz a kabinet. A minisztereket az államfő nevezi ki a miniszterelnök javaslatára. Az ülésen Magyar Péter bemutatja kormánya tagjait, akik ünnepélyes keretek között foglalhatják el hivatalukat. Az új kabinet összesen 16 miniszterből áll majd. Ma a mentő ki a figyelem az Országos Mentőszolgálat fennállásának 78. A szervezet Magyar Életmentés pedig 139. évfordulóját ünnepli. A jeles nap alkalmából országszerte elismerték a kiemelkedően dolgozó mentőseket. A szolgálat évente közel 2.300.000 betegről gondoskodik Magyarországon. Országos hálózatuk pedig 256 mentőállomással és 204 ügyeleti ponttal biztosít gyors segítséget a bajba jutottaknak. Tenerifére futott be az a holland hajó, amelyen hantavírus fertőzést azonosítottak. A spanyol hatóságok megkezdték a 147 utas egészségügyi vizsgálatát és hazaszállítását. A fertőzéshez köthetően 3 ember meghalt, 8 gyanús beteget pedig kórházban kezelnek. Több utas még a hivatalos riasztás előtt elhagyta a fedélzetet, őket jelenleg is keresik. A WHO szerint a helyiek számára minimális a kockázat, ugyanakkor a hatóságok fokozott óvatossággal kezelik a helyzetet. A spanyol egészségügyi miniszter ismertetése szerint az evakuálási folyamat holnap délutánra fejeződhet be teljesen. Ekkorra várják ugyanis, hogy megérkezzen az az ausztrál kormány által biztosított repülőgép, amely az ausztrál, új-zélandi és több ázsiai ország állampolgárait szállítja majd haza. Tragédia a denveri repülőtéren. Egy Los Angelesbe induló utasszállító a felszállás előtt halálra gázolt egy férfit a kifutó pályán. A hatóságok szerint az áldozat percekkel korábban mászott át a biztonsági kerítésen, nem a reptér dolgozója volt. Az ütközés után a gép hajtóműve kigyulladt, majd füst terjedt el a fedélzeten, ezért a 231 utast evakuálták. 12 ember megsérült, közülük 5-öt kórházba szállítottak. A baleset körülményeit még vizsgálják. Derült időnk lesz, de gomoly felhők is képződnek. Később délnyugat felől magas szintű felhőzet húzódik hazánk fölé, csak néhol alakulhat ki zápor, esetleg zivatar. A csúcshőmérséklet 22 és 28 fok között várható, késő estére 12 és 19 fok közé hűl le a levegő. Holnap a változó mennyiségű és vastagságú felhőzet mellett erőteljessé válik a gomoly felhőképződés. Egyre több felé számíthatunk záporokra, zivatarokra. A csúcsértékek 20 és 26 fok között lesznek majd.
0: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Amikor a nap már süt, de még épp nem éget. Már nem vagy álmos, de még nem vagy fáradt. Amikor már nem vagy éhes, de még nem vagy szomjas.
2: Nem rossz kor?
0: Pont jókor. Fényterápia Fehér Mariannal a Rádiókafén. Kultúra, művészet, kitekintés a világra és búvárkodás a lélekben. Minden hétköznap délelőtt 11-től délig, pont jókor!
3: Szép napot mindenkinek, már is kezdődik a Pont Jókor. Kramarics Szandra, szociálpolitikus, az Eötvös Loránd Tudományegyetem társadalomtudományi karának oktatója és kutatója a mai vendégem. A CEU Bibó István Szabad Egyetem első 100 nap című vitaestje kapcsán beszélgetünk arról, milyen társadalmi, gazdasági és szociálpolitikai kihívások várnak az új kormányra. Szó lesz társadalmi bizalomról, közhangulatról, az eufória és a posztraumás stressz kéz a kézben járásáról, elvárásokról, reményekről és arról is, hogyan alakítja a politika az emberek hétköznapi biztonságérzetét. Zene után már is kezdünk, érdemes velünk maradni.

0: Korábbi műsorunk ismétlése következik. Amikor a nap már süt, de még épp nem éget. Már nem vagy álmos, de még nem vagy fáradt. Amikor már nem vagy éhes, de még nem vagy szomjas. Pont jókor a Rádió Cafén.
1: Szép napot mindenkinek, már is kezdődik a Pont jókor. Vendégem Kramarics Szandra, szociálpolitikus, az Eötvös Loránd Tudományi Egyetem Társadalomtudományi Kutatóközpontjának oktatója és kutatója, akit köszöntök. Szia!
2: Szia!
1: Ugye a CEU Bibó István Szabad Egyetem legutóbbi vitája, ami most volt május 4-én, azt vizsgálta, hogy milyen intézkedésekre lehet számítani egy kormányváltás első 100 napján. A beszélgetésben szó esett a legfontosabb gazdasági és társadalompolitikai lépésekről, a jogi keretekről, valamint arról is, hogy milyen irány körvonalazódik jelenleg a most kormányra kerülő Tisza párt körül. Érthetően nagy figyelem és sok reménykedés övezi ezeket a kérdéseket. Mi itt nyilván nem politikai oldalról közelítünk, még akkor sem, ha ma már szinte minden közéleti témában megjelenik a politika. Sokkal inkább a társadalomtudományi nézőpont érdekel engem és minket, hogy hogyan hatnak ezek a folyamatok az emberek mindennapjaira, és mire számíthat a társadalom a következő időszakban. Hát először is arra vagyok kíváncsi, hogy milyen hangulatban telt ez az este, mennyire volt vitás, hogyan éreztétek ti magatokat, és milyen volt a közönség visszajelzése.
2: Én azt gondolom, hogy nagyon jó hangulatban telt ez a beszélgetés, és talán kicsit a közönségen is lehetett érezni most ezeket az új elvárásokat vagy reményeket. Ami egy ilyen fontos dolog, amit én kiemelnék, hogy most nyilván vannak olyan témák, amikre mindenki kíváncsi, mindenki ezekre a témákra fókuszál, és emellett egyéb témák nyilván elmaradnak, de ez teljesen normális. Ugye most az elszámoltatás, vagyon visszaszerzés, ami ez a top dolog, ami mindenkit érdekel, azzal kapcsolatban volt ugye viszonylag sok kérdés, illetve még azért ugye ez a korrupcióval mi lesz most, tehát ez a kérdés foglalkoztatja most, én úgy látom, leginkább az embereket, illetve nyilvánvalóan a gazdasági kérdések, az EU-s pénzek, amiről még hát nyilvánvalóan csak jóslatokat tudunk mondani, illetve a médiából tudunk tájékozódni, hogy éppen ugye ki mire készül ezzel kapcsolatban, és ugye nyilvánvalóan a szociális vagy társadalom tudományi terület is nagyon fontos, de most én úgy érzem, hogy ez egy kicsit háttérbe szorul, nyilvánvalóan nem tudunk mindenről egyszerre beszélni, de hát ennek is majd eljön az ideje, amikor majd ez kerül fókuszba.
1: Hát már csak azért is, mert szerintem mindenkit érdekel az, hogy a saját életében milyen változásokra számíthat, mert most egy olyan nagy erejű változtatás lép életbe rövidesen itt Magyarországon, ami feltehetően mindenre kihat, és ugye azt is tudjuk, hogy a mindenre kihatás hozza magával azt, hogy a dolgok további szinten is hatnak. Szóval szerintem mindenki nagyon kíváncsi arra, hogy mi fog történni ővele, az ő környezetében, a munkájában, a szociális életében, a lehetőségeiben, a család alapításában, vagy a családnak a további életének a tervezésében. Szóval, hogy nyilván felfokozott az állapot, és amikor az első 100 napról beszélünk, akkor olyan fontos kérdés szerintem, hogy mennyire reális elvárás, társadalmi elvárás az, hogy az új kormány rövid idő alatt látványos változásokat hozzon, olyan látványos változásokat, amikből feltérképezhető mondjuk az irány mindenki számára.
2: Hát ugye maga az irány az már nagyon jó feltérképezhető volt a Tisza programjából is. Egyébként azt megígyeztük viccesen azért itt a beszélgetés végén, hogy igazából most gyakorlatilag az ember azért azt mond, amit akar, azt jósol, amit akar, de majd az első 100 nap után, vagy mondjuk egy év múlva kellene összeülni, és akkor már sokkal több dologról tudnánk beszélni, meg sokkal inkább lenne alapunk bizonyos dolgokról beszélgetni, szóval most egy kicsit könnyű dolgunk volt. De hát igen, hogy milyen látványos változások lehetnek, az egy elég érdekes kérdés. Nyilvánvalóan itt mindenki tudna a jog vagy a gazdaság területéről azért mondani egy-két dolgot. Hogyha mondjuk a társadalompolitikánál maradunk, vagy a szociálpolitikánál, akkor hát ugye voltak olyan ígéretek, vagy ugye maga a teljes Tisza program gyakorlatilag olyan ígéretekből áll a társadalomtudományi téren, hogy megtartja a régi ellátásokat, a régi rendszer, de ugye mindent emel, mindent kiterjeszt, tehát hogy ez egy nagyon-nagyon pozitív irány. Nyilvánvalóan gondolhatjuk, hogy ez azért nem teljesen fog így megvalósulni, de az az irány, amit a Tisza programja képvisel, az alapvetően egy nagyon jó iránynak tűnik, már csak abból a szempontból is, hogy nagyon sokszor hangsúlyoz az esélyegyenlőséget, helyzet, hát tulajdonképpen az emberek egyenlőségét.
1: Társadalmi igazságosság helyreállítását, ez szerintem arra óriási igény van, és igen. Vágy.
2: Így van, igen, és ezt azért hát a tervezett támogatási rendszerben is azért igyekszik leképezni, én úgy látom. Tehát ugye nagy hangsúlyt fektet az univerzális ellátásoknak a növelésére, ugye az univerzális az azt jelenti, hogy tehát például a családi pótlék az ugye minden gyermekes családnak jár, míg mondjuk az adókedvezmény az ugye csak a munkával rendelkezőknek, illetve ugye közülük is annak, aki minél többet keres és minél több gyereke van, tehát ő jár vele a legjobban.
1: Bízunk benne, hogy a gyermektelenekre is elkezdenek gondolni.
2: Igen, igen, igen, tehát az több ilyen fontos előremutató lépés van. Ugye a gyermektelenek az egy külön kérdés, mostan nem emlékszem, hogy konkrétan róluk is szólna a dolog, de azért a társadalmi igazságosság, egyenlőség témájában így van, azért nyilván ők is beleférnek. Még ami talán egy ilyen egy ilyen előremutató dolog, hogy külön ki vannak emelve az egyedülálló szülők. Nyilvánvalóan azt nem tudjuk még, hogy fogják őket támogatni, de hogy egyáltalán meg vannak említve a retorikában.
1: Igen, tehát nagyon fontos, hiszen civil kezdeményezéseket láttam az elmúlt években arra, hogy az egyszülők valamilyen támogatást kapjanak, ami azt jelenti, hogy sorsközösségek próbálták egymást segíteni.
2: Így van, és nem is nagyon esett szó róluk, tehát a politikai retorikában sem. Ugye, hogyha megnézzük, ez csak egy ilyen kis kitérő, ugye, hogyha megnézzük a kutatásokat, akkor azért azt látjuk, hogy a magyar társadalom alapvetően empatikusan fordul az egyedülálló szülők, főleg az egyedülálló anyák felé. Valószínűleg az előző kormány, nagyon furcsa kimondani, az előző kormány nem tett semmilyen büntető lépést, vagy mondjuk olyan lépést, amivel így látványosan hátrányba hozza őket, de azért nem is támogatta az egyedülálló szülőket túlságosan, és úgy tűnik, hogy most talán összakítani kíván ez Latisza. Szóval összességében én azt gondolom, hogy az első 100 napban, hát hogy mondjuk anyagilag így mit tudnak kihozni, az szerintem majd akkor fog kiderülni, hogyha meglátják a tényleges számokat a költségvetésben, és akkor meglátják, hogy mi fér bele, mi nem. Ugye a családi pótlék duplázását ígérték, ami azért egy ilyen viszonylag nagy összeg szerintem, tehát hogy az nem biztos, hogy egyből meg tudják valósítani, viszont ugye ígértek például olyat is, hogy gyednek a duplázása, vagy akár az anyasági támogatási, ami azért viszonylag, tehát egy kisebb összeg, kevesebb embert érint, szóval mondjuk, ha már egy ilyet dupláznak, az mondjuk egy ilyen látványos intézkedés lenne, amit szerintem azért talán viszonylag rövid idő alatt véghez is lehet vinni, illetve még lehetnek olyan intézkedések, amikhez úgymond nem kell pénz, vagy nem kell túl sok pénz, amivel mondjuk hát ilyen hangulatot javíthatják legalábbis.
1: Hát igen, most nagyon fontos az, hogy érezzük magunkat. Én azt képzelem, hogyha egy társadalom tagjai reménykedőek, jó a hangulatuk, várakozó állásponton vannak, akkor sokkal együttműködőbbek tudnak lenni, és támogatóbbak. Én azt gondolom, hogy a Tisza ezt nagyon jól csinálja, már csak azzal is, ahogy a közösségi médián keresztül megszólítja az embereket, és tájékoztatja őket mindenről, és hívja őket mindenhova. Mert ebben lesz egy ilyen mi-ség. Igen. Tehát, hogy így mi vagyunk, sőt, ugye azt se felejtsük el, hogy nagyon gyakorta hívják fel a figyelmet arra, hogy az, ami történt, az nekünk, embereknek köszönhető. Így ugye nem kitaszított vagy ebből a körből, hanem része vagy valaminek, ami előremutató.
2: Így van, igen. Ugye hát a Fidesz retorikájában ez egy nagyon-nagyon látványos dolog volt, hogy ezért megosztotta a társadalmat.
1: Hát a nemzetből kitaszított jó néhányunkat.
2: Így van, tehát ugye a nemzeti oldal, de én, hogyha jól értesülök, azért még most is ők magukat a nemzeti oldalként definiálják, úgyhogy hát láthattuk, hogy azért ez a retorika milyen eredményre vezetett, és ugye itt meg egy ilyen egységesítés, egy ilyen mi tudat, ahogyan te is mondtad, az azért elég átjárja magát a politikai retorikát is, illetve hát az előzetes programot is, hát nyilvánvalóan majd meglátjuk, hogy mi lesz, de ez azért egy elég előremutató dolog. Egyébként ez a megosztottság, ez ugye leképeződött a szociális ellátások területén is. Például, hogyha a családtámogatásokra gondolunk, ott is nagyon-nagyon erősen megjelent ez az úgynevezett érdemes-érdemtelen ellentét, tehát ugye gyakorlatilag a workfare vagy a munkalapú társadalomban ugye az volt úgymond érdemes támogatásra, vagy normál összegű támogatásra, vagy magas összegű támogatásra, aki ugye mondjuk egyrészt dolgozott, illetve még mondjuk meg is felelt akár az alaptörvényben meghatározott konzervatív családmodellnek, de nem csak a család támogatásokat kell nézni, gyakorlatilag ez a megosztottság, ez az érdemes érdemes érdemtelen ellentétező, gyakorlatilag mindenhol megjelent minden területen, ezzel szemben most egy teljesen más irányvonalat láthatunk, egy sokkal egyenlősítőbbet, egy sokkal inkább talán egy kicsit sikerül ezt a nagyon megosztott nemzetet egy kicsit egységesíteni, remélem, hogy nem fognak eltérni ettől az irányvonaltól.
1: Abban kár reménykedni, hogy nem kell semmit beletenni abba, hogy valamilyen módon épüljön fel egy rendszer. Ez én azt gondolom, hogy valószínűleg mindannyiunktól kér, és itt egy fontos kérdés az, hogy kitől mit kérez. Tehát, hogy mennyire a mentális, mennyire az anyagi, mennyire a bármilyen erőforrását tegye bele abba, hogy legyen itt egy jobb jövő, de ez a rendszerváltó hangulat sokaknál pont ezért ilyen erős várakozást hoz. Hogyan lehet kezelni szerinted az irreális reményeket úgy, hogy közben ne vesszen el ez a társadalmi kohézió, biztonság és ez a mélység, ez az együtt akarás?
2: Igen, én úgy gondolom, hogy talán még most is egy kicsit az eufória állapotában vagyunk, bár azért most már valakik azért kifelé mennek onnan, tehát azért most majd a miniszterek megválasztásánál lehet látni, hogy hát valaki inkább őt akarta, inkább nem őt szerette volna. Tehát itt már azért mennek a viták, de azért azt gondolom, hogy még mindig kicsit ez az eufória állapota, talán hogyha ugye 9-én megtörténik ez a, ugye, hogy akkor az új kormány úgymond hivatalba lép, akkor lehet, hogy onnantól már tényleg egy kicsit arra koncentrál mindenki, hogy akkor várja az intézkedéseket. Én azért azt látom, hogy a Tisza kormány elég nagy nyomás alatt van, vagy lesz most, hiszen tényleg rengeteg az elvárás, annyira reménykedik mindenki, hogy hát valóban félő, hogy azért sokan átbillennek arra az oldalra, hogy most csak a jót várják, tehát hogy nagyon fontos lenne, hogy azért most már reálisan lássuk a dolgokat. Én azt gondolom, hogy a kommunikáció az nagyon fontos, ugye te is említetted, hogy a közösségi médiában nagyon jól jelen vannak. Én azt gondolom, hogyha így világosan kommunikálják a lépéseiket, meg az intézkedéseiket, akkor azzal elkerülhető, hogy mondjuk az ilyen felesleges, mondjuk akár álhírek, vagy az ilyen, nem tudom, az reményeknek a meghiúsulása, tehát hogy én azt gondolom, hogy a kommunikáció nagyon fontos. Én is, hát így kíváncsiságból azért megnéztem néhány miniszternek a Facebook oldalát, és azt gondolom, hogy egyelőre azért ezt tudják hozni, hogy világosan kommunikálnak arról, hogy mit szeretnének, azért már van néhány intézkedés, amit belengedtek, tehát azt gondolom, hogy az a fő kulcsa, hogy egy ilyen nyitott őszinte, már amennyire nyilván itt lehet őszintének lenni, de azért egy minél őszintébb kommunikáció volna a fontos.
1: Igen, az nagyon jól látható, hogy mindenki felsorakozik ebbe, és ha nem volt, akkor is most lesz hivatalos Facebook oldala, amin nagyon személyesen, nagyon őszinte nyelvezettel társalog, nincsenek letiltott kommentek, sőt a kommentek közé is ők válaszolnak. Hát ez ugyanolyan, mint ugye a közösségi közlekedést használják, erről nagyon-nagyon sokan szelfiznek, és lehet hallani város szerte, hogy a metrón mellette ült az egészségügyi miniszter, a leendő egészségügyi miniszter, összefutott a DM-be a miniszterelnökkel, szóval, hogy nagyon-nagyon sok ilyen van, ami ugye megint hozza azt, hogy köztünk élnek azok az emberek, akik majd jövőnket valamilyen módon formálják. Mindez rettentően felerősítette ezt a poszttraumás stressz-szindrómát, ami arra világított rá, hogy mennyi minden nem volt, vagy mennyi minden másként volt az elmúlt 16 évben, és szerintem ez most nagyon érdekes, hogy egyszerre van ez az eufória, amit te mondasz, egyszerre van egy reménykedés, várakozás, ez a poszttrauma, és közben én még a fáradtságra is gondolok. Tehát, hogy egy társadalommal mit tud tenni az, hogyha a politika az már nem csak közéleti kérdés, hanem ilyen módon érzelmi és egzisztenciális ügy is mindenki számára.
2: Így van, ez a fáradtság, ezt nagyon jó, hogy mondtad, mert nyilván az ember azért a hétköznapokban is, ha beszélget. Én például azt tapasztaltam, hogy azért régen nem volt ennyire téma a politika, tehát már egy baráti beszélgetéskor
1: most
2: is.
1: Mindenhol ott van.
2: Igen, mindenhol ott van, tehát mindenhol előjön, és ez egyébként valóban rendkívül fárasztó mentálisan. És ugye az is egy szerintem probléma, vagy hát úgy látom, hogy azért nagy probléma volt, hogy azért tényleg mindenbe beleférkőzött, minden nagyon át volt politizálva. Én a babaváró hitellel kapcsolatban készítettem interjúkat, és ez is egy politikamentes kutatás volt nyilván, viszont hát akarva akaratlanul is azért beférkőzött, és tehát nyilván kérdeznem sem kellett, és mégis az interjú alanyok azért megosztották burkoltan, vagy nyíltabban a politikai nézeteiket, hogy ezt miért csinálja a kormány, azt miért csinálja a kormány, tehát például ez a családpolitika is nagyon-nagyon átitatódott politikával, és ugye ami egy ilyen nagyon szomorú dolog, hogy például, hogyha valaki igénybe vesz mondjuk akár babaváró hitelt, csokot, vagy ugyanezt talán el lehet mondani az adókedvezményekről is, mindenkinek volt legalább egy olyan ismerős, aki ferde szemmel nézett rá, hogy ó, hát akkor ő valószínűleg Fidesz szavazó, hiszen élt egy lehetőséggel, ami neki éppen adott esetben jól jött.
1: Hát ez a társadalmi megosztottság egyik nulladik lépcsőfoka volt.
2: Így van, és nekem ennek a kutatásomnak az egyik fontos eredménye az volt, hogy míg mondjuk tudunk egy ilyen klasszikus szegény-gazdag ellentétről, amúgy nyilván Magyarországon is jelen van, ezek az új, ilyen átpolitizált intézkedések, főleg ezek a hitelalapú, tehát csok, vagy akár a babaváró, ezek úgy tűnik, mintha még az azonos vagy hasonló helyzetűek között is még határvonalakat húztak volna, vagy ilyen árkokat ástak volna, hiszen mindenki egyszerűen ilyen gyanakodva néz a másikra, hogyha igénybe veszi, akkor biztos felelőtlenül veszi igénybe, biztos ilyen-olyan szavazó, ha nem veszi igénybe, akkor miért nem? Tehát, hogy így elkezdtünk egymásra azért gyanúsan nézni, és ez egy nagyon nem jó dolog, és én azt gondolom, hogyha mondjuk a Tisza programot nézzük, azért ez meg pont nem ebbe az irányba készül menni, és nagyon remélem, hogy valóban ezt a, hát talán kicsit így lenyugtatja a kedélyeket, remélem, az intézkedéseivel, meg talán ezzel az új hangulattal.
1: Hát, hogyha még maradunk ezeknél, a hiteleknél, ott szerintem az ároknak az egyik nagyon nagy elmélyítése az a számítok, nem számítok érzés volt. Igen. Hiszen ahogy te is mondtad, hogy itt még a hasonló helyzetűek, vagy hasonló élethelyzetűek, életkorúak között is tett valamiféle különbséget, hiszen azért volt egy olyan lista, amit teljesíteni kell, amit azért nyilván át kell gondolni felelősen, hogy az ember beleesik-e, illetve hogy tudja-e tartani. És itt már rögtön megjelent szerintem ez a számítok, nem számítok. Másik oldalról meg, aki mégis fel tudta venni, én azért nagyon sok olyan családot láttam, ahol iszonyatos stresszt okozott az, hogy és akkor ezt a család alapítást egyébként x éven belül ennyi és ennyi gyerekkel tudjuk-e vállalni. Tehát, hogy egy elképesztő felelősséget tett az emberek vállára.
2: Így van, és nagyon jól mondtad ezt a felelősség szót, mert pont ezt is kutattuk a kollégáimmal, hogy alakul ez, és igazából ugye megnézzük az elmúlt 16 évet, ott ugye eléggé leépült maga a szociális háló, és ugye átvette a helyét a saját egyéni felelősségnek a hangsúlyozása, de ezt retorikában is láthattuk, hogy nyilván...
1: Igen, mindenki annyit ér, amennyi van.
2: Igen. Nyilván, ha ugye Orbán Viktortól ez az egyik kedvenc mondatom, hogy hát ha munka van, akkor minden van, ami hát ugye tudjuk, hogy azért sokkal komplexebb dolog, ugye dolgozói szegénység is létezik természetesen, és hát ez az egyéni felelősség gyakorlatilag, és ugye ha mondjuk most maradunk ezeknél a hiteleknél, ott is azt láthatjuk, hogy az állam megteremti a kereteket, viszont azért ugye hát gyakorlatilag azért a bankoknak a szabályainak kell megfelelni, ugye nagyon sok esetben ezeknél a hiteleknél, és hát ugye nyilván mindenkinek az egyéni felelősség úgy mond, hogy visszafizeti, hogy fizeti vissza, stb. Egyébként a Tisza programban is van hát egy ilyen utalás arról, hogy a csokban szeretnének valamiféle változást elérni, de ez még egy ilyen nagyon-nagyon kezdetleges mondat. Ugye valahogy úgy hangzik, hogy garantálják, hogy válás esetén ne kelljen visszafizetni a csokot, ami azért, ha ezt a mondatot kicsit belegondolunk, ez azért így nem állja meg a helyét, de ez is valami olyasmit feltételez, hogy azért valószínűleg ehhez a rendszerhez is hozzá kívánnak nyúlni.
1: Innen fogjuk folytatni a beszélgetést. Vendégem Kramarics Szandra, szociálpolitikus, az Eötvös Loránd Tudományegyetem Társadalomtudományi Kutatóközpontjának oktatója és kutatója. Maradjatok ti is, jövünk vissza.
0: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok.

0: Pont jókor vagytok jó helyen. Ne menjetek sehová, a szünet után folytatjuk. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Podcaster, a Rádió Café válogatása a legjobb podcastekből. Krízisek és pofonok. Böhm Kornél műsor a kommunikációról, manipulációról és rációról minden hétfő délután 2-től a Rádió Cafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén. Energiaárak, ellátási láncok, szigorodó szabályozás. Nem egy dolog változik, hanem minden egyszerre. Aki csak megfelelne, az lemarad. Aki érti az összefüggéseket, az halad. Mastercard ESG Summit, május 20-a Aquarium Club. Nagyvállalatok, beszállítók és döntéshozók közös nevezője. Fordítsd a megfelelési kényszert valódi versenyelőnyre. Program és jegyvásárlás esgsummit.hu. Platina támogatónk E.ON. Arany támogatónk CPI Hungary. Sokan kértétek, ezért elkészítettük. Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és hajrá! Rádió Café, van barátod. Karizmatikus előadásmód és klasszikus East Coast hip-hop hangzás. Redman május 12-én az Akváriumban hozza el a műfaj ikonikus világát. Jegyek az Akvárium Klub weboldalán. Redman május 12-én az Akváriumban. Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik a Rádió Cafén.
1: Én jól vagyok, köszi. A suliban nem szekel senki. Van, kivel megbeszélnem a dolgaimat, tanulok, és már tervezem a nyarat. A szüleim is bármiben segítenek, de látom, hogy nem mindenki ilyen szerencsés, mint én. Nekik ki segít? Tudtad, hogy az UNICEF Magyarország az adó 1%-okat kizárólag a magyar gyerekek támogatására fordítja? Mert minden gyerek szeretne jól lenni. Adód 1%-ával te is segíthetsz. Készült az UNICEF Magyarország megbízásából.
2: Sziasztok, Németh Tamás vagyok, a Telex főszerkesztője. Neked csak 2 perc, de nekünk óriási segítség, hogy továbbra is azt csinálhassuk, amit eddig. Hogy kérdezzünk, utána járjunk, megírjuk. Állj ki a Telexért adód 1%-ával. További infókért látogass el a telex.hu/1% oldalra. Együtt erősebbek vagyunk.
3: Készült a Telex a Szabad Sajtóért közhasznú alapítvány megbízásából.
0: Társadalmi célú hirdetést hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Amikor a nap már süt, de még épp nem éget. Már nem vagy álmos, de még nem vagy fáradt. Amikor már nem vagy éhes, de még nem vagy szomjas. Pont jókor. Fényterápia Fehér Mariannal a Rádió Cafén.

0: Korábbi műsorunk ismétlése következik. Amikor a nap már süt, de még épp nem éget. Már nem vagy álmos, de még nem vagy fáradt. Amikor már nem vagy éhes, de még nem vagy szomjas. Pont jókor a Rádió Cafén.
1: Szép napot mindenkinek, már is folytatódik a Pont Jókor, és vendégem továbbra is Kramarics Szandra, szociálpolitikus, az Eötvös Loránd Tudományi Egyetem Társadalomtudományi Kutatóközpontjának oktatója és kutatója. És ami miatt beszélgetünk, az az, hogy május 4-én volt a CEU Bibó István Szabad Egyetemnek egy vitája, ami azt vizsgálta, hogy milyen intézkedésekre lehet számítani egy kormányváltás első 100 napjában. És ebben a beszélgetésben szó esett a legfontosabb gazdasági és társadalompolitikai lépésekről, jogi keretekről, és arról is, hogy milyen irány körvonalazódik a Tisza párt körül. És mi arról kezdtünk beszélgetni, hogy milyen állapotban is van ez a társadalom különböző tagjainak milyen reményei vannak, milyen a hangulat, hogyan hat ránk ez a változás, az eufória, a híréség rettentesen megnövekedett, közben pedig ott van ez a posztraumás stressz szindróma, amiről már nagyon sok pszichológus segítő szakember beszélt, a fáradtság és a reménykedés az ügyben, hogy egy olyan élet jön, ami mindenki számára kiegyensúlyozottabb, kiszámíthatóbb, előrehaladóbb, boldogabb és így tovább. Ugye pont amúgy a beiktatás előtt vagyunk egy nappal. A te fő kutatási területed az a 2010 utáni magyar családtámogatási rendszer, ugye mondtad a csokkot, a babaváró hitelt, és azt a folyamatot, ahogyan a szociálpolitika egyre inkább összefonódik a pénzügyi szektorral és a bankrendszerrel, és ezt is említetted már, de én is kikutattam, hogy kvalitatív módszerekkel is dolgozol, ami azt jelenti, hogy nem csak statisztikákat, meg mindenféle kérdőíves megoldást, hanem személyes interjúkat is készítesz, amiben ahogy te magad is mondtad, tapasztalataikat is megosztják az emberek. Úgyhogy azért érződik, hogy sok mindent tudsz arról, hogy ezekben a rendszerekben hogyan érezték magukat. Ott is hagytuk abba, hogy azt mondtad, hogy látszik, hogy az új kormány majd hozzá akar ezekhez a rendszerekhez nyúlni, de vajon hogyan tudna úgy hozzá nyúlni, hogy ez ne okozzon tömeges bizonytalanságot?
2: Hát igen, ez egy elég érdekes kérdés. Én azt gondolom, hogy ahhoz azért mindenképpen talán valamelyest hozzá tudna nyúlni, hogy alakuljon a büntetőkamatok kérdése, mert az ugye elég sok embert nyomaszt, hogy ugye, hogyha mégsem sikerül a gyermekvállalás, vagy esetleg elválnak, akkor ugye büntetőkamatot kell fizetni. Egyébként nekem bizonyos interjúanyaim mondjuk készültek is erre a helyzetre, tehát félre raktak, de nyilván ezt nem tudja megtenni mindenki, illetve tényleg azért bármi történhet mondjuk egy 5 év alatt, ami a babaváró hitel esetén rendelkezésre áll, illetve különböző, nem tudom, családi problémák, egészségügyi problémák, stb. Nyilvánvalóan ezekre azért a jogszabály is fel van készülve, de azért a gyakorlat azt mutatja, hogy azért ezeket nem olyan könnyű érvényesíteni, tehát például, bizony, hogyha nem lehet gyermek, akkor azért nem csak úgy van, hogy iratunk egy papírt, és akkor jól van az úgy. Úgyhogy én azt gondolom, hogyha ennek a szabályozásába valamelyest belenyúlnak, kicsit enyhítik, vagy esetleg el is törlik ezt az egész büntető kamatos témát, akkor ez mondjuk ez megint csak egy ilyen hangulatjavító intézkedés lenne talán. Nyilvánvalóan az is egy a másik oldal, hogy akik meg mondjuk nem éltek ezzel, akkor lehet, hogy ők igazságtalannak fogják tartani, hogy más meg jól járt. Tehát, hogy azt mondom, hogy ez egy nagyon nehéz kérdés, és nem is biztos, hogy itt azért annyira jól lehet kijönni, viszont hogyha mondjuk tartósan talán egy jobb hangulatot, meg egy ilyen egyenlőbb társadalmat akarnak teremteni, akkor én is inkább abban látom a megoldást, hogy inkább ehhez az úgynevezett történelmi családtámogatási rendszerhez nyúlnak hozzá, vagyis kiterjesztik ezeket a hát már említett univerzális támogatásokat. Nyilván azért ez egy hosszú távú folyamat, tehát hogy én nem gondolnám, hogy ez egy jó

0: az adókedvezmények is megmaradnak, az SZIA mentesség is megmarad, és még minden más is növekszik, azért én ehhez egy kicsit szkeptikusan állnék, viszont ugye például vannak olyan mondatok is a programban, hogy összehangolni kívánják a családi pótlékrendszert, meg a családi adókedvezményrendszert az igazságosság érdekében, vagy valahogy így van megfogalmazva, tehát hogy azért a rosszabb helyzetek is jobban járjanak. Ugye ez azért magában foglalhatja azt is, hogy mondjuk adott esetben talán az adókedvezményeket valamelyest plafonírozzák így annak érdekében, hogy mondjuk az univerzális támogatásokat megnövelték. Nyilvánvalóan nem írunk egy programba olyat, hogy valamit csökkentünk, valamit eltörlünk, mert az nagyon-nagyon rosszul hangzik, de hogyha mondjuk az egyenlősítés irányába akarnak menni, akkor lehet, hogy ez mondjuk egy jó megoldás lenne, hogy mondjuk a nagyon gazdagoknál azért valamennyire csökkentik az adókedvezmény mértékét. Egyébként európai szinten ez egy nagyon egyedülálló dolog, hogy nálunk minél többet keres valaki, annál jobban jár, tehát hogy ez úgymond nem lógna ki a nyugati országok közül. Úgyhogy meglátjuk. Én összességében azért a hosszú távú gondolkodást tartanám itt jónak, ezt a hosszú távú irányt családpolitikai szempontból, és úgy tudunk elérni egy ilyen tartós biztonságérzetet, vagy nyugalmat a társadalomban. Egyébként az interjúimból az is kiderült, hogy hiába vannak ilyen nagyon jól hangzó, nagy összegű támogatások, mint a babaváró, vagy akár a csok, vagy az adókedvezmény, vagy bármi egyéb, amivel úgymond így anyagilag nagyon jól járnak a családok, de mindenki azért ezt a kiszámítható szociális hálót, ezt a hosszú távú kiszámíthatóságot keresi, amit hát az elmúlt 16 évben, de mondjuk főleg az elmúlt mondjuk 8 évben azért nem igazán kapott meg, és...
1: Ez alatt azt érted, hogy mondjuk nem feltétlenül arra van szüksége, hogy ezen a területen támogassák, de mondjuk szeretné, hogyha bárki kórházba kerül a családjából, akkor nem egy rettegés lenne, hogy mi fog ott vele történni.
0: Így van, igen. Akartam kitérni, hogy az oktatás meg az egészségügy, az két nagyon nagy topik, de hogy amikor készítettem az interjúimat, ezek nagyon gyakran előjöttek, hogy nincs házi orvos, ha a gyerekét nem tudta házi orvoshoz vinni, meg telefonon keresztül gyógyított az orvos, meg stb. Tehát, hogy olyan szinten káosz volt ugye egyes gyerekorvosoknál, és hát igen, említették az oktatási rendszert
1: is. Az intézményeket egyáltalán, tehát kisgyerekeseknél ez nagyon fontos, hogy szerintem ez a bölcsőde óvoda kérdés.
0: Így van, igen. Ugye a bölcsőde fejlesztésre az előző kormány is törekedett, amely részben meg is valósult egyébként, bár azért főleg vidéken azért még mindig probléma a bölcsőde kérdése, illetve azért egy kicsit ez már hozzákapcsolódik a munkaerőpiaci politikákhoz, ami megint csak egy ilyen hosszú távú elköteleződést kíván, hogy hát azért amennyire csak lehet, azért legyenek az intézmények is családbarátok, illetve a munkahelyek is. Rengeteg olyan esetet hallottam, amikor azt mondták az anyukák, hogy igazság szerint nem tud odaérni a gyerekért az óvodába vagy a bölcsődébe arra, amire kellene, mert a munkaidején nem engedi meg. Vagy hogyha mondjuk pont a végére odaért, tehát mondjuk 4-re, akkor már csak az ő gyereke van ott, azért nem néznek rá szépen, mert ők már azért mondjuk 3-kor befejezték volna a műszakot, tehát hogy nagyon sok ilyen kérdés van, amit így össze kellene hangolni, és ezek sem feltétlenül azért ilyen nagyon-nagyon nagy anyagi kérdések, hanem inkább ilyen finom hangolások, hogy az ember úgy érezze, hogy ő számít, meg hogy valóban az is a lényeg, hogy azért neki jó legyen, ne csak a gazdaság pörögjön. Úgyhogy ezen a téren is van azért mit tennünk, illetve még idehoznám az apaszabadságokat is, ami hát ugye európai szinten ezeket egyre inkább terjesztik ki, és ugye nálunk egyelőre még csak a 10 munkanap, ami jelen van, de ugye ez sem teljes mértékben 100%-os fizetéssel a második 5 napban, és ez is egy ilyen nagy igény az apukák részéről, én úgy láttam, meg hát természetesen az anyukák részéről is, hogy azért ők is többet lehessenek otthon a gyermekükkel. Ugye a Tisza párt, ha jól emlékszem, akkor 3 hét apasági szabadságot ígért most meg, de hogy bizonyos országok már több hónapot is tudnak biztosítani. Ugye hát ebben az északi országok jártak, vagy talán még mindig járnak élen, hogy ugye olyan szabadságokat vezettek be, amit megosztva lehet ugye kivenni, illetve mondjuk olyan szabadság, amit csak az apa veheti ki, tehát hogyha nem lehet az anyára átruházni, és ilyen tekintetben is, ha kicsit az egyenlőség irányába megyünk, akkor talán javítható a hangulat, meg mondjuk esetleg a gyermekvállalási kedv. Nyilván ugye ez is megint csak egy ilyen nagyon hosszú távú dologról beszélünk, ami nem egy kormánynak a ideája, hanem ez egy ilyen kormányokon átívelő dolog kellene, hogy legyen. Ugye meg kellene, hogy állapítsunk olyanokat, hogy mi az, ami egy társadalmi minimum, vagy egy ilyen minimum érték, például az apák bevonása, vagy például az oktatási rendszer, vagy akár az egészségügy.

0: és akkor ezt azért így konzekvensen végig kellene vinni. Hát beszéltünk arról ezen a CEU-s beszélgetésen, még ez még talán a beszélgetés után volt, mikor így egy-két emberrel még beszélgettünk, hogy az a baj, hogy ugye ezek a dolgok annyira, hát annyira minimum vannak már sajnos, hogy innen már így bármilyen kis fejlesztésnek nagyon-nagyon örülünk, de hogy úgy kellene, hogy valahogy ezeket hát hogy mondjam, ezekről beszélni, hogy ezek értékek, és ezeket folyamatosan fejlesszük, és folyamatosan fordítsunk erre időt, energiát, meg hát természetesen pénzt is, és hát ne ezeket spóroljuk ki. Tehát ugye a szociális védelmi kiadások is gyakorlatilag 2010 óta folyamatosan csökkennek, ugye az egészségügyből, oktatásból is ugye forráskivonás történt, tehát hogy ezt a folyamatot meg kellene fordítani, és akkor egy ilyen úton elindulni a jövőben tulajdonképpen.
1: Azért az jól látható, hogy egy kicsit ellentmondanak egymásnak a társadalmi elvárások, mert ugye egyszerre szeretnénk stabilitást, de gyors változást is.
0: Igen.
1: Úgyhogy ez is egy fontos kérdés, hogy ez hogyan kezelhet társadalmi hangulat szintjén.
0: Hát igen. Hát egyszerre stabilitás, meg gyors változás. Én megint csak talán arra tudnék visszamenni, hogy mindig vannak ugye ezek a fő témák, amit nagyon érdeklik az embereket. Ugye, amint mondtam az elején, ez a vagyonvisszaszerzés, stb. Erről úgyis folyamatosan fognak jönni az információk, ugye bizonyos tekintetben már, vagy bizonyos eseteknél, már ugye rendőrségi eljárások is elindultak. Szerintem megint csak a kulcs ez a nyílt kommunikáció, az őszintesség, és akkor az emberek látni fogják, hogy szerintem már csak az is egy stabilitás, hogy tudjuk, hogy mi történik éppen, vagy mi az, amit terveznek, és akkor talán ez egy kicsit le tudja nyugtatni a kedélyeket, mert azért eddig nagyon sok bizonytalanság volt, meg nagyon sok hát olyan kommunikáció, amiről az ember azért elgondolkodik, hogy ez valóban így van-e, tehát például ez a különböző brüsszelezés, háborús fenyegetés, stb. Úgyhogy ezt talán egy ilyen nyílt, őszintébb kommunikációval ki lehetne váltani.
1: Szerinted hogyan lehet megőrizni a kritikus gondolkodást, és mondjuk egy normális mederben tartani? Mert azt gondolom, hogyha valamit megtanultunk, és én ezt nagyon is hangoztatom mindenhol, hogy az nagyon fontos, hogy kritikával szemlélni mindent, kritikus gondolkodással figyelni azt, hogy mi történik körülöttünk, és reagálni arra, amint valami olyan egyenlőtlenség alakul ki, ami kifejezetten káros hatással lehet ránk, a társadalom tagjaira. Ami egyébként ugye az elmúlt 16 évben már X plusz N-nével ezelőtt kialakult, de valahogy nem volt elég erő és muníció arra, hogy az emberek szóljanak, vagy mindig csak egy bizonyos része a társadalomnak szólt. Tehát, hogy ugye ebben is megosztottság volt, nem tudtak egységesen szót emelni az emberek. Viszont valahogy azt gondolom, hogy erre nagyon kell figyelni, és kritikusnak lenni saját magunkkal szembe is, hogy soha többé ne engedjük ki a kezünkből az ilyen jellegű irányítást. Közben ugye van ez a nagy változásra való vágyás. Érdekes, hogy közösséget épít pusztán a változásra való vágyakozás, de aztán hogyan lehet megtartani vajon azt az egyensúlyt, hogy ne túl kritizálni, de odafigyelni, és nem szemet hunyni, ha valami olyan történik, ami úgy gondoljuk, hogy nem előremutató. Miközben az is egy tök érthető kérés szerintem, hogy én szeretném élni az életemet, dolgozni, a politika megtegye a dolgát.
0: Így van, igen. Nem is tudom már, milyen beszélgetésben hangzott el ez, hogy az lenne jó, ha a politika egy ilyen unalmas dolog lenne. Hogy,
1: így van.
0: Hogy,
1: természetesen tudjuk, hogy a háttérben igen. Megy, de hát nekem nem ezzel kell foglalkoznom, és nem azt lesnem, hogy mi történik.
0: Így van. Tehát, hogy az biztos, hogy a politika most nem unalmas dolog, tehát most azért, nem. Hogyha megnézzük ilyen különböző felméréseket, akkor láthatjuk, hogy talán közel annyi, vagy pont, tehát hogy akkora a politikai érdeklődés, meg a politikai részvétel, mint annó 89-ben, tehát hogy tényleg rendkívül nagy, meg ugye hát ugye rekordokat döntöttünk ugye a választásokon való részvétel kapcsán is így van. Úgyhogy most nem unalmas, de talán hogyha kicsit lenyugodnak a kedélyek, illetve mondjuk, hogyha az emberek talán azt látják, hogy az ország valamennyire elkezdett működni, akkor lehet, hogy egy kicsit más téma is előjöhet a vasárnapi ebédeknél, mint a politika. Ugye ez a megosztottság, amiről beszéltünk, ez nagyon fontos lenne, hogy azért ne ezt erősítsük, vagy erősítse nyilván a közbeszéd, és akkor talán nem az lesz a fontos egy baráti társaságban, vagy akárhol, hogy ki melyik oldalra szavazott éppen. Illetve még ugye említettél valami olyasmit, hogy hogy...
1: kritikus gondolkodás megőrzése, van, de nem túlzásba vitele, sem egyik, sem másik oldal.
0: Így van, és ezzel kapcsolatban szerettem volna még azt mondani, hogy ugye ez a kritikus gondolkodás az összekapcsolódik azzal, hogy ugye így tudjuk a hatalmat ellenőrizni, tehát hogy ugye ez egy ilyen nagy igénye nyilván mindenkinek, hogy ne alakuljon ki még egy NER, és hát erre azért szerintem egy nagyon nagy biztosíték a jogállamnak a visszaállítás, ugye a fékek és ellensúlyok rendszerének a visszaállítása. És hogyha már szociálpolitika miatt vagyok itt, akkor mi a kollégáimmal erről nagyon sokat beszéltünk, és ez egy nagyon fontos biztosíték lenne, hogy nyilván felülvizsgálni a teljes szociális szférát, vagy szociális rendszert, és visszaállítani olyan támogatásokat, amik normatívan, bizonyos szabályrendszer alapján járnak valakinek, tehát ugye ne alakulhasson ki olyan helyzet, mint mondjuk a Szavazatára című filmben, hogy ugye a polgármestertől függ, hogy mikor kap valaki közmunkát, mikor kap valaki, nem tudom, ilyen-olyan segélyt, mert hogy teljesen úgymond a helyi polgármesterre vagy önkormányzatra van valaki utalva, és nyilván ezáltal befolyásolni tudom gyakorlatilag az adott ember bármiben, petűzifát, stb. Tehát, hogyha visszaállítjuk az embereknek ilyen bizonyos hát alapjogait talán, hogyha fogalmazhatok így, akkor kevésbé is lesznek befolyásolhatóak, és kevésbé is lesznek megfélemlíthetőek, és mondjuk sokkal inkább tudják úgymond a hatalmat ellenőrizni. Hát a kritikus gondolkodás, én egyébként azt látom, nyilván ez mondjuk lehet, hogy csak egy buborék az én környezetem, hogy itt azért az emberek már eléggé elkezdtek azért valamennyire kritikusan gondolkodni, ugye említettem itt a minisztereknek a kiválasztását. Hát én azt gondolom, hogy nem szabad elfelejteni azt, hogy honnan indultunk, és nem szabad hát kritika nélkül szemlélni a jellegi kormány intézkedéseit, bármennyire is mondjuk szimpatizálunk vele vagy sem, tehát hát emlékezünk arra, hogy honnan indultunk igazából.
1: Igen, ez egy fontos mondat, meg az, hogy hova szeretnénk eljutni.
0: Így van.
1: Mindenki az egyéni életében szeretne előre haladni, és a társadalmi közhangulat is jó lenne, hogyha örömteljes és reményteljes lenni, illetve hogy jó legyen itt élni újra, amire most azt gondoljuk, hogy e felé tartunk.
0: Így van, és lehet, hogy csak utaltam rá, de nem mondtam ki, hogy ugye az átláthatóság is nagyon fontos, igen. Ugye, ha akár egy közbeszerzésre gondolunk, de hogy ugye átláthatóan működjön nyilván minden, tudni kell, hogy miért, mi az, ami jár, és nyilván ne legyenek egyenlőbbek, ugye még az egyenlők között, és szerintem ez nagyon jót fog tenni annak, hogy elinduljunk azért egy ilyen demokratikusabb országnak az útján.
1: Miközben amúgy azt is gondolom, hogy nehéz lesz feldolgozni azt a 16 évet és annak az ellopottságát, az egyéni életből a különböző helyzetek, lehetőségek ellopottságát, ami mögöttünk van, de hát igen, ne felejtsük el, honnan indultunk.
0: Igen.
1: Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál, és hogy beszélgethettünk erről.
0: Én is köszönöm szépen.
1: Kramarics Szandra, szociálpolitikus, az Eötvös Loránd Tudományegyetem Társadalomtudományi Kutatóközpont oktatója és kutatója volt a vendégem itt a Pont Jókorban, és ezzel a Pont Jókor már a véget ért, illetve az egész hétre. Köszönöm szépen a figyelmet. Hétvégén 2 és 3 között lesznek ismétlések, és hétfőn 11-kor jövök friss adással. Szép napot mindenkinek, sziasztok!
2: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok.

0: Aranykor, azaz most ér véget Fehér Maria műsora, de minden hétköznap 11-kor gyertek, a cipőt sem kell levennetek, csak ha akarjátok. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Könyvben utazom. Hogyan ismerhetjük meg a világot? Utazunk vagy olvasunk róla? Olá Andrea könyvajánló műsora hétfőn este 8-kor a Rádió Cafén. Tervezés, szervezés, irányítás, ellenőrzés. Kössük össze a pontokat. Észjáték. A Millás reggeli logisztika rovata.
1: A rovat támogatója a Real Cargo Hungária ZRT. Minőség, megbízhatóság, biztonság a vasútlogisztikában.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
2: Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le, és jó utat! Rádió Café, van barátod! Szeretnéd kipróbálni, milyen kávét iszik az olasz királyi család? Megteheted a Váci úton. 200 év tapasztalata 25 ml-ben. Molinári Kávéház. Finom kávé, magyar bioborok, olasz életérzés. Molinári Kávéház. Váci út 78B. molinarikave.hu. A Delta Produkció bemutatja. Fenntartható divatőrületek és Rádió Café After május 13-án este 8 órától a Fény utcai piacon. Összművészeti esemény híres színészekkel, dizájnerekkel. A finálé utáni hangulatról a Rádió Café színeiben DJ Infragandi gondoskodik. Gyere el és legyél részese a felejthetetlen estének, ahol a városi tér, a divat, a színház és a zene összeér. A Hello Margit Fesztivál nyitó eseménye ingyenes, de exkluzív élményekért vásárolhatsz VIP jegyet is a www.deltaprodukcio.hu. Május 13-a Fény utcai piac, fenntartható divatőrületek és a Rádió Café After.
3: Idén is kertfesztivál. Május 15-17-én Pilisvörösváron, a Festői Kacsató partján 3 napig minden a kertről szól majd. Előadások, növénykülönlegességek, programok az egész családnak. Mindez 3 színpadon, meseszép környezetben és családias hangulatban.
4: Mindenki a kertért, a kert mindenkiért.
3: Jegyek a kertfesztivál.hu-n.
5: Május 23-án ismét Fantasy Expo a Pálna Honvédelmi Központban. Gyere és merülj el egész nap a cosplay, anime és fantasy világában. Látványos cosplay versenyek, K-pop bemutatók, gamer zóna. Vedd meg jegyed elővételben. Fantasyexpo.hu, ahol a fantázia életre kel.
6: Mi az ára a természet elvesztésének, és a te céged mennyit fizet ebből valójában? Mit áraz már ma a befektetői világ? Találkozzunk a HVG Impact Talks vállalati fenntarthatósági konferenciáján május 13-án az Európa Event Centerben. Részletek impacttalks.hu.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik a Rádió Cafén.
7: Idén már a 444 jövőjére is szállhatod adód 1%-át. Szeretnénk folytatni a munkánkat,

0: 444.hu/1%. Készült az alapítvány a tájékozott és szabad nyilvánosságért megbízásából.
1: Társadalmi célú hirdetést hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
2: Rohamtempóra kapcsolt a Tisza párt, már most több feladata van az országgyűlésnek. Még napos az idő, de vihar közeleg. Jó napot kívánok, Springman Betty vagyok. Gyors kormány alakításra készül a Tisza párt. Az új országgyűlés tegnap alakult meg, Magyar Péter miniszterelnök is letette az esküjét. A miniszterjelöltek parlamenti meghallgatásait ma és holnap tartják, így az új kabinet akár már kedden megkezdheti a munkát. A bejelentett névsor alapján a külügyminisztérium élére Orbán Anita kerül, a pénzügyi tárcát Kármán András vezeti, míg a gazdasági és energetikai minisztérium irányítását Kapitány István kapja meg. Az egészségügyi tárca élére Hegedű Zsoltot, a honvédelmi minisztérium vezetésére pedig Ruszin Szendi Romuluszt jelölték. A Tisza párt célja, hogy az új országgyűlés megalakulása után minél gyorsabban felálljon a teljes kormányzati struktúra. Átvette a kormányzati felületek üzemeltetését a Tisza párt. A Magyarország kormánya Facebook oldal és a kormány.hu is újra aktív. Az áprilisi választások óta az első tartalom az új országgyűlés megalakulása. Az újonnan megválasztott országgyűlés tárgyalás sorozatában egyébként három visszaküldött törvény marad az előző ciklusból, ezek közül egy 2017-ben benyújtott jogszabály a legrégebbi. A ház elé kerül a vízgazdálkodási törvény módosítása és az EU-Kirgiz partnerségi megállapodás. Jogsegélyvonalon jelenthetjük be, ha szexuális visszaéléssel találkozunk az interneten. A Nemzeti Média és Hírközlési Hatósághoz tavaly több mint 800 jelzés érkezett a felhasználóktól. Ezek közül 65 esetben volt magyar az a cím, amely gyermekek szexuális bántalmazására vagy gyermekpornográfiára mutatott. Mondta a rádiónknak Csalár Dorina osztályvezető.
3: Mi a felhasználókat arra szoktuk biztatni, hogyha valaki olyan tartalommal találkozik az interneten, ami az ő véleménye szerint jogsértő, vagy úgy gondolja, hogy kiskorúakra káros lehet, akkor ne menjen el szó nélkül az adott tartalom mellett, hanem tegyen bejelentést. Az internet hotline jogsegélyszolgálatunk űrlapon keresztül fogadja a bejelentéseket, ami a weboldalunkon elérhető, vagy pedig e-mailben az internethotline.hu e-mail címen.
2: Nyárias idővel búcsúzik a hét, ma még sok napsütésre számíthatunk, az időnként megjelenő felhőkből számottevő csapadék nem várható. A keleti-délkeleti szél sokfelé lehet élénk. 24 fok körül alakulnak a csúcsértékek, késő estére 15 fokig hűl le a levegő. Holnap már megérkeznek a záporok, zivatarok, viharok erős széllel. 21 fokig csökken a hőmérséklet, a lehűlés pedig kedden is folytatódik, akkor már csak 17 fokot mérhetünk majd.
1: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Könyvben utazom. Hogyan ismerhetjük meg a világot? Utazunk vagy olvasunk róla? Olá Andrea könyvajánló műsora a Rádió Cafén.

0: Korábbi műsorunk ismétlése következik. Könyvben utazom. Hogyan ismerhetjük meg a világot? Utazunk vagy olvasunk róla? Olá Andrea könyvajánló műsora a Rádió Cafén.
1: Köszöntöm a hallgatókat, Olá Andrea vagyok. Ma színházban is utazom, az előadáshoz ugyanis, amelyről szó lesz, könyvek, lapokban megjelent régi interjúk, naplók adták az alapot. A Cukorbabáról beszélgetünk a darabot megálmodó és létrehozó színésznővel, Fodor Anna Máriával. Mennyire tartozik ránk azok magánélete, akikért rajongunk, akiket tisztelünk? Ma már a bulvárnak köszönhetően sokak élete szinte a szemünk előtt zajlik, úgyhogy igazán üdítő olyan produkciót látni, ahol nem pletykák és szaftos részletek, hanem valódi emberi történetek villannak fel, és minden egyes vallomáshoz tudunk kapcsolódni, hiszen ismerősek az érzések, pedig akik megszólalnak, azokat leginkább filmekben láthattuk. Divák, legendák, színésznők az elmúlt századból és napjainkból. Fodor Anna Mária Cukorbaba című előadása minden ízében rendhagyó, számos műfaj és rengetegféle érzelem elegyedik benne, tele van szerelemmel, vágyjal, öniróniával és örökérvényű kérdésekkel. Derüljön ki mindenek előtt, hogyan készült, hogyan indult ez a különleges produkció, a Cukorbaba.
2: Úgy, hogy... Ugye Blaha Lujza ihlette az egészet, és az ő évfordulójának az alkalmából született meg ez az ötlet, vagy ennek a vonalán akartam felépíteni ezt a színes egyveleget, tulajdonképpen egy montásszerű előadás, amiben így lett egy olyan megfoghatatlan rész, ami a Blaha Lujza életét illeti, amihez olvastam könyveket, meg a naplóját, meg beszélgettem emberekkel, meg kutattam, de tulajdonképpen ez a legmeseszerűbb és a legtávolibb szerintem tőlünk, akár a Psotához, vagy a Rutka Évához, vagy akár a Tordai Teri életéhez viszonyítva, és a Blaha életét én árnyszínház képzeltem, és tulajdonképpen egy írásvetítővel beálltunk az én kis lakásomba, és a Krucsó Rita barátnőm, aki volt osztálytársam volt a színművészetén, mert én bábszakon végeztem, kitaláltuk ennek a mesei varázslat részét, és tulajdonképpen tényleg, ami összeköti a kis életeket, az a Blaha Lujza élete, és az ő történeteiből válik le a akár a mi, vagy az én és a többi színész élete, ami megfoghatóbb, ami elmesélhetőbb, de mindenben a látvány és a fantázia az, ami így dúsul.
1: Mennyiben tipikus az, ahogyan Blaha Lujza megérte a színésznőségét?
2: Mindegyik élet, amit találtam, tipikus. És teljes mértékben, nagyon-nagyon sok szálában tudom az enyémhez kötni. Végül is én is színésznő vagyok, és nagyon érdekes ez. A volt osztályfőnökön volt megnézni, és azt mondta, hogy ő tényleg 60-70 éve él színésznők között, és dolgozik színésznőkkel, és színészekkel, és figyeli őket, és mégis olyan érdekes, hogy mennyire sok titok van még, és én is ezeket a titkokat találtam meg, amik közösek velem, és ezeket próbálom elmesélni.
1: De mi közös?
2: Sok nehézség, persze. A reménytelen szerelmek, a játszás szerelmek. Ugye Blaha Lujzát Cukorbabának becézték, nagyon hamar férjhez ment. Szekereken, életeken és világokon ment keresztül, mire oda eljutott, hogy Balatonfüreden a kis hajókájával nyugodtan hajókázhasson, és csopakra fölmehessen meginni a barátaihoz egy teját, és én is csopakra járok nyaranta pár éve, ez is olyan érdekes, vagy hogy két éve voltam először abban a kápolnában, ami az ő kis kúriájához nagyon közel van, és olyan érdekes ezeket így a bőrömön tapasztalni, de mindegyik színésznőnek az élete zsigerileg hat, és ugye gyerekkorom óta, hála Istennek, elém voltak tolva ezek a naplók, és nagyon érdekeltek, de nem csak női naplókat olvastam, például a Huszti Péter könyve is nekem biblia volt. Királyok az alagútban talán az volt a címe, amit nagyon-nagyon-nagyon rég olvastam. engem érdekelnek az önéletrajzok, és azt hiszem, ebbe akartam kapaszkodni, hogy így tudok azonosulni még inkább az én foglalkozáson beli kollégáimmal tulajdonképpen.
1: Igen, de téged érdekelt akkor már gyerekként akár, hogy ha színész leszek, akkor milyen lesz az életem, vagy mivel kell megküzdeni, mert azért nem?
2: Csak átéltem az ő véket. Én nem gondoltam, hogy ez nehéz lesz.
1: Nem?
2: Nem. Én azt élveztem, és most is azt élvezem, amikor tényleg olyan feladatom van, amit a zsigereimből, a szívemből, a nőiségemből, a férfiasságomból, az agyamból, a könnyeimből, a fájdalmaimból kiadhatok, mert ettől mozdulok meg, vagy ettől pezseg a vérem, természetesen egy operett daltól is, de teljesen máshogy, és én arra vágytam, hogy ezeken a mondatokon, vagy drámákon keresztül én ki tudjam élni. És most is erre vágyom.
1: Ezekről a drámákról mindjárt beszélnénk, csak most, ahogy hallgatlak, az jutott eszembe, hogy vajon van-e olyan az ő életükben, amit te most már így alaposan megismertél, ami a tiédben nem adatott meg. Vagy
2: a hajó, a jacht. Még.
1: De mondjuk érzésre, tehát másképp ítélték-e meg a régi korok színésznőit, mint a maiakat?
2: Én nagyon rajongok, és nagyon tudok tisztelni nagy színésznőket is, de akár fiatalabbakat is. De ez a rajongás szerintem ma már máshogy van, vagy máshova vannak téve a színészek meg a színésznők. Sokan körülöttem bohócoknak gondolják őket, vagy akár kurváknak, erről is beszélek a darabban. De az ünnepeltségük, akár ugye Honti Hanna is megelevenedik a darabban, az teljesen más fokú és más mértékű és elementáris volt, mint ahogy én most látom. De én nagyon tudok oda lenni valakiért, úgyhogy lehet, hogy ez még mindig van, csak én nem veszem észre, vagy én nem vagyok annyira híres, vagy nem is tudom.
1: Vagy nem vagy annyira szem előtt.
2: Igen, de nem is, azt hiszem, nem is csinálom azt, hogy annyira szem előtt legyek.
1: Pont ezt akartam mondani, hogy akkoriban az a tisztelet jele volt, ha írtak ezekről a színésznőkről, vagy interjú készült velük, de ma ugye egy színésznőnek el kell dönteni, hogy minden kérdésre válaszol, vagy pedig tartja magát egy színház.
2: Ebben én is belecsúszhattam volna, nagyon ügyesen.
1: De hogy válaszolsz, amivel mosod a hajad típusú kérdés?
2: Pontosan, vagy miért
1: színű?
2: Váltam el, vagy miért nem váltam el. Igen, és akkor ezekre én próbáltam vigyázni. De hogy tök érdekes, hogy leveleket kapok például. Ez olyan szép. És én a Pintér Béla és társulatánál vagyok, és ott volt egy előadásunk, amiben van egy anya, fiú jelenet, ami nagyon nehéz, nagyon fájdalmas, néhol agresszív és hangos. De egy gyönyörű jelenet szerintem. És kaptam egy levelet egy férfitől, aki azt írta, hogy ami ott történt, az vele is megtörtént 10 éves korában, és hogy most, ahogy írja a levelet, is csurog a könnye, és úgy ment haza az átriumból, hogy egyrészt élete élménye, másrészt, hogy szétszakadt a mellkasa, és nagyon-nagyon-nagyon boldog voltam egyrészt, hogy így kitárulkozott, másrészt, hogy tényleg ez a visszajelzés, tehát a taps az muszáj, de hogy vannak ilyen nem is rajongók, hanem ilyen levelecskék, amiket én például kapok, és ez nagyon szép, meg nagyon megható, mert ez is pozitív annak ellenére, hogy fájdalmas.
1: Mit mesélnek a te hőseid ilyen módon az előadásból, ezek a nagy színésznők a közönség visszajelzéséről?
2: Hát a Honti Hanna érdekes például, hogy ő mondja, hogy soha nem éreztem magam egyedül, és soha nem voltam magányos is, és úgy meg van lepődve, hogy úgy meg vagyok lepve azon, mondja, hogy az emberek magányosak vagy szomorúak azért, mert egyedül vannak. És néha én is belecsúszom abba, hogy sajnálom magam, mert egyedül vagyok, vagy sajnálom magam a magány miatt, és akkor meg kell élnem a csendet nyugodtan, hogy ez valamiért van, akár az egyedüllét nem egyenlő a magánnyal, és oda-vissza sem igaz, Én meg tudok ijedni ezektől, miközben nagyon sokat vagyok egyedül, és tök jó meditáció egyedül lenni, és tanyámon ásni például, vagy spenótot szedni. Ő beszél, tehát a Honti beszél erről, vagy akár, hogyha megy színházba előadást nézni, akkor amíg ki nem jön a nézőtérről, és belemül a kocsijába, addig tapsolja őt ott bent a színházban a közönség, mint nézőt, de mint ünnepelt színésznőt, és ez boldogság. De lehet, hogy ezt is meg lehet tanulni, kezelni, a fene tudja. Nem tudom, milyen lehet ilyen királynőnek lenni. Csak játszadozom ezzel a gondolattal ott a színpadon is.
1: Milyen élethelyzetek jelennek még meg az előadásban, mondjuk Rutkaitól, Psota Iréntől, Tordai Teritől, másoktól, Gobi Hildától?
2: A Rutka Évának a csodálatos, számunkra ismert életéből, például a Latinovicsal való szerelme, szenvedélye, egymás szétszakítása fogalmazódik meg inkább, ott erre felemegyek, meg a Szimbád világa folyja át azt a kis felmutatást az ő életéből. Gobbi Hilda olyan érdekes, mert nem beszélek a politikai hovatartozásáról sem. Azt hiszem, talán a Nemzeti Színházat sem említem. Viszont az, hogy ő milyen szentimentálisnak mondja magát, és így is élt, és közben meg őt egy nagyon kemény valakinek gondolják, és ezt az egészet így tulajdonképpen megmagyarázza, vagy elmeséli, hogy ő egyáltalán nem, ő annyira örül annak, hogyha süt a nap, és annyira tud örülni egy jó téteménynek, amikor az emberek adnak, és hogy a tél az milyen hülyesség, és ez a begubózás, és a cigarettázásáról, de hogyha még 2 évet kapna, ha azt mondaná az orvos, akkor lenne még idő levegőt venni, és futni, és szaladni, és úgy elképzeled, hogy a Gobbi Hilda fut és szalad, az olyan nagyon vicces, de hogy vagy hogy fogadta örökbe a Rutka Évának a galambjait.
1: És Karádi Katalin.
2: Karádi nagyon érdekes, vele úgy találkoztam össze, hogy a Sándor Palival találkoztam, és róla jutott eszembe, hogy nekem ezt a nőt is valahogy meg kéne fognom, vagy utána kéne olvasnom a titkainak. És ő csinált vele egy nagy interjút New Yorkban, és erről faggattam például a Pált, hogy meséljen arról, hogy ott mik voltak, vagy milyen volt a Karádi, mielőtt felvették azt a pár órás beszélgetést, hogy előtte való napokban beszélgettek vele kamera és mikrofon nélkül, és egy teljesen más nő beszélt ott, mint aztán az, akit mi is látunk. Volt egy kalapbolt, ahol ő dolgozott, de a lakásán történt vele az interjú, a saját magáról készült festmény alatt.
1: De azért ez nagyon megrendítő, ahogyan épp azt a részt mutatod meg, amikor arról beszél, hogy őt hogyan kínozták hosszú ideig.
2: Az nekem is megrendítő.
1: Az többenetes.
2: Minden reggel az volt az ő reggelie, hogy felvitték a Schwab-hegyre, nem kérdeztek tőle semmit, csak agyba főbe verték, és utána visszavitték. Igen. Tulajdonképpen az emberségéért egy darabig ezt csinálták vele. És aztán hazament, és üres volt a lakása, és megpróbálta újra kezdeni többször.
1: Azért jó, hogy erről beszélünk, mert az előadásodnak éppen ez az egyik varázsa, hogy a magasról a mélybe, és az egyik pillanatban nagyon nevetünk, a másik pillanatban pedig olyan fájdalmakról beszélsz, ami igazán megdolgoztatja az ember lelkét. Ez mennyire volt tudatos, hogy így építsd föl, vagy hol vannak számodra
2: a legszebb? Ez vagyok én, ez az érzelmi hullámvasút, meg a fájdalmakból dolgozom, és természetesen látom a szépet is, és hála Istennek észreveszem, és egyre inkább pozitívabb tudok lenni, vagy a negatívságot át tudom fordítani, és ettől nagyon boldog vagyok, és nagyon boldog vagyok a darab végén attól, hogy beszélhetek egy olyan nőnek a történetéről, vagy a történetében az általa elmondott mondatokkal, most Tordai Teriről beszélek, aki hála Istennek él, és adta magát ehhez, és órákon át beszélgettünk, és olyan szép, ahogy az ő királynősége, a majdnem 2 méter magas szertornás alkat, vagy modell alkatú csodálatos lény tényleg így kibontotta az ő szerelmeit, vagy az ő kíváncsiságát előttem, és ezeket én elmondhatom, az fantasztikus, és még van egy pici kis csemege a darabban, ami miatt így a mába lehet hozni. Például az, hogy vannak ezek a celebszerű lányok, akik magukat színésznőnek mondják, vagy előadóművésznek, és van benne egy ilyen vicces rész is, amikor az ő agyával és az ő lelkéből fogalmazom meg azt, hogy mik is a mai apró cseprő problémák.
1: De ez micsoda fricska ezek után, a nagy művészek után megszólal egy ilyen hang, ez...
2: De komolyan lehet venni, mert neki meg az fáj, meg neki meg az a jó.
1: Igen, de hogy ő mennyire határozottan gondolkodik a saját jelentőségéről.
2: Hát persze, megdönthetetlen. Én irigylem ezeket az embereket az önbizalmuk miatt, vagy amiatt a szilárdság miatt, amit fölépítettek magukra vagy magukban, hogy hihessenek ebbe, és elhiggyék azt, hogy ez így egyrészt rendben van, másrészt így vannak egyben, és hogy ez tök jó, amit csinálnak.
1: Onnan kanyarodtunk el, hogy mennyire volt ez tudatos, hogy így válogattad, hogy jó, akkor Psota Iréntől egy ilyen kicsit melankolikusabbat, akkor a Honti Hannától egy ilyen ünnepelt sztár vagyok, egy ilyen részletet.
2: Nagyon sok anyag volt, majdnem 30 oldal, ami végül 15 lett, és rengeteg érdekesebbnél érdekesebb dolog, mondat, okosság, bugyutaság van ezekben a naplókban, amivel tudok menni. És valahogy, nem tudom, mert nem vagyok dramaturg, de annyit éreztem, hogy ebből ennyi kell. Több emberrel is beszéltem azért ezzel kapcsolatosan, de valahogy mindig oda lukadtam ki, hogy én úgy is érzem, hogy mit kell benne hagyni, és volt, amit van, aki kihúzott volna, én meg visszaraktam, és így lett kerek, és nem azt mondom, hogy nekem lett igazam, de végül is én tudtam, hogy mit akarok.
1: Meg ez a te álmod, ez mennyire fontos, hogyha visszanézzünk a karrieredre vagy a pályádra, hogy mennyire fontos, hogy van egy előadás, ami nagyon te vagy, hiszen még a saját életedből is van egy momentum az előadásban, szóval hogy ez neked mit jelent?
2: Mindent. Nekem ez az utolsó utáni gondolatom volt, hogy én csináljak egy ilyet egyedül, és valahogy azt éreztem, hogy imádom a társulatomat, meg itt-ott a nagyon szép munkák megtalálnak, de valahogy kell valami olyan, amit én irányíthatok egy kicsivel erősebben. És nagyon az enyém, és elvihetem ennek az eszméjét, meg az eszenciáját bárhova megmutatni, és mivel nagyon én vagyok, és lehet, hogyha egy kortárs író könyvéből csinálnék, vagy csináltam volna bármit, az is én lennék, mert nyilván magamra formálnám, de így még inkább én vagyok, és nagyon-nagyon csodálatos, és nagyon extra dolog ezt. Fú, tehát le a kalappal azok előtt, akik egymaguk kiállnak. Én most sem nagyon hiszem el, hogy ezt meg lehet, de nagy levegőt kell venni, és tök szépen végig lehet gördülni ezen. És nagyon érdekes, hogy tényleg a fiatal embereket is érdekli, pedig azt gondoltam, hogy nem, de meg lehet fogni a mai embernek is, vagy a mai léleknek is.
1: Milyen visszajelzések jönnek, most már többször játszottad?
2: Megható, minden.
1: Igen?
2: Igen. Nagyon jó visszajelzéseim vannak, nagyon meghatott arcok is vannak. Most már voltam úgy is vidéken, hogy azért az nem az a közeg volt, hogy a szakma és a barátaim, és nem tudom, hanem tényleg egy olyan vidéki műfház, ahol ismeretlenek vannak a boltból az eladó fiú, a műfházas lány, a táncos körből a táncos nénik, 80 pluszosak, és valahogy szerintem mindenki magára talál a mondatokban, vagy hogy ismerik ezeket a divákat, ismerik az életüket, aki meg nem ismeri, mondjuk egy fiatal gyógytornászlány volt ott legutóbb, ő meg akarja nézni még egyszer, mert neki meg felkeltette az érdeklődését ez a világ, vagy ez a kultúra. Az is érdekes, hogy miért.
1: Én még azt is el tudom képzelni, hogy valaki mondjuk nem látott, mert 20 éves, nem látott még egy Karádi filmet, akkor ezt fogja magát, és megnézi aztán.
2: Igen. Vagy meghallgatja még egyszer ezeket a dalokat, amik az előadásban vannak.
1: Ezeket hogyan választottad ki, hogy ikonikus dalokat akarsz énekelni, ugye te énekelsz a Pintér Béla Társulatnál is, tehát nagyon sokat énekelsz, neked ez természetes közeged, de itt mi volt, hogy olyan dalok legyenek, amitől mindenkinek fülig ér a szája, mert ismeri, vagy valami más?
2: Egyrészt ugye Blaha Lujza a nemzet csalogánya, és mindenféleképpen zenésre akartam venni a formát. Nincs, tehát hogy nem egy olyan önálló est, ami teli van rakva dalokkal, hanem felcsendülnek benne vicces is, meg mély dalok is, de például Karádi direkt nem éneklek, mert hogy ő nem akart szerepelni ott a kamera előtt, és akkor én ezelőtt tisztelegve nem énekeltetem a szereplőt magam által.
1: És kit igen? Honti Hannát,
2: igen? Honti Hannát, igen, meg a Psota Irént. De hogy sok zene van a darabban, amit pedig a Jankovics Peti kollégám szerzett, illetve segített összerakni, vagy passzított a jelenetekre, vagy az árnyátékokra, úgyhogy üdítő emiatt is.
1: Fodor Anna Mária színésznővel beszélgetünk Cukorbaba című egyszemélyes előadásáról. Lesz előadás Tatán a Malom és Kacsában is május 13-án. Most egy kis szünet itt az adásban, és mindjárt folytatjuk.
0: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok. Rádió Café. Van barátod.

0: Ne menjetek el! A műsor a szünet után folytatódik. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A napközi arra is választad, ami eddig nem volt kérdés.
2: Talán jobb lenne a világ, ha Anglia és Oroszország egyesülne és orgia néven folytatná. A Vatikán, Kanada és Románia egyesülésével megszülethetne vakarom, ami az első olyan ország lenne, ami befogadhatná a saját menekültjeit. És akkor mindenki ugyanott maradhatna. Csak be van fogadva. Vakarom, akarom. És persze adja magát Finnország és England.
3: Körkapcsolás az ország legdurvább napközieiből.
4: Nekünk is fáj ez a pofon, csak máshol.
0: Napközi. Minden hétköznap 15 óra 15 perctől a Rádió Cafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
5: Sokan kértétek, ezért elkészítettük. Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le, és hajrá! Rádió Café, van barátod! A napsütéses tavaszi napokat töltse pihenéssel Makón, a Grand Hotel Gloriusban kivételes kedvezményekkel. 4 csillagos kényelem az Art Deco ihlette szállodában, wellness a Hagymatikum fürdő exkluzív medencéiben, családi és élményzónáiban. Egyedülálló gyógyvíz, marosi gyógyiszap, Atlantis lenyűgöző világa, 4 évszakos csúszdapark, víz alatti VR élmények várják az egész családot. Wellness, kikapcsolódás, élmények egy helyen. Foglaljon most 20% kedvezménnyel. www.glorius.hu.
6: Oda vagy visszafelé Ecse útba az ópusztaszeri csillagösvényélményparkot, ahol Európa legnagyobb sövénylabirintusa és rengeteg kaland vár, kicsiket és nagyokat. csillagösvény.com.
5: Karizmatikus előadásmód és klasszikus East Coast hip-hop hangzás. Redman május 12-én az Akváriumban hozza el a műfaj ikonikus világát. Jegyek az Akvárium Klub weboldalán. Redman május 12-én az Akváriumban.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik a Rádió Cafén.
7: Sziasztok, Németh Tamás vagyok, a Telex főszerkesztője. Neked csak 2 perc, de nekünk óriási segítség, hogy továbbra is azt csinálhassuk, amit eddig. Hogy kérdezzünk, utána járjunk, megírjuk. Állj ki a Telexért adód 1%-ával. További infókért látogass el a telex.hu/1% oldalra. Együtt erősebbek vagyunk.
8: Készült a Telex a Szabad Sajtóért közhasznú alapítvány megbízásából.
0: Társadalmi célú hirdetést hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Könyvben utazom. Hogyan ismerhetjük meg a világot? Utazunk vagy olvasunk róla? Olá Andrea könyvajánló műsora a Rádió Cafén.

0: Korábbi műsorunk ismétlése következik. Könyvben utazom. Hogyan ismerhetjük meg a világot? Utazunk vagy olvasunk róla? Olá Andrea könyvajánló műsora a Rádió Cafén.
1: Általában könyvben utazom, de most színházban is. Olá Andrea vagyok. Örülök, ha velem tartotok, ugyanis folytatjuk a beszélgetést Fodor Anna Máriával. Mi történik egy színésznővel, ha nemet mond, vagy ha beleszeret a partnerébe? Mi történik, ha ki akar lépni a szerepéből, vagy éppen beleolvad örökre? A Cukorbaba ezekre a kérdésekre is keresi a választ, miközben megidézi a 19. század ünnepelt primadonnáját, Blaha Lujzát, és az elmúlt 100 évből ismert néhány nagy színésznő személyes monológiait is. Amit kapunk, az egyszerre fájdalmasan ismerős és meglepően friss. Hallhatjuk Gobi Hilda, Rutka Éva, Psota Irén, Karádi Katalin és mások gondolatait épp úgy, mint mondjuk egy mai celeb lány megnyilvánulásait, vagy akár a művészét, aki az előadást létrehozta. Folytatom most az interjút Fodor Anna Mária színésznővel. Nem beszéltünk még kifejezetten a nőiség megjelenéséről, illetve hát maga a cukorbaba kifejezés is, meg hát ahogyan mondjuk a plakátot nézzük, az előadás plakátját, tehát hihetetlen föltűnő, ragyogó, gyönyörű, törékeny. Szóval ezt egyrészt kitalálta ki, hogy ez ilyen legyen. Te találtad ki? Igen. A produkció is ilyen, szóval ennyire izgalmas, vibráló.
2: Nagyon rózsaszínre akartam csinálni ezt az egészet. Talán a cukorbabaság miatt is, meg a színésznők cukorbabasága miatt is, az én cukorbabaságom miatt is, vagy akár a sugar babyk miatt, akik édesítik az életünket, vagy mi édesítjük a lovagjaink, vagy a nézők életét. A Novák Angéla barátnőmnek egy csodálatos olyan lakása van, amiben beleálmodtam ezt az egész fotózást, és a Kálai Tóth Anettel dolgozom mindig, és ő csinált, azt képzeltem el, hogy szeretnék a Blaha Lujza fiatalkori másaként is egy ilyen szép összefogott, fonott hajú, kis mellényes, kis pufosújú, hasonló fotókat, mint a Blaha volt, és szeretnék egy dögös rózsaszín hajú valakit, akit végig tudok vinni majd az előadáson, és a lakásban is mindenféle ponton végigvittem ezt a nőt, és így készültek ezek a gyönyörű képek, festményszerű képek. Nem magam miatt dicsérem, hanem egyszerűen annyira nagy átváltozás volt, hogy úgy tudom nézni, mint hogyha nem is én lennék egyébként.
1: És a díszlet, mert maga a díszlet is ilyen, mint ez a budoár tulajdonképpen.
2: Uh-huh. Ez egy triptikon, én így gondoltam, hogy legyen valami, amit így ki tudok nyitni, egy három elemből álló valami, amire tudok vetíteni, meg kicsit olyan, mint egy napló, vagy akár egy képeskönyv. Egy szép fehér díszletem van, amiben megelevenednek a mesék, meg én is tulajdonképpen elemi erővel próbálok hatni. Hát ami rám hatott, azt mindent próbálok ezeken a nőkön keresztül átadni.
1: Sok öltözés van. Igen. Az előadásban.
2: Csillog, amikor... villog.
1: És van olyan is, amikor épp alig van rajtad ruha, ezt most jó értelemben mondom, tehát, hogy tulajdonképpen a női léleknek a lecsupaszításáig is eljutunk, tényleg nagyon mélyre mész, és ez mindig megmutatkozik a jelmezben is. Ez olyan szép, ezen gondolkodtam, hogy neked milyen út lehet ez, amit bejársz az első pillanattól a legvégéig, hogy mi jár közben a fejedben.
2: Hát az is, hogy még mennyi van hátra, de...
1: Rengeteg szöveg.
2: Igen, de meg lehet csinálni, és annyira élvezem, és olyan jó mindegyik életet megélni, mindegyiknek a szépségét, fájdalmát, röhögését, dalait, felszabadultságát, meg nőiességét, meg nem nőiességét, meg férfi köntös beburkolózását, hogy... ezek mind bennünk vannak, és az életemben nem élem meg mindegyiket, vagy nem élem ki mindegyiket. Igen, és mi erre vágyunk, szerintem színésznők, vagy én, hogy ilyen sok színt tudjak mutogatni.
1: Hát miközben lehet hozzá kapcsolódni egy teljesen mondjuk egyszerű életet élő háziasszonynak is. A női szerepekről hogyan beszélnek ők, vagy a gyerekvállalásról, társról, társtalanságról?
2: Például a Psota mondja el, hogy háromszor volt házas, hogy epekedett az egyik férfi után, és csak azért is felkutatta, és megkereste, és megtalálta, és hogy nem aludtak egy hétig, és milyen szenvedélyes hullámokon ment keresztül. Nem nevezem meg a férfiait, mert hogy vannak benne ismert emberek is, van akinek csak a monokulája,

0: Hogy van például a psota az evéssel, vagy a fogyókúrával, vagy a habzsolással, miért eszik habzsolva, vagy hogy éhezett gyerekkorában is, hogy nyalta le a mákos tésztáról a mákot, és dugta vissza a dunyha alá, és hogy azóta habzsolva eszik, de például ha kihoznak elé egy nagy tál ételt, akkor mindig kért egy kis tányért, és kivett belőle egy picit, mert hogy közben meg a sok látványa taszította. És erről is olyan szépen beszél.
1: Mennyi minden van ebben. Hogyan tudod azt megoldani, ami egyébként adná magát, hiszen olyan művészekről beszélünk, akiknek a gesztusait nagyon jól ismerjük, vagy a hanghordozását, hogy ne csúsz túlzásba. Nem tudom, hogy mennyire érthető ez a kérdés. Tehát, hogy tényleg csak fölvillantani őket, és hogy te is maradj tulajdonképpen, de hogy fölismerjük, mert ez a varázslat tényleg, hogy egy pillanatig látjuk az arcodat, de már a Gobi Hilda beszél, ahogyan ott ül, ahogyan cigarettázik.
0: Sokat figyeltem őket, de nem akartam ilyen paródiába menni, úgy értve, hogy utánozzam őket, de akár kéztartás, akár hogy hogyan cigiztek, vagy milyen hanglejtéssel beszéltek, vagy hogy mosolyogtak, vagy hogy pont, hogy nem mosolyogtak, vagy hogy beszéltek nagy hévvel, ezer energiával, berobbanva a színpadra, vagy lesütött szemmel. Így próbáltam őket megfogni, és a visszajelzésem azok, hogy pont elég, és hogy az így szép.
1: Hát igen, mert ebben van kockázat, mesterségbeli tudás, vagy egy jó arányérzék, vagy mi kell ehhez?
0: Biztos az arányérzék, az mindenhez kell. Vagy igen, ezzel centizgetünk, meg ezzel balanszírozzuk a szerepeinket szerintem. De tényleg nem akartam egy lenyomatot, egy teljes lenyomatot, hanem csak, hogy így felsejlődjön pár ilyen finomság. Én úgy a velejét érzem, és egy-egy gesztust, és pont elég nekem ebbe kapaszkodni, mert aztán meg az jön, amit mondanak. Arra meg figyelnem kell, hogy az jó erős legyen. Mindig más egyébként, meg nagyon nagy szabadságot adok magamnak abban, meg a Gáspár Anna barátnőm segített nekem nagyon sok mindenben, és ő mondta az, hogy ez csak a tiéd, tehát itt bármi történhet, én irányítom, és annyira felszabadított az, hogy ezt úgyis csak én tudom, ezt senki más nem tudja, hogy itt ez ad például lazaságot ahhoz is, hogy szépen mindent át tudjak magamon engedni, meg hogy kibírjam egyáltalán ezt a másfél órát, ezt a maratont egy nagy levegővel.
1: Hát éppen azon gondolkodtam, hogy mennyire élő vagy önálló entitás ez az előadás, hiszen nincsen partnered, nem kell reagálni senkire, ez csak rajtad múlik, de hogy közben történhet-e bármi olyan, amitől picit változik, és akkor ezt esetleg tovább viszed. Tehát, hogy tud-e változni ez
0: folyamatosan.
1: Az előadás, igen?
0: Például a múltkor elrontottam a Honti Hanna dalát, felcseréltem két verszakot, és arra ültem rá, hogy semmit nem adok elő perfekten, és hogy tök jól jött ki, hogy ő sem az, mert az egész interjú nagyon perfekt, meg ahogy ő volt, ahogy állt, ahogy fogta a csokrát, ahogy állt rajta a ruha, meg minden, és nagyon vicces lett az, hogy ez a dal ez ilyen, és visszaismétli, és például amikor bemutattam, akkor nagyon beteg volt a hangszálam, és nem is tudtam rendesen kiénekelni. És akkor arra is rápakoltam, és attól meg még viccesebb lett. Úgyhogy tök sok erényt lehet kovácsolni minden behatástól, vagy külső hatástól, ami ér. Vagy múltkor egy olyan színpadon játszottam, ahol velem szemben végig tükör volt. Tehát láttam magam 90 percen keresztül. Az nagyon zavaró volt, de közben meg tényleg olyan volt, mint egy táncteremben, amikor látod és leveszed a mozdulataidat, az is nagyon-nagyon-nagyon érdekes volt. És tényleg nincs semmi más, csak a mély sötétség, a rózsaszín fények, és talán az első sor, ameddig ellátok. Ez a kapaszkodó, meg a nipjeim, az egyetlen szék ott.
1: Hát és a ruhák.
0: És a ruhák,
1: aha, igen. Mert ez segít átváltozni egy másik nővé.
0: Minél több helyre viszem, annál többet kapok, és annál több mindent tudok beépíteni, és nagyon kíváncsi vagyok a véleményekre, mert így tudom javítgatni, illetve megerősíteni azt, amiben esetleg bizonytalan voltam, mert ilyenek is vannak benne, ami nem gondolok olyan erősnek, és akkor azt mondják, hogy

0: de őt meg azt fogta meg nagyon, vagy van egy barátnőm, aki azt mondta, hogy még többet kéne benne énekelnem.
1: És lehet, hogy...
0: És azt is belerakhatom.
1: Igen.
0: Igen. Aha. Úgyhogy most ezeket is keresem, hogy még dúsítsam, szóval számtalan lehetőség van még ebben.
1: Alkalmas ez a díszlet, az előadás maga, hogy egyszer csak ott teremi az ország túlsó pontján.
0: Igen,
1: akkor,
0: ez egy intim előadás egyébként. Szóval minél zártabb a hely, annál jobb. Én ezt nem gondolom ilyen kinti nagy színpadra. Egy kis ékszerdoboz, tehát adtam elő 60 embernek, de most volt 250 is, és végül is megélt, de azt hiszem, hogy én se tudnám úgy befogni ennek az érzékiségével a nagy teret, vagy az arénát például. Uh-huh. Úgyhogy ilyen terv nincs.
1: Vagy egy szabadtérit nem, mondjuk egy fesztiválon
0: annyira
1: egy szabadtérit
0: nem. Nem. De a közönségnek se jó, hogyha így elfújja a szél a hangot.
1: Ez az intimitás, ez egy fontos hívószó, mert én pont figyeltem az első előadást, láttam a bemutatót, és sokat nevetünk, vannak nagyon vicces, humoros részek, és van, amikor olyan hihetetlen csönd van. Éppen arra gondoltam, hogy neked ez milyen lehet, hogy ennyire közvetlenül érzed, ahogyan rezonál a közönség.
0: Hát én ettől nagyon féltem, és most is. A csöndek nagyon izgalmasak, de nagyon félelmetes tud lenni. De meg kell tudni tanulni élvezni, azt hiszem.
1: Változtat rajtad ez az előadás szerint?
0: Például tényleg? Ezt, hogy, hogy élvezzem a saját színeimet, vagy a saját határaimat, vagy a munkabírásomat akár, vagy az őrültségemet, hogy tartsam kordában, vagy a zárkózottságommal, hogy lehet itt élni, de nem visszaélni, meg akár visszaélni is a humorral. Igen, nagyon sokat változtatott. Én amikor ezt csináltam, akkor többször megfeküdtem azért. Nagyon sokrétű és nagyon nehéz vállalás szerintem ez. És nagyon büszke vagyok arra, hogy ezt meg lehetett csinálni, és volt rá lehetőségem, és volt, aki hitt bennem, és aztán most már én is hiszek benne. De amikor kitaláltam, tulajdonképpen hittem benne, csak amikor kézzelfoghatóvá válik, akkor végül is ez a valóság, ez jó.
1: Hát igen, meg az ember gondolkodik, én emlékszem, amikor először felvetődött, hogy ez készül, hogy ez a fajta finomság, vagy ezek a finom rezdülések, ezek a mai világban, amikor minden nagyon harsány, minden nagyon erőteljes, hogy ez hogyan él majd meg, vagy
0: kell,
1: hogy hogyan.
0: Egyáltalán.
1: Így kell.
0: Én most azt tapasztalom, hogy kell.
1: Kell. De jó.
0: Nagyon izgalmas.
1: Az előbb mondtad az árkozottságodat, és azért az egy fontos kitárulkozás, ahogyan te a saját életed tragédiájáról beszélsz. Én nem tudtam, hogy ez benne lesz. Gondolom, hogy mindenkit megdöbbentette ez.
0: Igen, főleg a családomat.
1: És ez miért?
0: De nem árulnám el, hogy mik is ezek.
1: Nem, semmiképp csak, hogy miért vállaltad ezt? Tényleg ez egy olyan fajta határátlépés neked?
0: Igen. A naplók miatt jutott eszembe, hogy úristen, hát nekem is vannak naplóim. És igen, talán ez az árkózottságom, ez ott tudott így kicsit kitisztulni, hogy gyerekkorom óta írtam. És hogyha nagyon mélyen vagyok, és sok fájdalom van, olyan érdekes, hogy mindig akkor veszem elő újra. És nem is bátorságnak gondolom, hanem egyszerűen ezt ki akartam mondani ezeket, hogy ez velem történt, és teljesen párhuzamos, se tehető az összes nővel, és akár férfival.
1: De ez óriási bizalom lényegében a közönség felé. Odaadod a te életednek egy részét, és bízol abban, hogy ők ezt jól fogadják.
0: Igen, ha már nem nyilatkozom le, hogy válok, vagy hogy nem válok, de ott elmondok más titkokat. És ezt is élvezem. Igen.
1: Mi egyébként az előadás legnehezebb része számodra? Vagy van-e olyan...
0: Hát, hogy magamnál maradjak a kontroll, és ne essek le a tűsarkamról a kis táncaim közben, ne essek le a székről. Elkezdeni nehéz, és ott mindig mondom magamnak, hogy de én ezt akartam, én ezért vagyok itt, én... Jó, nem kell sokáig mondani, de elkezdeni nehéz. utána már mindegyiket nagyon szeretem.
1: Még egyetlen dolog, hogy milyen utat képzelsz el a cukorbabának? Tehát neked mi lenne a jó? Én hallottam, hogy már külföldre is hívták, hiszen külföldön is van sok olyan magyar, aki emlékszik ezekre a művészekre, és biztos nagyon jól esik nekik így belepillantani az életükbe, hogy fölidéznek egy-egy filmszerepet. Szóval, hogy mit kívánsz ennek az előadásnak?
0: Az, hogy menjen, hogy tudjam gyakorolni, és tényleg ez az előadás örömet is okoz, és nagyon elgondolkodtat. És akikkel eddig beszéltem, azok tényleg azt mondták, hogy valami nagy dolog ment át rajtuk, és ettől boldog vagyok. Nem az igét akarom terjeszteni, mert nincs ebben olyan, hogy ige, vagy terjeszteni való, hanem hogy játszhassam sokat. Ahhoz van kedvem. Meg azt, hogy itt tartsam ezeket a nagyokat. Mindig is érdekeltek, és mindig akartam valamit velük kezdeni. Szerintem ezt veled is sokat beszéltük, hogy kéne még a most élő nagyon nagyokkal egy picit melléjük ülni, és csak azt engedni, hogy meséljenek, és valaki ezt vegye föl, és tényleg nekem a Sándor Pál is ilyen, hogy úristen, hogy miért nincs ott mindig egy kamera, aki felveszi azt, amiket mond. Igen, ez is az. A saját magam tisztulása is egyébként, a gyerekkorom, vagy akár az emlékeim, valamiféle földolgozása a történeteimnek, ezek által a színészek által. Igen, és ők már nagyon megfoghatatlanak, és tök jó egy kicsit megfogni őket, vagy visszahozni, vagy itt tartani őket.
1: Fodor Anna Mária színésznővel beszélgettünk Cukorbaba című előadásáról. Ez az interjú is újra hallgatható a Spotify-on, a Könyvben utazom csatornáján. Köszönöm, hogy velem tartottatok. Találkozunk egy hét múlva. Ola Andrát hallottátok.
2: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok. Könyvben utazom. A legjobb könyvajánlókat újra meghallgathatod a Rádiókafé 98.hu-n. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Üdvözlöm a kávézóban a világ végén! Hol szeretne helyet foglalni? Tele vagyunk kilátástalan helyekkel. Pesszimista asztalainknál kizárólag félig üres poharakat szolgálunk fel, apátia páholyunk pedig kifejezetten népszerű mostanában.
3: Köszönöm. Én inkább a kilátást választanám. Annál a kis asztalnál, ahova még odasüt az a némi reménysugár is.
2: Kávézó a világ végén. A Rádiókafé útkereső magazinja minden hétfő délután 4-től 6-ig Megmenemi Márkkal és Marvinnal, akik megpróbálják kideríteni, mit kellene tenni, ha érdeklődés hiányában mégis inkább kihagynánk az apokalipszist. Már túl késő van ahhoz, hogy ne legyünk optimisták. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén. Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádiókafé applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és jó utat! Rádiókafé. Van barátod. Szeretnéd kipróbálni, milyen kávét iszik az olasz királyi család? Megteheted a Váci úton. 200 év tapasztalata 25 milliliterben. Molinári Kávéház. Finom kávé, magyar bioborok, olasz életérzés. Molinári Kávéház. Váci út 78B. molinarikave.hu. A Delta Produkció bemutatja. Fenntartható divatőrületek és Rádiókafé After május 13-án este 8 órától a Fény utcai piacon. Összművészeti esemény híres színészekkel, dizájnerekkel. A finálé utáni hangulatról a Rádiókafé színeiben DJ Infragandi gondoskodik. Gyere el és legyél részese a felejthetetlen estének, ahol a városi tér, a divat, a színház és a zene összeér. A Hello Margit Fesztivál nyitó eseménye ingyenes, de exkluzív élményekért vásárolhatsz VIP jegyet is a www.deltaprodukcio.hu. Május 13-a Fény utcai piac, fenntartható divatőrületek és a Rádiókafé After.
4: Idén is kertfesztivál. Május 15-17-én Pilisvörösváron, a Festői Kacsató partján 3 napig minden a kertről szól majd. Előadások, növénykülönlegességek, programok az egész családnak. Mindez 3 színpadon, meseszép környezetben és családias hangulatban.
5: Mindenki a kertért, a kert mindenkiért.
4: Jegyek a kertfesztivál.hu-n.
5: Ne maradj le az év egyik legnagyobb családi kuponakciójáról. Újra itt a Promobox Baba-Mama kuponnapok. Május 14-e és 17-e között több mint 100 márka, közel 200 akciós ajánlata vár rád. Az idei év egyik legnagyobb sláger terméke a Multiprotektor antibakteriális háztartási törlőkendők most 25% kedvezménnyel kaphatók. További információk az édeskisbabám.hu oldalon és a beváltó helyeken. Ne hagyd ki! Szerezd be a kuponmagazint még ma!
6: Merre tart a világ? És hol a helyünk benne? Gyere el a HVG New World Talks gazdasági konferenciára. Május 14-én a magyar gazdaság, Európa és a világgazdaság legfontosabb kérdéseit vezető szakértőkkel elemezzük. Jegyek newworldtalks.hu.
7: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik a Rádió Cafén.
8: Idén már a 444 jövőjére is szállhatod adód 1%-át. Szeretnénk folytatni a munkánk

0: oldalon. 444.hu/1%. Készült az alapítvány a tájékozott és szabad nyilvánosságért megbízásából.
1: Én jól vagyok, köszi. A suliban nem szekál senki. Van, kivel megbeszélnem a dolgaimat, tanulok, és már tervezem a nyarat. A szüleim is bármiben segítenek, de látom, hogy nem mindenki ilyen szerencsés, mint én. Nekik ki segít? Tudtad, hogy az UNICEF Magyarország az adó 1%-okat kizárólag a magyar gyerekek támogatására fordítja? Mert minden gyerek szeretne jól lenni. Adód 1%-ával te is segíthetsz. Készült az UNICEF Magyarország megbízásából.
2: Társadalmi célú hirdetést hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
3: Nagy munkába kezdett az országgyűlés, időközi választásokat is tartanak ma. Vonattal utazhatunk az Isztriára. Jó napot kívánok, Springman Betty vagyok. Tegnap megalakult az új országgyűlés, kedden már a kabinet is megkezdheti a munkát. A miniszterjelöltek parlamenti meghallgatásait ugyanis ma is holnap tartják. A Tisza párt 16 minisztériumból áll majd. Az eddigi minisztériumi struktúrát átalakítják, a korábbi tárcák egy részét megszüntetik, illetve hatásköreiket újra csoportosítják. Az új minisztériumokról szóló törvényjavaslatot tárgyalják ma. A cél az, hogy az országgyűlés megalakulása után minél gyorsabban felálljon a teljes kormányzati struktúra. Több településen rendeznek ma időközi önkormányzati választást. Felső-Szentmártonban polgármestert és képviselőket, Esztergomban pedig önkormányzati képviselőt választanak. Békéscsaba ukrán nemzetiségi választói nemzetiségi önkormányzati képviselőkről döntöttek volna, de ez a voksolás a szükséges számú jelöltek hiányában elmaradt. Újraindul a Retro Istria Express. Ismét közvetlen járatot indít a MÁV Szlovénián át a horvát tengerpartra. Az éjszakai vonat június 26-ától augusztus végéig a hét minden napján közlekedik. A keleti pályaudvarról indul majd, és megáll többek között Székesfehérváron, Veszprémben, Ajkán és Zalaegerszegen. Koper, Opatija, Rijeka, illetve Pula is elérhető vele. Az élet nem adható vissza. Ez a holnapi közlekedési kultúra napjának egyik fő üzenete. Országszerte számos interaktív eseménnyel, bemutatóval, szemléletformáló programmal várják az érdeklődőket, hogy felhívják a figyelmet a biztonságos, felelős közlekedésre, mondta el rádiónknak Bíró József, a Közlekedéstudományi Egyesület társelnöke.
4: Együtt közlekedünk, hiszen egymásra vagyunk utalva, erősíteni szeretnénk a közlekedés részvevői közötti kölcsönös tiszteletet és egymás iránti felelősségtudatot. A közlekedés kultúra bármennyire is kevésbé érzékeljük, folyamatosan javul. Míg 1990-ben 2200 halálos áldozat volt közúti baleset következtében Magyarországon, tavaly 420. Még mindig nagyon sokat kell tenni, hiszen balesetből egy is sok, nemhogy ennyi.
3: Nyárias idővel búcsúzik a hét, ma még sok napsütésre számíthatunk, az időnként megjelenő felhőkből számottevő csapadék nem várható. A keleti-délkeleti szél sokfelé lehet élénk. 24 fok körül alakulnak a csúcsértékek, késő estére 15 fokig hűl le a levegő. Holnap már megérkeznek a záporok, zivatarok, viharok erős széllel. 21 fokig csökken a hőmérséklet, a lehűlés pedig kedden is folytatódik, akkor már csak 17 fokot mérhetünk majd.
2: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Kettes számrendszer. Most a Rádió Cafén.
5: A kettes számrendszert halljátok a Rádió Cafén Veres Dórival, Behumi Dórival és Bánki György pszichiáter a vendégünk. Szia!
6: Sziasztok!
7: Ugyaj.
5: Ideig annyira,
7: ez
5: annyira
7: a kanapé,
5: jó.
7: Ez a kanapé hangod?
5: Kanapé
7: hang?
6: Sziasztok.
5: Nem kanapé, ő szék.
7: Igen? Nálad székre kell ülni?
6: Szék, fotel. Akkor de mi? Lehet választani, van kanapé is, tehát van, aki a földre fekszik.
5: Van olyan?
6: Hát van, minden van, és néha van, hogy a kutyám ott van, és volt már olyan, hogy aki nagyon vacakul volt, és akkor a kutyám mellé feküdt, és egy fél órát ott volt, és ebben a töltődésben tudott aztán visszatérni a beszélgetésbe. Ja.
5: Tehát te beidomítottad erre, hogy ilyen segítő kutya?
7: Nem, de kutyáknak alapvetően van egy ilyen tulajdonságuk, hogy...
6: Lett a kutyámnak egy ilyen képessége, hogy olyan jól van jelen, igen.
7: Hihetetlen, oda tudnak pont bújni, ahol fáj, úgy néznek, ahogy megértő embernek kellene nézni. Hihetetlen, kutyáknak van ilyen képességük.
6: Igen, van egy ilyen, hogy mondjam, éppen nagyon bajban lévő páciensem jött, és az én kutyám ezt annyira tudta, hogy akkor mindig az ő lábához feküdt. Ez egy külön dolog volt, hogy éreztem, hogy ott töltés, tehát hogy ő volt a töltő.
5: Azért hívtunk el, mert erre a töltésre szerintem most így mindenkinek szüksége van, nem rejtjük véka alá azt, hogy igazából most társadalmi kérdésekről, és tehát a társadalmi kérdésekről és a pszichológia kapcsolatáról szeretnénk beszélni veled, mert te azért még amíg nem szabadultunk fel rendszerváltásilag, akkor is eléggé jelen voltál a közösségi médiába, illetve a médiába is, és nem rejtetted véka alá akkor se a szakmai véleményedet. Tehát, hogy mi volt az, amiben nekünk élnünk kellett idáig? Sokféle megélése volt ennek, de mondjuk egy pszichiáter szempontjából ez a társadalmi berendezkedésünkben éltünk, ez micsoda? Most egészen függetlenül attól, hogy ki hova szavazott, vagy ezt hogy élte meg.
6: Ez egy komoly dilemma, hogy egy ilyen valamilyen szakmá űző, és egyébként ugye az egész társadalmat képviselő személy, akinek ugye a hivatása az, hogy bárki jöhesse hozzá, onnantól kezdve, hogy egy ilyen társadalmi kérdésben valamilyen állásfoglalással beszél, egy fura helyzet jön létre. Tehát ez nekem nem volt egy mély dilemma, mert azt gondolom, hogy én ezt eldöntöttem viszonylag korán, hogy beleállok olyan dolgokba, amiket hanem vagy az a kollektív szemmel én igazságtalannak láttam. De hát ennek vannak következményei, és vannak dilemmái, amik nem múltak el, csak már ebbe belekerültem, és onnantól ez így volt. Ugye az is, hogy ugye aki jó hozzám jön például, most maradjunk az én kis rendelőmnél, vagy kis életemnél, ugye, hogy az annak tartania kell attól, hogyha ő más gondol, mint én, akkor az a mi
5: más
6: van.
5: Elbírálás alatt van és esetleg lehet, szakmailag is?
6: Hát lehet szorongani azon, hogy na most én akkor őt elítélem, vagy én fenyegető vagyok a számára. Ugye valószínűleg egyszerűen annyira lehetett most már az interneten tájékozódni, hogy sokan azt valószínűleg nem is tették meg. Tehát én nem, tehát hogy ugyanúgy buborékot termelt az én kiállásom a rendelőben is, hiszen alig-alig találkoztam olyannal, aki valami radikálisan más gondolt, mint amit egy bizonyos közösség, amihez én is úgy valamennyire tartozom, gondolt. Tehát ezeknek a kiállásoknak szerintem abszolút volt helye, mert azt gondolom, hogy pont az ilyenfajta hivatások, illetve bármelyik hivatást mondhatjuk, jogásztól, a tanári, újságíróig, a tanártól, a nem tudom még, tehát valahogy a társadalmat védeni kell. És hogyha azt látod, én azt láttam, sokan azt láttuk, hogy a társadalom különböző részeit nagyon károsítja az, ami történik folyamatosan, sőt egy idő után kimondottan az állam, az intézmények és ez a pártállami berendezkedés bántalmazóvá vált, amit most nagyon mond mindenki, és van, aki ezért régóta mondja, hogy ez a bántalmazás, ez traumákat hoz létre, károkat okoz, széthasít, mert hogy azokat is ugyanúgy károsította, akik hittek benne, ugye a feltárt, felvillantott ideálok mentén, hogy ez milyen jó, és hogy biztonságban vagyunk, és védelmet kapunk, és éljen Mátyás király, és stb. Vagy Hunyadiak visszatértek, nem csak sorozatban, hanem tehát live-oznak a Hunyadiak. És hogy itt a Kánaán, tehát hogy közben őket is ugyanúgy károsította. Több szinten károsította őket. Ugye most már van, akit úgy károsít, hogy rá kell jönnie, hiszen bomlik le a plakát. Van is egy ilyen dalom, ugye, hogy de milyen jó a dalaim, ugye, jóslattá
5: vált. Azt milyen jó dalaim vannak.
6: Nagyon jó dalaim vannak, és a dalaimban megfogalmazott hajdani jövőképek, azok most valóságok. Szóval lebomlik a plakát, és látszik mögötte a dolog. És hogy az, aki hitt benne, annak is nagyon traumatikus volt belefeszülni a plakát igazságába. És az is traumatikus volt, ahogyan ezek a hasadások bekerültek a barátok közé, a családokba, a vállalati beszélgetésekbe, ki tudja hova, és hát egyszerűen beszédképtelenné váltunk, a szavak jelentése elveszett, ellentétes értelmeket kaptak szavak, szóval például csak, hogy a leggonoszabbat mondjam, azt ugye, amin most ugye sokat háborgunk, még mindig lehet rajta háborogni, vagy lehet rajta már néha nevetni, hogy valaki azt mondja, hogy nemzeti oldal. Ugye, szóval, hogy van olyan, hogy nemzeti oldal. És abban a pillanatban, ugye ez a haza nem lehet ellenzékben szlogen, hogy abban a pillanatban, hogy valaki ezt mondja, ott létrehoz valamit. Amit lehet, hogy ugye van olyan, aki valószínűleg nem szándékosan, nem rossz szándékkal mondja, de arról, aki konkrétan nagyon mondta, ugye, az a valaki, arról én rossz szándékot feltételezek. És létrehozza azt, hogy akkor azok, akik látják, hogy ő kicsoda, azok nem nemzeti oldal, és ez egy fájdalom. És és annak is fájdalom, aki azt hiszi, hogy én gonosz vagyok, amikor én nem oda tartozom. Mert azt kell gondolnia, hogy a társadalomnak van egy ilyen része, akik ott így áskálódnak. Ez a szörnyű.
7: Na pont ezeket a csoportokat szerettük volna veled kibontani, mert én is valahogy, amikor átgondoltam, körülbelül így csoportosítottam, hogy egyrészt voltak azok, akik a kormánypárt maximális hívői voltak, tehát ilyen szemellenzős hívői, mi ezt kívülről legalábbis úgy gondoltuk, de ők tényleg hithű fideszesek voltak, és ha jól tudom, te írtál is egyébként a Facebook oldaladon erről egy rövid bejegyzést, hogy egy előadásod után odajött egy ilyen illető, már most az áprilisi választások után, és azt mondta, hogy ezzel ő most nem tud mit kezdeni, mert kezdi látni, ahogy lebomlik körülötte az a világ, amiben ő hitt, átlát rajta, és ez elképesztő frusztrációt okoz neki. De vannak olyanok is, akik ezt pontosan tudták a rendszer kiszolgálóiként, vagy csak nem tudom, szimpatizánsaiként, hogy ez egy hazugság vár, de mégis konformista módon illeszkedtek bele. Ez is egy nagyon érdekes pszichés alkat. És akkor ugye vagyunk, mondjuk mi már, akkor, ha már így matricázzuk magunkat, matricázhatjuk egyébként, hogy akik sose hittek ebben, és mindig frusztrációt okozott nekik, hogy nincsenek a nemzettest részeként feltüntetve, és ez meg a másik fajta fájdalom, hogy tehetetlenül nézzük évek óta, már most már lassan majdnem második évtizede, hogy ez csak egyre nehezebb lesz nekünk, és szerintem a körülöttünk lévőket is sajnáltuk. Szóval, hogy én ezt a három halmazt különítettem el, van-e még másfajta csoportosítási mód? Illetve ha nincs, akkor beszéljük már át, hogy ki mitől szenvedett így a mély belsőjében.
6: Szóval azért próbáltam mondani, igen, hogy a szenvedéseinknek a spektrum elég széles, tehát hogy, mert hiszen az is egy szenvedés, hogy én mondjuk egy fideszes nagymama vagyok, és az unokám beszekszik velem.
7: Igen.
6: Mert nem érti, hogy fér a fejembe az a sok fura dolog. Én meg nem értem, hogy ő hogy nem érti, hogy hát igen, veszélyek vesznek hogy minket körül, védekeznünk el, stb. Tehát, hogy azért szörnyű egy ilyen építmény, egy ilyen abuzív, és valójában, hát hogy mondjam, hatalom és érdekvezérelt találmány, mint ami itt Fidesz és Orbán Viktor néven futott, mert ilyen károsodást hoz létre. Egy picit még hátrébb lépnek, és akkor elmondom azt, amit persze el szoktam mondani, ugye ez a, amit valójában persze, ugye egy kapcsolzárójel, egyéni, meg családi dinamikákat hibás dolog tudom átvetíteni nagy társadalmi rendszerekre, mégis megteszem, mert szórakoztató, tanulságos, és valamennyire igaz. Ugye van egy olyan családmodell, amit úgy hívtam a könyvemben, hogy a narcisztikus együttműködés rendszere, amit ugye véletlenül NER-nek lehet rövidíteni. Ez a narcisztikus együttműködés rendszere.
7: A legnegyszerűbb könyv, igen, a narcizmusról című könyv.
6: Hát egy könyv van, igen. És akkor ugye az
7: arról... Nem neked mondtam, hanem a hallgatókat tájékoztattam vele.
5: Jó, van egy nagyszerű könyve.
6: Ja, nem, én tudom,
5: hogy van egy könyv.
6: Ja, én írtam egy? Na jó.
7: Okay. Bocsánat, hogy közbevetettem.
5: Tehát a NER-ről.
6: Nem, jogos. Tehát, hogy, amit akarok mondani. A lényegét mondjam, hogy ott egy normál családban a gyerekek fejlődési szükségletei fontosak. Egy normál társadalomban az állampolgár jogai, jogegyenlősége, állam előtti szintjei fontosak.
7: Hogy és a fejlődése is.
6: És a fejlődése is. És az, amit kap, és a szolgáltatások, és a többi. A narcisztikus együttműködés rendszere az egy cseles dolog. Az a lényeg, hogy a szülő úgy működik, hogy a gyereknek azt kell hinni, hogy neki jó, de nem jó neki. Akkor jó neki, ha az ő igényei véletlenül egybeesnek a szülő igényeivel. Ez azt jelenti, hogy egy példát mondjak, hogy mondjuk az anyuka az tök hideg, közönyös, stb., de tudja, hogy amikor az anyósa jön, hogy az anyósa szereti a jó anyukákat. És amikor jön az anyós, akkor a térdére ülteti a gyerekeket, és kis dalokat énekel bájosan, a kis Blaha Lujza. És akkor az anyós elégedetten távozik, és utána visszaáll a közöny, és a hidegség, és a csend. És a gyerek, mit él meg a gyerek? A gyerek azt éli meg, hogy az anyukája szereti őt. Hogy végre jó minden, és a gyerek azon gondolkozik, hogy ő jól csinálta-e, hogy valamit most jól csinált. Mert most az anyukája szerette. Utána meg valamit biztos rosszul csinált. Mert az anyukája nem szereti.
8: Ezt hallgatni.
6: Szomorú hallgatni, de így volt az állampolgár 16 évig, hogy amikor a hatalomnak ő megfelelt, amikor lojális volt, vagy nem piszkálta a kérdéseket, akkor ő egy jó, csendes, használható, szeretetnek tűnő állampolgár volt. Amikor azonban pofázott, mint én, pláne a sokat, aki engem azért úgy nem bántottak, tehát, tehát nem tudok azzal villogni, hogy én a rendszer áldozata vagyok, mert én a rendszertől független módon teremtettem meg az egzisztenciámat, de aki függött a rendszertől, az nem is beszélhetett, annak még frusztrálóbb volt, és ugye hiába volt esetleg belül bátor, nem kockáztathattam mondjuk a gyerekeinek a kenyerét, mert azért nem ilyen egyszerű az élet. Mert ugye most már itt egzisztenciális dolgokkal nem kell börtönbe vinni az embert, hanem elég, ha nem tud pénzt keresni. Mm. Ugye ez az bőven elég fenyegető. És hogy, na, és attól narcisztikus együttműködés rendszere, hogy ahhoz, hogy a hatalom csúcsán levők vidáman jól, hogy mondjam, lamborghinizhessenek, ahhoz kellett ezt a dolgot ilyen szépen felépíteni. És akkor, hogy visszatérjek oda, amit kérdeztél, ugye az ilyenfajta családi, vagy nagyobb vállalati, vagy állami, hatalmi bizékben ugye mindig vannak, hát ehhez valahogy visszanyúlunk. És akkor ugye vannak a cinkosok. A cinkos, ugye katonák, cinkosok, akik úgy nincs különösebben belső tartalmuk. Például, ugye,
7: de ez biztos?
6: Hát,
7: de ezt így ki lehet jelenteni, hogy puhagerincűek mind? Mert ugye most borulnak a bilik, tehát egy csomóan vallanak, meg nem tudom én, gyónnak, de hogy...
8: Nekem az a kicsit nehezen elképzelhető, mert ugye felfestettél egy olyan csoportot, akik, és akikről most szó van, hogy hát, hogy a rendszer kiszolgálói érdekek mentén, tehát, hogy nem hittek ebbe a, nem hittek a szlogenekbe, nem hittek a bullshitba, hanem egyszerűen csak tudták, hogy ebből tök jól lehet nyerészkedni, és ott van.
7: Meg, hogy a cél szentesíti az
6: eset. Igen. Nem, ezt még itt még nem tartottam, ja, mert nem is gondolom.
7: Bocsi. Igen, beleszóltunk, mondja.
6: Nem, csak tényleg nem ezt gondolom, de fontos, amit mondtok, hogy nem ezt gondolom, hogy, tehát van, aki hisz, vagy hogy mondjam, mert itt ugye egy ilyen tömeget mozgatni, hát ez egy óriási tömeg volt, nem véletlenül nyertek mindig választásokat. Ahhoz ideálok kellenek, és az ideálok mentén mozgó nagy belső lélektani dolgok, amik egy tömeget erősen jellemeznek. És azért az ideálok azok nem csúnya dolgok. Tehát az, hogy összetartozunk, hogy szeretjük egymást, hogy mi egy erőt képviselünk.
8: Meg vagyunk védve, ez nagyon fontos, hogy ugye egy fontos védelem alatt álltunk.
6: Igen. És ugye ez a nagy
8: ki tudja,
6: csoport.
8: Milyen veszélyekkel.
6: Igen. De hát ugye ahhoz, hogy ez homogén maradjon, és hát főleg, hogyha a valóság nagyon más, ahhoz ugye ki kell alakítani az ellenségek folyamatos rendszerét, tehát hogy a belső feszültségek, amik abból fakadnak, hogy nincs kórház, meg nincs oktatás, ugye azért az feszültséggel jár.
8: De kevés a fizetés, van ellenség, nem lehet megélni belőle.
6: Igen. Igen, igen. Hát vannak ilyen híres videók, ahol valaki azt mondja, hogy és most jobban él, nem, hát rosszabbul élek, de azért.
7: Igen. Na igen, és hogy
6: és ahhoz... akkor, hogy ezt ugye ki lehet, ugye sokszor elmesél történet, ugye az ellenségképek nagyon jók erre, hogy belül a kohézió megnő az ilyen nagy csoportokban, ezt fölülről még irányítják is, hogy hova kell figyelni, hogy milyen jó nekünk, és milyen rossz másoknak. Németországban se wifi, se, semmi, nincs is már Németország.
8: Nem is szexelnek meg semmi.
6: Nem szexelnek a németek, de hülyék. Szexelni
8: jó. Ezek Magyarországon. A nemzeti szexelés.
6: Jó, mi se szexelünk, de a de németeknek
8: de
6: rosszabb.
8: De a mi szívünk tiszta, az övék meg nem.
6: Tiszta szívvel, nem szexelünk. Igen, szóval bonyol. És akkor végül is, ugye, és ezt a picit még a, még összekanyarodok, ugye a narcisztikus együttműködés rendszerhez visszatérve, hogy a bántalmazottságban az is van, ez fontos lesz, hogy ott a gyerekek nem ismerik fel a közös érdeküket, hogy nem, nem az van, hogy összesugnak, hogy figyelj Dezsőke, ezek tök hülyék, vagy hogy ezek iszonyú gonoszul bánnak velünk, hanem ők ugye megpróbálják egyénileg megoldani a kis életüket, és egymással sincsenek jóban. Tehát bántalmazott családokban a gyerekek gyakran nem szövetségesek, hanem ellenségek, mert hisz rivalizálnak azért a kicsi kegyért, amikor éppen el tudják találni a jó pillanatot. És így leszünk egy nagyobb szinten is társadalmilag, persze pontatlan ez, de egymással versengő
8: kis hülyék,
6: mintha nekünk egymással lenne bajunk, mintha a, hogy most ilyen primitíven mondjam, a fideszes tömegnek, a tiszás tömeggel lenne tényleg baja. Uh-huh. Hát, hogyha a valóságban mozgunk, akkor a fideszes tömegnek és a tiszás tömegnek ugyanazok az érdekei, és ráadásul nagyon hasonlítanak, ráadásul ugye ugyanott lakunk, és magyarok vagyunk, vagy hát aki magyar. Tehát, hogy ez egy trükk, ez egy a tömegekben...
8: Szemfényvesztés, folyamatos szemfényvesztés.
6: Mert létrejön ez a tömegekben magától is, na de itt valami tudatos és átható dolog zajlott.
8: Innen fogjuk folytatni dr. Bánki György pszichiáterrel, mindenképpen maradjatok velünk.
2: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok.

0: Még ne menjetek el! A műsor a szünet után folytatódik. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A pogácsát mindenki szereti. A gazdaság mindenkit érint. Műsor azoknak, akik nem félnek megkérdőjelezni az irányadó nézeteket. Sajátos pogácsa. Gazdaság, társadalom, könyv és tanulmányajánló Pogácsa Zoltánnal és Kántor Endrével minden csütörtökön délután 4-től a Rádió Cafén. A pogácsa frissen, a pénz olvasva jó.
1: Anya, mi az az a sény? Hogy kerültünk ide?
2: Nem tudom, Misa. Pedig a nagy gesztenyafánál szoktunk balra fordulni. Ugye?
0: Vesszel velünk te is! 100 hold. Barangolás a gyerekkultúra erdejében minden péntek este 9-kor a Rádió Cafén. Gyerekkönyvekről felnőtteknek. Mit, mikor és miért olvassatok, hallgassatok és nézzetek. Trendek, megjelenések, beszélgetések szerzőkkel és a kapcsolódó szakmák művelőivel. 100 holdon ez mind bőven elfér. A túravezető Vejszer Alinda, aki a pagony iránytűjével mutatja meg, merre induljunk.
2: És hol vannak a gyerekek?
0: Olvasnak.
3: Amit ma adsz, az örökre elkíséri. Higgy magadban, és mesélj gyerkőcödnek akár a pénzről is. A 100 hold támogatója az Erste.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
3: Energiaárak, ellátási láncok, szigorodó szabályozás. Nem egy dolog változik, hanem minden egyszerre. Aki csak megfelelne, az lemarad. Aki érti az összefüggéseket, az halad. Mastercard ESG Summit, május 20-a Aquarium Club. Nagyvállalatok, beszállítók és döntéshozók közös nevezője. Fordítsd a megfelelési kényszert valódi versenyelőnyre. Program és jegyvásárlás esgsummit.hu. Platina támogatónk E.ON. Arany támogatónk CPI Hungary. Sokan kértétek, ezért elkészítettük. Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és hajrá! Rádió Café, van barátod. Céges esemény kompromisszumok nélkül. A Barceló Budapest modern, kertkapcsolatos rendezvénytermei ideálisak meetingekhez, workshopokhoz, csapatépítőkhöz vagy karácsonyi partikhoz. Központi elhelyezkedés, privát parkolás és prémium catering. Keresse szállodánkat most kedvezményes árajánlatokért. Barceló Budapest, a sikeres események helyszíne. Anna Managuchi május 12-én az Akváriumban. Anime inspirált dallamok, japán pop és elektronikus zene egyedi keveréke. Az Anna Managuchi lendületes koncertje május 12-én az Akváriumban.
4: A Psychedelic Sword bemutatja. Május 30-án este 8-tól végtelen hullámzó, improvizációs, pszichedelik rock session lesz a Magyar Zeneháza szabadtéri fedett színpadán. Belépés ingyenes.
5: Felejthetetlen koncertélmény május 16-án a Margit-szigeti szabadtéri színpadon. Egy show Mr. Wachowskival és zenekarával. Elektronikus zene szimfonikusan, látványos színpadi effektekkel. Sztárvendég Lengyel Johanna. Margit-szigeti-színház.hu.
6: Ne maradj le az év egyik legnagyobb családi kuponakciójáról. Újra itt a Promobox Baba-Mama kuponnapok. Május 14-e és 17-e között több mint 100 márka, közel 200 akciós ajánlata vár rád. Most akciósan akár 50% kedvezménnyel vásárolhatsz mosószereket, tisztítószereket, szépségápolási termékeket és étrendkiegészítőket. További információk az édeskisbabám.hu weboldalon és a beváltó helyeken. Szerezd be a Baba Mama kupon magazint még ma! A Promobox Baba Mama kuponnapok fő támogatója a Rossmann és a Pampers.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik a Rádió Cafén.
7: Sziasztok, Németh Tamás vagyok, a Telex főszerkesztője. Neked csak 2 perc, de nekünk óriási segítség, hogy továbbra is azt csinálhassuk, amit eddig. Hogy kérdezzünk, utána járjunk, megírjuk. Állj ki a Telexért adód 1%-ával. További infókért látogass el a telex.hu/1% oldalra. Együtt erősebbek vagyunk.
8: Készült a Telex a Szabad Sajtóért közhasznú alapítvány megbízásából.
9: Társadalmi célú hirdetést hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik.
10: Kedves hallgatók, szervusztok, ez itt Behumi Dori és Veres Dori műsora, a kettes szemrendszer, dr. Bánki György a vendégünk továbbra is, akivel megpróbáljuk megfejteni a pszichológia és a pszichiátria oldaláról, ha lehet így mondani, azt, hogy mi történt velünk az elmúlt 16 évben és az elmúlt szűk egy hónapban, a politikai változásokat, társadalmi változásokat tekintve. És arra gondoltunk, hogy kicsit így analizáljuk, elemezgetjük embertársainkat és saját magunkat, annak megfelelően, hogy ki hogy élte át ezeket az időket. És engem igazán őszintén leginkább az érdekel, az az embercsoport, vagy azok az emberek, akik úgy voltak kiszolgálói ennek a rendszernek, az elmúlt rendszernek, az Orbán rendszernek, hogy közben azért pontosan tudták, hogy mik a valódi számok, pontosan tudták, hogy másképp is lehetne fejlődni, vagy akár fejlődni is lehetne, de valamiért konformista módon, megfelelési kényszerből vagy kényelemből úgy döntöttek, hogy mégis kiszolgálói lesznek ennek az egésznek. Én nekem ez egy csodálatos embertípus, akit nem értek, és szeretném, hogy megértsek.
11: Szerintem nem is
10: nincs
11: volt
10: ilyen.
11: Nagyon ilyen embertípus. Nem az volt, hogy mindenki tehát, hogy aki a Fidesz malmára hajtotta a vizet, hogy ők akár csak a látszatban is, de hogy hittek ebben. Tehát, hogy,
10: biztos voltak
11: hogy
10: ennek
11: nehezen
10: szintjei.
11: Tudok olyan nagy tömeget elképzelni, aki ezt úgy csinálta cinikusan végig, hogy pontosan tudta, hogy rohad ez az egész.
12: Azért vagyunk bajban mindig, mert egyrészt embertípus, ezen gondolkozunk, tehát hogy személyes dolgokból is, meg ilyen fajta ügyekből próbáljuk levezetni ezt, de valójában ugye itt nagy csoportokról van szó. És ugye az ember, azért onnan induljunk talán, hogy az ember az egy olyan élőlény, ami attól lett ilyen menő, hogy csoportban van. Egyedül egy ember, egy ősember, az úgy pusztult el egy perc alatt nyilván, mint annak a rendje. Persze vannak ilyen filmek, ahol valaki megy és belebújik a meleg szarvasbélbe, de ez még azért nem egy ilyen sikkes, nem ajánlom így. Otthon ne próbáld ki, vagy nem.
11: Hogy csináld a 4 fal között.
12: Igen. Na, de hogy az ember attól evolúciós dolog, hogy összetartozunk, és ebben van az erőnk. Amikor kialakult akár az a dolog is, ami most megbukott, a kialakulásánál ez a csoport, ez nagyon fontos, értékes, bensőséges dolgokat hordozott, és sok embernek igazodási pont volt egy polgári magyar. Most az, hogy nekem tetszett, vagy kinek, ez most tök mindegy, de a polgári Magyarország egy értékes, egy igazi, egy európér, egy nem tudom mit létrehozni, és ebben gondolkozni. És ez egy csomó ember számára ideállá vált, és ugye egy ellenazonosulás volt a múlttal, a szocialista, most kommunistának hívott örökséggel szemben, tehát nagyon sok fontos dolgot hordozott, ugye a múltnak és a múlt bűneinek köze van ehhez a csoportosuláshoz is, ugye nem úgy van, hogy jöttek semmiből a dolgok. És az egy másik kérdés, hogy az idők során ugye ez hogyan változik, és az is, hogy ezt az összetartozást hogy éljük meg, amikor benne vagyunk. Hogy az összetartozás az óhatatlanul vakfoltokkal jár, mindegyik, tehát most a bármelyikünké, ahova tartozunk. Felmentjük, igazoljuk, igen, most egy kicsit goromba volt Péter, de amúgy nagyon bízunk benne. Tehát ezért ezzel küzdünk. Azért vannak alapvető különbségek, remélem. Csak azt akarom mondani, hogy ez az azonosulás és az ideálokhoz való kapcsolódás, és az, hogy közös ideáljaink vannak, iszonyú fontos az embernek, óriási erő van benne. A nehézség az, hogy ez azért szerintem nagyon régen betorzult, de ezzel lehet vitatkozni, meg mindenkinek joga van később rájönni, és valóban azt hiszem, hogy ez nagyon vegyes kép, ha egyenként kibontanánk itt a pszichéket, és terítőre terítenénk a gondolatokat, akkor biztos vegyes lenne. Szerintem az nagyon ritka, hogy valaki ilyen 100% cinikus, pontosan tudja.
10: Igen, ez a 100% manasságot én se hiszek el.
12: De közben nem. Meg maga az eredmény, a végeredmény szempontjából, hogy mondjam, erkölcsileg azért gondolhatjuk, hogy igen, itt nagyon sok volt a gonoszság, szóval én azért nem zárkóznék el az erkölcsi megítélésétől ennek a rendszernek, mert rendkívül sok fájdalmat és kárt okoztak. És a cinkol, ugye azt beszéltük, hogy ugye van egy vezető ember, vagy egy vezető réteg, és a hozzávaló tartozás az ilyen erős autoritár rendszerekben ugye azt határozza meg, hogy én ki vagyok. És a cinkosok azok, akiknek nincsenek olyan komoly vezérlő erkölcsi elvei. Tehát az ő erkölcsük az a vezérhez való viszonyulás erkölcse. Ugye az nem egy igazi erkölcs, az egy ilyen egy ilyen kezdetleges valami. Sok ilyet látunk, ugye ezek tudnak szajkózni, ugye ezek ilyen szárnyas majmok, elismétlik, beleállnak, ilyen katonák, akik olyan, mintha valami önállóan gondolkozó ember lenne, tehát valójában mindegyik ugyanazt mondja, ami hát persze párt stratégiailag jó, de emberileg totálisan furcsa és helytelen és érthetetlen. A cinkosoknak, akik nem igazi belső morállal, tehát azok gyakran egyébként gondtalanul és szívesen okoznak fájdalmat olyanoknak, akik nem cinkosok, ugye ezt is tudni kell róluk, tehát őket nem zavarja a másik fájdalma igazán. És még egy fontos tulajdonságuk van, hogy pápábbak a pápánál. Nem tudom, emlékeztek-e, voltak olyan időszakok, amikor az Orbán körüli emberek nem csak hogy azonosultak vele, hanem pontosan úgy is beszéltek, igen. Tehát ugyanazon a hangon.
10: Igen, igen.
12: Ez most egy ideje nem így van, színesebb lett a kép, de hogy ugyanazon a hangon beszéltek, nagyon érdekes volt.
10: Úgy tagolták a mondatokat, igen. Hogy igen.
12: És hogy nem csak hogy azonosulnak vele, hanem olyanabbak akarnak lenni. Ugye az ilyen vezérelvű dolgokban egy idő után nem kell a vezérnek ugye mindent megmondani, hanem kijelöli, hogy tulajdonképpen már a cinkosok, a katonák és a kisebb katonák intézik a jutalmazást és a büntetést. Tehát, hogy csak tudni kell körülbelül, hogy mi lehet itt a... Tehát teljesen öntevékenyen alakult az országban az, hogy ki hol énekelhet, vagy én is voltam, hogy nem pszichológiai témáról nem beszélhettem a Fidesz szentének számító Várkert bazárban, mert ugye hát oda, hogy tehetné meg be magát egy ilyen halandó ember, mint én, aki ilyen
11: énekelhet bárki.
12: Nemzetietlen gondolatai vannak. Szóval ilyesmi. Ugye aztán van egy, ugye nyilván sok az átmenet, és mondom, a cinkosok sem mind csak cinikusak, de a gyakorlatilag azok. És van egy nagy bizonytalan tömeg, ugye olyan nem polgárosodott, nem eléggé polgárosodott közegekben, aminek mintha most vége lenne egyébként, de ez lehet, hogy egy hiú, még egy kicsit korai reményem. Ugye ott, ahol még nincs elég erős polgárosodás, autonómia, az oktatás nem ott tart, hogy az emberek önálló, gondolkodó egységek lennének, akik így középrétegként összekapaszkodnak, ott ugye egy hatalmas bizonytalan tömeg van, és azokat lehet vezetni, illetve ugye az előző kurzus azt gondolja, hogy kell vezetni. Uh-huh. Aztán vezették őket ide-oda, amoda, hát ugye teljesen különböző mezőkre, hogy azt mondták, hogy most a Lucerna jó, nem állatozunk. Szóval azt akarom mondani, hogy most ez a szuper, aztán most ennek az ellenkezője a szuper.
10: Meg ez az ellenség, holnap meg már az.
12: Igen. És hogy a nem polgárosodott nagy hatalmas, bizonytalan, és aztán egyébként oktatásában, közművelődésében lerontott tömeget, azt még jobban lehet vezetni. Ugye, hát ezt láttuk, hogy ez történt.
11: Bocs, csak közbeszúrok egy kérdést itt, hogy szerinted ez egy szándékos dolog volt, hogy hogy nem csak beleesett ugyanúgy a pixisbe az oktatás, meg mondjuk a tudományos területeknek a lehetetlenítése ugyanúgy, hanem ez egy szándékolt... Húzás volt? Pontosan volt azért, amit mondasz, hogy, hogy jobban lehessen vezetni a társadalmat?
10: Hát például a 16 éves korhatárnál meghúzott iskola kötelezettség az azért nem lehet nem szándékos.
12: Hát ugye volt biztos benne társadalompolitikai, meg gazdaságpolitikai megfontolás, hogy merre menjen az ország, hogy lesz ez hatékony. Voltak szerintem olyan gazdasági elképzelések, amik az ilyen gyárak, ugye autó, akú, mit tudom én, milyen gyárak, és akkor nem kell annyi oktatás, nem tudom. Tehát biztos, hogy volt ebben valami racionális elem. Összességében egy társadalom színvonalát rontani, szóval azért én a szándékosságot is gondolom, mert pont ez a narcisztikus együttműködés, hogy látszólag neked jó, mert akkor jobban keresel, vagy kialakul valami, ide jönnek a gyárak, és akkor te szerelhetsz.
11: Ugye, egy csomó munkahelyet teremtettünk.
12: Munkahelyek, de valójában aki ebből igazán profitálni fog, az nem te leszel. Tehát ez az elhitetése, hogy neked jó ez gyermekem, ugye ez a trükk. Valójában nem az a jó, hát valójában egy magas fokú hozzáadott értékű oktatásában borzasztóan fejlett országnak kéne lennünk majd egyszer hosszú távon.
11: Ahol önálló gondolkodnak az ember.
12: Azt kell mondanom, hogy igen, részben hanyagság volt, mert hát azért az egészségügy elhanyagolása az tényleg extrém, meg egy csomó területnek, ilyen ügyeket, közszolgáltatás elhanyagolása olyan extrém szintű, ilyen látványos. Tehát hanyagság és kimondott szándékosság az, amit gondolok.
10: Na de

0: De ezt a nagyon szimpi volt, szóval, hogy hát mit válaszol az ember egy előadás után?
1: Hát, hogy megadom a számomat.
2: Elmondott, hogy milyen korú volt?
0: Egy ilyen 50 körüli férfi volt, és azt mondta, hogy ő ugye mi ott az én párommal, társammal, Dobra és Saroltával a rejtett párkapcsolati bántalmazásról adtunk elő. Ez egy vidéki helyszín volt, és akkor utána dedikálás, beszélgetés, pici, és utána megyünk haza, ez nem egy tartalmas végjáték ez, de hogy oda jött, és ez nagyon szimpi volt, hogy hát sajnos hát nem maradok életben, de
2: még a műsor végig
1: ezt a sztorit mond már el.
0: Ja, a sztorit még elmondom. Szóval, hogy egyszerűen ezt a dilemmát mondta, és ez olyan megrázó is volt, meg olyan reményt adó, hogy egyszerűen látja, hogy nem az van, amit hitt. És azért ez nagyon kemény lehet. Tehát ez egy fölcsúszamlás a lelkedben, hogy valamire építetted a világnézetedet, valamit beleláttál, valamit elhittél, valamire szavaztál, még most is, és egy-két hét alatt az egész így szétmegy. Mert nyilván vannak ilyen utóvédharcok, mint az örökké harcoló japán katonák az elhagyott szigeten, tehát azért látjuk, hogy még nyomják, de hát azért sokan már nem nyomják, elcsendesedtek, és akkor ott van egy szavazó magára hagyva, és látjám, hogy az egész ország tök másban volt, mint ő, vagy ők, ugye. Nem tudtam jót válaszolni, hiszen ugye most reményeink, vagy reményeim vannak inkább, mint tudásom a jövőről, mert az alapvető remény az, hogy nem ez folytatódik fordítva, hanem az folytatódik, hogy hogyan tudunk közösbe kerülni. Persze, vitatkozva, veszekedve, nem tudom mi, megharcolva ügyeket, de hogy nem ez a szétfeszített szörnyűség folytatódik.
1: Na de a praxisodban biztos volt már ilyen, ha nem is ezzel kapcsolatban, de olyan eset, ahol egy felépített, elképzelt világ egyszer csak összedől, hát elég egy nem tudom én, egy megcsalásra gondolni egy házasságban, ez is tud ilyen érzelmeket generálni egy emberben, tehát, hogy körülbelül ezzel analóg az, ami velük történni fog, hogy szépen lesz egy gyászidőszak, aztán valahogy segítsége vagy anélkül, de megpróbálnak kijönni, vagy mik a forgatókönyvek ilyenkor? Eredesül társadalmi szinten...
0: Nem egy homogén dologról
1: beszélünk. Több emberről beszélünk, mint... Szóval rengeteg ember, egy tömegről van szó.
0: Hatalmas tömegről van szó, és ugye azt is tudjuk, hogy volt, aki öngyilkos lett ilyettében, tehát hogy itt azért nem babra megy a játék, igen. Tehát az a félelem, ami felépült, hogyha veszít a Fidesz, akkor kitör a háború, elviszik a gyerekeket, éhínség, benzinár, kiugrás, nem tudom mi. Egyáltalán beszéljek, és emberek megölték magukat. Most, na. Ugye azért ez a tömeg, ami 2 millió, nem tudom, vagy hát nem
1: két
0: is tudjuk
1: millió,
0: pontosan.
1: 200 körül, igen.
0: Ez azért nem egy teljesen homogén tömeg, tehát nyilván itt az, hogy ki mennyire hitte el, vagy mennyire
1: hiszi el még most is,
0: az nagyon különböző rétegeket jelent. Ugye van ez a híres, most sokan leírták, ez amikor a Festinger beépült az 50-es években egy szektába, de ezt lehet, hogy nem minden hallgató ismeri, ezt a sztorit ismeritek?
1: Olvastam én is a napokban.
0: Elmondom röviden, mert szerintem ide vág, és valami, egy nő, tudjátok, az UFO-k hova mennek? Amerikába, tehát azok nem mennek máshova, az Egyesült Államokba mennek.
2: Mert tudják, hogy csak ott fogják majd felvenni velük a harcot, és ők mentik meg a világot.
0: Igen, de a kapcsolatot is, tehát oda érdemes menni. Na mindegy, az UFO-k. Ezt tanácsolom nekik. És hogy egy amerikai háziasszony tudta, hogy egy adott napon, mit tudom én, 55. december 20-án leszáll egy űrhajó az ő kertjükben, abszolút pont az ő kertjükben, felveszi azokat, akik rendes emberek.
2: A jókat.
0: Felszállnak, és utána a föld golyó elpusztul, ugye ez volt a sztori, és a Festinger beépült ebbe a szektába, akik ezt vallották. Egyrészt szeretett volna utazni egy út, nem. Viccelek.
1: Meg akarta fejteni.
0: Volt egy hipotézise, hogy itt mi fog történni. És akkor röviden mondom, eljött az este, ez az adott este, összegyűltek ugye a hívek. Na most ugye a hívek egy része ele,

0: ajándékozott mindent, felbontott az állásából, ugye, ott hagyott csapott papot, megyünk az űrbe, hát annyira nem kell a viskó.
1: És az automobil?
0: De egy másik része meg azért, hát azért, na, csak úgy oda ment, hogy hát ha mégis így lenne, akkor azért inkább akkor elérjék a csatlakozást. Még ami nagyon tetszett a sztoriban, az az, hogy a nőnek a férje nem hitt a dologban, ő fölment aludni. Ezt imádom, ezt a pontját. Na, és akkor ugye eljött az éjfél, nem jött az űrhajó, meglepő módon, és hát lett némi nyugtalanság a szívekben. És akkor a nő elment imádkozni, és mikor hajnalban ki, hát imádkozni szerintem retteget, hogy lebukott, de mindegy, csak kijött, és akkor azt mondta, hogy az ő lelki erejük megmentette a Földet. És a Festinger hipotézise itt úgy élesedett, hogy ki lesz az, aki hazamegy, és azt mondja, hogy batok meg, és ki lesz az, aki téríteni fog az utcán.
1: Igen.
0: Ugye? Hát aki elajándékozott mindent, aki feladta az addig életét, hát az ment és térített, és mondta, hogy mi megmentettük. Valahogy erről a szektáról már nem hallunk, tehát nem tartott ez olyan sokáig. Tehát valami ilyesmi van, hogy ahogyan a dal mondja, óriási kognitív diszonancia lehet. Tehát, hogy lehet óriási kognitív diszonancia, és akkor az marha, nagyon nagy fájdalom, nagyon nagy feszültség. Aki nem fektetett annyit ebbe, annak nem. Tehát azt mondja, hoppá, akkor elgondolkozik, kezd vele valamit. De hát azért lehet ez egy sokkal nagyobb trauma. Uh-huh. És lehet egy ilyen örök ragaszkodás, tehát biztos lesz egy ilyen mag, akik azt mondják, hogy nem, ez végig helyes volt, és igaz volt.
1: És újraépítjük.
0: Hunyadiak, és jöjjenek vissza a hunyadiak. Uh-huh. És most bocsánat, hogy ironizálok, ez béna, csak hát mert nem gondolom, hogy a hunyadiak voltak itt.
1: Ne bántsuk már a hunyadiakat, érted?
0: Hát a hunyadiakat a legutolsó lennék, aki bántja.
1: Innen fogjuk folytatni dr. Bánki György pszichiáterrel. Hát ezt az elég húsba vágó témát és annak boncolgatását mindenképpen maradjatok velünk itt a kettes számrendszerben.
2: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok.

0: Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Ez most komoly. Szatmári Róbert nem megtérít, pusztán megmutatja, hogy a klasszikus zenéről nem csak unalmasan lehet beszélgetni. Enyhe katarzis. Izgalmas vendégek, teljesen új nézőpontok. Minden hétfő este 9-től a Rádió Cafén. Enyhe katarzis. Klasszikus zenéről őszintén, térítésmentesen. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
1: Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és jó utat! Rádió Café. Van barátod. Szeretnéd kipróbálni, milyen kávét iszik az olasz királyi család? Megteheted a Váci úton. 200 év tapasztalata 25 ml-ben. Molinári Kávéház. Finom kávé, magyar bioborok, olasz életérzés. Molinári Kávéház. Váci út 78B. molinarikave.hu. A Delta Produkció bemutatja: fenntartható divatőrületek és Rádió Café After május 13-án este 8 órától a Fény utcai piacon. Összművészeti esemény híres színészekkel, dizájnerekkel. A finálé utáni hangulatról a Rádió Café színeiben DJ Infragandi gondoskodik. Gyere el és legyél részese a felejthetetlen estének, ahol a városi tér, a divat, a színház és a zene összeér. A Hello Margit Fesztivál nyitó eseménye ingyenes, de exkluzív élményekért vásárolhatsz VIP jegyet is a www.deltaprodukció.hu. Május 13-a Fény utcai piac, fenntartható divatőrületek és a Rádió Café After.
2: Idén is kertfesztivál. Május 15-17-én Pilisvörösváron, a Festői Kacsató partján 3 napig minden a kertről szól majd. Előadások, növénykülönlegességek, programok az egész családnak. Mindez 3 színpadon, meseszép környezetben és családias hangulatban.
3: Mindenki a kertért, a kert mindenkiért.
2: Jegyek a kertfesztivál.hu-n.
4: Május 23-án ismét Fantasy Expo a Pálna Honvédelmi Központban. Gyere és merülj el egész nap a cosplay, anime és fantasy világában. Látványos cosplay versenyek, K-pop bemutatók, gamer zóna. Vedd meg jegyed elővételben. fantasyexpo.hu, ahol a fantázia életre kell.
5: A Psychedelic Sword bemutatja. Május 30-án este 8-tól végtelen hullámzó, improvizációs, pszichedelik rock session lesz a Magyar Zeneháza szabadtéri fedett színpadán. Belépés ingyenes.
6: Mi az ára a természet elvesztésének, és a te céged mennyit fizet ebből valójában? Mit áraz már ma a befektetői világ? Találkozzunk a HVG Impact Talks vállalati fenntarthatósági konferenciáján május 13-án az Európa Event Centerben. Részletek impacttalks.hu.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik a Rádió Cafén.
7: Idén már a 444 jövőjére is szállhatod adód 1%-át. Szeretnénk folytatni a munkánkat.

0: 444.hu/1%. Készült az alapítvány a tájékozott és szabad nyilvánosságért megbízásából.
1: Társadalmi célú hirdetést hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
2: Nagy munkába kezdett az országgyűlés, holnaptól folytatódnak az írásbelik. Már keresik az év fáját. Jó napot kívánok, Springman Betty vagyok. Alig, hogy megalakult, már is munkába kezdett az új országgyűlés. Az eddigi minisztériumi struktúra átalakításáról, a korábbi tárcák egy részének megszüntetéséről, illetve hatásköreik újra csoportosításáról döntenek ma. De a miniszterjelöltek parlamenti meghallgatásait is ezekben a napokban tartják, így keddre akár összeállhat a teljes kabinet. Változás, hogy az egészségügyi, a szociális és családügyi, illetve az oktatási és gyermekügyi minisztérium kiválik a belügyminisztériumból, és lesz élő környezetért felelős minisztérium is. Az Európai Uniós Ügyek Minisztériuma beolvad a miniszterelnökségbe, ahogy a miniszterelnöki kabinetiroda is. Folytatódik az írásbeli érettségik sora, holnap digitális kultúra, énekzene és belügyi rendészeti ismeretek tantárgyakból vizsgázhatnak a fiatalok, ha nehezén már túl vannak. Az elmúlt héten több mint 148 ezeren érettségiztek magyarból, matematikából, történelemből és idegen nyelvekből. Jövő héten jön még a biológia, a kémia és a földrajz. Az írásbeli vizsgák 22-én zárulnak, az emelt szintű szóbelik június 3-a és 10-e, a középszintűek június 15-e, 5-e és július 1-e között lesznek. Már lehet szavazni az év fájára. Idén 17 jelölés érkezett, közülük kerültek ki a döntősök, mondta a rádiónknak Móra Veronika, az Ökotárs Alapítvány igazgatója.
3: Nem elsősorban nagy és szép fákat kerestünk, hanem olyanokat, amelyeknek közösségi jelentősége van, amely a közösség szempontjából valamiért fontos, történet kapcsolódik hozzá, megvédésért tesznek a helybéliek. A győztest a július elején tartott ünnepélyes díjátadón fogjuk kihirdetni. Együtt a Hős fa díjat elnyerő fával. Ezt a címet a zsűri döntése alapján az a fa kaphatja meg, amelynek élete valamiért veszélyben van, és amiért különösen sokat tesznek a helybéliek. Bárki szavazhat, egy e-mail címről egy szavazatot lehet beadni.
2: A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem kapta idén az év emlékhelye díjat. A kitüntetést 7. alkalommal adták át. Elismerték, hogy a BME az emlékhely státuszt aktívan, kreatívan és példaértékű módon használja. Nyárias idővel búcsúzik a hét, ma még sok napsütésre számíthatunk, az időnként megjelenő felhőkből számottevő csapadék nem várható. A keleti-délkeleti szél sokfelé lehet élénk. 24 fok körül alakulnak a csúcsértékek, késő estére 15 fokig hűl le a levegő. Holnap már megérkeznek a záporok, zivatarok, viharok erős széllel. 21 fokig csökken a hőmérséklet, a lehűlés pedig kedden is folytatódik, akkor már csak 17 fokot mérhetünk majd.
1: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.

0: Korábbi műsorunk ismétlése következik. Kettes számrendszer. Most a Rádiókafén.
1: A kettes számrendszer folytatódik itt a Rádiókafén. Veres Dórival, Behumin Dórival és Dr. Bánki György pszichiáter a vendégünk, akivel a szakmai szemszögből nézzük a rendszerváltozást. Mert beszéltünk azokról a Fidesz szavazókról, akikkel megtörtént a rendszer, ugyanúgy a rendszerváltozás. Beszéljünk egy kicsit azokról, akik ellenzékben voltak, és már nagyon várták, hogy ennek vége legyen. Azt szerintem mindannyian ilyenek vagyunk itt a stúdióban. Neked, Gyuri, milyen volt? Te mit éreztél? Hogy élted meg?
2: Én nagyon, hát én csodálkoztam magamon, mert én jobban szorongtam a rendszerváltozás utáni, mondjuk úgy, hogy 2 hétben, mert még azért még el, nem is tudom, hol
1: tehát
2: tartunk.
1: Tehát akkor nem egészen a közelmúltig.
2: Igen, tehát hogy ugye azért is nehéz egyébként ezekről ilyen, ilyen szakmailag, meg így ilyen veretesen, mintha valami távolságból beszélnék, mert valójában hát nem is akarok úgy csinálni, hát én ennek a teljesen a részese vagyok, tehát ennek én, ez engem sodor. Tehát én nagyon próbálom megvetni a kis piskót, a lábaimat, ugye valahol, ahol az ember csak reflektál, és gondolkozik, és nemesen és igazságosan mindenki felé tud jó figyelmet biztosítani, tehát valójában sodor a víz. Tehát, hogy egyszerre van az, hogy úgy kapaszkodom a ágakba, közben a folyó el akar vinni néha. De ez a nehéz, hogy ezekben a nagyon fordulatos időkben, és azért most akkor magamat kicsit kitágítva, vagy szóval, hogy nem rólam van itt szó, hogy ez a víz, ez most mindannyiunkat visz valamerre, és együtt vagyunk ebben a sodródásban. A sodródás az nem jó szó, ezt visszaszívom. Inkább azt mondom, hogy ebben a nagyon nagy átalakulásban, és ez azért szorongató is, mert nagyon sokféle identitásunk elkezd változni, ugye, hogy mondjuk, mit tudom én, aki ilyen ellenzéki szereplő volt, úgy definiálta magát, hogy muszáj itt szemben állni valamivel, ezt meg kell változtatni, beszélni kell, harcolni kell, összefogni, nem tudom. Egyszer csak nem ez van, hanem egy tök új helyzet van, rengeteg munka vár olyanokra, akik ezt a munkát reméljük majd jól elvégzik. Az olyan alakok, mint én, azoknak valahogy majd meg kell találni újra azt a reflektív képességet jobban, és újra, hogy ne a szenvedélyek vigyenek. Ugye a szenvedély az lehet, hogy azonosulok a valamilyen csoporttal, vagy nagyon szemben fordulok valamilyen vezetéssel. Mind a kettőnek van veszélye, ugye, hogy a szenvedélyes azonosulásnak is, meg a szenvedélyes szembefordultságnak is. És abban, ugye attól vagyunk polgárok, attól tudunk polgárok lenni, hogyha reflektivitásunk van a középpontban, tehát hogy el tudunk azon is gondolkozni, ami a mi környezetünkben vacak, amit mi magunk rosszul csinálunk, vagy esetleg rosszul gondolunk. Ez munkás, nehéz, energiazabáló, lassú, és közben ugye zajlik egy, hogy viszonylag sok trauma kerül a felszínre. Ugye az egyik oldalon azok a traumák, hogy 16 évet elvett tőlünk ez a rendszer.
1: Nekem, bocsáss meg, de nekem pontosan ugyanez volt a megélés. Tehát amikor kimentem ünnepelni a Batthyány térre, tehát csodálatos volt megélni ezt a közös eufóriát. Ez egy egészen elképesztő élmény volt, ilyenben még soha nem volt részem az életem során, és ugye mindenki egymás nyakába borult, és mindenki iszonyatosan nagyon boldog volt. És azt éreztem, hogy van bennem egy szorongás és egy szomorúság, pontosan ezzel kapcsolatban, vagy emiatt, amit te is mondasz, hogy körbenézek, és azt érzem, hogy milyen rohadt sokáig szenvedtünk. Tehát, hogy mennyi rossz dolognak kellett ahhoz történnie. És egyszerűen nem tudtam ezt a veszteségérzést így kirakni magamból egy pillanat alatt, és ez nekem ez volt a trauma.
2: Picit átugrom a másik oldalon, ezt visszatérünk ide, de ugye, hogy az is van, hogy aki meg Fidesz szavazó volt, az meg rengeteg gúnyt és bántást kap, vagy fél, hogy fog kapni. vagy fél a következményektől, hogy mit jelent az ő személyes, akár nem ilyen nagy léptékű, tehát nem a cinkosok, vagy a tényleg akik jutalmazottjai voltak a rendszernek, hanem egyszerűen mondjuk Fidesz szavazó volt, vagy azt gondolta, hogy itt jó, alapvetően inkább ez legyen, és most bizony nagyon kap a fejére. Tehát itt azért lehet egymásra is haragudni, csak itt jön be az, amit mondtam a bántalmazott családban felnövő gyerekekről, hogyha egymáson vezetjük le, akkor könnyen újra termelünk sérelmeket. Igen. Viszont aki, tehát itt nagyon fontos az, ugye a bántalmazottság megszüntetése, az a jogállamisághoz való szilárd ragaszkodással lehetséges. Tehát itt nem az a cél, hogy megbosszulgassuk egymáson
1: újra
2: a dolgokat.
1: Újra egymásnak ugrasszuk őket.
2: Biztos van, akiről gondolunk ezt-azt, de azért nem kell nekünk tudni, hanem azt gondolom, hogy valós, jól kidolgozott, helyes mechanizmusokra van szükség, és egyébként ez az ország nagyon rászorul, ugye egyik traumánk és egyik bűncsomagunk se volt jól feldolgozva, tehát ez most egy óriási lehetőség is, és hogy akik elkövetők voltak, akik konkrétan számon kérhetőek, politikai, jogi és bűnelkövetői témákban, azok viszont nagyon fontos, hogy valami történjen a rovásukra, ugyanis ez a társadalmi igazságérzethez szorosan hozzátartozik. Ugyanakkor az, hogy kvázi a családon belül a tesók most akkor fordítva verjék egymást, mert az egyik éppen most kigyúrta magát, és a másik meg szarabul táplálkozik, hogy az meg nem jó. Tehát, hogy valahogy ennek a helyes kereteit, formáit meg kell találni. Az egy másik kérdés, hogy tetszett nekem, valaki kiírta, hogy ugye nézi az ilyen interjúkat ezekkel az emberekkel, akik ilyen hazudnak, vagy bűnbánó arcot vágnak, ami szintén hazugság, tök mindegy. De hogy ne haragudjunk, de hogy ő annyira élvezi a kár örömét, tehát hogy ne fosszuk meg magunkat attól is, akár, hogy látjuk azt, hogy vergődik valaki, aki tényleg az arcunkban nyomta, egymás ellen úszított minket.
1: És hatalmas kárt okozott, akár elkölcsére.
2: És akkor úgy csinál, mint aki egy kis szánom-bánommal, vagy nem tudom mivel úgy ki tud csusszadni így lélektanilag a szorításból. És bizony, hát a legszebb örömöt is azért lehet érezni ilyenkor. Nem tilos, csak
3: legyen egyszer, csak majd egy pont a végén.
1: Legyen egy vége.
2: Hát nem kimondja meg, de hogy igen, tehát nem az a fontos, hogy érzelmeket szabályozzunk, mert az érzelmeink lehetnek ilyenek is, meg olyanok is. Dühösek, frusztráltak, szorongók, minden gyászolók lehetünk. Az, hogy mit érzünk, szerintem abban legyen a legnagyobb szabadság, és az, hogy mit csinálunk egymással, abban meg legyünk következetesek, és viselkedjünk helyesen. Mert ez az egész társadalmi kérdés, amiben itt vagyunk, az arra tud újra jól felépülni, hogyha a társadalmi erkölcsösséget választjuk.
3: És a jogszerűség, ezt azért tegyük mellé. Tehát hát szerintem is, tehát morálisan, meg jogilag is legyen a mostantól egy ilyen tabula ráza. Igen. Engem nagyon érdekelne egyébként, tényleg, mint szakember, mit javasolnál az új miniszterelnöknek, akinek azért elképesztő nagy örömmel hallgatjuk azokat a mondatait, amik úgy oda-oda szúrnak, de nem az egyetlen vagyok, akinek az a vélemény, hogy talán ezzel le lehet állni most már, hogy győztünk. Hogy mondjam, szerintem sokan félnek attól, hogy akár az egyik autoriter hatalmat a másik fel tudja váltani, mert a személyiségjegyek hasonlóak. Szóval a szándék nem, tehát azt látjuk, hogy ez egy nagyon erős, egyenes szándéka van, és reméljük ez így is marad, de az ilyen típusú emberek, akik egyébként nyilván ezért lett vezető, mert hogy alkalmas rá, mert hogy szükségeltetnek ilyen erős személyiségjegyek ehhez, de hogy hol tudnak elcsúszni, és hol kell figyelnie majd erre? Egyébként neki kell, vagy a körülötte lévőknek?
2: Két dolgot mondok. Az egyik az, hogy nekem nincs szükségem tökéletes vezetőre. Ez ennek ellenmondóan azt tudom mondani, hogy igen, az több megnyugvást és örömöt hozna nekem, nekünk, sokaknak, hogyha ez a valaki, aki most miniszterelnök lesz, most ugye kerülgetem itt, mert nem személyekről akarok beszélni, hanem mechanizmusokról, csak hát ugye nehéz kikerülni. Az van, hogy valóban több öröm és megnyugvás lenne, ha ezt a szangvinikus, autoriter dolgot, ami szerintem ott van bent, és lappang, és néha kilátszik, hogyha ezzel valamit kezdene. De szerintem van egy másik vonal, ez pedig mi vagyunk. És a mi, az nem tudom ki, de az a társadalom. Tehát a társadalomnak az a része, ami most erre szavazott, az éppen, hogy olyan része a társadalomnak, amelyik nem akar egyszemélyi dolgokat. Jó neki, jó ürügyet talált erre változásra, egy konkrét, ennyire elszánt és egyébként ennyire keményen fellépő személyképében, de a vágya ennek a tömegnek valami egészen más. És ő egyébként ezt elég jól tudja megragadni, megfogalmazni és elénk tenni a legtöbb esetben, amivel amúgy eddig elégedett vagyok, vagy hogy mondjam. De hát ez a lényeg, hogy mi tudjuk egyébként tömegként szabályozni azt, ami velünk történik, és tudjuk azt, hogy egy vezető az nem egy korlátlan úr, nem egy csoda lény.
3: De Gyuri, pont az bizonyosodott be az elmúlt 16 évben, hogy nem tudjuk, mert hiába mentünk utcára a tanárok mellett, meg egyebek, soha semmi nem történt. Tehát a fülük botját sem mozdították arra, amit a tömegek akarnak. És szerintem ez félelmetes.
2: Szerintem nem, szerintem az volt a trükk, hogy a tömeg nem ismerte fel önmagát. Tehát, hogy úgy mondjam, nem tudta önmagát igazi tömegként definiálni, mert pont a hallgatásnak a spiráljai, ugye ezek a lojalitáshoz fűződő retorziók és jutalmazások úgy működtek, hogy miközben az egész társadalomnak ez rossz volt, az egész társadalom nem tudta felismerni, hogy neki rossz, és hogyha egyszerre lépnek, akkor ezt az egészet tulajdonképpen egy nap alatt lehet lebontani.
3: Ez csak a mesébe van, nem?
2: Hát ez marra nehéz, kellett hozzá sok minden, főleg egyébként a legklasszikusabb dolog, egy gazdasági összeomlás kellett. Tehát ez a sajnos, ez van, hogy mondjam, én úgy fogalmaztam meg magamnak, mert mindig ment ez a magyar, milyen ugye ez a politikai szlogenként a magyar nagyon szabadság szerető nép, szóval kussoljatok, ba meg, ugye ez volt a szlogen. És közben meg ez igaz, csak van itt valami, hogy ez ilyen lassú, bizonytalan, jó, majd kibírjuk, majd le. Szóval van valami, de közben szabadság szerető. És lettek új generációk, szóval az is fontos, igen, a szabadság szeretet mellett, hogy a magyar az nem úgy tűnik, hogy nem kevésbé szabadság szerető, hanem hát nem egy ilyen hipszi-hopszi, vehemes nép, szóval nem ez a szerb, vagy nem tudom milyen vonal, és hogy hát új generációk léptek be. Szóval ez egy sok tényezős,
3: igen,
2: dolog.
3: Igen, igen.
2: Meg hát amikor a valóság, hogy mondjam, ez a hamis valóság buborék is már hova ment már ez el? Tehát, hogy mert ugye lehet kicsit buborékozni, de ezt így egybe tartani a maga bonyolult szöveteivel, kapcsolódásaival, valóságértelmezéseivel, amikor már ennyire nem tudod, hogy hol jártok, tehát azért ez
1: meg
2: is egy beszélj.
1: Szerintem már a hatalom se tudta igazából, tehát hogy nekem olyan emlékeim vannak, hogy szerintem ez elmúlt, mit tudom én, 2 év, és pont onnantól kezdve, hogy a Magyar Péter egyébként föltűnt a palettán egyáltalán, szerintem onnantól így kezdett kicsúszni a kezükből ezt. Tehát, hogy egyszerűen elfogytak a patronok, és már tényleg csak a legszükségesebb Péternekre, meg szlogenekre, tehát, hogy még ki tudtak magukból szenvedni egy nem akarunk háborút, meg körülbelül szavazza békére, tehát körülbelül ennyi, de hogy elfogyott szerintem ott is a muníció. Tehát, mint hogyha nem maradt volna energia több hazugság gyártására.
2: Hát illetve, hogy tényleg sajnos ez van, hogy az nehéz, hogy felfeslettek a vonalak, tehát kiderült az, hogy a Rogán embere bemegy az ügyészségre és kihúz dolgokat. És akkor lehet mondani, hogy valaki elárulja itt a közösségünket, ha ezt így elmondja, értem, oké, persze elárulja, de mi a közösség? Hát szerintem az a közösség, az a haza, az az ország, és ha azt mondom, hogy ez helytelen, akkor én nem árultam el a közösségemet. A másik, ugye a gyerekvédelem, tehát az, hogy a gyerekeket az használják, kínozzák, használják a testüket, és hogy ez szervezetten, elnézően, úgyhogy valakit valamilyen politikai összefüggésnél fogva még ott hatalomban is tartanak többeket, és aztán egyet kiszabadítanak, és ugye azt sem mondták el, amit ugye közben mindenki tud rejtetten, hogy kitől jött ez az impulzus. Tehát, hogy ezek a dolgok egyszer csak így ki, mint amikor a szalma kijön a zsákból, és onnantól az látszott, hogy
1: repedezek.
2: Egy-két év. Én azt gondoltam, hogy még ez inkább olyan hat.
3: Tényleg.
2: De hát igen, én azért azt gondoltam, hogy ezt ők még valahogy így
3: behúzzák.
2: Hát meg igen, mert valahogy lett ez a mítosz, hogy ilyen zseniálisan gonoszak. Meg az oroszok.
3: Hát
2: az oroszok arra voltak képesek, hogy magyar apátinál a mezőre lerakjanak két hátizsákot. Hát,
3: nem tudhatod, de
2: hát jó, mondjuk sejtheted. Mondjam, akkor ez az én személyes megélés.
3: Szóval, hogyha egy jó tanácsod lenne Magyar Péternek, mint szakember, az mi lenne, ha most csak így ketten ülnétek egy szobában?
2: Fú. Hát nem vagyok ilyen helyzetben, de szerintem nagyon sokan ott vannak körülötte, akik ezt mondják. Én most azt mondanám, hogy nyugi. Tehát azt mondanám, hogy most már megvan valami, és hogy most már az elegancia, ugyanaz a határozottság, ugyanaz a kiállás fontos, amit sokszor például az MTA-n elmondott beszédében, de nem kell már belemenni a komment szekcióba. Tehát, hogy az már nem áll, az már... Tehát ez egy tanulás, hát azért...
3: Jó, de kontraproduktív is szerinted, vagy csak olyan kínoskás?
2: Szerintem igen, mert egyrészt kellemetlen megélni annak, aki rászavazott, és ijesztő megélni annak, aki nem. És az egyik se jó, tehát, hogy neki már... De hát iszonyú nehéz lett beletanulni egy szerepbe, az ember most miniszterelnök lettem, ugye?
3: Pláne, hogy partizánkodott most 2 évig, és ez volt a dolga, hogy keményeket
2: és
3: mondjam.
2: És hogy így kell beszélni, igen. És a sajtó, és a odaszólók a Karácsonynak, és a nem tudom, tehát ezek nem csak ízlésbeli, hanem, meg modorbeli kérdések, hanem ezek olyan kényelmetlenségek, és olyan veszélyjelzők is, red flagek tudnak lenni, kinek, miért, és hogyan. Amiket én biztos elkerülnék.
3: Dr. Bánki Györgyel beszélgetünk, és nem sokára jövünk vissza itt a Rádió Cafén, a 2-es Szemrendszerben.
0: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok.

0: Még ne menjetek el! A műsor a szünet után folytatódik. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Tandem. Színházi alternatívák. Balázsi Panna színészekkel, rendezőkkel, írókkal beszélget a Rádiókafén minden szerdán este 8-tól. Kortárs, független, kísérletező, tehát színház. Tandem, mert új formák kellenek. A Füge produkció és a Jurányi szakmai támogatásával. Sirály. A műszer neked egy fal, a garázs egy szentély. A sebről a váltó jut az eszedbe. Zavar, ha valaki ellel mondja a rükkvercet? Akkor neked való a futómű. Minden csütörtökön 8:30-tól indexelünk és kanyarodunk, előzünk és tolatunk a Millás reggeli autós rovatában.
1: A rovat támogatója a Volkswagen forgalmazója, a Porsche Hungária. Volkswagen. Életre szóló kapcsolatokat építünk.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
1: Sokan kértétek, ezért elkészítettük. Rádiókafé applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és hajrá! Rádiókafé. Van barátod. Szeretnéd kipróbálni, milyen kávét iszik az olasz királyi család? Megteheted a Váci úton. 200 év tapasztalata 25 ml-ben. Molinári Kávéház. Finom kávé, magyar bioborok, olasz életérzés. Molinári Kávéház. Váci út 78B. molinarikave.hu. Ballagás, diplomaosztó, lány vagy legény búcsú. Emeljétek magasabb szintre az ünneplést. A Barceló Budapest Skybar exkluzív privát helyszínt kínál akár 25 főig, panorámával a Bazilikára. Foglaljatok a Sky 26 kóddal, és vendégeink vagytok egy welcome italra. Keressetek minket a részletekért Facebookon. Barceló Budapest. Karizmatikus előadásmód és klasszikus East Coast hip-hop hangzás. Redman május 12-én az Akváriumban hozza el a műfaj ikonikus világát. Jegyek az Akvárium Klub weboldalán. Redman május 12-én az Akváriumban.
0: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik a Rádiókafén.
2: Sziasztok, Németh Tamás vagyok, a Telex főszerkesztője. Neked csak 2 perc, de nekünk óriási segítség, hogy továbbra is azt csinálhassuk, amit eddig. Hogy kérdezzünk, utána járjunk, megírjuk. Állj ki a Telexért adód 1%-ával. További infókért látogass el a telex.hu/1% oldalra. Együtt erősebbek vagyunk.
3: Készült a Telex a Szabad Sajtóért közhasznú alapítvány megbízásából.
0: Társadalmi célú hirdetést hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
4: This is a photograph.

0: Korábbi műsorunk ismétlése következik. Kettes számrendszer. Most a Rádió Cafén.
1: Szervusztok, kedves kettes számrendszer hallgatók! Dr. Bánki György a vendégünk továbbra is, és egy picit nem annyira szereztem magadról beszélni, úgy vettük észre, de azért egy picit kérdeznénk így az utolsó percekben dolgokról. Például, hogy neked rengeteg izgi dalod van, a YouTube csatornádon el is lehet érni, és egy kicsit egyébként én azt vettem észre, vagy bizonyos dologban, mintha ventiláltad volna ezeket az elmúlt éveket. Hogy te arra használtad ezt a, nem tudom, művészeti ágat, hogy és az önkifejezés ezen formáját, hogy te is elmondhass, hogy mit gondolsz, hiszen szakemberként ezt csomószor nem tehetted meg.
2: Hát az megtisztelő, hogy észlelted ezt, rajtad kívül még 18-an vannak ilyenek, akik észlelték, hogy dalok is léteznek tőlem.
3: Észlelők vagyunk itt, hogy észlelős típusok vagytok.
2: Hát igen, tehát a dalaim egy része, ugye két, az szoktam poénból mondani, mert van egy közös estünk Sacival, ahol még énekelek is saját dalokat. Van egy nagy mappa, ugye egész életemben írtam dalokat, a nagy mappa címe Szerelmi viszontagságok. És van egy vékony egyéb dalok. Ugye ez a...
3: De hát erről szól a popzene, ne is haragudj, hát ez egy alapvetés.
2: De az utóbbi években vastagodott ez az egyéb dalok, és ebben nagyon sok ilyen, igen, ez a hogy hat ránk, hogy van-e kiút, nem tudom, tehát ilyen nagyon primitíven szólva, ott azonban kiválóan dalszövegi zenei szinten is nagyon jól megmunkálva, csak tájékoztatni.
3: Ez így van. Az egyéb, vagy hát az összes.
2: és az egy jó esett, hogy bele tudtam vinni a nagyon szar, nagyon rossz, nagyon zavaros érzéseket, és azért a dalok egy részében van valami, sosem hagytam úgy kiút nélkül, és az a jó, egyébként a vicces az, hogy beigazolódtak, tehát a dalok egy része, amit...
3: Profétikus.
2: Profétikus. Hogy mondja, egy pszichiáter, normális pszichiáter így mondaná, profétikus.
3: Jaj csak, és igen? Pont a Dórival arról azt latolgattuk, hogy lett-e több új paciensed a politikai nyomás hatására, tehát hogy érezted el, hogy a közhangulat jobban így összenyomja az embereket, lelkét. És jobban rád szorulnak, illetve hogy melyik volt a, vagy hát a hányadik volt az a kérdés, ami a politikára vezethető vissza, mármint így
1: ülésenként,
3: vagy problémánként.
1: Azt feltételeztük, hogy a 10. percben előjön valami ilyesmi az utóbbi időben.
2: Hát ugye az úgy fogalmazta meg régen, hogy valaha hogyha politika bejött a terápiás térbe, akkor azt elhárításnak gondoltuk, ugye? Mm. Tehát azt gondoltuk, hogy az jelenti, hogy az illető nem akar önmagán dolgozni, hanem behoz valamit, amiről könnyebb beszélni.
3: Amire ráfogja.
2: Az elmúlt 10-valány évben azt kell mondanom, hogy akinek nem került szóba a politika, az elhárít valamit, tehát hogy fordítva lett, tehát hogy olyan szinten áthagytotta az életet, hogy valóban a nyilván ilyen választás körüli, vagy nagyobb események, megrendítő furcsaságok mentén volt, hogy szinte minden órán szóba került valahogyan. Aztán persze voltak teljesen személyes, csendesebb időszakok. Hát ez nehéz megmondani, ugye az életünket folyamatosan áthatja a társadalom, és a társadalomnak a különböző nyomásai, nehézségei, kínjai, traumái, és néha ugye mozgósítják az egyéni traumatikus részeket, tehát hogy lehet, hogy én azzal találkozom, de közben amögött is van egy mozgatóerő, az ahogyan van a klímában mozgunk, amikor kint vagyunk az utcán, vagy találkozunk, vagy csak rá, hogy mondjam, oda sejtünk a társadalomra egyet, hogy ez hogy mennyire hatott rám is, hát én tudom, tehát hogy biztos van, aki ettől jobban tudta függetleníteni magát, és kialakított valami kis zöldfoki szigetet magának, hogy ő ott van, de hát azért nem, de ez nem a valóságos dolog. Szóval a terápiákban nagyon-nagyon ott tud lenni a társadalom. Nem mindig így, hogy politika, vagy pártpolitika.
1: Nem, hát a helyzet, amit teremt a politika, és az abban való frusztrálódás. Mindig úgy néztem rátok, mert ugye hát az állami egészségügybe be se lehet szinte jutni már. Tehát, hogy egyszerűen, mint sok kis tűzoltó, sok pszichológus, pszichiáter így az elmúlt évtizedekben próbálta oltani, de tényleg csak azt, ami éppen ég, de hát attól még majd a következő ablak megint kigyulladt. Tehát nekem egy kicsit ilyen szélmalomharcnak tűnt ez, ami történik velünk pszichésen. Te is így élted meg? Nyilván most nem az egyéni, tehát egyéni történeteket kerekíteni lehet, meg túl lehet lenni dolgokon, de ez a frusztráló környezet, ez olyan volt, mintha folyamatosan termelte volna önmagát újra, és tényleg csak addig nyugszik meg az ember, amíg a pszichológusánál másfél órát eltölt. Szóval, hogy te hogy láttad, hogy van ebből, hogy van ebben egy ilyen végtelenítés a ti munkátokban?
2: Bokor László kollégám írt kiváló cikkeket arról a Covid kapcsán, de hát ugyanez igaz a politikai nagy tömegfolyamatokra is, hogy amikor valami ennyire van az életünkben, akkor az, aki a segítő, az nem tud teljesen az lenni, ami a szerepe, hanem hogy egyszerre egy sorstárs, egy átélő, egy ilyen hétköznapi figura is, és hogy ennek a ez nagyon megnehezítette szerintem sokszor a segítést is. Uh-huh. De nagyon sok vakfolt van ugye attól, hogy te is érintettje, vagy te is elszenveded a napi szinten, vagy nem tudom, nem biztos van, aki nem elszenvedte, nem tudom, mit csinált vele, de hogy ugye ettől a reflektivitás is be tud szűkülni, a másik se úgy lát téged teljesen, mint egy nettó, mindentől független segítőt, aki kívül van az ő problémáin, hanem hogy egy probléma térben érzékelitek egymást. Ennek lehet egy ilyen hamis szövetség élménye, ugye, mint hogyha mi teljesen azért inkább ugyanazok lennénk, az is egy ilyen reflektálatlan dolog, tehát ez megtévesztő tud lenni, megszüntethet köztetek olyan konfliktusokat, különbségeket, megnézni való dolgokat, mert most olyan jól esik nekünk most itt a politikában úgy egyformának lenni, vagy lehet ijesztő, vagy lehet, sokféle lehet, csak azt akarom mondani, hogy beleszólt a terápiás térben is ezek a jelenségek, meg nálam ugye főleg az is, hogy ugye én azért kitettem magam, tehát nem voltam ilyen titkos.
1: Nem, te azért nyilvánosan is véleményt nyilvánítottál. Figyelj, és nekem még egy kérdésem van erről, hogy mindig nagyon irigyeltem az ilyen nagy foci nemzeteket, hogy ott át tudnak élni nemzeti szinten ilyen nagy eufóriákat, és hogy nekünk ez sose jut ki, mert egyébként ez az egyetlen sport, ami általában így világszinten így összekovácsol egy egész nem tudom, országot, és most ez kicsit úgy éltem meg, ezt a rendszerváltásnak hívjuk mi itt most hárman egymás között, hogy volt egy ilyen közös eufória, hogy ennek nyilvánvalóan lehet hatása, nem? Akár hosszú távú hatása is, mert ilyenkor az ember nem csak személyesen könnyebbül meg, hanem így tömegszinten is, és az egy hajtóerő tud lenni, nem? Társadalmi szinten is.
2: Hát meg egy emlékezetes eufória, tehát azért az, hogy együtt összetalálkozunk egy sikerben, ugye, ami lehet egy foci, lehet egy...
1: Rendszer,

0: hogy igen, hogy ez az eufória, ez, és emlékezetes, és példaértékű, tehát továbbvihető, és nyilván az eufória meg a bonyolult mindenféle érzés mellett most egy nagy türelem is kell, tehát hogy ezt csak az intésnek mondom, hogy, hogy nem, nem lesz kolbászból a miniszterelnök, ahogy korábban fogalmaztam, mert olyan már volt is, hanem, lesz az, hogy rengeteg türelem kell a saját egyrészt a traumák feldolgozásához, mert sok ember nem is mesélhette el, hogy milyen szörnyűségeken ment keresztül, másrészt az ország másik részének a megnyugvásához. Három, és ahol mindezekhez úgy is kell csinálni, ugye, hogy ezek a folyamatok ne megint széttartsanak, hanem hogy ezek összekössenek minket inkább. Nem lesz tökélet, tehát ez is még egy fontos, hogy nem lesz egy ilyen tökéletes nemzet a iszonyatos harmóniában, itten csókolózunk az utcán, bár kedvem biztos lenne, de hanem az lesz, hogy persze, tehát hogy persze szét is leszünk, de hogy, hogy valahogy alapvetően annak a kereteit, tehát hogy egy állam ne azt tekintse feladatának, hogy hogyan csapjon be minket, hanem hogy annak a keretein szorgoskodjon, és nagyon legyen ebben következetes, hogy lehetőség szerint egy helyen, egy ügyben érdekeltnek érezzük magunkat.
1: Illetve még egy dolog eszembe jutott, és aztán elengedünk, mert a műsoridőnk is a végére járt, hogy szerintem az, hogy az állampolgárok ne gyerekként, hanem felnőttként tekintsenek saját magukra, mint állampolgárra, szerintem ez a legnagyobb kihívás. Mert olyan sokáig, és akkor így visszatérek a család hasonlatodra, amivel az egész helyzetet alapoztad és jellemezted, hogy szerintem ez lesz a legnehezebb. Lehet, hogy az utánunk lévő generációnak már ez nem lesz, tehát lehet, hogy a gyerekeink már abban nevelkednek, hogy tudnak felelős felnőttként viselkedni egy társadalomban, de nekünk mindenképpen nem, hogy végre felelősséget is kell vállalni a döntéseinkért, de nincs már ez az irányító apuka, aki megmondja nekünk, hogy hogyan kell.
2: Mert egy csomó embernek vágya is ez, hogy legyen egy ilyen irányító apuka, szóval erről nem tudunk valahogy leszokni már századok óta.
0: Ja. Bonyolult téma, én azt mondanám talán itt zárásnak, hogy azt kell tudni, hogy a közösségeinkhez fűződő dolgaink gondozása, az, hogy a közösségeinkhez viszonyulunk, veszünk ezek körül, az az egészségünknek a megtartásához kell. Hogyha nagyon olyan teret hoznak létre, ahol borzasztó dolog belemenni a közösségről való gondolkodásba, mert támadás alatt fogsz állni, az egy rossz hely, azt ne csináljuk. Tehát a közösséghez hozzászólni, az valójában az egészségünk megőrzése.
1: Dr. Benki György pszichiáter volt a vendégünk, és ne felejtsétek el, hogy ezt a műsort vasárnap délután ugyanebben az időben újra meghallgathatjátok. Sziasztok!
0: Sziasztok, köszönöm.
3: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok.

0: Indulj velünk! Programajánló következik.
1: Idén június 13-án immár 14. alkalommal járhatjuk be a Mátra lenyűgöző térségét, a Decathlon saját szervezésű túraversenyén. 7 táv, 1 cél, meg annyi látnivaló. A túra egyik legnagyobb erőssége, hogy 7 útvonal közül is választhatunk, felkészültségünknek megfelelően. A rövidebb körök például a Kölyök túra, a Farkaskút 7, vagy a Sástó 13 elnevezésű útvonalak könnyen teljesíthető terepen vezetnek, ideálisak családoknak és kezdőknek. A középtávokon már komolyabb, akár 1000 méter körüli szintkülönbségre is számítanunk kell. Cserébe olyan ikonikus látnivalókat érintenek az útvonalak, mint a Kékestető vagy a Gajatető, ahonnan páratlan panoráma nyílik a környező hegyvidékre. A Kékestető 25, az Ilona-völgy 30, valamint a Gajatető 50. A 14. Decathlon Mátra túra 3 leghosszabb távja. Ezek a szakaszok már komolyabb próbatételt jelenthetnek, helyenként 1500-2000 métert is meghaladó szintemelkedéssel. Fontos továbbá, hogy helyszíni nevezésre nincs lehetőség. A részvétel előzetes regisztrációhoz kötött.
0: Hello Hungary a Rádió Cafén. Holnapra is van ötletünk.

0: Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Nem a vasárnapban, ugye? Szombat van? Igen, hát teljesen meg vagyok zavarodva.
0: Nem, jó helyen tetszik lenni. Látogatási idő minden szombaton a Millás reggeli hétvégi Best of adásában. A hét emlékezetes esetei minden szombaton reggel 7-kor a Rádió Cafén.
1: Akkor mit hívjak majd?
0: Millás reggeli Best of. Tarts velünk hétvégén is. Minden szombaton 7-től 10-ig.
1: De a kórház? Milyen kórház?
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
2: Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és jó utat! Rádió Café. Van barátod. Szeretnéd kipróbálni, milyen kávét iszik az olasz királyi család? Megteheted a Váci úton. 200 év tapasztalata 25 ml-ben. Molinári Kávéház. Finom kávé, magyar bioborok, olasz életérzés. Molinári Kávéház. Váci út 78B. molinarikave.hu. A napsütéses tavaszi napokat töltse pihenéssel Makón, a Grand Hotel Gloriusban kivételes kedvezményekkel. 4 csillagos kényelem az Art Deco ihlette szállodában, wellness a Hagymatikum fürdő exkluzív medencéiben, családi és élményzónáiban. Egyedülálló gyógyvíz, marosi gyógyiszap, Atlantis lenyűgöző világa, 4 évszakos csúszdapark, víz alatti VR élmények várják az egész családot. Wellness, kikapcsolódás, élmények egy helyen. Foglaljon most 20% kedvezménnyel. www.glorius.hu.
3: Idén is kertfesztivál. Május 15-17-én Pilisvörösváron, a Festői Kacsató partján 3 napig minden a kertről szól majd. Előadások, növénykülönlegességek, programok az egész családnak. Mindez 3 színpadon, meseszép környezetben és családias hangulatban.
4: Mindenki a kertért, a kert mindenkiért.
3: Jegyek a kertfesztivál.hu-n.
2: Ismerős helyzetek, finom humor és szerethető történetek. Janikovszki Éva klasszikusa május 10-én az Akváriumban kicsiknek és nagyoknak. Jegyek az Akvárium Klub weboldalán. Janikovszki Éva, velem mindig történik valami. Május 10-e, Akvárium Klub.
5: Május 23-án ismét Fantasy Expo a Pálna Honvédelmi Központban. Gyere és merülj el egész nap a cosplay, anime és fantasy világában. Látványos cosplay versenyek, K-pop bemutatók, gamer zóna. Vedd meg jegyed elővételben. fantasyexpo.hu, ahol a fantázia életre kell.
6: A Psychedelic Sword bemutatja. Május 30-án este 8-tól végtelen hullámzó, improvizációs, pszichedelik rock session lesz a Magyar Zeneháza szabadtéri fedett színpadán. Belépés ingyenes.
7: Felejthetetlen koncertélmény május 16-án a Margit-szigeti szabadtéri színpadon. Egy show Mr. Wasowski-val és zenekarával. Elektronikus zene szimfonikusan, látványos színpadi effektekkel. Sztárvendég Lengyel Johanna. Margit-szigeti-színház.hu.
8: Merre tart a világ? És hol a helyünk benne? Gyere el a HVG New World Talks gazdasági konferenciára. Május 14-én a magyar gazdaság, Európa és a világgazdaság legfontosabb kérdéseit vezető szakértőkkel elemezzük. Jegyek newworldtalks.hu.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik a Rádió Cafén.
9: Én jól vagyok, köszi. A suliban nem szekel senki. Van, kivel megbeszélnem a dolgaimat, tanulok, és már tervezem a nyarat. A szüleim is bármiben segítenek, de látom, hogy nem mindenki ilyen szerencsés, mint én. Nekik ki segít? Tudtad, hogy az UNICEF Magyarország az adó 1%-okat kizárólag a magyar gyerekek támogatására fordítja? Mert minden gyerek szeretne jól lenni. Adód 1%-ával te is segíthetsz. Készült az UNICEF Magyarország megbízásából.
10: Idén már a 444 jövőjére is szállhatod adód 1%-át. Szeretnénk folytatni a munkánkat, ehhez pedig rád is szükségünk van. Ha fontosnak tartod, amit csinálunk, kérjük, állj mellénk. Minden fontos infót megtalálsz a 444.hu/1% oldalon. 444.hu/1%. Készült az alapítvány a tájékozott és szabad nyilvánosságért megbízásából.
0: Társadalmi célú hirdetést hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
11: Kedden tesznek esküt az új kormány miniszterei. Népszerű volt az Európa Nap Washingtonban. Többfelé lehet zápor, egyébként derült időre számíthatunk. Köszöntöm Önöket! A híreket Bányász Árpádtól hallják. Kedden hivatalosan is feláll az új Tisza kormány, délután 4 órakor kezdődik a parlament ülése, ahol esküt tesz a kabinet. A minisztereket az államfő nevezi ki a miniszterelnök javaslatára. Az ülésen Magyar Péter bemutatja kormánya tagjait, akik ünnepélyes keretek között foglalhatják el hivatalukat. Az új kabinet összesen 16 miniszterből áll majd. Magyar ízek, néptánc és teltház fogadta a látogatókat Washingtonban, csaknem 2000-en fordultak meg a Magyar Nagykövetség nyílt napján, az Európa Nap program sorozat részeként. Az amerikai fővárosban rendezett eseményen gulyással, kürtős kaláccsal, magyar zenével és néptánc bemutatóval várták az érdeklődőket, miközben hazai szervezetek és kulturális programok is bemutatkoztak. A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem kapta idén az év emlékhelye díjat. A Nemzeti Örökség Intézete és a Nemzeti Emlékhely és Kegyeleti Bizottság 7. alkalommal adta át ezt. Elismerték, hogy a BME az emlékhely státuszt aktívan, kreatívan és példaértékű módon használja. Franciaország új korszakot nyithat a gyarmati múlt rendezésében, könnyebbé válhat az egykori gyarmatokra hurcolt műkincsek visszaszolgáltatása. Emmanuel Macron még évekkel ezelőtt ígért változást ezen a téren, és az ország már úttörő lépéseket tett. 2020-ban Benin és Szenegál is visszakapott értékes történelmi tárgyakat. Idén elefántcsontpart számára is hazatért egy különleges, kommunikációkra is használt óriási résdob, amely kulturális szimbólumnak számít. Lionel Messi ismét főszereplő volt az észak-amerikai profi labdarúgó bajnokságban. Az argentin világsztár 1 góllal és 2 gólpasszal vezette 4-2-es győzelemre az Inter Miami Torontóban. A 8-szoros aranylabdás klasszis ezzel rekordot is döntött. Ő jutott el leggyorsabban 100 közvetlen gól részvételig a liga történetében. Ebben benne vannak a gólok, illetve az előkészítések is. Messi mindössze 64 mérkőzés alatt ért el mindezt. Derült időnk lesz, de gomoly felhők is képződnek. Később délnyugat felől magas szintű felhőzet húzódik hazánk fölé, csak néhol alakulhat ki zápor, esetleg zivatar. A csúcshőmérséklet 22 és 28 fok között várható, késő estére 12 és 19 fok közé hűl le a levegő. Holnap a változó mennyiségű és vastagságú felhőzet mellett erőteljessé válik a gomoly felhőképződés. Egyre több felé számíthatunk záporokra, zivatarokra. A csúcsértékek 20 és 26 fok között lesznek majd.
0: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Hangolj rá! Autórádió. A Rádió Café közlekedési magazinja Bunkóczi Lászlóval és Szabó Bencével minden kedden 18 órától.
2: A műsor támogatója az Opel Frontera.

0: Korábbi műsorunk ismétlése következik. Autórádió. A Rádió Café közlekedési magazinja. Hangolj rá!
1: Sziasztok! Szervusztok, kedves hallgatók! Ez itt pedig az Autórádió magazin műsor, ami most Esztrád műsorra avanzsálta magát, hiszen szerintem biztos felismertétek a hangot, hogy nem Bunkoci László beszél veletek, hanem Jobbágy Robi vagyok, és köszönöm szépen a velem szembe ülő Szabó Bencének, hogy beengedett a stúdióba, és egy kicsit beenged ebbe az érába, ami az autózásról szól, és nekem ez egy ilyen teljesen különálló dolog, én felhasználója vagyok az autóknak. Abszolút nem értek hozzá, szeretem a Forma 1-et, és lesz egy ilyen tematikájú kis sztorizgatás ma, ugye, ami valamilyen szinten kapcsolódik a Forma 1-hez. Egyébként nem úgy, mint a múltkori műsorban, a múlt heti műsorban, ahol az Audi új csapata volt magyar vonatkozásban a vendég. Én nagyon bízom benne, hogy lesznek még ilyenek, de most is érintve lesz egy picit a Forma 1, ha jól tudom, velem szemben, hölgyeim és uraim, az Esztrád varieté királya, Szabó Bence.
2: De jó, szeretettel köszöntök mindenkit, sziasztok. Hát igazából már a kedves szavait hallatán nem bánom meg, hogy átadtam neked ezt a beköszönési lehetőséget, mert igazán hízelgő, és bárcsak igazak volnánk azok, amiket mondtál.
1: Amúgy a Szabó Bencéről ugrik be, hogy a héten hányszor kaptad meg, hogy nem te vagy az a Szabó Bence.
2: Én azt gondolom, hogy ez már egy nagyon picit kihűlt ez a topik, ezen a héten nullaszor kaptam meg, ugyanakkor néhány héttel ezelőtt azért elég gyakori volt a rákérdezés és az aktualitásra való reflektálás a nevem hallatán. Igen, picit már uncsi is volt, de hát ez van, ugye volt olimpiai bajnok Szabó Bence is volt most egy...
1: Nem jaj, még... de jó, hogy ellenpontozol, hogy van más Szabó Bence.
2: Igen, van, meg hát itt vagyok én is.
1: nem utolsó sorban, hölgyeim és uraim.
2: Igen, úgyhogy mai adásban szintén folytatjuk jó vagy rossz szokásunkat, ahogy tetszik, hogy a Laci igazoltan továbbra is távol van, innen is szeretettel üdvözlők, és nagyon reméljük, hogy
1: mindig valahol a sivatagban.
2: Eseménymentesen tölti a szabad idejét. Beszéltem vele a napokban, már elefántot és szurikátát látott.
1: Azt hittem elvett.
2: Nem. Szerintem. Hát ugye itt a Szalai Balázs volt nem régiben vendégünk, aki elmondta, hogy kiváló T-bone steakeket és nagyszerű reggeliket tud rittyenteni, úgyhogy igen, nem hiszem, hogy elefánt húsra fanyalodnának.
1: Generációs különbség lehet egyébként, úgyhogy a Szalai Bunkoci párosról, hogyha egy pár szót mondasz, egyébként a világi Párizs-Dakar versenyzők, ugye a magyar vonatkoztatásban a legsikeresebb versenyzők. Hát
2: gyakorlatilag az egész ország így ismeri őket, így párosával ismeri őket, és nagyon szép sikereket, meg nagyon hosszú évtizedes barátságot építettek föl együtt.
1: Ez biztos áldás, és nem átok?
2: Valószínűleg így van. Erről az érintetteket kellene fogjuk inkább majd megkérdezni. Úgyhogy a mai adásban, ahogy már a Robi említette, aki ezúton kibújt zenei szerkesztő és technikusi zubbonyából, és immár
1: bebújtál
2: ide társamként a mai adásban, hogy ne legyek egyedül, hogy ne egy ilyen őrületes monodráma legyen, és tolba mondjam az eseményeket. Ugyanis én Monakóban jártam nemrégiben.
1: Ugyanis én monodrámában fantasztikus vagyok.
2: Nemrégiben Monakóban jártam ezen a kiváló historikus autóversenyen, amit majd szépen ki fog faggatni a Robi, hogy milyen volt.
1: Igen, micsoda véletlen, hogy én szintén követtem ezt az eseményt, ami persze nem igaz, de hogy egy picit felokosítottál ebből a dologból, hogy ez valójában ugyanaz a pályán zajlik, igen, ahol igen. A Forma 1-es futamok.
2: Nem volt nehéz nem követned, jó dupla tagadás, ezt valaki bogozza ki, aki akarja, mert hogy azért a őrületes publicitás nem kap ez az esemény. Tehát ez egy...
1: Ennek mi az oka? Van egy ilyen kis ékszeres doboz feeling?
2: Nagyjából igen. A social médiában eléggé viral a dolog, hogyha megnézed az egyes felületeket, akkor gyönyörű tartalmakat csinál a Monakói Autóklub, aki ennek egyébként a főszervezője ennek az eseménynek. 97-ben alapították ezt az eseménysorozatot, ami így már eseménysorozattá nőtte ki magát, mert amúgy úgy volt, azt hiszem, hogy egy darab esemény lesz ez a dolog, de akkora volt az érdeklődés és a hype, hogy évről évre megrendezik mindig.
1: Jól tudom, hogy kizárólag oldtimer autók, kizárólag idős autók.
2: Így van.
1: Van ennek valamilyen határpontja, hogy mi számít annak 30-50 év?
2: Én hát ennél
1: olyan,
2: csak följebb.
1: Olyan laikus vagyok, hogy két ütemű, négy ütemű, három kerekű, négy kerekű. Erről mesélsz egy picit?
2: Ennél csak följebb van, illetve hát régebbre nyúlik vissza a mezőny összetétele, tekintve, hogy 1930-as évekbeli versenyautók is felvonulnak ezen a versenyen, és egészen a 80-as, korai 80-as évek Forma 1-es autóig bezárólag láthatsz a pályán.
1: Tehát ez csak Forma 1-es autók?
2: Ez csak Forma 1-es és versenyautók, igen, de döntően...
1: Gondolom azért így mellette parkolnak még csodák, amire egy kapkodod a fejed.
2: Hát ott gyakorlatilag csak a fejedet és az álladat kapkodod a földről. Tehát ott ez történik folyamatosan. Olyan őrületes élmény, és annyi inger ér, és hát nem titok, hogy ugye én nem normál fizető vendég voltam, hanem alulfizetett média munkásként vettem részt ezen a kiváló rendezvényen, amit ezúton is köszönök a rádiónak, hogy azért a kulisszák mögé így volt esélyem bepillantani, és be tudtam jutni olyan helyekre, és tudtam látni olyan dolgokat, amik a földi halandó számára elérhetetlenek. Tehát, hogy mellettem parkoltak millió eurónyi versenyautók, és ebből 200 darab. Olyan versenyautók, amiket zsengekorom ellenére én szeretek, tehát, hogy például nem láttam James Huntot, és... segíts, kell, hirtelen akartam mondani, nem jut eszembe. Niki Lauda, köszönöm, az egyetlen régi Forma 1-es, akit a Robi ismer, de köszönöm, hogy alám nyúltál ebben a szorult helyzetben.
1: Nagyon szívesen egyébként a talpon álló műsorvezetőit hívtam volna föl, hiszen fekete övesek egyébként Forma 1-ből rendszeresen is megiszólalnak a műsorukban, úgyhogy én őket hallgatom, érdemes őket hallgatom, mert Forma 1-ben is ott van.
2: Nagyon, nagyon jó, ezt nem
1: szóval
2: tudtam. James Hunt és Niki Lauda rendes húsvér versenyautó, Fittipaldi
1: autója.
2: Ott volt rend, tehát ezek nem replikák, ezek nem ilyen olcsó utánzatok, tehát ez gyakorlatilag ezek az előbb említett autók felbecsülhetetlen értéket képviselnek.
1: Ez nem úgy van, mint mondjuk Athénban, amikor elmész egy múzeumba, és akkor mutatnak egy szobrot, és azt mondják, hogy figyelj, ez tényleg gyakorlatilag az eredeti, és kiderül, hogy az eredeti az lent van a pincében, mert hogy még véletlenül sem nyúljon hozzá valaki,
2: igazából
1: aki
2: nem.
1: Szerelmes a dolognak, és akkor lekanyarítok a gumiból egy kis darabot, amit szeretnék hazavinni.
2: Igazából nem, mert hogy ennek után tudsz nézni. A mezőny összetétel, ugye az autókról most beszéltünk, úgy tevődik össze, hogy egy nagyon pici szeletét képezik a már régi versenyzők, a nagy öregek, például Jean Alesivel találkoztam több ízben, nagyon, nagyon kedves ember, és gondolom ő megvan.
1: Hát persze.
2: Nyilván Hungaroringre is van elnevezve egy kanyar róla, meg ő például azt hiszem, hogy a tavalyi nagy díjom volt egy ilyen privát túra a Hungaroringen, és videóüzenetet küldött az ott résztvevőknek, tehát neki nagyon, nagyon fontos kötődése van Magyarországhoz és a Hungaroringhez.
1: Majd egyszer megkérdezném egyébként, hogy mitől ilyen szerelem nagyon sok pilótának a Forma 1-es pálya, mert nagyon sokan szeretik, tehát irálisan sokszor emlegetik a magyar pályát, ahhoz képest, hogy high-ban, high levelben, technikában mennyire máshol tartanak.
2: Hát tudod,
1: pályák.
2: Erre az a default programozott válasz bárkinek, hogy ezt őket kell megkérdezni erről, mert hogy ők tudnának hitelt érdemre nyilatkozni, mi csak ugye
1: hát nem akarlak is... predesztinálni, hogy majd menjünk ki együtt és kérdezzük meg.
2: Jó. Nem vagyok semmi jónak az elrontója. Nagyon sokan vannak olyanok, akik elsőként a Hungaroringen nyertek, és ezért kerül egy ilyen magasabb polcra náluk a magyar pálya, de
1: tehát az érzelmi kötődés.
2: Mindenképpen érzelmi kötődés.
1: Élmény.
2: Nem gondolnám, tehát anélkül, hogy tényleg belátnék bármelyik ők fejébe, vagy tudnék idézni erről nyilatkozatokat, nem gondolnám, hogy a pálya technikássága, vagy a változékony időjárás, hanem ezek legtöbbször a pilóták, ha szeretnek egy pályát, az érzelmi alapú.
1: Nagyon elkanyarodtunk itt a Monaco történettől, de közben meg nem is, mert hogy nagyon érdekelnének ezek a régi autók.
2: Bármikor
1: hogy...
2: vissza tudunk kanyarodni.
1: Így kanyarodtunk vissza, frappánsan, hiszen így ez az autós magazin műsor, hogy ezek a régi autók, ezek ugye még nem szervófékkel rendelkeztek, nehéz volt a kormány tekerni, váltani, ugye vannak ilyen régebbi képek is, mondjuk Sennáról, hogy úgy szállt ki az autóból így váltás után, hogy nem mozgott a vála, meg ilyenek. Tehát akkor ezek ugyanebben az autentik állapotban, klasszikus régi bukósisak, oké, na én attól lettem volna, ez egy jó James Hunt bukósisak, az szerintem motoron még zseniális.
2: Hát az nagyon menő lett, nem is láttam még ilyet. Egyébként annyira szeretem a James Huntot, meg az őt körülvevő mítoszt, hogy nekem képzeld, van ilyen kis James Hunt bukós is a komis otthon.
1: Jaj, de jó neked.
2: Ugye?
1: Majd kölcsönadod?
2: Majd egyszer behozom, de nem foghatod meg, mert olyan lesz.
1: Mesélsz erről, hogy ez hogy néz ki, hogy ez egy ilyen 10-15 koros verseny, vagy több futam, vagy kategóriák vannak?
2: Igen,
1: vagy
2: úgy néz ki, ugye válaszol már 5 perc ezelőtti kérdésedre, hogy vannak a kategóriák, vagy úgy van beosztva, hogy milyen évtizedből származik az adott versenyautó, vagy úgy, hogy milyen motorizáltságú, vagy a kettőnek ugye egy egészséges metszete, tehát a 30-as évek régi szivar alakú autóitól elkezdve, a maira már kísértetiesen hasonlító 80-as évekbeli Forma 1-es autókig látunk versenyeket, és egyébként ugyanúgy néz ki, mint egy átlag F1-es hétvége van. Szabad edzés, időmérő és verseny. Ugyanolyan elosztásban péntek, szombat, vasárnap.
1: Volt ilyen felvezető parádi műsora futamok előtt? Tehát, hogy ilyen, én arra vagyok kíváncsi, hogy voltak ilyen autentikus korabeli ruhába öltözött modellek, akik nem. Nagy szemüvegben, nem?
2: Igazából hát nem volt.
1: Mekkora hiba?
2: Nem volt itt.
1: Érted? Louis... Tehát, hogy arra gondolok, hogy Monaco akkor így felöltözik egy olyan old school világba, mint amit képvisel ez az autó.
2: Avatatlan szemmel vagy gondolatokkal ezt jogosan érezheti az ember, hogy ez egy ilyen sztori. Létezik egyébként ilyen verseny. Azt hiszem talán az angliai Goodwood Fesztiválnak van egy ilyen, kétféle Goodwood van, egy újabb zárójelet nyitunk, hogy van a versenyző Goodwood, meg van ez a historikus Goodwood, és ott érdemes beöltözni, de itt hát 3 napot ott voltam, és egy darab régi öltözetű embert nem láttam, ugyanakkor nagyon sok Gucci és Louis Vuitton outfitet láttam.
1: Hát akkor ezt engedjük el, ezt a szállat. Mi volt a legnagyobb hatással rád? Mi az, ami nagyon beégett, megmaradt?
2: Voltam már párszor motorsport közelében, de most először ijedtem meg egy picit. Mert hogy...
1: Kikerekedett a szemem, mondom a hallgatóknak. Mi történt?
2: Mert hogy az van, hogy ez ugyan nem egy gyors pálya. Ez a monokói pálya, ez egy technikás, kanyaros, lassúnak, talán a szezon leglassabb pályaként is apostrofáltam, most ebben nem vagyok biztos, de előlegezzük meg neki a bizalmat. Rengeteg visszafordító kanyar, ugye egy utcai pálya, nagyon szűk, előzni gyakorlatilag lehetetlen, de van néhány olyan szakasz, ahol azért az ott meg lehet ereszteni neki, és mivel ugye nekem olyan belépőm volt meg akkreditációm, hogy gyakorlatilag bárhova mehettem a pályán, ezért megtehettem azt, hogy voltak olyan részek, vannak ilyen védő safety rácsok, tudod, hogy ha bármi történik, akkor ne zuhanjon az autó a nézők közé, de vannak olyanok, hogy a fotósoknak egy pici ilyen kis kukucskáló rések vannak ezeken. És oda így
1: Igen, de ez egyébként az összes többi pályán.
2: Igen, ez így van. Ez pontosan így van. Ugyanakkor, hogyha ott kikukucskálsz, akkor érzed, beleremeg a gyomrod, ahogy ott 200-al elmegy melletted a egyébként hangorkánnal, mert ugye a modern autóknak szara hangja. Ezeknek iszonyatosan jó hangja van. Tehát azt gondolnám, anélkül, hogy bárkivel beszéltem volna erről, hogy az odajáró közönség elsősorban a hangélményért jár oda. Mert olyan őrületes akusztikai élményt szinte már fáj. Tehát
1: az arra fogékonyaknak.
2: Az arra fogékonyaknak. Igen, igen, olyan őrületes fülgazmusokat lehet átélni, aki fogékony erre a motorsport sztorira. Ugyanakkor azt képzeld, hogy már én, aki erre fogékony vagyok, szerintem már elgondolkoztam azon, hogy vagy benyessem a zajszűrős fülesemet, vagy lopjak valamelyik hospitality-ből egy füldugót.
1: Azt nézem, hogy voltak csoportok, A, B, C, D, E csoportra vannak itt, ha jól látom, rendezve.
2: Igen, tehát
1: az autók,
2: 40-es, 50-es, 60-as, 70-es és 80-as évek. Tehát, hogy az a jó az egészben, meg az a nagyon látványos, hogy mindig történik valami.
1: Korai turbó korszak.
2: Van, olyanokat fütyültek, hogy annyira durva, csomó, amikor visszavált kanyar előtt, nagy fék, fütyül, tehát hallod a technikát, hallod, hogy nyikorog a fék, hallod, hogy fütyül a turbó, hallod az ordító V8-at, tehát, hogy elképesztő hatással tud lenni az emberre.
1: Akkor ezeket az ilyen videójátékokban lehet megtapasztalni, meg hallani, aminek vannak olyan 60-as évekbeli beállításai, nem? Meg van egy két ilyen extra pálya, ahol elő tudsz venni ilyen autókat, és akkor ahhoz meg vannak csinálva ezek a hangok.
2: Hát igen, de hát...
1: Itt gyakorlatilag a kulcseleme volt ennek a 6-7 futamnak az, hogy tényleg autentikus
2: az
1: autó.
2: Az biztos, és az egész városból, hogyha egy ilyen mini államról beszélünk, ami egy városos ország, az egész várost és országot bezeng ilyenkor, visszaverik a házfalak a hangot, és amúgy meg az egész közösség, tehát azt mondod valakinek, hogy Monaco, Monte Carlo, mi jut először eszébe, gazdagság, fényűzés, pompa, luxizás, stb. Ez igen, ez így van, maximálisan így van, de annyira emberi, és annyira figyelnek rád, és annyira kedvesek, hogy és nem, ez nem az a megjátszott műkedvesség, mint mondjuk Dubajban, hanem tényleg érzed, hogy itt ugyanazt a témát szerető emberek összegyűlnek tízezresével, és élvezik a látványt és a hangot.
1: Bence, nem is tudtam, hogy te ekkora világpolgár vagy egyébként, hogy így az autómezsdjén így össze tudod hasonlítani a különböző országokat.
2: Hát ez nem kell világpolgárnak. Nem kell világpolgárnak lenni.
1: Csodálat. Tehát akkor milyen autók? Bugatti, Maserati, Ferrari, Lotus, és van
2: McLaren.
1: Egy felsorolásban egy Brabham nevű igen. dolog, amiről én egyáltalán nem tudok
2: semmit. Ez egy nagyon régi versenyistáló és versenyautó. Közepesen híres, mondjuk úgy, de azért mi a legtöbb tömeg a Ferrari, meg McLaren és Lotusok között, ugye nem tudom, hogy megvan neked a klasszikus fekete aranyfestésű Lotus.
1: Persze,
2: például
1: persze.
2: Ezek
1: 16 kerékkel.
2: Az ott nem volt, tudom, hogy melyikre gondolsz, de az ott nem volt.
1: Amire nagyon kíváncsi vagyok, hogy itt akkor így gatya elengedik, és tényleg verseny van,
2: nem.
1: Vagy mert hogyha oda vágod, vagy oda
2: igen,
1: csapod ezeket
2: az
1: a gépeket, akkor ott nem az, hogy húzós, hanem valószínűleg nem is tudod pótolni.
2: Hát szerintem azért meg tudod.
1: Lehet csináltatni, nyilván értem én, csak hát akkor már veszít az értékéből, illetve abból, hogy mennyire hiteles, hogy milyen régi.
2: Most nyilván ahhoz nem tudom, milyen szakértő szemnek kell lenni, hogy meg tud ítélni, hogy a csávókán mennyire nyílen vette azt a kanyart, vagy még esetleg elfért volna.
1: Tehát a rádión tudod, hogy akkor, amit megbeszéltünk a két körrel előbb, akkor most egy 30 másodperc múlva előzök, jó? Kicsit tett ki, ijeszgessünk rá a közönségre, hogy legyen olyan,
2: igen.
1: És én nagyjából ezt képzelem.
2: Volt egy-két túlvállalás amúgy, tehát volt egy pici falhoz kocintás, meg megpördülés, és ott azért szerintem ott azért lepereg.
1: Ez nem része volt?
2: Nem.
1: Megfagyott a levegő.
2: Nem, hát azért ezek az igazi ilyen nem tudom, keménytökű, régi, old school versenyzők, akik tényleg versenyzők voltak, vagy mondjuk olyan versenyzők, akik rajthoz állnak ebbe, akik nyilván tele vannak pénzzel, de imádják ezt, tehát, hogy szenvedélyből versenyeznek.
1: Hát ez egy több milliós autók Európában, gondolom.
2: Azok érted, nem sajnálják. Lehet, hogy a lelkem én sajnál, hogyha odaveri, de hát versenyezünk, vagy nem?
1: Én nagyon drukkolok neked, hogy jövőre is eljuss, és valami kis bőröntbe majd vigyél magaddal, légy szíves, jó?
2: Majd összecsomagolnak.
1: Én szerintem zenéljünk egy picit, és elmondod, hogy utána a telefonos interjúnk kíván lesz.
2: Igen, mert egy picit ilyen Monaco fejnehéz volt ez az első rész, de hát ugye két blokkból áll az adásunk. A második részben Monacóba, Kínába repülünk, segítségünkre pedig Szentkúti Ákos, a Total Car vezető szerkesztő lesz, aki telefonon lesz itt velünk, és Pekingben járt a kínai autószalonon, és ki fogjuk faggatni, hogy mennyi csodát és újdonságot látott.
0: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok. Még ne menjetek el! A műsor a szünet után folytatódik. Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A napközi arra is választad, ami eddig nem volt kérdés.
3: Az igazi pasztafárik egy tésztaszűrőt hordanak a fejükön, a legigazabbak pedig a személyi igazolványuk fényképén is tésztaszűrővel a fejükön szerepelnek.
4: Ilyenkor szokott elhangzani. Ugat a halál kutyuskája, dokikám, sakk. Ekkor minden bácsi rugózni kezd, hogy lássa a helyzetet. Mire a másik? Tasak az csak, tanár úr, tasak.
0: Körkapcsolás az ország legdurvább napközieiből.
5: Nekünk is fáj ez a pofon, csak máshol.
0: Napközi. Minden hétköznap 15 óra 15 perctől a Rádió Cafén.
6: Pincér!
7: Igen, mit parancsol?
6: Ezt a nyihogást le tudnál halkítani?
0: Jó ebédhez jó zene dukál.
7: minden hétköznap déltől egyig jó ebédhez szól a Mix. Daily Mix. A Rádió Café gurmézenei válogatása a Metropolis legvájtfülűbb DJ-től. Hétfő világzene, kedd filmzene, szerda pszichedélia, csütörtök freestyle, péntek felnőtt diszkó. Daily Mix. A legjobb nemzetközi alapanyagokból Budapest módra.
8: 3/4
7: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
9: Energiaárak, ellátási láncok, szigorodó szabályozás. Nem egy dolog változik, hanem minden egyszerre. Aki csak megfelelne, az lemarad. Aki érti az összefüggéseket, az halad. Mastercard ESG Summit, május 20-a Aquarium Club. Nagyvállalatok, beszállítók és döntéshozók közös nevezője. Fordítsd a megfelelési kényszert valódi versenyelőnyre. Program és jegyvásárlás esgsummit.hu. Platina támogatónk E.ON. Arany támogatónk CPI Hungary.
10: Az ikonikus hangjáról ismert Maynard James Keenan ezúttal A Perfect Circle sötét és magával ragadó dallamaival tér vissza Budapestre. Perfect Circle koncert június 15-én a Budapest Parkban. Jegyek a livenation.hu oldalon.
9: Sokan kértétek, ezért elkészítettük. Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és hajrá! Rádió Café, van barátod! Anna Managuchi május 12-én az Akváriumban. Anime inspirált dallamok, japán pop és elektronikus zene egyedi keveréke. Az Anna Managuchi lendületes koncertje május 12-én az Akváriumban.
11: Felejthetetlen koncertélmény május 16-án a Margit-szigeti szabadtéri színpadon. Egy show Mr. Wasowski-val és zenekarával. Elektronikus zene szimfonikusan, látványos színpadi effektekkel. Sztárvendég Lengyel Johanna. Margit-szigeti-színház.hu.
12: Ne maradj le az év egyik legnagyobb családi kuponakciójáról. Újra itt a Promobox Baba-Mama kuponnapok. Május 14-e és 17-e között több mint 100 márka, közel 200 akciós ajánlata vár rád. Az idei év egyik legnagyobb sláger terméke, a Multiprotektor antibakteriális háztartási törlőkendők most 25% kedvezménnyel kaphatók. További információk az édeskisbabám.hu oldalon és a beváltó helyeken. Ne hagyd ki! Szerezd be a kuponmagazint még ma!
7: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik a Rádió Cafén.
13: Sziasztok, Németh Tamás vagyok, a Telex főszerkesztője. Neked csak 2 perc, de nekünk óriási segítség, hogy továbbra is azt csinálhassuk, amit eddig. Hogy kérdezzünk, utána járjunk, megírjuk. Állj ki a Telexért adód 1%-ával. További infókért látogass el a telex.hu/1% oldalra. Együtt erősebbek vagyunk.
14: Készült a Telex a Szabad Sajtóért közhasznú alapítvány megbízásából.
7: Társadalmi célú hirdetést hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Autórádió. A Rádió Café közlekedési magazinja. Hangolj rá!
2: Már itt is vagyunk, folytatódik az Autorádió. Ma egyedül vagyok, illetve hát itt van velem Jobbágy Robi kollégánk, akivel ugye az előző blogban végigbeszéltük a monakói historikus F1-et.
1: Igen, és itt te abszolút mozi volt, abszolút
2: hűsziáz. És arra kapacitálnálk a folytatásban, és hogyha bármi esetleg benned ragadna, vagy felmerülne Kínával kapcsolatban, akkor nyugodtan ragadj mikrofont.
1: Jó, szépen.
2: És mert hogy Kínába repülünk most Monakó utcái után, vonalban pedig a kínai kalandor Szent Kuti Ákos, a Total Car vezető szerkesztőjét köszönhetjük. Nyihao Ákos, hogy vagy?
15: Hello, sziasztok! Hát lélekben Hello. Ott vagyok veletek, úgyhogy nem vagytok egyedül. Sziasztok! Egészen jól vagyok már, sikerült kipihenni ezt a 10 napot, ami mögöttem áll. és ugyan alapvetően a pekingi autószalon miatt mentem, de elég sok minden lett belőle, gyárlátogatás, törésteszközpont, tesztvezetés, tehát nagyon sok mindent sikerült becsomagolni ebbe a néhány napba, és sajnos a legkevesebbet az autószalomból láttam, mert egyszerűen annyira zsúfolt volt ott az az egy nap, amink erre volt. Tényleg én azt gondolom, hogy erre leginkább 2 hét kéne, de mondjuk legalább 3 nap. Igen.
2: De ez elég komoly erőltetett menet lehetett, hogyha, ha jól sejtem, illetve te nem először vagy Kínába, ugye? Másodjára vagy harmadjára?
15: Másodjára vagyok, tavaly voltam először a Shanghai autószalonon, és most a pekingin, de hát ugye a pekingi az minden eddiginél nagyobb autószalon volt, és ez nem csak Kínára értendő, hanem az egész világra, tehát szerintem manapság a világ legfontosabb autóipari eseményeit Kína hozzája nekünk most már jó pár éve, és ez számokban is eléggé megmutatkozik, tehát hogy 1 millió látogatóról beszélünk, 380 ezer négyzetméter kiállító terület, 1450 modell, és 100-as nagyságrendű termékpremiér, tehát elképesztő mennyiségű feldolgozhatatlan információ, autó, technológia, infotainment rendszer és mindenféle egyéb humanoid robottól elkezdve helikopteren át.
2: De azt mondod, hogy feldolgozhatatlan, akkor egy picit nagy falat volt ugye ez neked is, nem? Pedig...
15: Hát ez most olyan poén volt, hogy a falatta a másikat.
2: Ráadásul a nagy. Ugye már. Még mielőtt egy picit itt belemennénk a kínai autóipar rejtelmeibe, azt láttam így a szakmában, hogy nagyon nagy számú magyar újságíró képviseltette most magát, illetve mondtad, hogy 10 napig kín voltatok. Ez mennyire példátlan?
15: Azt semmiképpen nem mondanám, hogy példátlan, de biztos, hogy egy nagyon erős jelenlét, hogy a kínai gyártók részéről rengeteg kínai autógyártó próbálja most megvetni a magyar piacon is a lábát, és azt lehet látni, hogy a mostani nagyjából 8-9%-os magyar piaci hányadról azért ők eléggé el szeretnének rugaszkodni, és hát ez nem csak azt jelenti, hogy akár árversenyben, akár a modelloffenzíva terén erősek, hanem azt is jelenti, hogy bizony ők a médiában is szeretnének alaposabban megjelenni. És igen, meg voltunk hívva, rengetegen meg voltak hívva, igen, ez egy kvázi vezetett túra, én a Geely-vel mentem, de sokan mások mentek a Chery-vel, a BYD-vel is, de ugye ezt mindig szeretem hozzátenni, hogy alapvetően az, hogy te akkreditált újságíróként a saját zsebedből kimész egy pekingi autószalonra és megnézed.
2: Az nincs.
15: Az egyébként van.
2: Van.
15: De semmi más. Uh-huh. Tehát semmi más nincsen benne, hanem akkor csak oda mehetsz, és csak statikusan tudsz dolgokat megnézni, és azokat sem feltétlenül túl közelről, mert ezek nem annyira nyitott autószalonok, mint mondjuk egy párizsi volt régen, hanem itt azért elég erősen elkordonozva, időablakokhoz kötve lehet csak valójában bejárni ezeket a standokat belülről.
2: De még médiapasszal is?
15: Médiapasszal is. Annyi látogat, tehát hogy gyakorlatilag a szakmai napon is konkrétan tele volt minden, és egyszerűen nem lehet ezt már menedzselni másképp. Tehát ha téged nem visz ki egy konkrét autógyártó, akkor legfeljebb az ilyen szabad 20-30 percekben tudsz esetleg bemenni, de ugye a legtöbb időablak az le van foglalva, akár tévéknek, médiáknak, meghívott partnereknek, tehát ott nem az van, hogy te odamész és körülnézel és levideózod, hanem hogyha nincs bejáratott meghívód, akkor az biztos, hogy az csak a szerencsén fog múlni, hogy te bejutsz el.
2: Hát ez nagyon durva. Tehát hogy akkor gyakorlatilag már a szakmai napon is lehetetlen bármiféle tartalmat gyártani, vagy érdemben ott lenni a szalonon. Ez számomra nagyon-nagyon furcsa és idegen. Viszont hogyha végignéztél a standokon, nagyon sok márka valószínűleg már ismerősen csenket Magyarországon is, de nagyjából mi az aránya annak a már hallottál róla, meg talán van is itthon, és a teljességgel ismeretlen márkák között mi volt az arány?
15: A teljességgel ismeretlen az azért kezd el szerencsére redukálódni, mert azért a legtöbb számunkra névileg ismeretlen márka, az jó eséllyel valamilyen nagy konglomerátumhoz tartozik, és azért nagyon sok hasonlóság van a termékek között, és ugye ezek egy kupacban is vannak, tehát nagyjából el tudod helyezni azt, hogy még ha egy autó számodra ismeretlen, akkor is nagyjából hova tartozik, és hogyan kell azonosítani, úgyhogy ez az elsődleges dolog, hogy azért nagyjából mindent össze tudsz rakni, de nagyon sok olyan modell van, amit nem látsz itthon soha.
2: Azok alapján, amit mondtam, már meg sem merem kérdezni, hogy tesztvezetés volt-e?
15: Tesztvezetés az külön volt, tehát nekünk úgy volt a program, mi a Geely-vel mentünk ki, a Geely-e tartozik ugye a Volvo, tehát innen ismerhetjük leginkább, az LLVC London taxik, illetve ugye a Lincoln Co., a Zeekr, ami egy prémium márka, meg persze maga a Geely, és ők elvittek az ő központjukba, Hangcsúba, és ott lehetett zárt pályán tesztvezetni. Egyébként ugye utcán nem vezethetsz, hogyha nincsen kínai akreditált jogosítvány.
2: Igen, ami úgy tudom, hogy elég bonyolult megszerezni, tehát nem úgy van, mint az amerikai, vagy bármelyik európai esetleg, hogy akkor a nemzetközi jogcsi elég, hanem oda kell valami egyéb dolog.
15: Külön kell, igen, meg lehet szerezni, tehát nem kell hozzá levizsgázni, de nagyon bonyolult és komplikált folyamat, plusz hát igazából nem is nagyon szerették volna szerintem az autógyártók, hogy mi ott vezessünk, mármint normál közúton, úgyhogy erről nem volt.
2: És mit tapasztaltál egyébként a Geely-vel, amit egyébként nem tudom, hogy mikor fog átmenni a köznyelvben, mert ezt mindenki Geely-nek ejti. De hogyha ez Geely, akkor a Geely, akkor Geely.
15: Hivatalosan Geely, és egyébként vicces, mert így másfél E-vel kéne kiejteni, ami hát gyakorlatilag a lehetetlenség kategória.
2: Másfél
15: hát, E-vel. Igen, ezt így mondták, és hát valóban nem tudok belekötni, mert ahogy ők kimondják, azt más, mint ahogy én kimondom. Igen,
2: és hát ugye egy kínai úriemberről lett ugye elnevezve Mr. Geely-ről. A tulajdonosára.
15: Szóval, jó árértékarányú modellek érkeznek hamarosan. Hát most is ugye vannak ilyenek, de jön egy ilyen 4,1 méter körüli hátsó kerekes, 300 km körüli hatótávú, 15 körül fogyasztó, egy úgymond észszerű elektromos autó. Ugye gyakorlatilag ez a Skoda Epic, meg Volkswagen ID Polo, meg
2: azoknak a konkurenciához.
15: Méret, igen. És ugye nyilván a legerősebb ér mellette, hogy hátsó kerékhajtású, és ugye, hogy Európából mennyire nehéz a komplet világot látni, azért az nagyon sokat elmond róla, hogy kis autó kategóriában most a világ legnépszerűbb autója ez a Geely E2 vagy EX2 piac függően, tehát hogy ez egy elképesztő darabszámot produkáló autó, tehát 2025-ben eladtak belőle 400 valamennyi ezret, megverte a Model Y-t.
2: De világszinten? Vagy hát ezt ők mondják magukról, vagy ez egy tényleg ilyen bizonyítható dolog, és ez így van?
15: Ez egy sales dolog, tehát hogy ez egy teljesen egyértelmű számokkal tisztán látszó történet, amit nem csak ők állítanak, hanem a számok.
2: Ezek olyan modellek voltak, amik lesznek majd Magyarországon, vagy legalább Európában?
15: Rövidesen, igen, abszolút. És egyébként a Zeekr is érkezik, akik ugye a prémium gyártóként érkeznek. Ugye ők, nekik van egy 1400 lóerős plug-in hibridjük, ami ugye úgy épül fel, hogy van kettő darab hátsó villanymotor, egy darab első villanymotor, egy 2000-es turbós benzines, és akkor ennek az összteljesítménye, a rendszer teljesítménye az 1400 lóerő, amit hát így kimondani is durva. És azzal is egyébként gyorsultunk.
2: És milyen élmény volt valahogy próbáld meg átadni, hogy mondjuk egy Tesla performancehoz képest milyen?
15: Hát egy performancehoz képest ugye egyértelműen erősebb, egy plethez képest egyébként nem feltétlenül, tehát hogy az van vele, hogy a csúcs teljesítményből önmagában nyilván kevesebbet ad át a konkrét gyorsulás, mert ugye ott már, tehát nyilván a csúcs teljesítménnyel végsebességet csinálunk leginkább teljesítmény szinten, miközben ugye ott már a gyorsulás, nem már azért a hajtás, a lánc kialakítása, maga a rajtprogramnak a vezérlése, az már sokkal-sokkal többet tud számítani, meg ugye a gumi, meg a többi. De a lényeg az, hogy ez is egy ilyen elképesztő teljesítménybomba, tehát hogy azért ez nem az a lassú dolog. De igen, 3 másodperc alatti gyorsulás.
2: Az meg egészen kellemes élményt tud nyújtani.
15: De picit... szabad esés környéke.
2: Igen. Picit kanyarodjunk vissza a szalonhoz, bár azt mondtad, hogy sajnos időszűkében nem tudtál sokat ott lenni, de hát csak láttál valamilyen említésre méltó dolgot. Mi volt az, amilyen nagyon-nagyon lélegzetelállító volt, és ilyen állásos sztori?
15: Hát a méretek. A méretek az egyszerűen nem lehet leírni, hogy azok mennyire elképesztőek. Nagyon megy a luxus, tehát egyértelműen az látszik, hogy a high-tech és a luxus, ez a kettő az, amivel most a kínai autógyártók próbálnak valamilyen módon piacot szerezni, mert ugye...
2: De ezt nem most kezdődött náluk egyébként, hát ez egy 2-3 éve már próbálnak, nem? Tehát, hogy elsősorban abban a szegmensben tudnak érvényesülni, főleg hazai piacon, vagy nem tudom, hogy ez hogy látom.
15: Így van. Öldöklő piaci verseny van Kínában, szűkül a tér, egyre nehezebb az autógyártók helyzete, ez nagyon tisztán látszik, és nem csak az ár az, ami segít abban, hogy egy autó sikeres legyen, bár sokszor nyilván igen, de ugye egyrészt van a Xiaomi-s irány, ahogy az SU7, az szerintem nagyjából olyan szinten piacteremtő, meg annyira trendmeghatározó autó volt Kínában, mint mondjuk egy iPhone. Uh-huh. Tehát, hogy nagyjából így tudom leírni, és egyszerűen az a fajta design filozófia, az az aerodinamika, az a minimalizmus, az a kijelző vezéreltség, az a távol irányíthatóság, az a szintű AI, az a minden, az több autógyártó próbálja most lekövetni. Nagyon pörög az AI, nagyon pörög
2: a... Ezt akartam kérdezni, hogy tudsz valami olyasmi feature-t mondani, ami nincs meg az európaiban, és mondjuk egy ilyen versenyelőn tud a kínaiak számára biztosítani, és ilyen teljes agyeldobós felszereltség, vagy bármi vezetés támogató dolog?
15: Mindent láttunk már különféle demókban. Tehát itt ugye nem az a durva, hogy mondjuk van szilárd test akkumulátoros technológia a Geely-nél, vagy van robotaxi, vagy van olyan szintű önbeparkolás, ami már gyakorlatilag emberi teljesítménnyel megverhetetlen, mondjuk akár időben egy ilyen párhuzamos parkolás. Tehát, hogy ilyeneket mindig látunk, tudjátok, az ilyen mindenféle demókon, meg teszteken. Igen. Hát, hogy ilyen, tehát, hogy nem volt ugráló és szaltózó autó, ha erre gondolsz.
2: Pedig ugráló tudott volna lenni, ugye a BYD-nak
15: Sőt, ugráló valószínűleg volt is, igen, de hogy ilyen szintű állejtést én most nem láttam, viszont a luxus szegmensben, illetve hát most ezt ilyen nagyon-nagyon halkan akarom csak kimondani, hogy az ilyen Rolls-Royce konkurens forma tervek, ez az öngyilkos ajtós, elképesztően hosszú tengelytávú, magas övvonalú, minden bőrrel varrott, és minden igényes, ízléses, míves, hatalmas krómfeln is irány, ez is egy olyan történet, ami több autógyártónál azért megjelent. Úgyhogy ez a másik olyan irány, a tech irány mellett, ami egyértelműen egy ilyen trendformálónak látszik most a kínaiaknál.
2: Tudom, hogy nem ez a márka vitt téged, de hát azért csak beszélhetsz róla, hogy például a Magyarországon nagyon-nagyon széles körben ismert BYD-nak volt valamilyen gurítása, vagy mondjuk nézzük át a Magyarországon még jelenlévőeket, hogy ők mutattak valami nagyon nagy új dolgot?
15: Őszinte leszek hozzád, nem volt időm megnézni sem a BYD-t, sem az Omoda J-kót, úgyhogy erre nem tudok neked hirtelen válaszolni. Sajnos.
2: Jó, semmi baj. Mit csináltak az AI-jal? Ugye említetted az előbb egy fél mondat erejéig, hogy az AI mindenhol jelen van. Hol van jelen? Nyilván szoftveresen, de hogy mit csinálnak vele?
15: Hát egy ilyen személyi asszisztens rendszert akarnak mindenféleképpen

0: ez megint csak olyan, hogy beleülsz egy mai modern kínai autóba, és konkrétan a mai legjobb okostelefonok rendszer sebességét tudod tapasztalni, ha az a rendszer jól össze van rakva. A személyi asszisztens, a hangvezérlés, a cukiskodás az nagyon megy.
1: Még tehát, egy valóxus kategóriában is?
0: Akár igen.
1: Hogy nem tesz idézőjelbe egy picit? Nekem olyan diszonáns egy picit az anime figuráknak a... Nem tudom, szóval érted, hogy mire gondolok
0: nagyjából. Nem feltétlenül az anime irány téveztem most ilyen nagyon, nagyon markánsnak, hanem inkább azt, hogy a te személyi asszisztensod, a te kisbarátod, aki mindig gondol a te igényeidre, jelleg és annak a hangulata az, amit mindenféle, és ennek a sokszínűséget, tehát, hogy nem a könnyen megunható kategória, tudod, mint amikor van három jobbofa easter egg egy autóban, és akkor az így ki van maxolva, hanem amikor már ténylegesen nem nagyon ismétlődik az, hogy éppen milyen módon szól hozzád az autód, vagy milyen újdonságokkal lett meg téged napról napra, és ezt a fajta személyi asszisztens jelleget, ezt azért most sokan meglovagolják, és sokan erre akarnak.
1: Tehát akkor azt mondod, hogy ez már túlmutat a Hey Siri szinten, egy picikét már.
0: Azért a Hey Siri is elég jó, de igen, tehát hogy hasonló.
1: Aha.
0: Hasonló
1: szép, kell, szép, szép politikus válasz volt. Mennyire volt ez tech show, és mennyire volt autóipari esemény?
0: Abszolút autóipari eseménynek mondanám. Tehát rengeteg tech demo is volt, de összességében minden az autók körül forog. És minden a körül forog, hogy hogyan képzeli el akár a mobilitást, akár az autót, mint terméket egy-egy gyártó. És ilyen értelemben egyébként nem csak a kínai, hanem az európai autógyártóknál is azért látszanak üzenetek, és látszanak irányok. De azt, hogy tech show, azt semmiféleképpen nem mondanám. Most nyilván egy robotaxi az legalább annyira tech, mint amennyire
1: igen,
0: autó.
1: Nagyjából, igen. Nyilván jó.
0: De a robotaxiból is van már olyan, ami jövőre már nem úgy fog működni, hogy nagyjából valahol, valamikor, és egyébként van benne egy kormány, hanem hogy úgy rendesen.
1: Most itt az előbb említetted Európát, hogy úgy jöttél haza, hogy ó, hát basszus, jól le vagyunk maradva, vagy ez egy ilyen behozhatatlan előny. Nyilván egy ilyen borzasztó erődemonstráció, főleg a pekingi autószalon, amit Kína tud produkálni, de hogy mit éreztél, amikor vége lett, hogy ezt, vagy még azért van kiút Európának?
0: Van kiút szerintem. Nyilvánvalóan ez most egy rettentően erős offenzíva, amit itt látunk, egy brutális nyomulás, és nagyon sok szempontból látszik technikai fölény, viszont ugye egyrészt és ami szintén nagyon fontos, hogy a rugalmasság az nagyon, nagyon erősen meglátszik rajtuk, tehát hogy miközben ők pontosan tudják azt, hogy ugye náluk 50% fölött van az NEV-ek, azaz a New Energy Vehicle, a plug-in hibridek és elektromos autók eladása, addig ugye Európában látszik némi torpanás, plusz ugye a védővámok megint csak nem segítenek abban, hogy egy helyi gyártás nélküli kínai autógyártó versenyezni tudjon azokkal az árszintekkel, amiket ők korábban kigondoltak. És ez a fajta rugalmasság, ez abszolút bennük van, és látszik az, hogy már akár a helyi, akár az exportra szánt palettájuk, az sokszínű. Tehát egy év alatt is látszik az, hogy mennyivel sokszínűbb, és mennyivel kevésbé akarják egyébként elrejteni azt, hogy nekik ugyanúgy van pluginjuk, és normál benzinesük, és sima hibridjük, mint amennyire elektromosuk.
1: A Range Extender mennyire megy még?
0: Még egyszer nem
1: ragadom. A Range Extender az mennyire népszerű még?
0: A Range Extender az ugye kimondatlanul, hiszen ugye a plug-in hibridek mögötti technológia az ugye sokszorosan összetett, és nem minden szempontból egyértelmű, de a sima hibrid, mint műfaj, az egyébként jelen van. Tehát, hogy a Geely is hozott egy olyan hibrid rendszert, ami 45% fölötti termikus hatásfokú, már 60 fölött is tud menni tisztán elektromosan, tehát hogy egy olyan típusú, kvázi a Toyotákból elképzelt hibrid rendszer, ami egy picit tovább van fejlesztve, és

0: még tovább fejleszthető, tehát ott mondják, hogy akár hibridbe hamarabb is bekerülhet egy szilárd test technológiájú akkumulátor, mint egy tisztán elektromosba, tehát hogy látszanak a fejlődési lépések, és minden hajtásláb van.
1: Jó, hát akkor...
0: De hogy Európára visszatérve, bocsánat, ugye Európáról akartál elsősorban kérdezni.
1: Igen.
0: Nagyon érdekes az, hogy alapvetően látszik az, hogy egy kicsit ilyen archaizáló jelleg nagyon-nagyon sok európai autógyártónál jelen van, viszont ez egy olyan imázs, amit igenis lehet képviselni, és a helyi igényekre igenis lehet reagálni, és reagálnak is. Tehát, hogy mondjuk míg az Audinál az volt a koncepció, hogy tartsuk meg a négykarikás Audikat kvázi olyannak, mint amilyeneket a világ többi piacán is látunk. Tehát mondjuk, hogy nagyon hasonló egy négykarikás Audi modellpaletta kint is akár, mint mondjuk itthon. És mellette ott van ugye a karikák helyett betűkkel kiírt Audi, igen, ami pedig egy high-tech-ebb irány, és sokkal inkább ezekre a modern szolgáltatásokra fókuszál, és a formavilága is azért erősen
1: a piacra optimalizált.
0: Kettő, így van, pontosan. Addig mondjuk egy Volkswagennél nettó direktben azt látod, hogy egyrészt minden modell tök más, tehát hogy még amit ismernél itthon, abból is inkább a hosszú tengely távú elverziók vannak, de leginkább a helyi piacokra fejlesztett nagy SUV-k, nagy szedánok, és ezek jelentenek igazán volument és mennyiséget és választékot. És ezek nettó úgy néz ki, hogy megnézték, hogy mik a helyi igények, és konkrétan ezekre fejlesztenek, és ugyan a hangulata meg a jellege az Volkswagen-es, és bizony abban a hömpölyben, azokban a minden ledes, minden csipog-villog világokban egy jóval visszafogottabb.
1: Ákos, fél percünk maradt, viszont muszáj megkérdeznem, hogy mi volt a kedvenced a nem szalonon, illetve milyen technikai kütyüt hoztál haza magaddal. Nyilván Kínából mindenki hoz valamit, remélem te is.
0: Powerbanket, mert elvették kint. Muszáj voltam, mert ezt most mindenkinek mondom, hogy a kínai belföldi járatokon hiába kínai és eljelzésű külső aksid van, el fogják venni, hogyha nincs rajta a helyi CCC jelölés, úgyhogy óvatosan. Kint egyébként nyilván fillérekért lehet venni ilyen dolgokat, és én is fillérekért vettem. A kedvenc nem autószalon dolgomat kérdezed. A tesztközpont. Tehát megint láttam élőben töréstesztet, méghozzá a világ leghosszabb fedett törésteszt pályáján, ami egy 260 méter hosszú töréstesztpálya, ahol mindenféle szögben törnek autókat. Ez ugye a Volvo és a Geely közös pályája, ami azt hiszem, hogy 5 vagy 6 Guinness rekordot őriz, és ráadásul kiadják másoknak is. Úgyhogy van benne szélcsatorna, ahol 200 fölött fújja rá a szelet, dynopad van hozzá, ilyen eső-hó szimulátor, tehát gyakorlatilag egy teljes körű ilyen biztonsági rendszer tesztelő, illetve a légellenállás mérő rendszer, illetve a
1: rövid válaszban bíztam. Az az igazság. És nem tudtál elszakadni az autóipartól. Azt hittem, valami vonatot mondasz, vagy valamilyen építészeti csodát.
0: Ja, hogy nem szakmait akartál
1: kérdezni. Igen, de mindegy, azt majd megbeszéljük akkor adás után, hogy melyik volt az, vagy visszahívunk jövő héten.
0: És ígérem, hogy legközelebb személyesen bemegyek, és addigra felkészülök neked mindenből.
1: Nagyon nagy szeretettel várunk, de most is nagyon felkészült voltál, ne szabadkozz, mert kiváló rálátást adtál itt a kínai dolgokra, és a pekingi autószalonra. Várunk valamikor legközelebb a jövőben is. Köszi szépen, Ákos, elbúcsúzunk tőled, aztán lassan a hallgatóktól is. Vigyázz magadra.
0: Amennyiben egy országban leszünk, akkor igen, én örömmel megyek.
1: És jó gokártozást. Na.
0: Köszönöm.
1: Hello.
0: Hello.
1: Szegény Robi már a haját húzza, úgyhogy kénytelen vagyok gyorsan elbúcsúzni.
2: Nem, hát azok a hallgatók, akik már ki vannak élezve ugye a hírekre, hogy nem sokára érkezik, és egy picit elcsúsztunk. Bence, nem. Nagyon szépen köszönöm, hogy részt vettem itt az elejében.
1: Én köszönöm neked,
2: tehát
1: hogy nem
2: hagy... hallgattam a beszámolót egyébként az autókiállításról, és az olyan meglepett, hogy nem lehet bejutni. Még
1: engem
2: is
1: meglepett, és de hát a kínaiak mindig meg tudnak lepni, látod.
2: Igen, Autórádió, az Esztrád külön kiadását hallhattátok a mai nap folyamán, ismétlés vasárnap 18 órától, visszahallgatható a műsor, valamint a Spotify-on a podcast adásokat is visszahallgathatjátok,
1: értékeljétek. Igen, dobja fel másoknak, úgyhogy nagyon köszönjük, hogy itt
2: Autórádió voltatok. Szabó Bencivel és Jobbágy Robival jövő héten kedden friss adással érkezünk, nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltatok. Sziasztok!
1: Köszi, hello!
3: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok. Hangolj rá! Autórádió. A Rádió Café közlekedési magazinját hallottátok Bunkóczi Lászlóval és Szabó Bencével. Találkozunk jövő kedden este 6-kor. A műsor támogatója az Opel Frontera. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
4: Egy túlszabályozott világ talán utolsó szabad órája.
3: Mini Starsky és Hutch Jazz Club a Rádió Café 98 műsorán minden vasárnap este 10-től.
5: A műsor alatt mindenki azt csinál, amit akar.
3: Az innováció, kreativitás, kutatás és fejlesztés hajtja a GDP-t, növeli a versenyképességet és munkahelyeket teremt. Egy jó ötlet már fél siker. Na de hogy lesz az ötletből startup? Kellenek a befektetők, pályázati források, vállalkozási ismeretek, külföldi piacra lépés. Ebben segítünk. Gondolkodom, tehát vagyon. A rovat támogatója a Nemzeti Innovációs Ügynökség. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
6: Ki vagy?
7: Ó, mester, azért jöttünk nagyon messziről, mert szeretnénk tudni, mi hiányzik. Mindent beletettünk, legjobb tudásunk szerint.
6: Hogy mindent? Nem lehet, hogy megfeledkeztetek a titkos összetevőről?
7: Hirdes rádióban. Néha csak egy hang kell, hogy összeálljon a kép. Miértrádió.hu. Szeretnéd kipróbálni, milyen kávét iszik az olasz királyi család? Megteheted a Váci úton. 200 év tapasztalata 25 ml-ben. Molinári Kávéház. Finom kávé, magyar bioborok, olasz életérzés. Molinári Kávéház. Váci út 78B. Molinárikávé.hu.
8: Idén is kertfesztivál. Május 15-17-én Pilisvörösváron, a Festői Kacsató partján 3 napig minden a kertről szól majd. Előadások, növénykülönlegességek, programok az egész családnak. Mindez 3 színpadon, meseszép környezetben és családias hangulatban.
9: Mindenki a kertért, a kert mindenkiért.
8: Jegyek a kertfesztivál.hu-n.
7: Anna Managuchi május 12-én az Akváriumban. Anime inspirált dallamok, japán pop és elektronikus zene egyedi keveréke. Az Anna Managuchi lendületes koncertje május 12-én az Akváriumban.
10: Május 23-án ismét Fantasy Expo a Pálna Honvédelmi Központban. Gyere és merülj el egész nap a cosplay, anime és fantasy világában. Látványos cosplay versenyek, K-pop bemutatók, gamer zóna. Vedd meg jegyed elővételben. fantasyexpo.hu, ahol a fantázia életre kell.
11: A Psychedelic Sword bemutatja. Május 30-án este 8-tól végtelen hullámzó, improvizációs, pszichedelik rock session lesz a Magyar Zeneháza szabadtéri fedett színpadán. Belépés ingyenes.
12: Mi az ára a természet elvesztésének, és a te céged mennyit fizet ebből valójában? Mit áraz már ma a befektetői világ? Találkozzunk a HVG Impact Talks vállalati fenntarthatósági konferenciáján május 13-án az Európa Event Centerben. Részletek impacttalks.hu.
3: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik a Rádió Cafén.
13: Idén már a 444 jövőjére is szállhatod adód

0: 444.hu/1%. Készült az alapítvány a tájékozott és szabad nyilvánosságért megbízásából.
1: Társadalmi célú hirdetést hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
2: Holnap után leteszik esküiket az új kormány miniszterei. A Nemzetközi Labdarúgó Szövetség elnöke bírálja a FIFA jelenlegi vezetését. Főleg az ország közepén számíthatunk záporokra. Köszöntöm Önöket, a híreket Bányász Árpádtól hallják. Kedden tesznek esküt az új kormány miniszterei. Délután 4 órakor ül össze a parlament, ahol hivatalosan is megalakul a Tisza kormány. A kabinett tagjait az államfő nevezi ki a miniszterelnök javaslatára, majd Magyar Péter a plenáris ülésen mutatja be a 16 miniszterből álló új kormányt. Az ünnepélyes eskütétellel hivatalosan is megkezdheti munkáját a Tisza kormány. Tenerifére futott be az a holland hajó, amelyen hantavírus fertőzést azonosítottak. A spanyol hatóságok megkezdték a 147 utas egészségügyi vizsgálatát és hazaszállítását. A fertőzéshez köthetően 3 ember meghalt, 8 gyanús beteget pedig kórházban kezelnek. Több utas még a hivatalos riasztás előtt elhagyta a fedélzetet, őket jelenleg is keresik. A WHO szerint a helyiek számára minimális a kockázat, ugyanakkor a hatóságok fokozott óvatossággal kezelik a helyzetet. Sepp Blatter keményen bírálta utódját és a FIFA jelenlegi működését. A Nemzetközi Labdarúgó Szövetség korábbi elnöke szerint Gianni Infantino vezetése alatt a szervezet eltávolodott a futballtól, és ma már inkább a hatalomról, valamint a pénzről szól. Blatter úgy fogalmazott, a FIFA gyakorlatilag diktatórikusan működik, ahol az elnök akarata dönt mindenben. A 90 éves sportvezető a 2026-os rekordlétszámú világbajnokságot is kritizálta, szerinte a fenntarthatóság háttérbe szorult, miközben a sportág valódi értékei egyre kevésbé számítanak. Az Egyesült Államokban, Kanadában és Mexikóban sorra kerülő világbajnokság június 11-én rajtol, és ez lesz a futball történetének első csúcseseménye, amelyen már 48 csapat vesz részt. Tragédia Jászkíséren életét vesztette egy idős férfi, miután tűznyomaira bukkantak családi házában. A hálószobában kisebb területen égtek berendezési tárgyak, a lángok azonban még a tűzoltó kiérkezés előtt kialudtak. A feltételezések szerint a férfi füstmérgezést szenvedett, a tűzpontos okát vizsgálják. A hírblokk végén essen pár szó arról, hogy milyen időjárásra számíthatunk az előttünk álló órákban. A fátyol felhők mellett helyenként erőteljessé válik a gomoly felhőképződés. Elszórtan zápor kialakulhat, amelyre legnagyobb esély az ország középső harmadán mutatkozik. Mérsékelt marad a légmozgás. A legalacsonyabb hajnali hőmérséklet 8 és 16 fok között alakul. A folytatásban változó mennyiségű és vastagságú felhőzet mellett erőteljessé válik a gomoly felhőképződés. Egyre több felé számíthatunk záporokra. A csúcsok 21 és 28 fok között lesznek majd.
1: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Nem akarsz lemaradni az üzleti világ legfontosabb trendjeiről? Érdekel, hogyan születik meg egy sikeres üzleti stratégia? Business Lounge. Hallgasd a marketing és média magazin inspiráló beszélgetéseit a szakma legjobbjaival minden második szerdán délután 2-től Kutasi Judittal a Rádió Cafén. A műsor támogatói az Etmédia, az Indamédia és a Mastercard.
3: Heard it on the radio, yesterday, 10 years ago.

0: Korábbi műsorunk ismétlése következik. Business Lounge, a marketing és média magazin inspiráló beszélgetései a szakma legjobbjaival itt a Rádió Cafén. A műsor támogatói az Etmédia, az Indamédia és a Mastercard.
1: Szép napot mindenkinek, ez itt a Business Lunch, a Rádió Café és a Marketing és Média, marketinggel, médiával, kommunikációval, üzleti stratégiával foglalkozó közös műsor, a mikrofonnál pedig Kutasi Judit, és szokás szerint itt van velem a stúdióban Ritter Tamás, a Marketing és Média társtulajdonosa. Szervusz, Tomi!
2: Sziasztok, szia Judit, köszöntöm a hallgatókat!
1: És akkor nézzük, hogy miről szól a mai műsor. A mai műsor második felében a munkatársi jóllétről és a jövőálló szervezetekről beszélgetünk. Megnézzük, hogy miért fontos a munkaadónak, hogy a munkavállaló jól érezze magát. Kell-e ezzel neki foglalkozni, és mennyire feladata, illetve felelőssége, mit tehet ennek érdekében? A május 20-ai ESG Summit konferencia kapcsán beszélgetünk majd erről a témáról. Előtte azonban a műsor első felében a globális szponzoráció kerül a fókuszunkba. Mit jelent ez a nemzetközi partnerség szempontjából, egyáltalán hogyan épül ma egy globális sportmárka? Vendégünk a stúdióban Tóth Szabolcs Attila, a Biotechus, a marketing igazgatója. Örülök, hogy itt vagy velünk.
3: Köszönöm szépen a lehetőséget, üdvözlöm a hallgatókat. Sziasztok.
1: És hát akkor sport, branding és Barcelonáról beszélgetünk, mert hogy 2024-ben egy 3 éves együttműködést kötöttetek, de majd akkor a részletekről mesélsz majd. Ti kerestétek meg a Barcelonát, vagy ők benneteket?
3: Meglepő volt egyébként, mert ők kerestek meg minket. Tehát nálunk ugye a táplálékkiegészítő világban nem az volt a bevett szokás, hogy nagy csapatokhoz megy egy márka, hanem hogy egyéni szponzoráltakkal dolgozunk együtt. És egyébként én kaptam az első megkeresést egy LinkedIn üzenetben a Barcelona szélzesétől, hogy van egy ilyen nyitottság az ő részükről, hogy olyan partnert keresnek, akik globálisan ismertek, és felmerült a mi nevünk, érdekelne minket. Ez egyébként 2024 talán április elején volt, és akkor voltak az elődöntőben a Paris Saint-Germain-nel, és azért emlékszem ennyire rá, mert az volt a második válasz, hogy akkor gyertek ki, nézzétek meg, mit adunk, mi vagyunk mi, és akkor egy meccsel ezt megkoronázzuk.
1: De egyébként, amikor az első megkeresés érkezett, meglepődtél?
3: Nagyon. Hát azt hittem, hogy scam egyébként. Aha, tehát, hogy most valaki átver minket, szórakozik velünk, de aztán utána néztem, hogy tényleg létezik ez az ember, tényleg ott dolgozik.
2: És bocsánat, és az infokukacsa jött legalább nálatok?
3: Nem, az én privát LinkedIn profilomra jött. És utána mentünk át az e-mailre egyébként, pont emlékszem, mert a Fibon voltunk kint a cégvezetéssel, a legnagyobb fitness expo egyébként Európában, és mutattam a tulajdonosnak, a Bájnak, hogy nézd már, tehát most szórakoznak velünk, hogy ez micsoda, és akkor ő mondta azt, hogy hát meg kell nézni, hát most így nem gondolkodtunk ebben, de nézzük meg, így van.
1: És egyébként ez nagyon érdekes, ez a fajta kapcsolatfelvétel, ugye, hogy nem ti próbálkoztatok, nem ti kerestétek a Barcelonát. Kinek jelent ilyenkor ez nagyobb és értékesebb üzletet, hogyha egy ilyen szponzorációról
3: szerintem
1: beszélünk?
3: Ez akkor jó, hogyha ez mindkét félnek.
1: Win-win.
3: De rólunk ugye azt kell tudni, hogy mi egy dologban vagyunk baromi jók, az, hogy koherensen tudunk minőséget garantálni. És ez ilyen partnerségben ez a legfontosabb a Barcelona oldaláról. Tehát, hogy megbízható forrásból kapjanak folyamatosan termékeket, amelyeket a játékosok a mindennapokban fogyasztanak. Mert eddig, akikkel mi együtt dolgoztunk, ott volt olyan, aki innen-onnan vásárolta a termékeket, volt, aki szponzorációban támogattak, de baromi nagy eltérés van minőségben ezek között a termékek között, és nem mindenki tud megfelelő labor minőséget garantálni, amelyet mi meg tudunk tenni. Úgyhogy szerintem a legfontosabb érv mellettünk az ez volt a Barcelonának, hogy mi ezekkel rendelkezünk. A mi érvünk meg az volt, hogy hitelesít minket egy ilyen márka a Barcelona személyében, hogy ők ezt a terméket használják a mindennapokban, mert olyan magas szinten, vagy ezeket a sokat kutatott, vagy vizsgált sportolókat gyakorlatilag el tudjuk úgy látni, hogy biztonságban legyenek.
1: De igen, ha jól értem, akkor viszonylag gyorsan nyílbe ütöttétek az üzletet, mert hogy áprilisban kerestek meg benneteket, és ősszel már megállapítottatok?
3: Hát áprilisban megkerestek minket, májusban eljöttek hozzánk Szadára, megnézték a gyáratot, eljött velük a kereskedelmi vezető, eljött velük az orvosi stáb, és gyakorlatilag végigmentünk az üzemen, hogy hogyan gyártunk, milyen minőség, milyen tanúsítványok, hogyan végzük a mindennapi munkánkat. Utána volt egy egyeztetésünk, két e-mail kör, és szerintem május végére mindenben megegyeztünk, és júniusban gyakorlatilag szerződni mentünk ki.
2: És akkor kifejezetten egy étrend kiegészítő támogatót kerestek, vagy tudtok azóta valamilyen infót, hogy milyen típusú támogatóban gondolkoztak, vagy hogy találtak meg benneteket?
3: Social médiában találtak meg minket, képzeljétek el, mert mi ugye a Rodrigót, a Real Madridnak a csatárát szponzoráltuk már. Tehát, hogy ő fogyasztotta a termékeinket, és ott látták a konkurenciánál, gyakorlatilag a konkurencia játékosánál látták, és akkor így kerültünk fel a radarra náluk, hogy van egy márka, aki már Reállal dolgozik együtt, a Real Madrid játékosával. Náluk a legfontosabb az volt, hogy az orvosi stáb által jóváhagyott termékkör legyen biztosítva az ő számukra, meg egyébként nem árulják macskát, azért egy baromi nagy költség egy ekkora szervezetnek a táplálékkiegészítő fogyasztása is éves szinten. Ha belegondoltok abba, hogy nem csak a focit támogatjuk, hanem a focinak a női és a férfi ágát szponzoráció szintjén, tehát márka használat, trademarkok, stb., de gyakorlatilag a termékeinket az összes sportágban Barca igazolt fogyasztja, tehát a kézilabdás, a gyeplabdás, a kosárlabdás, mindenki a mi termékeinket fogyasztja.
1: Mit jelent akkor a Biotekusának egy ilyen partnerség? Mit adott, mit hozott?
3: Nagyon furcsa, mert hogyha azt kérdezed, hogy nekem mit jelent, vagy azt, hogy mit jelent a tulajdonosnak, vagy a gazdasági vezetőnek, tök más fogunk mondani.
1: Igen.
3: Nekem presztízst jelent, olyan mértékű presztízst, amelyet máshol nem tudtunk volna megvalósítani, vagy nem tudunk megvalósítani. A tulajdonosoknak jövőképet, hogy van ennél feljebb, tehát mindig a következő lépést kerestük a cég életében, és pont múlt héten beszéltem az alapító tulajdonosokkal egy olyan körben, hogy ha nem a Barcelona volt a következő lépés két évvel ezelőtt, akkor mi lehetett volna még, és hogyha most itt vagyunk ebben a státuszkóban, mi az innen a következő márka lépésünk, és hogy hova fogunk tudni tovább fejlődni, és alapvetően abban
1: most magasan van a léc.
3: Igen, egyébként, de én azt gondolom, hogy ezt a lécet nem átugranunk kell, hanem ezzel ugye kapaszkodni. Uh-huh. Tehát a Barcelonával a közös munkánk egyébként közös munka. Terméket fejlesztünk velük közösen jelen pillanatban, amely valószínűleg jövő év második felében, vagy első felében kijön a piacon, amelyet a játékosaik használati tapasztalat alapján fogunk tovább fejleszteni, vagy sem. És jelenleg is vannak olyan kommunikációs kampányunk, közös kampányunk, amelyeket nélkül nem tudnak megcsinálni, ők meg nélkül nem tudnának megcsinálni.
2: Ez egy nemzetközi termék, tehát ez forgalomban lesz, vagy ez kifejezetten olyan, amit csak ők fognak használni.
3: Ez forgalommal lesz.
2: Forgalommal lesz.
3: Egyébként ez egy nagyon érdekes kérdés, amit feltettél, mert rengeteg kérdést kapok abban, hogy arról kapcsolatban, hogy jó, hogy a Barcelonát szponzoráljátok, de azt adjátok nekem, amit ők esznek. Uh-huh. Amit bemész a boltba és leveszel a polcról, ezek a játékosok azt fogyasztják. Tehát mi nem gyártunk külön nekik terméket. Ha bementek a boltunkba és látjátok a csomagolásainkat, van rajta egy Barca logó. Az azért van rajta, azt a terméket kifejezetten fogyasztják. Tehát csak azokon van rajta, amiket a játékosok a mindennapi szinten fogyasztanak és használnak, és nem az van, hogy ilyen laborba kikevertük a szuper extrát nekik, és a mi fogyasztói megkapnak mást. Egy gyártás megy oda is, megy ide is, és ugyanezt kapja
2: mindenki. Ezek milyen típusú termékek?
3: Nagyon érdekes, mert 80 valahány terméket fogyasztanak a portfóliunkban. Egyébként 2400 SKU-val rendelkezünk, tehát produkt variánssal. Főleg ők kreatinokat, vitaminokat, ásványi anyagokat és nagyon nagy mennyiségű fehérjét fogyasztanak, ugye kifejezetten regenerációs célzattal. Szénhidrátokat fogyasztanak ugye a meccs közben, ők zselék formájában ott esetben, vagy különböző izotóniás italporokkal. Baromi érdekes az orvosi stábjuk, mert nagyon nagy, hoztak egy ilyen 15 termékből álló igényt, hogy na, ilyenre szükségük lenne, de nincs a piacon, akartok-e ebben nekünk közösen fejleszteni. Hát a 15-öt nem is fejlesztettünk közösen, de egy-kettőt elkezdtünk, és egyébként használják a mai napig.
1: Tehát akkor a termékfejlesztés az közösen zajlik, a kampányokba is beleszólnak, vagy ebben a szabad kezetek
3: fejlesztés
1: van?
3: Úgy van közösen, igényt fogalmaz meg, de fejlesztés ez miértünk. Tehát mi tudjuk azt megmondani, az a hatóanyag, az a hatás, amit el szeret érni azzal a termékkel, az hogyan lesz egyébként mondjuk finom. És ez a nagyon fontos a mi iparágunkban, hogy jó legyen a termék, akkor tudod hosszú távon fogyasztani, hogyha szívesen iszod, szívesen veszed a szádba, szívesen fogyasztod. Ebbe ők nem szólnak már bele, véleményezik, és mi ezt a véleményt meghallgatjuk természetesen, mint minden fókuszcsoportos ilyen kóstolásunk például. De alapvetően a kampányban, a kommunikációban ők nem szólnak be, csak akkor, hogyha ők úgy érintettek ebben, hogy náluk is elérhető lesz a termék. És van ilyen co-brand irányunk is, hogy olyan terméket gyártunk, amit a Barca csomagolása, égisze alatt hozunk piacra, mi gyártjuk, de ők értékesítik.
2: Az, hogy hogyan lehet ezt az egész sponsorshipet kommunikálni, azt ti találtátok ki, vagy ti kértétek, vagy nekik volt valami ajánlásuk, tehát hogy mennyire profi támogatottak.
3: Én azt mondom, hogy a legmagasabb szintű profizmus van náluk. Dolgozunk rengeteg egyesülettel együtt a mai napig. Kicsikkel, nagyokkal, amatőrökkel, profikkal. És az igazi különbség, ami szerintem egy ekkora sztárklubot levált az összes többitől, hogy nagyon-nagyon tisztában van a saját értékével. És tudja azt, hogy mi az, ami ővele jól működik. És nekünk ebben ők nagyon nagy segítség. Tehát, hogy ha Barcelonás valamit akarsz csinálni, én segítek abban, hogy ez hogy legyen jó, hogy legyen sikeres, ilyen szinten beleszólnak és segítenek ebbe. De ezt leszámítva egyébként mi elég határozottan tudtuk, hogy miket szeretnénk csinálni, hova szeretnénk ezt eljutatni, és ott van igazán az ökölharc közöttünk, hogy akkor ezt rajtuk áttolni, hogy ezt így lehessen, úgy lehessen, mert egy nagyon erős branding van náluk, és egy guide-okkal, amelyektől mi szerettünk volna például bizonyos témában eltérni, és itt egyébként érdekes kivételeket tudtunk hozni, mert hát trükköztünk is egyszer-kétszer. Ugye nem véletlenül van nekünk a Pedri, mint játékosuk fókuszban, mert mi kötöttünk egy egyedi megállapodást a Pedrivel, és így által sokkal több lehetőséget tudunk egy játékossal és a Barcelonával közösen megcsinálni, mint a Barcelonával önmagával.
1: Igen, a kizárólagosság jutott az eszembe, hogy akár egy Barcelona kérhetné azt, hogy mondjuk más csapatnak ne szállítsatok.
3: Nem teszik ezt meg, képzeljétek el. Azért nem teszik ezt meg, mert neki ettől nem lesz jobb vagy rosszabb. Szereti a versenyt, szereti azt, hogyha több impulzus kap a partnere, ami alapján tud fejlődni és fejleszteni. Hát mi a Barcelona előtt tárgyaltunk a Paris Saint-Germain-nel, a Lyonnal, az AC Milánnal, a Juventus-szal, kinél voltunk még, Atletico Madriddal, a Real Madriddal, angol klubok is kerestek minket meg, de ott nem vagyunk annyira erősek az angol piacon, ezért azokat ignoráltuk, vagy legalábbis visszautasítottuk ideig, óráig. Tehát olyan szintű profi foci megkereséseink voltak, és vannak egyébként a mai napig, amiben azt gondolom, hogy nem tudja az egyik a másikat kizárni. Mindenki ugyanarra van szüksége egyébként. A legmagasabb minőségű, megbízható termék szortimentre. És hogyha ezt tudod nekik adni, tök jó vagy. És akkor a legnagyobb előnyekünk az, hogy ugye mondtam, rengeteg termékünk van, hogy ezt egy helyről tudja bevenni. Nem rengeteg forrás kell egyenesével ellenőrizni és folyamatosan figyelni, hanem egy helyről mindent be tud szerezni, ez a legkényelmesebb az ő számukra.
1: És egy ilyen partnerségnél mi a, vagy mi lehet a siker mérőszáma?
3: Az ő esetükben az, hogy másodszor nyerik meg valószínűleg a bajnokságot, amit a mi termékeinknek köszönhető, legalábbis én szeretném ezt hinni, hogy segítettünk nekik ebben, viccet félretéve, vagy komolyra fordítva. Én azt gondolom, hogy a mi partnerségünk abban mutatkozik meg a mi adónk a sikerként, hogy tudnak-e azonosítani minket a márkájukkal. Tehát ha azt mondom, hogy mit fogyaszt a Barcelonának, tudják-e azt mondani a fogyasztók, hogy Bajoteket. Tehát ez a fajta márka kapcsolat kialakult-e, kialakul-e gyakorlatilag a partnerségünk alatt, illetve rengeteg kereskedelmi leadet hozott nekünk a Barcelona. Tehát olyan lehetőségeket, olyan partnerekkel tudtunk együtt dolgozni, akik így kerültünk fel a látókörébe, vagy a térképére.
2: Még az előző válaszod, ha visszatérnék, hogy milyen speckó megjelenés kínált esetleg a Barcelona, mondjuk a nem tudom, a hagyományos ilyen mezen feltüntetett dolgon kívül, illetve volt-e nektek valami olyan különleges kérdésetek, mert mondtad, hogy volt, amit le kellett boxolni. Csak egy-egy példa.
3: Hát ők úgy kerestek meg minket, hogy ők edzőmezpartnert keresnek egyébként a tápkiege fel. Tehát el akarták adni az edzőmezeken a hátsó teljes felületet. Mi meg a Bálintal, meg a Balázsra két oldalosra közöltük, hogy nagyon jó, de minket ez nem érdekel. Tehát mi nem akarunk mezre kerülni. Tehát nekünk nem ez az érték benne, nekünk az lesz az érték benne, hogyha a terméket tényleg használjátok, és tényleg kapunk belőle feedbacket. Gyakorlatilag ezáltal az ő általuk első körön átadott ajánlat az használhatatlan volt, mert tartalmazta az összes ilyen tradicionális megjelenést. És mi ezeket veséztük ki, mi inkább social médiából kérnénk többet. Tehát több közös posztot, több közös tartalmat. Tehát mi vagyunk az egyetlen olyan brand, akikkel együtt dolgoznak, tudtommal, akikkel készteti jött ki, hogy miért fogyasztják ezt a terméket, miért minket választottak, hova fejlődött. Ez a kreatin fogyasztásról tavaly az orvosi stábbal közösen csináltunk egy ilyen egyperces zanzás videót. Egyébként egy kijött egy anyag, hogy mit tapasztalnak a kreatin használata során, miért ezt választották, és hogyan teszik ezt. Tehát ez nekünk sokkal fontosabb volt, mint a mezen való megjelenés. És így ezek a tweakek egyébként, tehát nem volt nehéz velük megegyeznünk abból a szempontból, mert nagyon azonos értékrendet képviselünk. A Barcelona nem az a tradicionális értelemben vett klub, mint mondjuk egy Manchester City, vagy egy, mit tudom, egy Paris Saint-Germain, vagy van egy deklarált tulajdonos mögötte, irányokat és profitorientációt határoz meg. Ez ugye egy olyan szervezet, amelynek nem egy tulajdonosa van, hanem a követői, a rajongói a tulajdonosa, a kulerei a tulajdonosai, és gyakorlatilag ők ezt képviselik. És ez a fajta családiasság, baráti közeg, ez az, ami egyébként nálunk cégen belül megvan a mindennapokban, ezt hozták ők onnan, és nagyon organikusan jól működünk együtt. Az egy dolog, hogy eszméletlen lassú velük együtt dolgozni, tehát hatalmas szervezet, tehát az éves csak a költségvetés után 970 millió euró, tehát hogy nekünk az árbevételünk volt 250. Tehát brutális számokkal dolgoznak.
1: Ugye minden márka dolgozik ma már influencerekkel. Mi különböztet meg egy jó együttműködést egy kevésbé jótól?
3: Hát ugye nem azonosak a célok. Tehát, hogy nekünk volt olyan együttműködő influencer, aki hatalmas név, baromi ügyes és nagyon nagy elérése van, de mondjuk rendszeresen fogyaszt alkoholt. Az a mi sportos megjelenésünkkel nem passzol, hogy nem tudtunk vele szerződni, pedig meg volt a nyitottság mindkét részről, de hogy a szándék nem volt meg az ő részről, akkor mondjuk elengedje az ilyen jellegű kommunikációit, hogy nyíltan promózzon mondjuk bármilyen alkoholos együttműködést. Tehát ez egy ilyen célbeli probléma. Lehet egyébként az, hogy mi mindig hosszú távon gondolkodunk. Hosszú távlat nem a 10 éveket értem, de hogy ilyen több éves együttműködésben gondolkodunk. Itt van most például, most Fibon adtuk át a 10 éves jubileumát Ulyssesnek és Stephanie Davisnek, akiket 10 éve dolgozunk együtt influencerként. Tehát ők voltak az első step a Barca előtt, amikor szintet tudott lépni a márkánk, és itt vannak velünk 10 éve. Tehát nem véletlen, hogy ilyen partnerségekre törekszünk. Az ő részükről is, meg a mi részünkről is megvan ez a fajta kölcsönösség. Néha mi nyelünk egyet, azt mondjuk, hogy jó, menjen, néha ők teszik ugyanezt meg.
2: Hogyha influencer, akkor csak sportolóban gondolkoztok, vagy van más is, és sporton belül egyébként milyen sportágat preferáltok?
3: Régen nagyon sport volt. Egyébként piaconként változó, mert más a márka ismertségünk és érettségünk piaconként. A magyar piacon azt gondolom, hogy túlnyúlunk már a sporton. Most itt van egy Tóth Andi, aki nem kifejezetten a sport teljesítményével szerzett hírnevet, de egyébként egy nagyon dekoratív sportos csajszi. Tehát vele ilyen szempontból tudunk azonosulni, hogy tudunk együtt dolgozni. Én azt gondolom, és az a cél kitűzésünk, hogy olyannal tudunk jól együtt dolgozni, akinek van igénye a testével kapcsolatosan arra, hogy sportos legyen. Tehát tesz azért, hogy most futni fog, jogázik, piláteszezik, konditerembe jár, vagy éppen focizik, a nap végén teljesen mindegy lesz. Az a motiváció kell legyen meg benne, hogy én tegyek magamért ma aktívan, és egyébként a célpersonánk is ez, hogy nem az a lényeg, hogy te melyik termékünket fogyasztod, hanem az életmódod része a termékfogyasztása, és az életmódod része a sport, és a sportod meg ez egyértelműen kapcsolódik.
1: Amire én még kíváncsi vagyok, hogy mennyire gyors a reakció időtök a trendekre, mondjuk, hogyha egy új fitness vagy táplálkozási trend berobban. Említetted, hogy a Barcelonával például nagyon lassú együtt dolgozni.
3: Ott inkább a bürokrácia miatt túl sok körön kell átfutni a dolgoknak. Nálunk talán egy picit gyorsabb, mint náluk, mert nagyon sokszor nem a döntéshozóval beszélünk minden nap. A trendekre pedig egyébként az a válaszom, hogy tudatosan nem trendorientáltan csináljuk ezeket. Hiszen ezek a trendek, ahogy te is mondod, egyszer jönnek, egyszer mennek.
1: Igen.
3: És igazából a kiegyensúlyozottság az, ami megadja azt az alapot. Tehát ezek a jó-jó diétáktól kezdve az összes többi csodapirula, sosem mi voltunk, sosem mi leszünk, mert azt mondjuk, hogy trendek jönnek, mennek, termékek jönnek, mennek, de egy dolog, ami a tudomány által igazolt álláspont, mi azokat képviseljük, azokat kommunikáljuk, és abban hiszünk. Ha egy trend átüti azt a thresholdot, hogy tudományosan visszaigazolt lesz, beleálljunk, és beleállunk, csináljuk, kommunikáljuk, a részévé tesszük az egésznek. De alapvetően én himi-humi mindenféle diétákra direkt nem ülünk fel. Max olyan szinten, hogy leírjuk, hogy létezik, és megfogalmazunk egy sarkos véleményt, hogyha az megtehető, de én azt gondolom, hogy a mi hitelesünk abban rejlik, hogy nem ülünk fel mindennek.
1: Mekkora marketing csapattal dolgoztok?
3: Mi 74-en vagyunk a marketing osztályon. Ez azért egy csalóka szám, mert ebből 24 fő az, aki a grafikai osztályunk, és van még mellette egy 6 fős rendezvény osztályunk, és ők gyakorlatilag nem csak a Biotekusa márkán, hanem a SciTech márkán is dolgoznak. Tehát ők ilyen shared resource-ként vannak. Ők az én szereti egységemnek a részei, de gyakorlatilag ők ezt a két márkát szolgálják ki.
2: Csak Magyarországon, vagy külföldön is van marketing csapat?
3: Van, most már hál' Istennek két országban van, dedikált helyi van a francia meg a spanyol piacon, őket ilyen pilot jelleggel használjuk, most ez a szó rossz értelmében, de hogy alapvetően én azt gondolom, hogy az ő meglétük segít nekünk abban, hogy lokálisan aktuálisak tudjunk lenni. Tehát rengeteg olyan információt nem látsz innen a központból Magyarországról, amely lokálisan történik. És mondok egy nagyon jó példát, innen, amikor egy influencert nézel, olyan számokat, olyan adatokat fogsz tudni látni, amiket valamilyen aggregátoron keresztül, vagy valamilyen platformon keresztül kapsz meg, de véleményeket igazán, vagy piaci ismertséget nem abból fogsz megtudni. És így jött például most egy spanyol influencer lányunk, életemben nem hallottam róla, soha nem tudtam, hogy létezik, hozta a spanyol country manager, na figyelj, őt tutira kéne, itt a koncept hozzá minden büdzsé, baromi jól megy a kislány. Tehát, hogy 2 millió követője van most egyébként, ami Magyarországon egyébként nagynak számítana, de egy spanyol piacon azért ilyen középnagy, és ezt így megnézzük, de egy 2 milliós spanyol influencer teljesen radar alatt volt és eltűnt, mert hogy én nem tudtam. És egyébként egy mainstream, énekes, des, tévés, egyébként sportos csajszi.
1: Hogyan látod a sporttáplálkozási piacot, illetve hogy mennyire láttok előre?
3: Szerintem nagyon, azért is nagyon, mert nem mi gyártók vagyunk. Ezt sokan nem gondolják át, hogy ez mekkora felelősség és mekkora lehetőség is. Tehát mi látjuk az alapanyag trendeket, mi ezeket tudjuk és követjük, és valamit tisztes távolból, és hagyjuk, hogy szabaduljon el, és legyen vele valami, és vagy ráülünk, de van olyan, amire meg mi ülünk rá, vagy mi indítjuk el a hullámot. Egyébként így volt talán 2016-ban az első olyan jellegű funkcionális fehérjeszeletünk, ami a Zero Bar névre hallgat, amely olyan szinten speciális pontosan arra lett kitalálva, hogy nagyon magas fehérje tartalma legyen, zéró cukorral, gluténnel, laktózzal, és mégis legyen azért ízélménye. És ezt kifejleszteni itt majdnem másfél-két év volt a laborban, de ez annyira unikális volt a piacon, ilyen jó makrókkal rendelkező szeletet találni, hogy igazából hullámot intottunk el. Most van egy megint egy másik hullám, most már az ilyen multilayer szeletek mennek, több réteg, többféle krémesség állag van benne. Ilyen gépre ruháztunk be egyébként 3 évvel ezelőtt, ez egy 3,5 milliárd forintos beruházás volt csak a gép költségén, tehát azon még jöttek az összes többi, amellyel egy gyakorlatilag csoki szintű szeletet fogunk tudni gyártani, remélhetőleg meg kopogom októbertől a fogyasztók is megkaphatják ezt az élményt, amit ez tud majd adni nekik.
2: A francia meg a Spanyolországot mondtad, ez a két legnagyobb piacotok?
3: Nem. A legnagyobb piacunk jelen pillanatban mindig a magyar. A második helyen van a francia egyébként, uh-huh. A spanyol pedig egy ilyen feltörekvő. A német piacunk nagyobb és erősebb sokkal, de a német piacon sokkal erősebb a konkurenciánk a piaci jelenléte. Illetőleg nem tudom, mennyire vagytok jártasak ebben, de a német piacot leuralja úgy egy brand, mint mondjuk mondhatom ezt akár Magyarországon, a Biotech a magyar piacot. Ott a Németország van egy ekkora ilyen uralommal és ismertség rendelkező, akit így nem tudsz arrébb pöckölni. Tehát ott szépen beállsz a harmadik, negyedik helyre, tök jó vagy.
1: Hogyha visszatérünk egy gyors kérdés erejéig a Barcelonával kapcsolatos együttműködésre, marketingesként neked mi volt a legizgalmasabb vagy legemlékezetesebb pillanat ebben az egészben?
3: Hát én 11 év vagyok itt a cégnél. Előtte dolgoztam Multictonnál, HP-nál, Telekomnál, stb. És egyiknél sem éreztem azt, hogy mikor tárgyalok egy ekkora partnere, vagy eljutottam egy ekkora jellegű partnerhez, hogy igazán partnerként tud kezelni. Szerintem a mi marketünknek ez a legnagyobb sikere, hogy ők nagyon komolyan vettek minket. Egy olyan stábba jöttek ide hozzánk a teljes infrastruktúránkat megnézni, amely egy nagyon erős szakmai stáb volt, és szakmai alapokon döntve mondták azt, hogy veletek együtt szeretnénk dolgozni, és akkor beszélgessünk szponzorációról. Tehát előbb volt meg a szakma validáció, mint az anyagi. Szerintem ez egy baromi nagy siker a mi márkánk ismeretében.
1: Köszönjük, hogy ma itt voltál velünk, majd legközelebb folytatjuk innen.
3: Köszönöm szépen.
1: Tóth Szabolcs Attila, a Biotech-USA marketing igazgatója volt ma a Business Lunch vendége. Egy rövid szünetet tartunk, majd a zene után folytatjuk a Business Lunch-ot, maradjatok velünk továbbra is.
0: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok. Még ne menjetek el! A Business Lounge hamarosan folytatódik a Rádiókafén. Még ne menjetek el! A műsor a szünet után folytatódik. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Kalóz Jacknek 100 van, a macskának 9, de neked csak 1. És rajtad múlik, hogy mivel töltöd meg. Egy életem magazin műsor Babik Edittel. Utazás, gasztró, wellbeing. Minden pénteken délután 2-től a Rádió Cafén. Egy életem. Játssz a világ összes színével. Hangolj rá! Autórádió. A Rádió Café közlekedési magazinja Bunkóczi Lászlóval és Szabó Bencével minden kedden 18 órától. A műsor támogatója az Opel Frontera. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén. Sokan kértétek, ezért elkészítettük. Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le, és hajrá! Rádió Café, van barátod! A Delta Produkció bemutatja. Fenntartható divatőrületek és Rádió Café After május 13-án este 8 órától a Fény utcai piacon. Összművészeti esemény híres színészekkel, dizájnerekkel. A finálé utáni hangulatról a Rádió Café színeiben DJ Infragandi gondoskodik. Gyere el és legyél részese a felejthetetlen estének, ahol a városi tér, a divat, a színház és a zene összeér. A Hello Margit Fesztivál nyitó eseménye ingyenes, de exkluzív élményekért vásárolhatsz VIP jegyet is a www.deltaprodukció.hu. Május 13-a Fény utcai piac, fenntartható divatőrületek és a Rádió Café After.
4: Ne maradj le az év egyik legnagyobb családi kuponakciójáról. Újra itt a Promobox Baba-Mama kuponnapok. Május 14-e és 17-e között több mint 100 márka, közel 200 akciós ajánlata vár rád. Az idei év egyik legnagyobb sláger terméke a Multiprotektor antibakteriális háztartási törlőkendők most 25% kedvezménnyel kaphatók. További információk az édeskisbabám.hu oldalon és a beváltó helyeken. Ne hagyd ki! Szerezd be a kuponmagazint még ma!
0: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik a Rádiókafén.
5: Sziasztok, Németh Tamás vagyok, a Telex főszerkesztője. Neked csak 2 perc, de nekünk óriási segítség, hogy továbbra is azt csinálhassuk, amit eddig. Hogy kérdezzünk, utána járjunk, megírjuk. Állj ki a Telexért adód 1%-ával. További infókért látogassal a telex.hu/1% oldalra. Együtt erősebbek vagyunk.
6: Készült a Telex a Szabad Sajtóért közhasznú alapítvány megbízásából.
0: Társadalmi célú hirdetést hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Business Lounge, a marketing és média magazin inspiráló beszélgetései a szakma legjobbjaival itt a Rádiókafén.
7: A műsor támogatói az Etmédia, az Indamédia és a Mastercard.

0: Korábbi műsorunk ismétlése következik. Business Lounge, a marketing és média magazin inspiráló beszélgetései a szakma legjobbjaival itt a Rádió Cafén. A műsor támogatói az Etmedia, az Indamedia és a Mastercard.
1: Már is folytatjuk a Business Lounge-ot, a mai műsor második felében, ahogy ígértem, a munkatársi jólétről és a jövőálló szervezetekről beszélgetünk. Megnézzük, hogy miért fontos a munkaadónak, hogy a munkavállaló jól érezze magát, kell-e ezzel neki foglalkoznia, és mennyire feladata és felelőssége, mit tehet ennek érdekében. A május 20-i ESG Summit konferencia apropóján beszélgetünk az adás első felében ezekről a kérdésekről. Vendégünk a stúdióban pedig Rimóci Oszkár, a Mégis Kollektíva alapítója. Oszi, örülök, hogy elfogadtad a meghívásunkat.
2: Én is üdvözlök mindenkit, sziasztok!
1: Induljunk onnan, hogy milyen kérdésekre adhat választ az idei ESG Summit.
2: Alapvetően, ahogy már itt mondtad is, leginkább azzal szeretnénk foglalkozni ebben a szekcióban, hogy mit is jelent ma, a mai magyar társadalomban, az itt és mostban a munkatársaknak a jóléte, a munkahelyi közösségeinknek a jóléte, és ezt a témát igyekszünk körbejárni nagyon, lehető legtöbb szempontból.
1: Mióta foglalkoztat egyébként ez a kérdés?
2: Hát leginkább azóta, mióta én is megtapasztaltam, hogyha nem rakott központba ezt a témát, akkor hát egyfelől egészségügyi, másfelől pedig lelki vonzata is van hosszú távon, és azt gondolom, hogy főleg a versenyszféra, de igazából nem csak a versenyszféra, mindegyik szféra, csak más indokból kifolyólag, de kitett a folyamatos stressznek, hívjuk így. És hogyha erre nincsen valamilyen stratégiája az adott szervezetnek, akkor az mind rövid távon és hosszú távon eléggé élettalan kártékony tud lenni. És a saját tapasztalatom az meg most már ilyen 8-10 éves ebben a történetben, azóta nagyon itt van a hajómon, hogy ezzel foglalkozni kell kötelező jelleggel, amennyiben fontos számunkra az ember a történetben.
1: Tomi, hozzád mennyire és hogyan áll közel ez a téma?
3: Én úgy látom, hogy van most egy ilyen nagyfokú bizonytalanság a világban, és akkor nem is megyek végig rajta, hogy pontosan mire gondolok, hogy ezt hogy látod, hogy ebben adhatnak a cégek valamiféle biztonságot a munkavállalóknak? Adhatnak és hogy egyébként feladatuk-e?
2: Hát, hogyha a bizonytalanság alatt hívjuk egymás közt polikrízisnek a polikrízist érted, tehát mind a gazdasági, mind a környezeti, mint pedig a társadalmi válságokat.
1: És ez globális így szinten.
2: Igen, sőt lokálisan azért eléggé változó környezetben élünk most is.
1: Igen.
2: Talán ezt nem is kell mondani. Akkor azt gondolom, hogy ettől eltekintve is nekem, mint mondjuk cégvezető, nekem van egy olyan feladatom, hogy a munkatársaimat akár csak üzleti érdekekből kifolyólag megtartsam. Tehát alapvetően nem éri meg nekem nem megtartani őket, nagyon leegyszerűsítve. Hogyha dolgozik bennem egyfajta értékrend, akkor meg talán nem is kell beszélni erről a kérdésről. Gondolok itt arra az érték halomra vagy értékrendre, hogy tényleg mi nekem a fontos, mit akarok itt hagyni. Milyen legacy-m van önmagam, gyermekeim, társadalom és így tovább felé. Hogyha ezt a kettőt meg összeadom, akkor itt van egy üzleti, meg van egy belső indítatás is szerintem. Az a kérdés, hogy ki hol tart ebben a folyamatban, mert igény szerintem van rá. Főleg, hogyha veszed a fiatalabb generációt, vagy a nem olyan régen fiatalokat, csak hogy maradjunk politikailag korrektek. Ott meg szerintem kimagaslóan fontos lesz az, hogy azt az önérvényesítő képességet, ami nekik már megvan, azt hogyan tudod beépíteni a szervezetbe, és nem egy ilyen idegen testként kezelni, hanem inkább értékként, mi ebben a jó. És itt is szerintem az lesz a kérdés, hogy ők jól érzik-e magukat abban a szervezetben.
1: Igen, jó, hogy behoztad a generációs különbségeket, illetve a generációk kérdését, mert hogy ugye tudjuk, hogy most 4 generáció van egyszerre a munkaerőpiacon, és egyáltalán nem mindegy, hogy ezeket a generációkat hogyan kezeljük, megértjük, nem értjük, meg elfogadjuk, és tudjuk-e egységként kezelni őket.
2: Ráadásul akkor, amikor ilyen tök változó pozícióban megjelennek ezek a különbségek, most pont van egy ilyen példa előttem, ahol mondjuk a 30-as korosztály de kvázi kevés év után, mondjuk egy 60-as korosztályhoz belép vezetői szerepbe. És akkor az egy ilyen nagyon, nagyon faramúci helyzet tud lenni ugye annak, aki 50 éven vagy 20-30 éven keresztül nem a fiatalabbaktól fogadta el az inputokat.
1: Térjünk vissza viszont az ESG Summitra, a konferenciára, és nézzük meg, hogy mik lesznek az idei social szekció fókusz témái. Mitől lesz ez izgalmas?
2: Egyfelől azt igyekszünk kideríteni, hogy pont ez a jól lét, ez a stressz kérdés, az egyáltalán mit jelent? hogyan tudjuk leírni, mind kvantitatív, mind pedig kvalitatív módon. Vannak erre adatok? Mert hogyha mondjuk ránézel az órádra, tehát teszem azt az okos órádra, akkor mondjuk az enyém pont olyan, aminek konkrétan van egy mérőszáma arra, hogy stressz. Egyébként pont tegnap tudtam meg, hogy nem mindegyik ilyen. Valamiért ez is egy ilyen ipari titok. Nem mindenkinek van nyitott hozzáférése, például az órák szintjén ahhoz, hogy kommunikálják, hogy te mennyire stresszes vagy. Ebből én arra következtetek, hogy ez egy iszonyat fontos témakör. Iszonyat fontos témakör, hogy mi is ezzel fogunk foglalkozni, hogy valahogy tudjuk ezt mérni. Mind akár ilyen jelleggel, mind akár csak úgy, hogy egyszerűen megkérdezzük majd a kollégákat. Vagy egyáltalán milyen módszerek vannak rá, nem mi fogjuk ezt megmondani, hanem majd a meghívott vendégeink. A másik téma, amit szintén érintettünk, ez a kulturális különbségek, generációk közötti különbségek, hogyan lehet ezt összeegyeztetni, hogyan, hogy egyáltalán mit tapasztalunk ezzel kapcsolatban, de ez a második témánk, illetve a harmadik pedig a közösségek oldaláról jön. Mondjuk az egy ilyen személyes meggyőződésem, hogy akkor tud jó lenni egy munkahely, hogyha azt közösségként, hogyha arra közösségként tekintünk. Mitől lesz jövőálló egy közösség, mitől lesz reziliens, vagy egy munkahely, hát akkor, hogyha az a csapat arra tud fordulni, amerre éppen szükségeltetik, és ez nekem nagyon-nagyon a közösségi működést írja le. De az egy külön kategória, vagy egy külön kérdés szerintem, hogy mit jelent a közösség. Na, de ezzel foglalkozik ez a, vagy ezzel is foglalkozik ez a harmadik blokk, ami itt lesz ebben a social szekcióban.
1: Kiket vártok? Kiknek érdemes elmenni egy ilyen eseményre?
2: Itt már talán meg is neveztük őket, hogy egyfelől azokat a vezetőket, akik ilyen szituációban vannak. Legyen az HR, vagy legyen az konkrétan egy-egy csapatnak, divíziónak, részlegnek a vezetője, akinek fontos az, hogy ne csak jók akarjanak lenni, hanem annak is akarjanak látszani, és hogy mind stratégilag, mind belső-külső kommunikációgyileg hogyan lehet ezt megfogni. És akkor ugye ebbe becsatlakozik, mivel ESG-ről van szó, becsatlakozik a social lab, tehát aki pont az ESG mentén érintett őket is nagyon várjuk, akinek riportolási kötelezettsége van, és így tovább, és így tovább. És a HR szerintem már említettem. Tehát az én fejemben ez a három fő célcsoport van, és akkor itt szerintem a méret az teljesen változó.
3: Azt hogy látod, hogy a cégek látják azt, hogy ez egy fontos téma, foglalkoznak vele, vagy pedig nem látják, és onnan kell meggyőzni őket, hogy egyáltalán ezzel érdemes-e foglalkozni? Mi a tapasztalatod?
1: Ez egy nice to have, vagy egy
3: igen, tehát,
1: must
3: hogy
1: kire, have?
3: Igen, igen, uh-huh. Igen.
2: Változó. Nem általánosítanék. Tehát ahol mondjuk az a fontos, hogy amit mondtam is, hogy ez a megtartása fontos, már pedig törődjünk akár gazdaságilag, akár emberileg azzal, hogy itt maradjanak velünk a kollégák, ők náluk szerintem ez egy must have kérdéskör. Ahol a riportolási kötelezettségek vannak, az megint egy másik kategória, de hogy ott is szerintem lehet árnyalni, mert hogy van, aki, hát jó van, riportoltam, köszönöm szépen, meg van, aki így őszintén szeretne vele foglalkozni. Mind a kettő, mindenféle ítélet nélkül, mind a kettőnek szerintem érdekesek a témák.
3: Meg gondolom itt a cég nagyságtól is függ, tehát hogy mondjuk a kis cég mondjuk a napi munka, a napi rutin mellett egyáltalán tud-e ezzel foglalkozni, vagy eljut-e odáig, hogy mondjuk az a nem túl sok alkalmazottnak a megtartása fontos-e.
2: És szerintem ez is helyzettől függ. Tehát, hogyha általánosítani kellene, akkor én is rögtön jövök azzal a gondolatvilággal, hogy hát persze elmegyünk így a KKV-nak a közepére, és akkor onnan felfelé mondjuk létszámot tekintve, de hogy közben megismerek olyanokat, akiknek saját manifestója van, és egy 3-5 fős cég, és széles mellkassal hirdetik, hogy nekünk nagyon-nagyon fontosak az emberek, és saját programokat fejlesztettek tökre az embereknek a bevonásával, stb. Ami szerintem éppen ezért potenciál egy ilyen ESG summitban, mert hogy az ilyen nagyon különböző fajta embereket össze tudja hozni és kovácsolni, és egyáltalán tapasztalatot tudnak cserélni egy-egy szünetben, vagy majd a piac téren, vagy éppen ahol találkoznak.
1: Igen, ezen gondolkodtam én is, és lehet, hogy ti tudjátok a választ, hogy egy vezető fejében mi billentheti át ezt a kérdést morális ügyből üzleti kérdéssé.
2: Nem tudom, hogy át kell lebillenteni. Szerintem megfér a kettő egymás mellett, és nem biztos, hogy választani kell az egyik meg a másik között.

0: mondjuk nem tud az a projekt, vagy az a éppen szolgáltatás, amit bevállaltál jól működni, mert nem tudod megtartani, vagy egyáltalán bevonzani azokat az embereket, akiknek a skilljeire, képességére szükséged van. És hogyha most megint megyünk a generációk irányába, akkor ugye egy csomó olyan változás van most, amiről azt se tudjuk, hogy mi történik. Mi ma sem tudjuk, hogy 5 év múlva éppen milyen skillekre van szükség. Ergo, én ebből arra következtetek, hogy olyan emberekre van szükségem, akik tudnak adaptálódni, és nagyon gyorsan tudnak tanulni. Akkor megint visszakanyarodok, hogy nekik tudnak gyorsan tanulni, akiknek még nagyon friss az agyuk, akik még vagy már eleve olyanra nevelték magukat, hogy szívesen tanulnak. És akkor megint ott vagyok, hogy jó, de akkor meg kell őket tartanom. Nagyon-nagyon fontos, hogy ők ott maradjanak. Arról nem is beszélve, hogy mennyibe kerül egy embert megszerezni. Azon a piacon, ahol nagyon-nagyon sokan elmentek.
1: Mérhető-e, kell-e mérni? Ha mérjük, akkor hogyan mérhetjük?
0: Hát a folyosón mindenképp. Hát pont ez az egyik ilyen, megint az elmúlt egy évnek a tapasztalása, hogy azok nagyon-nagyon képben vannak, akik beszélgetnek az emberekkel, és így testközelből érzik, hogy mi történik, és nem egy ilyen 62 lépcsős torzult csatornán találkoznak a problémával. Ez tök nehéz. Nyilván, hogy a méreted az változik, nő, annál nehezebb ilyen dimenzióban tartani a kapcsolatot, úgyhogy maradnak a mérések, és akkor annak meg számos formája van, annak nem én leszek az expertje, de lesznek olyanok, akik ott tudnak róla beszélni. És az egyik pont ez az egészségügyi adat, ami én azt látom, hogy szintén jön be a térbe. Mert hogy ott van a Wellbeing Szövetség, ott van a Wellbeing szolgáltatók, egyszer csak kirügyeztek Magyarországon. Ez a Wellbeing meg ezzel akar foglalkozni. És ahogy most így pont beszélgettem párukkal, mármint olyanokkal, akik Wellbeing-gel foglalkoznak, ott meg az volt a... Hát azt éreztem, hogy ez nem egy minta, inkább csak egy érzés, hogy az igény elkezdett megjönni pont erre a mérhetőségre. Mert hogy az mind a szolgáltatóknak jó, és akkor ezzel nyitottunk egy másik célcsoportot is, ESG Summit szempontból. Tehát a Wellbeing szolgáltatóknak is jó, hogyha vissza tudják mérni, meg a cégnek is jó, hiszen tudnak valamit az alapon kezdeni.
2: Hogyha adatok és mérhetőség, akkor behozom az AI-t, azt gondolom, hogy sok szempontból be lehet hozni, hogy nyilván ez a biztonságérzetet nem növeli a munkavállalókba, gondolom.
0: Hát attól függ, hogy mi a stratégia, meg hogyan kommunikáljuk. És akkor itt pedig használjunk ilyen szavakat, hogy employer branding. De hogy a...
1: Ami a munkáltatói márkaépítés.
0: Igen, köszönöm. Szóval, hogy az is tök fontos, hogyha mondjuk bevezetsz egy új technológiát, akkor mit kommunikálsz azzal kapcsolatban? Innentől kezdve azt mondom, hogy ez a jólét kérdés nem leválasztható a belső kommunikációtól. Tehát az, hogy milyen narratívát választasz, mellé szerintem az nagyon-nagyon fontos. Visszatérve az AI-ra, ott pedig szintén azt gondolom, hogy ez az adaptációs képesség lesz a fontos. Tehát, hogyha meg tudja tanulni a szervezet, hogy azt hogy használja jól, és ezt le tudja kommunikálni, akkor azért előrébb vagyunk. De persze látunk multikat, meg egyéb szervezeteket, akik azt mondják, hogy hopp, bejött az AI, 1200 ember, off, köszönjük szépen. És akkor ezekkel a helyzetekkel nehéz mit kezdeni, de én nagyon kíváncsi vagyok arra, hogy mi lesz a válaszpont ilyen kérdésekre.
1: Hát azért látunk olyat is, amikor stabilizálja a helyzetet az AI, hiszen mondjuk felszabadulnak bizonyos energiák a szervezeten belül, amit mással lehet fordítani. Tehát pro és kontra, itt beszélgethetnénk erről a kérdésről hosszan.
0: Tehát vezetőfüggő.
1: És akkor visszakanyarodunk a vezetőhöz, és egyébként akkor viszont beszéljünk a vezetőkről még egy picit, hogy milyen vezetői viselkedés építés, melyik rombolja a dolgozók biztonságérzetét.
0: A legelső gondolat, ami így bevillant nekem, az a transzparencia. Mert hogyha nem tudom, hogy milyen döntések vesznek engem körül, nem tudom, hogy mire számít, csak nem következetes a rendszer transzparencia szempontjából, akkor hát szerintem ezt mindenki érzi, hogy nem érzi magát jól, nem tudja, hogy mi történik maga körül. És szerintem sokkal fontosabb kommunikálni, hogyha valamit nem tudok, mint sem nem mondani semmit. Mert hogy nem tudni, tök oké. Tehát jön az AI, mit tudjuk, mi lesz vele. Jön egy új piaci helyzet, át kell állnom egy másik szegmensre, nem tudom, hogy pontosan mi fog még történni, de ezt lehet kommunikálni. Én azt gondolom, mindent lehet kommunikálni, és van egy ilyen faramúci helyzete szerintem ennek a mi társadalmunknak, mert hogy nehezen kommunikálunk egymással, én ezt tapasztalom. Szóval, hogyha egyetlen skill, amit így elkezdenék fejleszteni, akkor az pont ez, hogy hogyan tudunk egymással úgy megosztani bármit, hogy ez ne fájjon, hanem inkább épüljön belőle a közös.
1: Igen, ez egy nagyon komoly vezetői felelősség, aminek igen, végig kell mennie az egész szervezeten.
0: Igen, és hát hogyha nincsenek ilyen szokások, akkor új szokásokat kell kialakítani. Pont olyan, mint nem tudom, leszokni a cigiről, vagy felvenni egy pozitív szokást.

0: szokást, vagy leadni pár kilót, és így tovább, és így tovább. Szerintem ez a szokásfejlesztés is egy olyan soft skill, amit szerintem tök jó lenne egy előtérbe hozni. Mert ott is azt keressük inkább, de mindig a hard skill-eket keressük, hogy értsek az AI-hoz. De hogy amikor beszélgetünk a gyermekeink jövőjéről, akkor is inkább ez a téma tér vissza, hogy jó, de milyen képességekre lesz neki szükség, mert Word-öt már nem kell neki majd nyomkodni valószínűleg, meg már most se kell igazából. Akkor nem biztos, hogy azt kell megtanulni.
1: A konferenciával kapcsolatban ugye nagyon sokat beszélgettünk, hogy milyen típusú tartalmat tudunk átadni, vagy mi az, amit el tudunk mondani mondjuk egy konferencián, és neked van egy elég markáns elképzelésed, hogy mi az, amit meg nem lehet, és van egy új kezdeményezésünk. Elmondanád, hogy
0: ez? Köszönöm. Még rámegyek az ESG szemétre egy kicsit, mert hogy ugye most már ez a harmadik, mert meg sem tudom lassan számolni, hogy hanyadik, és hogy évről évre jobb, és az nekem az a tapasztalásom, hogy itt is, mint ahogy sok minden más konferencián, de itt is tudnak születni kapcsolódások. Emlékszem a szünetekben lévő beszélgetésre, meg eleve, amikor sztorikat mesélünk egymásnak, bármivel kapcsolatban, az az első, amire emlékszünk, hogy hol találkoztunk. Emlékszel, találkoztunk az ESG Summiton a klotyó előtt, mondjuk, és így tovább, és így tovább. És hogy erre célzol, azt gondolom, hogy én meg ugye azt keresem, hogy ezt a tüzet, ennek a találkozásnak a tüzét, ezt hogyan lehet fenntartani. Mert hogy a konferencia jó arra, hogy beindítson egy szikrát, maradjunk ennél a képnél, de hogy utána annak a lekövetése, az embereknek a további, a kapcsolatnak az erősítésére meg már nem alkalmas a konferenciát, nem ez a célja.
2: Nem, hát ott lehet jó példákat bemutatni, best practice-ek.
0: Inspirál, behoz tudást, tudsz emberekkel kapcsolódni, és kapcsolódsz is. És akkor ezt tovább víve, nekem az a fix, ha ideálom, hogy embereket érdemes összeterelni egy térbe, és adni nekik egy vezetett formátumban egy lehetőséget arra, hogy ők tovább kapcsolódjanak. Mert hogy gondolom azért jössz a konferenciára is, mert mondjuk az adott téma érdekel, tehát abban dolgod van. És hogyha ebben itt többen vagyunk, többünknek van dolga azzal az üggyel, azzal a témával, hát akkor igazából dolgozhatunk rajta együtt. Akár egy közös brainstormingban, akár egy közös kampányban, ezt nem akarom behatárolni, mert hát mindig más, a szervezetfejlesztésben. És így tovább, de hogy erre a gondolatra felülve hoztuk létre az úgynevezett alaptábor tüzet, így együtt most már, ami pont ezt akarja megcélozni, hogy ezt a szikrát, ezt vigyük tovább, és segítsünk kialakítani olyan projektkezdeményeket, olyan csapatokat, most cégeknek, vezetőknek, csapatoknak a koprodukciáról beszélek, amik tudják segíteni egymást mondjuk az adott ügyben, legyen az mondjuk a munkatársi jólét, vagy mondjuk legyen az, hogy ki mit gondol arról, tényleg hogyan lehet mérni a jólétet egy-egy szervezetben, vagy mit kezdjünk a generációs különbségekkel. Tehát, hogy ezek olyan ügyek, amikben, hogyha összefogunk, akkor szerintem előrébb vagyunk.
1: Ez egy workshop akkor lényegében? Tehát
0: le tudjuk ezt... tart.
1: Oké, és mikor lesz?
2: Igen, mert hogy ESG Summit május 20-án, de akkor itt ezek szerint nem ér véget a lehetőség.
1: Én is meg akartam kérdezni, hogy mikor lesz, mert tényleg nem tudom, de hogy nem az nap, hanem...
0: Nem, hanem rá két hétre. Június elején következik az alaptábor tűz, ahova azokat várjuk, akik pont például ebben a social szekcióban található témák iránt érdeklődnek, és azt érzik, hogy már pedig ők ezen tovább akarnak dolgozni, többen magukkal. És ezeket a projektcsapatokat szeretnénk ott összehozni. Igen, egy workshop-szerű kezdeményezés, de hogy annál egy picit több. Tehát egy olyan vezetett folyamat, ahol együtt értelmezzük a helyzetet, együtt találjuk ki, meg együtt ásunk le mélyre, hogy egyáltalán milyen problémakörről van szó, és együtt keresünk megoldásokat, az együttön van a kulcs.
1: Ha érdekel valakit, de kevés ez az info, akkor tud valahol tájékozódni.
0: Akkor a mégis pont tímen megtalálja az alaptábortűz menüpontot, és ott részletesen le van írva, hogy fog ez kinézni. És még vannak nyitott ügyeink, amiket meg amúgy lehet pártfogolni. Már pont ez az adatalapú mérés kategória, ez egy foglalt ügy, amivel mindenféleképpen fogunk ott foglalkozni.
2: Hát izgalmas kérdésekkel foglalkoztok, és akkor a május 20-a, illetve az azt követő lehetőségek megtalálhatóak az előbb említett oldalon. Hoszi, köszönjük, hogy itt voltál ma.
0: Én köszönöm a lehetőséget. Sziasztok!
2: Rimóczi Oszkár a Mégis Kollektíva alapítója volt ma a Business Lunch második vendége, és ez volt a Business Lunch. Ritter Tamással együtt köszönjük, hogy velünk tartottatok, találkozunk két hét múlva. Kutasi Juditot hallottátok. Sziasztok!
3: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok. We'll be right back. Business Lounge. A marketing és média magazin inspiráló beszélgetései a szakma legjobbjaival. Lemaradtál? Visszahallgathatod a Rádiókafé 98.hu-n. A műsor támogatói az Etmédia, az Indamédia és a Mastercard. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A kultúra a civilizáció építő eleme. A gasztronómia ablak a történelemre. Borra való. A Rádió Café gasztrokultúra magazinja. Étel és ital találkozása a történelemmel és irodalommal. Bor, sör, párlat, kávé, ételek és receptek. Hedonizmus felső fokon. A Rádió Café gasztrokulturális kalandozása minden vasárnap reggel és kedden este 9-kor. Borra való, ne maradj le! A legjobb buli mindig a konyhában van. Zavarnak a szürke hétköznapok?
4: Uh-huh, nagyon.
3: Amikor még azt a statisztikát sem hiszed el, amit te magad hamisítottál? Van erre megoldásunk. Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show.
5: De hol?
3: Túl az Óperencián, az Üveghegyen is túl. Ott, ahol a kurtafarkú kismalac tűr.
5: Ez komoly? Mert viccnek durva lenne.
3: Millás reggeli. A csodalámpás négyes fogat minden hétköznap reggel megvilágítja, miért érdemes mégis felkelni.
6: De miért?
3: Nem figyeltél? Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért. Millás reggeli a Rádiókafén. Csak akkor fáj, ha nevetünk.
7: A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller autócsalád tagja. Autók szeretettel.
3: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
8: Vagy.
9: Ó, mester, azért jöttünk nagyon messziről, mert szeretnénk tudni, mi hiányzik. Mindent beletettünk, legjobb tudásunk szerint.
8: Hogy minden? Nem lehet, hogy megfeledkeztetek a titkos összetevőről?
7: Hirdes rádióban. Néha csak egy hang kell, hogy összeálljon a kép. Miértrádió.hu.
10: Idén is kertfesztivál. Május 15-17-én Pilisvörösváron, a Festői Kacsató partján 3 napig minden a kertről szól majd. Előadások, növénykülönlegességek, programok az egész családnak. Mindez 3 színpadon, meseszép környezetben és családias hangulatban.
11: Mindenki a kertért, a kert mindenkiért.
10: Jegyek a kertfesztivál.hu-n.
7: Ismerős helyzetek, finom humor és szerethető történetek. Janikovszki Éva klasszikusa május 10-én az Akváriumban kicsiknek és nagyoknak. Jegyek az Akvárium Klub weboldalán. Janikovszki Éva, velem mindig történik valami. Május 10-e, Akvárium Klub.
12: Május 23-án ismét Fantasy Expo a Pálna Honvédelmi Központban. Gyere és merülj el egész nap a cosplay, anime és fantasy világában. Látványos cosplay versenyek, K-pop bemutatók, gamer zóna. Vedd meg jegyed elővételben. fantasyexpo.hu, ahol a fantázia életre kell.
13: Merre tart a világ? És hol a helyünk benne? Gyere el a HVG New World Talks gazdasági konferenciára. Május 14-én a magyar gazdaság, Európa és a világgazdaság legfontosabb kérdéseit vezető szakértőkkel elemezzük. Jegyek newworldtalks.hu.
3: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik a Rádió Cafén.
14: Idén már a 444 jövőjére is szállhatod adód

0: 444.hu/1%. Készült az alapítvány a tájékozott és szabad nyilvánosságért megbízásából.
1: Társadalmi célú hirdetést hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
2: Parlamenti bizottságok hallgatják meg a leendő minisztereket. Futballbotrány Prágában, többfelé számíthatunk esőre, záporra. Köszöntöm Önöket, a híreket Bányász Árpádtól hallják. Holnap és holnap után az országgyűlési bizottságok előtt mutatkoznak be a Tisza kormány miniszterjelöltjei. A tervezett menetrend szerint az új kabinet tagjai kedden délután tesznek hivatalos esküt a parlamentben. A minisztereket az államfő nevezi ki a kormány főjavaslatára, ezt követően Magyar Péter bemutatja a 16 tárcavezetőből álló kormányát. Jogsegélyvonalon jelenthetjük be, ha szexuális visszaéléssel találkozunk az interneten. A Nemzeti Média és Hírközlési Hatósághoz tavaly több mint 800 jelzés érkezett a felhasználóktól. Ezek közül 65 esetben volt magyar az a cím, amely gyermekek szexuális bántalmazására vagy gyermekpornográfiára mutatott. Mondta a rádiónknak Csalár Dorina osztályvezető.
3: Mi a felhasználókat arra szoktuk biztatni, hogyha valaki olyan tartalommal találkozik az interneten, ami az ő véleménye szerint jogsegély, vagy úgy gondolja, hogy kiskorúakra káros lehet, akkor ne menjen el szó nélkül az adott tartalom mellett, hanem tegyen bejelentést. Az Internet Hotline jogsegélyszolgálatunk űrlapon keresztül fogadja a bejelentéseket, ami a weboldalunkon elérhető, vagy pedig e-mailben az internethotline@internethotline.hu e-mail címen.
2: Franciaország új korszakot nyithat a gyarmati múlt rendezésében, könnyebbé válhat az egykori gyarmatokra hurcolt műkincsek visszaszolgáltatása. Emmanuel Macron még évekkel ezelőtt ígért változást ezen a téren, és az ország már úttörő lépéseket tett. 2020-ban Benin és Szenegál is visszakapott értékes történelmi tárgyakat. Idén elefántcsontpart számára is hazatért egy különleges, kommunikációkra is használt óriási résdob, amely kulturális szimbólumnak számít. Botrányba fulladt a prágai labdarúgó derbi. A Slavia Sparta rangadót a hajrában félbe kellett szakítani, miután több száz hazai drukker özönlött el a pályát. A Slavia ekkor már karnyújtásnyira volt a bajnoki címtől, amikor a szurkolók áttörték a kordonokat, fáklyákkal rohantak be és a vendégszektor felé indultak. A rendőrség közbelépett, a Sparta játékosait biztonsági okokból kimenekítették. A történteket a klubvezetők is szégyennek nevezték. A fátyol felhők mellett helyenként erőteljessé válik a gomoly felhőképződés. Elszórtan zápor kialakulhat, amelyre legnagyobb esély az ország középső harmadán mutatkozik. Mérsékelt marad a légmozgás. A legalacsonyabb hajnali hőmérséklet 8 és 16 fok között alakul. A folytatásban változó mennyiségű és vastagságú felhőzet mellett erőteljessé válik a gomoly felhőképződés. Egyre több felé számíthatunk záporokra. A csúcsok 21 és 28 fok között lesznek majd.
1: Híreket hallottatok a Rádió Cafén.
4: Te mit csinálsz még mindig azzal a pingvinnel? Nem arról volt szó, hogy elviszed az állatkertbe?
5: Ja, ott már voltunk. Ma moziba megyünk.
1: Cinema Paradiso. A Rádió Café minden vasárnap este 8-kor Elvis moziba. Cyborg templár és cinefil barátai megzenésítenek már létező és sohasem volt filmeket. Cinema Paradiso. Az elképzelt világok legjobbika.
4: Na és mi lesz a moziban?
5: Valami olasz művészfilm. Cyborg templár rendezésében.

0: Sok jó zene kis helyen is elfér. Minden második szerdán a Zeneháza a Rádiókaféra költözik. Zene a házban. Zenei utazások térben és időben. Beszélgetések előadókról, előadókkal, előadásokról. Mindenről, ami zenéhez köthető. Szakmai partnerünk a Magyar Zeneháza, ahol a zene mindenkié.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
0: Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádiókafé applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és jó utat! Rádiókafé, van barátod! Szeretnéd kipróbálni, milyen kávét iszik az olasz királyi család? Megteheted a Váci úton. 200 év tapasztalata 25 ml-ben. Molinári Kávéház. Finom kávé, magyar bioborok, olasz életérzés. Molinári Kávéház. Váci út 78B. molinarikave.hu. A Delta Produkció bemutatja. Fenntartható divatőrületek és Rádió Café After május 13-án este 8 órától a Fény utcai piacon. Összművészeti esemény híres színészekkel, dizájnerekkel. A finálé utáni hangulatról a Rádió Café színeiben DJ Infragandi gondoskodik. Gyere el és legyél részese a felejthetetlen estének, ahol a városi tér, a divat, a színház és a zene összeér. A Hello Margit Fesztivál nyitó eseménye ingyenes, de exkluzív élményekért vásárolhatsz VIP jegyet is a www.deltaprodukcio.hu. Május 13-a Fény utcai piac, fenntartható divatőrületek és a Rádió Café After.
2: Idén is kertfesztivál. Május 15-17-én Pilisvörösváron, a Festői Kacsató partján 3 napig minden a kertről szól majd. Előadások, növénykülönlegességek, programok az egész családnak. Mindez 3 színpadon, meseszép környezetben és családias hangulatban.
3: Mindenki a kertért, a kert mindenkiért.
2: Jegyek a kertfesztivál.hu-n.
4: Május 23-án ismét Fantasy Expo a Pálna Honvédelmi Központban. Gyere és merülj el egész nap a cosplay, anime és fantasy világában. Látványos cosplay versenyek, K-pop bemutatók, gamer zóna. Vedd meg jegyed elővételben. Fantasyexpo.hu, ahol a fantázia életre kell.
5: Mi az ára a természet elvesztésének, és a te céged mennyit fizet ebből valójában? Mit áraz már ma a befektetői világ? Találkozzunk a HVG Impact Talks vállalati fenntarthatósági konferenciáján május 13-án az Európa Event Centerben. Részletek impacttalks.hu.
1: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik a Rádió Cafén.
6: Apu, anyu, vérszállítók, vérlovagok. Az adód 1%-át ugye nekik adod?
7: Támogasd az önkéntes vérlovagok tankolását adód 1%-ával. Részletek a vérlovagok.hu-n. Készült a Magyar Mentőszolgálat Alapítvány megbízásából.
8: Sziasztok, Németh Tamás vagyok, a Telex főszerkesztője. Neked csak 2 perc, de nekünk óriási segítség, hogy továbbra is azt csinálhassuk, amit eddig. Hogy kérdezzünk, utána járjunk, megírjuk. Állj ki a Telexért adód 1%-ával. További infókért látogass el a telex.hu/1% oldalra. Együtt erősebbek vagyunk.
9: Készült a Telex a Szabad Sajtóért közhasznú alapítvány megbízásából.
1: Társadalmi célú hirdetést hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
10: Holnap lesz a közlekedési kultúra napja. Folytatódnak az érettségig, többfelé lehet eső, zápor. Bányász Árpád vagyok a hírekkel. Folytatódik az írásbeli érettségig sora. Holnap digitális kultúra, ének, zene és belügyi rendészeti ismeretek tantárgyakból vizsgázhatnak a fiatalok. A nehezén már túl vannak. Az elmúlt héten több mint 148 ezeren érettségiztek magyarból, matematikából, történelemből és idegen nyelvekből. Jövő héten jön még a biológia, a kémia és a földrajz. Az írásbeli vizsgák 22-én zárulnak. Az emelt szintű szóbelik június 3-a és 10-e között, a középszintűek június 15-e 12-e és július 1-e között lesznek. Az élet nem adható vissza, ez a holnapi közlekedési kultúra napjának egyik fő üzenete, országszerte számos interaktív eseménnyel, bemutatóval, szemléletformáló programmal várják az érdeklődőket, hogy felhívják a figyelmet a biztonságos, felelős közlekedésre, mondta rádiónknak Bíró József, a Közlekedés Tudományi Egyesület társelnöke.
11: Erősíteni szeretnénk a közlekedés részvevői közötti kölcsönös tiszteletet és egymás iránti felelősségtudatot. A közlekedés kultúra bármennyire is kevésbé érzi, folyamatosan javul. Míg 1990-ben 2200 halálos áldozat volt közúti baleset következtében Magyarországon, tavaly 420. Még mindig nagyon sokat kell tenni, hiszen balesetből egy is sok, nem hogy ennyi.
10: Bővült a DÁP, online is igényelhető a jövedelemigazolás és az úgynevezett nullás adóigazolás. Ezekre több állami támogatás és hiteligényléséhez is szükség lehet. A dokumentumokat például a fix 3%-os lakáshitelhez, a babaváró kölcsönhöz vagy a családi otthonteremtési kedvezményhez kérhetik az ügyfelek. A szolgáltatás jelenleg csak a digitális állampolgár weboldalán érhető el, a mobil alkalmazásban egyelőre nem. Nem jár automatikusan a nyugdíjbiztosítások után igényelhető adójóváírás. Külön kell kérni az SZIA bevallásban. Erre hívta fel a figyelmet a Biztosítási Alkuszok Szövetsége. Közleményük szerint a támogatott nyugdíjbiztosításra befizetett összeg 20%-ának, de legfeljebb 130 ezer forintnak a jóváírására van lehetőség. A hírblokk végén essen pár szó arról, hogy milyen időjárásra számíthatunk az előttünk álló órákban. A fátyol felhők mellett helyenként erőteljessé válik a gomoly felhőképződés. Elszórtan zápor kialakulhat, amelyre legnagyobb esély az ország középső harmadán mutatkozik. Mérsékelt marad a légmozgás. A legalacsonyabb hajnali hőmérséklet 8 és 16 fok között alakul. A folytatásban változó mennyiségű és vastagságú felhőzet mellett erőteljessé válik a gomoly felhőképződés. Egyre több felé számíthatunk záporokra. A csúcsok 21 és 28 fok között lesznek majd.
0: Híreket hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Tandem. Színházi alternatívák. Balázsi Panna színészekkel, rendezőkkel, írókkal beszélget a Rádiókafén minden szerdán este 8-tól. Kortárs, független, kísérletező. Tehát színház. Tandem, mert új formák kellenek. A Füge produkció és a Jurányi szakmai támogatásával. Sirály.

0: Korábbi műsorunk ismétlése következik. Tandem. Színházi alternatívák. Balázsi Panna színészekkel, rendezőkkel, írókkal beszélget a Rádiókafén minden szerdán este 8-tól. Kortárs, független, kísérletező, tehát színház. Tandem, mert új formák kellenek. A Füge produkció és a Jurányi szakmai támogatásával. Sirály.
1: Jó, én most beszélek egy történetről, válásról, gyereknevelésről, generációs mintákról, hogy az ember azt hogy teszi le, hogy tanul meg nemet mondani, egy útkeresés önmagunkhoz, tehát hogy nagyon sok mindenről szól ez a szöveg nekem, és a bemutatón ültem, és azt éreztem, hogy én nem vagyok normális. Én itt ülök egyedül, és ez az egész semmi másról nem szól, mint hogy én milyen magányos vagyok.
2: Köszöntöm a hallgatókat, Balázsi Panna vagyok, ez a Tandem, ahol független színházi alkotókkal beszélgetek a Rádiókafén. Mai vendégeim Pálos Hanna, a Katona József Színház tagja, és Pető Kata, akivel számos független produkcióban találkozhattunk. Ma a Jurányiban látható MILF és Mély Levegő című előadások kapcsán beszélgetünk női sorsokról, döntésekről, párkapcsolatról, színészi létről. Sziasztok!
1: Szia!
3: Szia! Sziasztok!
2: Az az érzésem, hogy se a MILF, se a Mély Levegő nem úgy készült, mint egy hagyományos színésznői felkérés. Tehát, hogy valaki azt mondta, hogy téged képzellek el ebben a szerepben, hanem mind a ketten nagyon megdolgoztatok érte, nagyon aktívan részt vettetek a kezdetektől a folyamatokban. Erről, ha mesélnétek először.
3: Hát igen, nem ezt én képzeltem el magamnak. Lévén, hogy a történet is az enyém, ezért aztán az írás, már az írás elejétől, illetve a beszélgetésektől kezdve ott voltam minden egyes pillanatban.
2: A beszélgetés azt jelenti, hogy a Kovács Ikrekkel, Viktorral és Dominikkal, akik fiatal drámaírók, elkezdtél beszélgetni, és őket gyakorlatilag egy ponton felkérted arra, hogy írjanak ebből egy darabot?
3: Nem egy ponton, tehát először rögtön, történt tehát a felkérés, és utána kitaláltuk, hogy ennek az lesz a jó módszere, hogyha mi találkozunk, beszélgetünk, ők lejegyzetelik és fölveszik, föl is vették, nagyon sok órányi anyag készült, és akkor abból írtak egy darabot, de ez nem azt jelenti, hogy tehát ez ettől még az ő darabjuk, és teljesen átalakult az írás során a szereplők, meg egy csomó esemény is hozzá is tettek, szóval, hogy igazából csak az alapja az, ami az enyém.
2: És mi volt az alapgondolat benned?
3: A legelső gondolatom, illetve vágyam az volt, hogy a Fleabag című nagy sikerű sorozatot szerettem volna megcsinálni egyedül, és akkor monodráma lett volna, erre nem kaptam meg a jogokat, és akkor rájöttem, hogy hát tök jó, hogy nem kaptam meg a jogokat, mert van nekem is bőven elég történetem, ami így átível az egész életemen, ezek kapcsolati történetek, beleszőve a családomat, mint erős tényezőt, mint párválasztásban, és aztán az egész, hát a gyerekeim születése, és ahogy így átbukdácsoltam ezeken az éveken a kapcsolataimat illetően, és aztán úgy éreztem, hogy van most valami nyugvópont, ami viszont elég társadalmilag kérdéses, hogy ez hogyan és miként felvállalható, és akkor ez így nagyon érdekesnek tartottam, hogy ide lyukadtam ki, és hogy én most itt tartok.
2: És mi volt a Kovács Ikrek reakciója? Tehát, hogy zajlott így az eleje, közepe, vége ennek a munkának, biztos sokat alakult. Őket elsősorban így a vidékkel szoktuk azonosítani, tehát, hogy ők a vidéki gondolkodás, vagy a vidéki emberek világa az, amiben ők nagyon otthonosan mozognak, tehát ez pedig az, amit te képviselsz ebben a darabban, meg egyébként ez nagyon más.
3: Igen, hát ez nagyon rövid idő alatt kiderült, hogy bele tudnak helyezkedni ebbe a lényegében budai úrilány szerepkörbe. Ami persze nem egyáltalán nem is így néz ki a valóságban, és nem, semmilyen konfliktusunk nem volt, semmit nem kellett magyarázni, hanem egyszerűen tényleg eleve jó kérdéseket tettek föl. Ők értették, hogy én nekem mi az alap gondolatom, ami a MILF, mint a címéből is látszik, hogy a nagy korkülönbséggel létrejövő kapcsolat, és úgy, hogy a nő javára van a korkülönbség, ez izgatott engem, és ez őket is nagyon érdekelte. Nagyon sok olyan véleményt hallottam, hogy hülye vagy, hát 20 éves fiúkkal akarod megiratni ezt a történetet, és hogy picit pillanatokra elbizonytalanodtam, de aztán minden találkozásnál biztos lettem abban, hogy ez egy nagyon jó döntés. Nagyon széles látókörűek társadalmilag is, és szerintem lélektanilag is, és ezért egyáltalán nem volt kérdés, hogy ez jó lesz, és végtelenül jó humoruk van, ami számomra nagyon fontos. Cinikus és fekete humoruk is van, és az is jól jött.
2: Hanna, nemrég beszélgettem Halász Ritával, és hát ő elmondta, hogy már ugye a hangos könyv felolvasásakor benned már így érett a gondolat, hogy neked ezzel további dolgod van.
1: Tulajdonképpen a második karantén alatt olvastam a Mély levegő című regényt. Egy nap alatt olvastam el körülbelül, szóval 24 óra leforgása alatt, és akkor azt éreztem, hogy nekem ezzel dolgom van. Ha más nem, azért is, mert olyan szavakat olvasok itt egymás után, olyan sorrendben, olyan gondolatokká összekovácsolva, amiket már nagyon régóta keresek. És én akkor volt a kisfiam másfél éves, és tulajdonképpen nem csak régi kapcsolataimnak a feldolgozása állt előttem, mint feladat, hanem egyáltalán magamat, mint anyát megfogalmazni, vagy ebbe a szerepbe belehelyezkedni, és elképesztő ereje volt számomra ennek a történetnek, és azt éreztem, hogy ha engem ez így megérint, és már ez a szakmám, hogy színésznő vagyok, akkor ezzel én ezt szeretném másoknak is átadni, eljutatni. És akkor az első gondolatom az volt, hogy meg is kerestem a Halász Ritát, hogy ebből hangos könyvet, ha esetleg készülne, akkor én egyébként nagyon szívesen felolvasom. És amikor ez készült, akkor pont az volt bennem, hogy de kár, hogy ezt nem lehet megcsinálni előadásnak.
2: És akkor megtörtént a hangos könyv?
1: Megtörtént a hangos könyv, de arra úgy felkészültem, hogy a Lázár Katihoz jártam például felolvasni neki hangosan, mert még soha nem csináltam hangos könyvet, nem tudtam ez hogy néz ki, szóval már fejből tudtam részeket, mire a hangos könyv maga a felvétel készült, de a nagy áttörés az volt, hogy a Ritának volt a Műpában egy bemutatkozó estje, Valuska Lacival beszélgettek, és akkor felkértek, hogy egy-egy részt olvassak már föl.
2: Margó Fesztiválról beszélgettek.
1: Igen. És a Beck Zoli játszott egy pár számot, engem meg felkértek, hogy olvassak már fel pár részt, ha már a hangos könyvet is én csináltam, és akkor megéreztem azt, hogy így minden nélkül csak egy pódiumon ülve egy-két részletet hall a közönség, olyan ereje van, és annyira jól működik, hogy ez nem egy elvetélt gondolat. De akkor még utána még mindig egy-két pár hónap eltelt, és nagyon rosszul voltam. Nem találtam a helyemet, így semmilyen szempontból, se szakmailag, se a lakásba, se anyaként, szóval azt éreztem, hogy valamit kell csinálnom, és akkor egy novemberi napon felültem az ágyamba, és úgy ébredtem fel, hogy tudom, hogy kell ezt megcsinálni.
2: Térünk vissza Katához. Az, hogy a Kovács Ikreken kívül milyen alkotótársakat választottál magad mellé, akár látványban, akár Rohonyi Barnabás személyében, ennek a folyamatáról, ha mesélnél.
3: Gergye Krisztiánnal már korábban dolgoztunk együtt egy korábbi monodrámámon, az Árnyék Elfrid Jelineknek az Árnyék című szövegével, és akkor nagyon egymásra találtunk, úgyhogy kerestem rendezőt, és volt, aki nem vállalta, volt, aki nem is válaszolt, és akkor a Krisztián mondta, hogy őt koreográfusnak szerettem volna, és mondta, hogy annyira hülye vagy, hát, hogy olyan jól értjük egymást, miért kell ide egy harmadik ember közénk, hogy csináljuk meg együtt. A Barnabás, a Rohonyi Barnabás, ő is egy idő után lett nyilvánvaló, hogy hát miért keressek egy másik fiút, vagy fiatal színészt, aki eljátsza, hogy velem kapcsolatban van, amikor itt van a Barni, aki egy csodálatos színész, és akkor még nem csináljuk meg együtt.
2: Zárójelben azért most már jegyezzük meg, hogy ti valóban egy párt alkottok.
3: Igen, is házasodtunk, úgyhogy férj és feleség vagyunk. Hát a Matisz Flóra, a zeneszerző, őnek is nagyon sok zenéjét hallottam már, és akkor az úgy nagyon izgatott, és nagyon jó is volt együtt dolgozni. Most csinálunk egy következő darabot, úgyhogy abban is ő az egyik zeneszerző. A Nagy Fruzsina, aki a jelmezeket csinálta, ő nekem évezredes barátnőm, úgyhogy az is valahogy egyre, sőt, nem csak barátnőm, hanem példaképem jelmeztervezőként, úgyhogy az valahogy egyértelmű volt, hogy nem én fogom csinálni, hanem ő.
2: De már a nyitókép is nagyon erős, amikor a közönség bemegy és helyet foglal, akkor igen, ott ül egy gyakorlatilag mesztelen férfi, és igen, nézi igen, őket, vagy minket. Általában ez fordítva szokott lenni, vagy ritkábban lát az ember mesztelen férfiakat a színpadon, mint igen, nőket. Igen. Igen. És azért, mivel ez a nő története nyilván másodhegedűs a férfi. De hogy ezek a viszonyok, meg viszonyulások, meg a mesztelenség, stb. Ez hogy alakult ki a darabban?
3: Azért nem mesztelen.
2: Hát van rajta.
3: Alsónadrág van rajta.
2: Különböző alsónadrágok.
3: Különböző alsónadrágok a jelmezei. Ez nagyon egyszerűen úgy alakult, hogy azt éreztem én, hogy ha én ennyire kitárulkozom lelkileg, akkor szeretnék ennek egy ilyen kontraképet kirakni, hogy akkor most cseréljük meg, és a férfi vetkőzzön kvázi, sőt, mi több legyen kitéve, mint ahogy húspiacra, most legyen a férfi kirakva, ez egy férfi test. Nézzük ezt, és viselje most a férfi. Az, hogy ez tulajdonképpen ironikusan ez az ő értéke, ami természetesen én nem így gondolok, de hogy ezt szerettem volna.
2: Hát, sőt, ez a neve is, ugye? Sexy motherfucker, vagy mi a neve?
3: Igen. És aztán volt egy pillanat, amikor a Krisztián mondta, hogy ennél a szerepnél szeretném, hogyha ott egy öltöny, legyen öltöny a Barnabáson, és akkor a Fruzsina mondta, hogy ti hülyék vagytok. Hát eddig szépen végigvittük, hogy minden szerep egy másik alsónadrág, most már ne legyen rajta öltöny, hanem akkor tessék végig csinálni, hogy ez egy
2: alsó. Hát egy nyakkendő van rajta.
3: Egy nyakkendőt kapott.
2: Szóval van erre valamiféle utalás. Nálad, Hanna, viszont egy darab nagy bőgös van.
4: Igen. Az számomra egyértelmű volt, hogy olyan régóta dolgozik bennem a szöveg, tulajdonképpen az olvasástól kezdve 2,5 év telt el, olyan többlet tudásom van, és annyira határozottan érzem, hogy mit szeretnék csinálni, hogy nem szeretnék győzködni valakit, hogy de hidd el, hogy ez jó lesz, vagy helyet keresni most ebbe egy rendezőnek. Ráadásul egyébként, ami szerintem tök hasonló a Katához, hogy olyan erős volt a belső hívás, én nem is tudom elképzelni, hogy csinál az ember úgy monodrámát, hogy nem ő találja meg a szöveget, hanem így, mert az a helyzet, hogy egy színésznő áll a színpadon, és 90 percet beszél, mondhatjuk azt, hogy most milyen szerep mögé bújik, és ez nem ő, annyira személyes lesz az összes gesztusa, hogy az többet igényel, mint egy színészi létezés, amit úgy megszoktunk egy több szereplős előadásnál. Tehát azt tudtam, hogy rendezőre nincs szükségem, és azon a novemberi napon úgy ültem fel az ágyamba, hogy egy férfi nagybőgős szeretnék magam mellé. Azért is, mert ez a történet egy válás története, vagy tulajdonképpen egy váláson keresztül egy nagyon bonyolult kapcsolatból sok sebbel kilépett nő története. Az ő szemszögén keresztül ismerjük meg egy évét, amíg ezt feldolgozza, vagy eljut odáig, hogy én el fogok válni. De annyira az ő szemszögéből nézzük végig az összes szereplőt, hogy szerettem volna, hogy áll mellettem egy férfi, aki nem szólal meg. Ha eszébe jut a nézőnek, ha nem, óhatatlanul is azt látom, hogy nagyon sokszor figyelik az Andris, Csizmás András egyébként a nagybőkös, vele próbáltam, és Ajtai Péter a váltója, de hogy egyáltalán az ő jelenléte, vagy hogy a férfi energia így van jelen a színpadon, az nekem nagyon fontos volt. Hogy ez most az egyik szemszög, most a másikat nem halljuk, ő játszik egy bőgön, ami szintén egy ilyen teret követel, szóval az egy nagy hangszer, annak úgy ki kell találni a helyét, és hogy én meg vagyok a másik hangszer, és tulajdonképpen mi egy duett vagyunk. illetve a bőgő végig kíséri Verának, a főszereplőnek a lelki állapotait. Szóval nem ellenpontként szerettem volna, hanem egy picit segíteni a koncentrációt. Volt bennem egy ilyen kisebb rendőrségi érzet, vagy valami félsz, hogy most ha én egyedül beszélek, akkor az érdekes lesz-e. És azt gondoltam, hogy ha szólít zene közben, nem végig, de bizonyos pontokon nagyon határozottan is, az valahogy, ha még segíti a nézőt, ha egy kicsit valamiért lejönne a történetről, és eszébe jutna, hogy holnap mit kell bevásárolni, amit én aláírok, hogy most tudjuk, hogy nem fog bejönni más, tehát hogy ez előfordulhat, akkor is hasson úgy a zsigereire valami, ami még így itt tartja. Ugyanilyen volt a másik találmányom, vagy amihez nagyon ragaszkodtam, és amiben Keresztesova Veronika díszlet jelmeztervező segített, az írásvetítő, hogy színek jelenjenek még meg, hogy legyen még valami vizualitás én mellettem, ami ugyanezt a funkciót szolgálja, de nem csak ezt. Zeneileg is, vizuálisan is így ide kötni a nézőket, illetve még Zsigó Anna dramaturg segített nekem a szövegkönyvet megalkotni.
2: De a tulajdonképpeni rendezés az a te feladatod lett.
4: Igen, igen. De az a mai napig, az nagyon érdekes, nem tudom, hogy te hogy vagy ezzel, mert azért te már a monodrámákba eléggé otthonosan mozolsz, vagy egyel beljebb vagy, hogy az ember játssza ezeket, játssza a monodrámát, akkor előadásról előadásra úgy rá kell szólnom magamra, hogy most ebbe belekényelmesedtél, vagy most azért ezt szereted így viccre játszani, de mi lenne, hogyha ezt most így visszafognánk egy kicsit, és így keressük meg újra. Tehát, hogy nem tudom, én szigorúnak kell lenni magam.
2: Egy pici szünetet tartunk, és utána folytatjuk a tandemet Pető Katával és Pálos Hannával.
0: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok. Rádió Café. Van barátod.

0: Rádió Café. Csillebércen az FM 98-as frekvencián. Még ne szálljatok le! A tandem folytatódik a szünet után. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Várjál, augusztus után nem újra július következik?
0: Egy év Balatonon és 12 hónapból áll.
2: Nekem a tenger a Balaton.
0: Ha szeretnéd tudni, mi történik a magyar tengeren a főszezonban és azon kívül, hallgasd a Partcafét!
3: Megvár a Balaton!
0: Mihálovics Andrással, Pritzinger Péterrel és vendégeikkel minden kedden délután 2-kor a Rádió Cafén. Partcafé, a Balaton hangja. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
4: Sokan kértétek, ezért elkészítettük. Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és hajrá! Rádió Café, van barátod. A Delta Produkció bemutatja fenntartható divatőrületek és Rádió Café After május 13-án este 8 órától a Fény utcai piacon. Összművészeti esemény híres színészekkel, dizájnerekkel. A finálé utáni hangulatról a Rádió Café színeiben DJ Infragandi gondoskodik. Gyere el és legyél részese a felejthetetlen estének, ahol a városi tér, a divat, a színház és a zene összeér. A Hello Margit Fesztivál nyitó eseménye ingyenes, de exkluzív élményekért vásárolhatsz VIP jegyet is a www.deltaprodukcio.hu-n. Május 13-a Fény utcai piac, fenntartható divatőrületek és a Rádió Café After.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik a Rádió Cafén.
5: Sziasztok, Németh Tamás vagyok, a Telex főszerkesztője. Neked csak 2 perc, de nekünk óriási segítség, hogy továbbra is azt csinálhassuk, amit eddig. Hogy kérdezzünk, utána járjunk, megírjuk. Állj ki a Telexért adód 1%-ával. További infókért látogassal a telex.hu/1% oldalra. Együtt erősebbek vagyunk.
6: Készült a Telex a Szabad Sajtóért közhasznú alapítvány megbízásából.
0: Társadalmi célú hirdetést hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.

0: Korábbi műsorunk ismétlése következik. Tandem. Színházi alternatívák. Balázsi Panna színészekkel, rendezőkkel, írókkal beszélget a Rádiókafén minden szerdán este 8-tól. Kortárs, független, kísérletező, tehát színház. Tandem, mert új formák kellenek. A Füge produkció és a Jurányi szakmai támogatásával. Sirály.
1: Ez itt a Tandem, mai vendégeimmel Pálos Hanna és Pető Kata. Nagyon nagy szövegekről van szó mindkét előadásban, a MILF-ben is, és a mély levegőben is. Megfordult a fejetekben akár a próba folyamatok, vagy a szöveg gyakorlása közben, hogy normális vagyok? Hogy mekkora falat?
2: Nekem megfordult, de nem ezért.
1: Nem ezért? Nem. Hanem az üzenetért?
2: Igen, igen, igen. A bemutató környékén nagyon izgultam és szorongtam azon, hogy azért ez egy nehéz, vagy hogy mondjam, tétje van annak, akárhogy nézzük, van tétje annak, hogy az ember előáll egy olyan darabbal, ami az ő története, ő játsza, ő találta ki, tehát itt minden kiterül és kiderül, hogy mi az én ízlésem, mik az én gondolataim, és nincs sehova bebújni, még egy rendező mögé se, mert a Krisztiánnal is teljesen egyetértettünk, tehát hogy ez egy nagyon nagy vállalás, és igen, izgul az ember, hogy fogják megítélni, vagy megfogják-e egyáltalán, és azzal majd ő mit kezd, és tehát erre kellett készülni.
3: A szöveg az csak az alap. Én a mai napig próbálok visszacsempészni még mondatokat a regényből, hogy az még beleférne.
1: Mert hogy sok minden kimarad.
3: Hát persze, hát 90 percre húztuk meg, és ez a több órás anyag. Azt hiszem a hangos könyv. Az az érdekes, hogy mert én nem is saját szöveget mondok, és a szöveg megtanulás az sem ennyi problémát nem jelentett, de nekem is a bemutató kezdődött el, és az első pár előadás alatt le kellett győznöm azt az érzést magamba, hogy jó, én most beszélek egy történetről, válásról, gyereknevelésről, generációs mintákról, hogy az ember azt hogy teszi le, hogy tanul meg nemet mondani, egy útkeresés önmagunkhoz, tehát hogy nagyon sok mindenről szól ez a szöveg nekem, és a bemutatón ültem, és azt éreztem, hogy én nem vagyok normális. Én itt ülök egyedül, és ez az egész semmi másról nem szól, mint hogy én milyen magányos vagyok, hogy én nem akartam még egy rendezőt se, hogy erről most kritikák fognak megjelenni, hogy emberek ezt nézik, és majd így mondják, hogy tetszik, vagy nem tetszik, hogy mostanáig annyira jó volt minden, amíg ezt csak próbáltuk és agyaltunk rajta, hogy én mit tettem saját magammal. Ehhez kellett egy jó pár előadás, amíg így helyre tudtam tenni. Szóval valószínűleg ezt is meg kell fejlődni, hogy meg kell lépni, ez a része ennek a műfajnak, hogy az ember egyedül van, és igen, és hogy az egyedül létet nem magánynak élje meg.
1: Mind a két előadás hatalmas siker. Hogy élitek meg ennek a sikerét belsőleg és külsőleg egyaránt?
2: Van egy nagyon kedves barátom, aki egyébként a Varga Imre, aki a plakát fotót is készítette, és ő megnézte, írt is bele egy-két, vagy átvettem tőle egy-két mondatot, ami elhangzik, és ő a bemutatót látta, és aztán két évvel később most megnézte újra, és hogy az volt az egyik legszebb visszajelzés, hogy mennyit változott az előadás két év alatt, és nem hiszem, hogy a siker miatt, amiatt, hogy örömmel csináljuk, és hogy az életemre viszont nagyon nagy hatással volt az, hogy ezt megcsináltuk, hogy játsszuk folyamatosan, hogy figyeljük a visszajelzéseket, inkább a közönségét, nem a kritikákra gondolok. Sokszor gyakran ott maradnak, megvárnak minket a büfében, megszólítanak, beszélgetünk, elmondják emberek, hogy ők milyen hasonló helyzetben voltak, szóval úgy megnyílnak teljesen ismeretlen emberek, nők, férfiak, fiatalok, idősek. Én úgy érzem, hogy nekem ez a legnagyobb siker, és az, amit az Imre mondott, hogy teljesen eltávolodott a darab attól a személy, attól a kicsit szinte már veszélyesen intim személyességtől, amit az elején lehetett érezni, hogy annyira kitágult és univerzális lett számára, hogy őt ez a végtelenségig meghatotta, és nagyon boldogan ment haza.
1: És volt bármi, amit sikerült feldolgozni, vagy más szűrőn nézni ennek hatására?
2: De szeretném szögezni, hogy nem azért csináltam az előadást, hogy feldolgozzak dolgokat, hanem azért, hogy átadjak, vagy hogy a közönséggel megosszak, másokkal megosszak olyan érzéseket és olyan helyzeteket, amikre nagyon nehéz megoldást találni, és biztos vagyok benne, hogy így vagy úgy, de sokan, vagy akár mindannyian kerülünk ilyen helyzetbe.
3: Én amikor ezt az előadást készítettem, vagy készítettük az alkotótársaimmal, akkor nekem az nagyon fontos volt, hogy ez a Katonától független produkció legyen, mert ilyen szabadon szerettem volna kísérletezni, és nem tudtam, hogy sikerül-e, és nem szerettem volna, hogy bárhogy kötődjön a Katonához, hogyha nem sikerül, nem baj, én majd abba az épületbe bemegyek, ott csinálom a dolgomat. És egyébként Orlai Tibort szeretném megemlíteni, mert ő az előadás producere, és ő elképesztő bizalommal fordult felém. Számomra is a legnagyobb siker az egy ilyen fejlődés, színészileg is és emberileg is, amit ez az előadás jelent nekem, hogy ez sikerült, és pont tegnap játszottam a 71. előadást Gyulán. A legnagyobb öröm nekem az, hogy így eljut az emberekhez. Hogy amit szerettem volna, az megtörténik, és úgy eljut az emberekhez, hogy tegnap Gyulán egy kamaraszínházban játszottam, de volt már meghívásunk egy lakásba, ahova 18 fő, egy baráti társaság elhívta az előadást, vagy Barcelonában is játszottam egy asztalos műhelyben a kinti magyaroknak. Tehát, hogy annyira széles skálán játszhatom olyan sok helyen, ami nekem egy nagyon régi vágyam volt, hogy így kimozdulni egy épület, és elvinni a színházat oda, akit érdekel, és ez teljesült. De ha igazán a sikert nézzük, akkor nekem is az ilyen személyes megkeresések számítanak leginkább, amikor a múltkor egy lány odajött egy előadás után, hogy őt a pszichológusa küldte el, mert azt mondta a pszichológus, hogy ezt az előadást receptre fel kell írni mindenkinek, és így elküldte ő a klienseit. Valamit, vagy az, hogy Halász Rita azt mondta, amikor látta először az előadást, hogy ezt írtam meg, hogy ez a lány, akit játszol, és akkor nagyon megnyugodtam.
1: Ami a függetlenséget, vagy a választás lehetőségét illeti, hogy kerestek, vagy tudatosan kerestek olyan anyagot, szöveget, szerepet, ami kifejezetten a jelenlegi élethelyzetetekre, gondolatiságotokra, nőiességetekre, minden színésznőt elérő idősödés problematikájára rezonál.
2: Van is készülőben egy újabb darab, ami ugyanígy épül, ugyanígy fog fölépülni, hogy saját élményekből, benyomásokból, emlékekből írják szintén a Kovács Viktor és a Kovács Dominik. Szóval, hogy én inkább most ebbe a sodrásban vagyok benne, hogy az, ha én vagy általam megfogalmazódik, és most fogalmazódik meg, az nekem most valahogy sokkal izgalmasabb, mint hogy keressek egy
1: szöveget. Erről még korai beszélni? Hogy miről szól?
2: Ez egy felnővés. Nem. Akkor beszélek róla egy kicsit. Az a címe, hogy Who the fuck is Alice? Az Alice Csodaországban mesébe van beágyazódva egy felnővés történet. Egy kamasz lány és a családja és a körülötte lévő emberek közti főleg érzelmi küzdelmek, de lényegében kamasz. A nagyon, nagyon nehéz kamasz lázadás és kamasz lét az, ami izgat.
3: Ugyanígy érzések és gondolatok vannak bennem, és így megtalálnak a szövegek, amik érdekelnek. Nekem most így, ami konkrét ötletem van, az nem is színház, amivel foglalatoskodom, de még nem eleget. Az a történet, amit szeretnék elmesélni, és erről most még nem is mondanék többet, mert nem akarom így elkiabálni. Inkább abban erősített meg ez a történet, hogyha valamit ennyire el szeretnék mesélni, akkor így bízzak magamban. Hogy akkor nem biztos, hogy hülyeség. Valamint nekem szükségem van is arra, hogy alkotóként egy kicsit nagyobb ráhatással részt venni produkciókban.
2: Igen.
3: Ez nagyon nagy szabadságot ad a függetlenség.
1: Ez mindkettőtöknél nagyon erős vonal szerintem.
2: Igen, de ez nem egy ilyen, ez inkább egy ilyen nyughatatlanság. Szóval, hogy annyi minden van az emberben is, és az nem lehet mindet beletenni mondjuk egy médiába.
3: Igen, én is gondoltam, hogy szóban hozzuk. Igen.
1: És az, hogy mindkettőtök családjában vannak alkotók, művészek, felmenőitek között, ez egy picit így szerintetek predesztináltiteket arra, hogy hát az ember csak ilyesmivel foglalkozhat?
3: Apukám, aki filmes operatőr-rendező, Pálos György, elég távol tartott Tehát, hogy ő nem akarta, hogy ezt mi bármilyen nyomásnak éljük meg. Mi négyen vagyunk testvérek, a bátyám Pálos Gergely operatőr, az öcsém Pálos Péter zenész, húgom Pálos Kata, ő orvos lett. Mondta, hogy kell valaki, aki meggyógyít.
2: A kapuza vagy, hogy orvos
3: lett. Ő távol tartott, tehát nem, de

0: azért nekem a nagypapám volt ugye operaénekes, és ő elég, én 10 éves voltam, amikor ő meghalt, tehát hogy rám inkább a család volt olyan hatással, hogy szinte akkora űr lett a nagypapám után a család művészi létezésében, hogy az volt egy olyan nyomás, hogy azt nekem kell most betöltenem, de nagyon kicsi voltam akkor még. És aztán voltak időszakok, amikor ez ellen én tiltakoztam, például amikor a konzervatóriumban jártam opera szakra, akkor minden vizsgára berekedtem, és nem tudtam szerepelni, annyira beteg voltam, és akkor valahogy az, hogy színész lettem, és nem énekes, vagy nem operaénekes, az már egy távolodás, de a nagyapám is tervezett jelmezeket, díszletet, szóval, hogy ő festő is volt, szóval, hogy ez a multifunkcionalitás, ez azért mégiscsak hatással volt rám, és ami volt egy nagyon-nagyon érdekes élményem, hogy én Grazban, amikor a Bodó Viktor meghívására szerepeltem Grazba, utána engem leszerződtettek ott a grazi Schauspielhausba, és akkor ott játszottam a Drei Groschen Opert, a Koldus Operában játszottam a Pollit, és ezek után tudtam meg, hogy a nagypapám szintén Németországban, hát ő Németországban németül játszotta a Bicska Maxit, körülbelül annyi idősen, mint amikor én a Pollit, és hogy ez annak ellenére ért körbe ez a dolog, hogy én erről nem tudtam, tehát nem semmilyen szándék nem volt bennem, hogy én ezt eljátszom, vagy hasonló.
1: Hát itt is csak zárójában jegyzem meg, hogy ugye jelmezeket is tervezel, ezt most kifejezetten a hallgatóknak, igen, meg hogy hát kiválóan énekelsz.
0: Igen.
1: Ezt nem lehet eltagadni. A végére marad az a kérdés, amit tulajdonképpen az elején illet volna feltennem, hogy ti mennyire ismeritek egymást? Milyen közös kapcsolódási pontjaitok vannak?
2: Nem tudom, a Kata hogy éli meg, de az én életemnek egy nagyon fontos pillanattá kötődik Katához. Engem először Kaposvári Egyetemre vettek fel színész szakra, és akkor ott voltál kezdő színésznő. Én számtalan előadásban láttam a Katát, és nagyon szerettem, és nem tudom, a Lili Bárónőt több mint 10-szer láttam, szóval, hogy ez fejből énekelem azóta is. De nekem nem jött be annyira a kaposvári képzés, úgyhogy én 2 év után elmentem Németországba, Berlinbe egy évre, egy útkeresésre, hogy lehet, hogy nem is akarok színésznő lenni, lehet, hogy ez nem is nekem való. És akkor nagyon vaciláltam, hogy a Máté Gábor indít Budapesten osztályt, mi lenne, ha beadnám a felvételit. És emlékszem, február 15-én kellett beadni, és 13-a este összefutottunk színházba a Katával.
0: Berlinben.
2: De
0: én nekem fogalmam sincs, hogy én hogy kerültem oda.
2: Vagy szerintem, mert én akkor a Bodó Viktornak asszisztenskedtem, ott a Deutsche Theaterben.
0: És elmentünk megnézni.
2: És szerintem egyszerűen. Te jöttél megnézni. Vagy épp jöttél ki valami munkát előkészíteni, nem tudom, és emlékszem, hogy jegypénztárban te jegyet kértél, tehát németről beszéltél, meg így vagy megörültem neked, igen, és így odaszaladtam.
0: Örültünk egymásnak.
2: És akkor ilyen dióhelyben összefoglaltam, hogy épp mi van, most lehet, hogy kimaradok, de mi lenne a Budapest, de hogy nem tudom, hát vissza kéne menni a Kaposvárt befejezni, és akkor emlékszem, hogy a Katta rám nézett, és mondta, hogy nem kell visszamenned.
0: Hogy
2: add be Budapestre, hogy nem kell. És az volt, hogy hazamentem, elkezdtem telefonálgatni, papírokat intézni, és beadtam.
1: Na hát.
0: Szóval ezt én is nagy szeretettel őrizgetem ezt az emléket. És azt rettenetesen sajnálom, hogy nem tudjuk mostanában megnézni egymást, de mindig szívesen és örömmel nézlek én is a színpadon.
2: De majd lehet, hogy most tavaszra, akkor most ez egy ilyen kihívás lesz, hogy megnézzük egymást.
1: Na jó, majd drukkolok. A végére van pár gyors villámkérdés, ez csak egy kis játék, ha nem bánjátok. Próba vagy premier?
2: Próba.
0: Próba.
1: Teljes alkotói szabadság vagy feszes határidő?
0: Muszáj választani.
2: Nem, ez a kettő együtt. Teljes szabadság, de egy ilyen határozott. Igen, igen.
1: Merészség vagy biztonság?
0: Merészség.
2: Biztonság.
1: Zenés vagy prózai színház?
0: Hát muszáj a kettőt együtt. Nem lehet. Nem lehet, igen, választani.
1: Egyedül vagy csapatban?

0: Csapatban.
1: Csapatban.
2: Egy jó kritikus, vagy 10 lelkes rajongó?
0: Ó, biztos, hogy a rajongók.
1: Egyértelmű.
2: Mi az a kritika, ami fájt, de igaz volt?
0: Jó kérdés.
1: Én most nem tudok ilyet mondani, nem tudom, hogy mikor fájt.
0: Ó, nekem volt olyan...
1: Vagy fájt, és igaz
0: igen,
1: volt.
0: Igen, nem az. Nekem volt olyan, ami nagyon fájt, képzeld rá azt, hogy nem írtak semmit. És tehát egy ilyen jelentőség teljes bemutató volt, és akkor... Mondjuk nem tudom, hogy igaz volt-e, de az nagyon fáj. Tehát, hogy ez valahogy még fájdalmasabb volt, és akkor arra következtettem, hogy ez annyira szar volt, hogy inkább nem akartak megbántani, és igen, nem is írtak róla, de hogy semmi.
2: Ki az, akinek a nézőtéri jelenléte a legnagyobb hatással lenne rád?
0: Nekem ez darab függő, bocsánat. Egy
1: hát
0: az,
1: igen,
0: egy
1: de nekem van. Biztos, hogy a Kovács T. Dani az élettársam, vagy ha majd egyszer majd úgy néz színpadon, mondjuk, hogyha ezt a valamilyen monodráma helyzetben a fiam egyszer néz, az biztos.
2: Tehát a közvetlen család.
1: Igen.
2: Minden este más a közönség, ez inspirál, vagy kizökkent?
1: Ez inspirál.
0: Nekem volt már, hogy kizökkentett. De egyszer nyilván inspirál is, szóval megint csak nagyon nehéz válaszolni, de volt, hogy, és maga van, hogy ez a kizökkentés inspirál.
2: Csend vagy taps?
0: Csend most.
1: Csend. Én szeretem, amikor a tapsrend akkor kezdődik, amikor elkezdenek tapsolni, és nagyon nem szeretem, hogy csönd van, de hát menni kell tovább, toljuk föl a fényt, kezdődjön el, hogy én szeretem, hogy csend van.
2: Hát most tényleg csend is lesz, lejárt a műsoridőnk. Nagyon köszönöm, hogy eljöttetek.
1: Köszönjük a meghívást. Köszönjük.
2: Pető Kata és Pálos Hanna, ez volt a Tandem.
3: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok. Rádió Café. Van barátod.

0: Rádió Café. Gellért hegyen, az FM 98-as frekvencián. Tandem. Színházi alternatívák Balázsi Pannával legközelebb jövő szerdán este 8-kor itt a Rádió Cafén. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Ez most komoly. Szatmári Róbert nem megtérít, pusztán megmutatja, hogy a klasszikus zenéről nem csak unalmasan lehet beszélgetni. Enyhe katarzis. Izgalmas vendégek, teljesen új nézőpontok. Minden hétfő este 9-től a Rádió Cafén. Enyhe katarzis. Klasszikus zenéről őszintén, térítésmentesen. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén. Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és jó utat! Rádió Café. Van barátod! A Delta Produkció bemutatja fenntartható divatőrületek és Rádió Café After május 13-án este 8 órától a Fény utcai piacon. Összművészeti esemény híres színészekkel, dizájnerekkel. A finálé utáni hangulatról a Rádió Café színeiben DJ Infragandi gondoskodik. Gyere el és legyél részese a felejthetetlen estének, ahol a Városi tér, a divat, a színház és a zene összeér. A Hello Margit fesztivál nyitó eseménye ingyenes, de exkluzív élményekért vásárolhatsz VIP jegyet is a www.deltaprodukcio.hu. Május 13-a Fény utcai piac, fenntartható divatőrületek és Rádió Café After.
1: Idén is kertfesztivál. Május 15-17-én Pilisvörösváron, a Festői Kacsató partján 3 napig minden a kertről szól majd. Előadások, növénykülönlegességek, programok az egész családnak. Mindez 3 színpadon, meseszép környezetben és családias hangulatban.
2: Mindenki a kertért, a kert mindenkiért.
1: Jegyek a kertfesztivál.hu-n.
3: Merre tart a világ, és hol a helyünk benne? Gyere el a HVG New World Talks gazdasági konferenciára. Május 14-én a magyar gazdaság, Európa és a világgazdaság legfontosabb kérdéseit vezető szakértőkkel elemezzük. Jegyek newworldtalks.hu.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik a Rádió Cafén.
4: Apu, anyu, vérszállítók, vérlovagok. Az adód 1%-át ugye nekik adod?
5: Támogasd az önkéntes vérlovagok tankolását adód 1%-ával. Részletek a vérlovagok.hu-n. Készült a Magyar Mentőszolgálat Alapítvány megbízásából.
6: Idén már a 444 jövőjére is szállhatod adód

0: 444.hu/1%. Készült az alapítvány a tájékozott és szabad nyilvánosságért megbízásából.
1: Társadalmi célú hirdetést hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
2: Kedden tesznek esküt az új kormány miniszterei. Népszerű volt az Európa Nap Washingtonban. Már szavazhatunk az év fájára. Köszöntöm Önöket! A híreket Bányász Árpádtól hallják. Kedden hivatalosan is feláll az új Tisza kormány, délután 4 órakor kezdődik a parlament ülése, ahol esküt tesz a kabinet. A minisztereket az államfő nevezi ki a miniszterelnök javaslatára. Az ülésen Magyar Péter bemutatja kormánya tagjait, akik ünnepélyes keretek között foglalhatják el hivatalukat. Az új kabinet összesen 16 miniszterből áll majd. Magyar ízek, néptánc és teltház fogadta a látogatókat Washingtonban, csaknem 2000-en fordultak meg a Magyar Nagykövetség nyíltnapján, az Európa Nap program sorozat részeként. Az amerikai fővárosban rendezett eseményen gulyással, kürtős kaláccsal, magyar zenével és néptánc bemutatóval várták az érdeklődőket, miközben hazai szervezetek és kulturális programok is bemutatkoztak. Már lehet szavazni az év fájára. Idén 17 jelölés érkezett, közülük kerültek ki a döntősök. A voksokat június végéig várják az évfája.hu oldalon, mondta rádiónknak Móra Veronika, az Ökotárs Alapítvány igazgatója.
3: Nem elsősorban nagy és szép fákat kerestünk, hanem olyanokat, amelyeknek közösségi jelentősége van, amely a közösség szempontjából valamiért fontos, történet kapcsolódik hozzá, megvédésért tesznek a helybéliek. A győztes július elején tartott ünnepélyes díját adom, fogjuk hirdetni. Együtt a hős fa díjat elnyerő fával ezt a címet a zsűri döntés alapján az a fa kaphatja meg, amelynek élete valamiért veszélyben van, és amiért különösen sokat tesznek a helybéliek. Bárki szavazhat, egy e-mail címről egy szavazatot lehet leadni.
2: Lionel Messi ismét főszereplő volt az észak-amerikai profi labdarúgó bajnokságban. Az argentin világsztár egy góllal és 2 gólpasszal vezette 4-2-es győzelemre az Inter Miami Torontóban. A 8-szoros aranylabdás klasszis ezzel rekordot is döntött. Ő jutott el leggyorsabban 100 közvetlen gól részvételig a liga történetében. Ebben benne vannak a gólok, illetve az előkészítések is. Messi mindössze 64 mérkőzés alatt ért el mindezt. A fátyol felhők mellett helyenként erőteljessé válik a gomoly felhőképződés. Elszórtan zápor kialakulhat, amelyre legnagyobb esély az ország középső harmadán mutatkozik, mérsékelt marad a légmozgás. A legalacsonyabb hajnali hőmérséklet 8 és 16 fok között alakul. A folytatásban változó mennyiségű és vastagságú felhőzet mellett erőteljessé válik a gomoly felhőképződés, egyre több felé számíthatunk záporokra. A csúcsok 21 és 28 fok között lesznek majd.
1: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
4: A kopasz őrönök, kész a kávéja. Kész a kávé.
5: Minden kopasz úrnak kész a kávéja.
6: Minden kopasz úrnak kész a kávéja.
7: Vasárnap este 22 órától.
1: Minisztárszki és Hard Jazz Club a Rádió Café 98 műsorán minden vasárnap este 10-től.
8: Biztos volt már ugye kedves rádióhallgató, hogy beesett a boltba és nem tudta, hogy miért ment be. Na, kezdjük a rádióadást.
9: Kedves hallgatóink!
10: Jó, ez tökéletes, hagyja, szerűség.
9: A következő műsorunkban audio és vizuális effekteket hallhatunk a műsorunk megzavarására.
11: Üdvözöljük a rádió előtt megjelent hallgatókat.
8: Itt kedvenc rádió műsorotok a Minisztárszki és Hát Jazz Club. A mikrofon meg a Zsufa Péter. Tegnap azt írtam egy projekt kapcsán, hogy embereken összeesek a fáradtságtól, nem megy. Én még az éjszakában málnát locsolok. És már nem megy. Én már alig aludtam. Na mindegy. Adam Holtzman and the Brave New World, the Big Picture. Az Escape, az Escapade Musicnál jelent meg Németországban 97-ben a a szabad zenélés varázsának ez a megtestesülése. Nagyon jó lesz, tehát tényleg, tehát lehet tudni majd szeretni. Akusztikus gitár és mindenféle egyéb ilyen acél, húros gitár, Gene Getter, basszus, klarinét, alt szaxofon, szoprán szaxofon, shaker, alt fuvola, Aaron Haik, németek, basszus és programozás, Freddy Cash Jr., dobok, sékerezés, percussion, azaz mindenféle egyéb kütyük, meg ilyen ízek, ütőhangszerek, Juju House, gitár, Alan Burroughs, igen, gitár, ének, hang, egyéb effektek, Mitch Stein, gitár, hang, ének, Mike Campbell, orgona, dobok, programozás, producer, billentyűk, elektromos zongora, Wurlitzer zongora, billentyűs hangszerek, továbbá hangszerelés, zongora, elektromos kütyük, Ádám Holcman, és énekel Michel Dino Campbell. És akkor nézzük ezt a varázslatot, ami nekem ma, a mai esti mettekem, ez most a kéze befette, tehát konkrétan fedve van. 7 felvétel jön. A Toxic Waste Introduction. Ádám Holcman a szerző. Az Iron Curtain. Ádám Holcman és Mitch Stein a szerző páros. Matt Coe, Disease. Ádám Holcman és Juju House a szerzők. The Longest Day. Ádám Holcman tollából a 4-es. Chaos Theory. Ádám Holcman szerzemény az 5-ös. Ugyancsak az ő tollából következik a Second World. Majd a 7-es felvételre zárjuk az első blokkot. The Heart Zone. Ádám Holcman és Freddy Cash Jr. a szerzőpáros. Indulnak a felvételek, kössük be a biztonsági övet. Szomszédaink irányába fordítsuk a hangfalakat, és ha nincs nyitott autónk, mekkora hiba, akkor tekerjük le az ablakot, és küldjünk rá egy kis hangerőt.
12: Kedves hallgatók, Péter ma egy kicsit fáradt. Kérem, legyenek vele elnézőek.
13: The following is brought to you by the host and sponsors of the program.
14: In my country, there is a lot of toxic waste. But the funk is stronger than the toxic waste.
15: Nevertheless, more and more complex scores are being written now, and with more and more exact notation.
16: Kész a kávé! A kopasz úrnak kész a kávéja!

0: Kedves hallgatók, Péter ma egy kicsit a szokásosnál is fáradtabb. Kérem, legyenek vele elnézőek.
1: This is a tie.
2: I don't feel so good.

párlata, szívemnek vágyma, szóljon a drága jaj, ágyamban hallja.

0: Kedves hallgatók, Péter ma egy kicsit a szokásosnál is váradtabb. Kérem, legyenek vele elnézőek.
1: Még ne menjetek el. A műsor a szünet után folytatódik. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén. Energiaárak, ellátási láncok, szigorodó szabályozás. Nem egy dolog változik, hanem minden egyszerre. Aki csak megfelelne, az lemarad. Aki érti az összefüggéseket, az halad. Mastercard ESG Summit, május 20-a Aquarium Club. Nagyvállalatok, beszállítók és döntéshozók közös nevezője. Fordítsd a megfelelési kényszert valódi versenyelőnyre. Program és jegyvásárlás esgsummit.hu. Platina támogatónk E.ON. Arany támogatónk CPI Hungary. Sokan kértétek, ezért elkészítettük. Rádiókafé applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le, és hajrá! Rádiókafé. Van barátod. Anna Managuchi május 12-én az Akváriumban. Anime inspirált dallamok, japán pop és elektronikus zene egyedi keveréke. Az Anna Managuchi lendületes koncertje május 12-én az Akváriumban. Reklámot hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik a Rádiókafén.
2: Apu, anyu, vérszállítók, vérlovagok. Az adód 1%-át ugye nekik adod?
3: Támogasd az önkéntes vérlovagok tankolását adód 1%-ával. Részletek a vérlovagok.hu-n. Készült a Magyar Mentőszolgálat Alapítvány megbízásából.
4: Sziasztok, Németh Tamás vagyok, a Telex főszerkesztője. Neked csak 2 perc, de nekünk óriási segítség, hogy továbbra is azt csinálhassuk, amit eddig. Hogy kérdezzünk, utána járjunk, megírjuk. Állj ki a Telexért adód 1%-ával. További infókért látogass el a telex.hu/1% oldalra. Együtt erősebbek vagyunk.
5: Készült a Telex a Szabad Sajtóért közhasznú alapítvány megbízásában.
1: Társadalmi célú hirdetést hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
6: Zsuffa Péter gondozója vagyok. Péter évekkel ezelőtt fejébe vette, hogy jazz műsort akar készíteni. Kérem, ne ellenkezzenek vele. Hagyják. Így hamarabb szabadulunk mindannyian. Ha kérdezik, egyszerűen csak mondják azt. Szokták hallgatni.
1: Mini Starsky és Hard Jazz Club a Rádiókafé 98 műsorán minden vasárnap este 10-től.
7: Péter, folytassa a műsort. Ne álljon meg, folytassa a műsort.
8: Itt kedvenc rádió műsorotok, a Mini Starsky és Hard Jazz Club, a mikrofon mögött Zsuffa Péter, és amit hallgatunk, az 97-ből érkezett hozzánk, de hangzásában egyébként teljesen akár mostan is lehetne, tehát ez, nem mondjátok, hogy ez akkor készült. És ez Adam Holtzmannak és a Brave New World Big Picture, és a Brave New Worldnek a Big Picture című lemeze, az Escapade Music adta ki 97-ben Németországban. 7 felvétel után vagyunk, és még most jönni fog ezt. Négy. The sky is falling. Ma ezt érzem. Adam Holtzman szerző. My game is strong. Ugyanezt érzem. Aaron Hank és Adam Holtzman a szerző páros. Comrade Russell, ez a szám cím. Adam Holtzman a szerző. Comrade Russellnek nem lehet könnyű az élet, a 12 másodperces bejátszás formájában lesz jelen a műsorban ez a felvétel. FedEx. Adam Holtzman és Freddie Cash Jr. a szerzőpáros, ezután jövök búcsúzkodni, mert a Fallen Industrial Belt Adam Holtzman tollából lesz a kivezető zenénk időn túl, amit majd csak a honlapon lehet meghallgatni, mert lekeverheti a technika. Induljon az említett 4 felvétel.
0: Kedves hallgatók, Péter ma borzalmasan fáradt, legyenek vele elnézőek!

0: Sziasztok, Szikora Robert.
1: Hello, sziasztok, Szikora Robert
0: és
1: vagyok.
0: Timos, és most a Starsky és Hutt Jazz Club műsorát hallgatjátok.
2: Hiába, ha az ember éjjeli őr, már-már nappal is álmodozik.

0: Itt kedvenc rádió műsorunk a Minisztárszki és High Jazz Club, a mikrofon meg a Zsuffa Péter, és akkor az van, hogy Adam Holzmannak hallgatjuk a... Beleakadtam tök potyára, egyszerűen oda kattintottam, és akkor ezt meg sose adtuk le. Nagyon sok ilyen zene van egyébként itt a háttérgényókon a gyűjteményben. Na, Adam Holzmann és a Brave New World Big Picture lemezének utolsó felvételét fogom fölkonferálni időn túli zenegyanánt. Ez a Florid Industrial Belt című felvétel, Adam Holzmann a szerző. És hát ugye egy komoly ütközéses katasztrófa, egyfajta ilyen részecske gyorsítós atommagütköztetés történt ebben a műsorban, meg mert rendesen odavágtunk a naptak. De én ma pont ugyanígy érzem magam. Ugyanis tegnap azt kellett írnom egy-két partneremnek, hogy bocs, srácok, én most összeesek, és nem viccelek, egyszerűen zéró, nulla, kész, kipurcanok, kimegy a lábam alólam, nincs több erőm, energiám. Na most ehhez képest, hogy most ezt konferálom, csak megjegyzem, hogy én most fogok kimenni ebbe a rohadt hidegbe, hogy málnát locsoljak. Mert a tavaszi eső én vagyok, nem hülyeskedek, én vagyok a tavaszi áztató eső, meg a vízórám, meg a vízművek, meg a nem tudom, meg az almérők, meg az a rohadt drága locsolófej, amivel nekem, na, www.zsuffajazz.hu idegen nyelvű hallgatóink kedvéért így is elmondom, www.zsuffajazz.hu találkozunk a jövő héten, illetve ott, ahol lesz ilyen, a következő órában locsoljatok málnát. Viszont hallásra, sziasztok! Ne sugárban permetezve.
1: Kedves hallgatók, Péter végre elaludt. Kérjük már, ne motoszkáljanak, zörögjenek, rövidesen kiveszük adásból.
2: Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
3: Az ikonikus hangjáról ismert Maynard James Keenan ezúttal a Perfect Circle sötét és magával ragadó dallamaival tér vissza Budapestre. A Perfect Circle koncert június 15-én a Budapest Parkban. Jegyek a livenation.hu oldalon.
4: Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le, és jó utat! Rádió Café. Van barátod!
5: Idén is kertfesztivál. Május 15-17-én Pilisvörösváron, a Festői Kacsató partján 3 napig minden a kertről szól majd. Előadások, növénykülönlegességek, programok az egész családnak. Mindez 3 színpadon, meseszép környezetben és családias hangulatban.
6: Mindenki a kertért, a kert mindenkiért.
5: Jegyek a kertfesztivál.hu-n.
4: Anna Managuchi május 12-én az Akváriumban. Anime inspirált dallamok, japán pop és elektronikus zene egyedi keveréke. Az Anna Managuchi lendületes koncertje május 12-én az Akváriumban.
7: Május 23-án ismét Fantasy Expo a Pálna Honvédelmi Központban. Gyere és merülj el egész nap a cosplay, anime és fantasy világában. Látványos cosplay versenyek, K-pop bemutatók, gamer zóna. Vedd meg jegyed elővételben. fantasyexpo.hu, ahol a fantázia életre kell.
8: Mi az ára a természet elvesztésének, és a te céged mennyit fizet ebből valójában? Mit áraz már ma a befektetői világ? Találkozzunk a HVG Impact Talks vállalati fenntarthatósági konferenciáján május 13-án az Európa Event Centerben. Részletek impacttalks.hu.
2: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik a Rádió Cafén.
9: Én jól vagyok, köszi. A suliban nem szekel senki. Van, kivel megbeszélnem a dolgaimat, tanulok, és már tervezem a nyarat. A szüleim is bármiben segítenek, de látom, hogy nem mindenki ilyen szerencsés, mint én. Nekik ki segít? Tudtad, hogy az UNICEF Magyarország az adó 1%-okat kizárólag a magyar gyerekek támogatására fordítja? Mert minden gyerek szeretne jól lenni. Adód 1%-ával te is segíthetsz. Készült az UNICEF Magyarország megbízásából.
10: Idén már a 4-4-4 jövőjére is szállhatod adód 1%-át. Szeretnénk folytatni a munkánkat,

0: oldalon. 444.hu/1%. Készült az alapítvány a tájékozott és szabad nyilvánosságért megbízásából.
1: Társadalmi célú hirdetést hallottatok a Rádió Cafén.

0: volt semmi.
1: Soma Mama Gésa vagyok, és itt vannak a legjobb zenék a Rádió Cafén, ez nem kérdés.

0: Podcaster. A Rádió Café válogatása a legjobb podcastekből. Krízisek és pofonok. Böhm Kornél műsor a kommunikációról, manipulációról és rációról minden hétfő délután 2-től a Rádió Cafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
1: Szeretnéd kipróbálni, milyen kávét iszik az olasz királyi család? Megteheted a Váci úton. 200 év tapasztalata 25 ml-ben. Molinári Kávéház. Finom kávé, magyar bioborok, olasz életérzés. Molinári Kávéház. Váci út 78B. molinarikave.hu.
2: Felejthetetlen koncertélmény május 16-án a Margit-szigeti szabadtéri színpadon. Egy show Mr. Vasovszkival és zenekarával. Elektronikus zene szimfonikusan, látványos színpadi effektekkel. Sztárvendég Lengyel Johanna. Margit-szigeti-színház.hu.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik a Rádió Cafén.
3: Idén már a 444 jövőjére is szállhatod adód 1%-át. Szeretnénk folytatni a munkánk

0: 444.hu/1%. Készült az alapítvány a tájékozott és szabad nyilvánosságért megbízásából.
1: Társadalmi célú hirdetést hallottatok a Rádió Cafén.

0: dobd ki!
1: Ki ne dobd a rádiót!
2: Rádió Café 98 pont, vagy, mindegy is, megtalálod.

Hiszem a régen, ki ízott naci, viszem a kelet német származási maci. Ez ennyi véglet, közül a köztest, viszem a csokonai vitéz miáj összest. Ott lesz az ágyam, ahova fekszem, elviszem a vokán, hogy kekit régi ekszem. Viszem a barnát, viszem a szőkét, viszem a fekszem.

0: Rádiókafé. Van barátod. Üdvözlöm a kávézóban a világ végén. Hol szeretne helyet foglalni? Tele vagyunk kilátástalan helyekkel. Pesszimista asztalainknál kizárólag félig üres poharakat szolgálunk fel. Apátia páholyunk pedig kifejezetten népszerű mostanában.
1: Köszönöm. Én inkább a kilátást választanám. Annál a kis asztalnál, ahova még odasüt az a némi reménysugár is.
0: Kávézó a világ végén. A Rádió Café útkereső magazinja minden hétfő délután 4-től 6-ig Megmenemi Márkkal és Marvinnal, akik megpróbálják kideríteni, mit kellene tenni, ha érdeklődés hiányában mégis inkább kihagynánk az apokalipszist. Már túl késő van ahhoz, hogy ne legyünk optimisták. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén. Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és jó utat! Rádió Café. Van barátod.
2: Felejthetetlen koncertélmény május 16-án a Margit-szigeti szabadtéri színpadon. Egy show Mr. Wasowski-val és zenekarával. Elektronikus zene szimfonikusan, látványos színpadi effektekkel. Sztár vendég Lengyel Johanna. Margitszigetiszínház.hu.
0: Merre tart a világ? És hol a helyünk benne? Gyere el a HVG New World Talks gazdasági konferenciára. Május 14-én a magyar gazdaság, Európa és a világgazdaság legfontosabb kérdéseit vezető szakértőkkel elemezzük. Jegyek newworldtalks.hu. Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik a Rádió Cafén.
3: Sziasztok, Németh Tamás vagyok, a Telex főszerkesztője. Neked csak 2 perc, de nekünk óriási segítség, hogy továbbra is azt csinálhassuk, amit eddig. Hogy kérdezzünk, utána járjunk, megírjuk. Állj ki a Telexért adód 1%-ával. További infókért látogassal a telex.hu/1% oldalra. Együtt erősebbek vagyunk.
4: Készült a Telex a Szabad Sajtóért közhasznú alapítvány megbízásából.
0: Társadalmi célú hirdetést hallottatok a Rádió Cafén.

Podcaster. A Rádió Café válogatása a legjobb podcastekből. Krízisek és pofonok. Böhm Kornél műsor a kommunikációról, manipulációról és rációról minden hétfő délután 2-től a Rádió Cafén.

0: napközi arra is választad, ami eddig nem volt kérdés.
1: Különös egybeesés, hogy az amerikai hadsereg soha nem támad meg olyan országot, amelyikben van McDonald's.
2: Az a közös James Brownban és a Ferencvárosi Tornaklubban, hogy mind a kettő felbukkanása esetén az emberek elkezdenek énekelni, mégpedig ilyen nagy marhaságokat.
0: Körkapcsolás az ország legdurvább napközieiből.
3: Nekünk is fáj ez a pofon, csak máshol.
0: Napközi. Minden hétköznap 15 óra 15 perctől a Rádió Cafén.

gyerek. De nem ezért van, hogy hozzád megyek.

0: Soul Session. Magyarország első számú soul műsora minden szombat este 6-tól 8-ig élőben a Rádió Café stúdiójából. A 70-es, 80-as évek kimeríthetetlen soul és funky zenéi csak és kizárólag eredeti vinilekről.
1: That's my kind of music.
0: Soul Session. Bogyó Tamás sosem hallott dalokkal, világra szóló ritkaságokkal és vendégekkel formálja a közízlést.
2: The Soul Session.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
3: Energiaárak, ellátási láncok, szigorodó szabályozás. Nem egy dolog változik, hanem minden egyszerre. Aki csak megfelelne, az lemarad. Aki érti az összefüggéseket, az halad. Mastercard ESG Summit, május 20-a Aquarium Club. Nagy vállalatok, beszállítók és döntéshozók közös nevezője. Fordítsd a megfelelési kényszert valódi versenyelőnyre. Program és jegyvásárlás esgsummit.hu. Platina támogatónk E.ON. Arany támogatónk CPI Hungary.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén.

Sacha. Sacha.

Litkai Gergely vagyok, és önök a Rádió Café 98.0-át hallgatják, de hogyha nem tudták volna, hogy ennyi, akkor nem tudnák hallgatni.

Tandem. Színházi alternatívák. Balázsi Panna színészekkel, rendezőkkel, írókkal beszélget a Rádiókafén minden szerdán este 8-tól. Kortárs, független, kísérletező, tehát színház. Tandem, mert új formák kellenek. A Füge produkció és a Jurányi szakmai támogatásával. Sírálj!